A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Peszteritz Dóri vagyok, és most én fogok mesélni nektek. Képzeljétek, pici koromban a nagymamám rengetegszer elmesélte ezt a történetet, úgyhogy hallgassátok most ti is sok szeretettel. A béka király. Német mese. Átdolgozta Mészöly Miklós. Volt egyszer egy király, s a királynak egy elkényeztetett, büszke lánya. Egyszer ez a leány kint a pázsiton aranyalmákkal játszott. A pázsit mellett volt egy kert, abban meg egy kút, s ahogy ott játszogatott, az egyik aranyalma beleesett a kútba. Elkezdett sírni nagyon, s egyszer csak kijött a kútból egy béka.
2: Miért sírsz, te leány?
1: Kérdezte. Az almám beleesett a kútba, zokogta.
2: Kihozom én,
1: mondta a béka.
2: De csak akkor, ha velem egy asztalhoz ülsz, egy pohárból iszol, s az ágyadat is megosztod velem.
1: A királylány megígérte. A béka meg már is hozta az almát, hanem amikor odaadta a királylánynak, az sarkon fordult, s faképnél hagyta. Csak hogy a béka is ment ám utána, a királylány sárga is volt, meg fehér is volt az ijegységtől, s kérdezte az apját, hogy mit tegyen.
2: Hát, ha megígérted neki, erezd be,
1: mondta az apja. A lányt ette a méreg, de azért engedelmeskedett. A béka odaült mellé az asztalhoz, egy tából ettek, egy pohárból ittak, végül egy ágyba feküdtek. De a lány pár pillanat múlva megfogta a békát, és undorodva kidobta az ablakon. Magas palota ablakból a földre lepottyanni, bizony még egy békának sem öröm, de azért összeszedte magát, s elindult a patak felé nagy szomorúan. S hát éppen ott mosott egy szegény árva leány. Volt neki egy aranygyűrűje, amit még az édesanyjától kapott, s ez a gyűrű éppen beleesett a vízbe. Kereste, kereste, de nem találta, s akkor meglátta a békát. Mindjárt oda guggolt elé, s kérte kedvesen, hogy hozza ki a vízből a gyűrűjét.
2: Én hozom én neked,
1: mondta a béka.
2: De csak akkor, ha velem egy asztalhoz ülsz, egy pohárba iszol, s az ágyadat is megosztod velem.
1: Az árvalány megígérte, s a béka menten meg is kereste a gyűrűt a patakban. Aztán a lány a békát a ruhás kosárba tette, hogy ott aludjék, ő meg mosott tovább. De alig értek haza este, a béka hármat brekkentett, és szép királyfivá változott. A szegény árva lánynak még a lélegzete is elállt a csodálkozástól, a királyfi pedig így szólt hozzá. Jó voltál hozzám, bízzál bennem. Most elmegyek, de nem örökre. Azzal fogta magát, s elment a palotába, hogy megkérje a királylány kezét. Haj, de még hogy örültek most a látogatásának? A királylány azon nyomban meg akarta ülni a lakodalmat. Ahány inas meg cseléd volt, mind sürgött forgott. Még az árvalányt is elhívták, hogy segítsen a konyhán. De abban a pillanatban, amikor belépett a palota kapuján, látják ám, hogy nincs sehol a királyfi, csak egy csúk nagy béka csattog az árvalány nyomában. Kérdi tőle a királylány mérgesen. Tiéd ez a béka? Az enyém. Hát ha tiéd, vidd is magaddal, ide ezzel a csúfsággal be nem jössz. Ahogy ezt a béka meghallotta, mindjárt királyfivá változott, karon fogta az árvalányt,

0: lányt, hazamentek, megesküdtek, s tán még ma is élnek.
1: Csukás Mese Rádió. Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Kedves gyerekek, Kisfaludi Zsófi vagyok, és most egy verset fogok nektek elmondani. Gyurkovics Tibor, iskola nyitogató. Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? A takács, a kovács, a kőműves, meg az ács. A kardjával oda jár Keselovon a huszár. Itt tanulta meg az át és a matematikát. Itt tanulta meg az ót, mennyi szálat fon a pók. Itt tanulta meg az ít, hogy a rózsa kivirít. Hogyan írja le az út, s a Dunántúl csupa púp. Pörögtek az ők, az ők, mint a fényes köszörűk. Itt kezdte a hóember, jaj, de szép a december. Itt sütötte meg a pék a legelső kenyerét. Itt tanulta meg a csősz, mikor sárgul meg az ősz. Minden ember itt tanulta meg, hogy mennyit ér a munka. Ét is, bét is, cét is. Itt tanulok én is. Kinyújtom a kezemet, ha ugyan elérem a kilincset, s bemegyek. Pirosan, fehéren, körülöttem karikában kürtös-fürtös kobakok. Itt tanult meg a halász is készíteni csónakot. Itt tanulta meg az át és a matematikát. Itt tanulta meg az ót, hogyan kötik a csomót. Meg a dét, meg a tét, emberek becsületét.
2: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
3: Szervusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek. Bálint Ágnes, Frak és a foci. Egér Pongyolában történetét fogjátok hallani. Fraknak reggelenként ébredés után azonnal valamilyen étel jutott az eszébe. Rántott szelet, túrós gombóc, sonka kövérje, vagy virsli pongyolában. A palacsinta tésztába mártott és zsírban kisütött virslit különösen szerette. De örömmel ette az előző napról maradt tarhonyás húst is. Frakra sok mindent lehetett mondani, csak azt nem, hogy válogatós. Irma néni vajaspirítós szokott reggelizni. Frak azt is nagyon szerette. Mihelyt a ház megtelt a pirított kenyér illatával, sietett a konyhába, hogy le ne maradjon Irma néni reggeliéről. Frakkocskám, te már reggeliztél, emlékeztette Irma néni, aki jó háziasszony módjára addig nem ült asztalhoz, míg az egész ház népét jól nem lakatta. Menj szépen a helyedre, és hagyj engem nyugodtan enni. Én csak egy kis vajaspirítóst, szepegett Frak. Csak legalább a héját. Úgy szeretem. Mit nem szeretsz, te Frakkocska, sóhajtott Irma néni, és már nem is ízlett neki a pirítós. Odaadta át Fraknak, aki nagy gyönyörűséggel ropogtatta. Most igazán menj a helyedre, szólt rá Irma néni, miközben szelt magának egy kis sajtot. Úgy sem kapsz többet, mindenki mondja, milyen kövér vagy. Csak nézem, ma az nem hízlal. Ezt Irma néninek is el kellett ismernie, mégis zavarta, hogy Frak ott ül vele szemben, pillantását a sajtra felfüggesztve, mert ha csak nézte volna. De sóhajtozott is szívettépően. A nagy sóhajtozástól megvékonyodott a horpasza, és Irma néninek egy idő múlva az a kényelmetlen képzete támadt, hogy egy éhező kutya lesi a szájából a falatot, amely ezek után meg is keseredett és Frakhoz vándorolt. Alig, hogy Irma néni reggeliét közösen elköltötték, Frak megnézte, mit csinálnak a macskák. Nagy örömére még javában reggeliztek, bögréjük félig volt tejjel. Mit nyammogtok itt az ételen? Dugta közéjük Frak az orrát. Látszik, hogy nem vagytok éhesek, csak szokásból esztek. Menj innen, Frak, kiabálták a macskák. Te már reggeliztél? Régen volt, talán igaz sem volt. No, és ha régen volt, Lukrécia nem volt rest oda menni a polchoz egy szakkönyvét. Tessék, itt írja a könyv, hogy a kutyákat csak naponta egyszer, lehetőleg este felé kell etetni. Csak ugyanezt írja, dugta oda Szerénke a fejét. És van kép is ebben a könyvben. Míg a macskák a kutyák tartásáról szóló szakkönyvet tanulmányozták, Frak mindkét bögréből kihörpintette a tejet és odébb állt. A macskák Irma nénihez mentek panaszra. Frak már megint kilefettyelte a reggeli tejünket. Irma néni éppen a későnkelő Károly bácsi reggeliét készítette, újra teletöltötte a macskák tányérját, azután tovább szeletelte a füstölt kolbászt. Alig ült Károly bácsi az asztalhoz, megjelent Frak. Házi kolbász! Fölséges jó szaga van! Károly bácsi kezében megállt a villa, Irma néni felsikoltott. Nehogy adj neki, ő már reggelizett. Tudod, hogy mindig ő az első, azon kívül evett az én reggelimből, sőt, a macskák tejét is megitta. Mars innét, Frak! Mordult rá Károly bácsi szigorúan. Mars a helyedre! Frak elkódorgott és lefeküdt a kis piros szőnyegre, amely az ő konyhai helye volt. Onnan lövelt fájdalmas pillantásokat a kolbász felé, közben sóhajtozott. Micsoda ízek! Micsoda zamatok! Ha én ebből csak egy morzsikát is ehetnék! Károly bácsi eltolta maga elől a tányért. Így nem lehet reggelizni. Megkeseredik a számban a falat. Frak reménykedve csóválta a farkát. Ide azt a keserű falatot, ide gyorsan, hogy bekaphassam. Károly bácsi már dobta is volna oda a kolbászt, ám Irma néni közbelépett. Frak, azonnal menj be a szobába, hagyd Károly bácsit nyugodtan reggelizni. Igen, igen, helyeselt Lukrécia. Semmi keresnivalója itt, elvégre ő már reggelizett. Egyesült erővel betuszkolták Frakkot a szobába, rácsukták az ajtót, Károly bácsi pedig visszaült az asztalhoz, a szobából azonban fájdalmas szűkölés hallatszott. Már nézni se szabad! Már nézni sem hagyják! Szívtelenek! Lelketlenek! Ha én abból a kolbászból csak egy icuri, picurka falatot etnék. Károly bácsi úgy érezte, fűrészport rág. Végül is fogta a maradék kolbászt, és elindult vele a szobaajtó felé. Irma néni hiába sivalkodott. Már reggelizett, ne felejtsd el, Károly, hogy már reggelizett. Nyílt az ajtó, a kolbász eltűnt, Frak feneketlen bendőjében. Miután Irma néni kiheverte a reggelivel járó megrázkódtatásokat, elhatározta, hogy rendet csinál az éléskamrában. Új papírcsípkokat tesz a polcokra. Alig kezdte el a rendezgetést, mindenütt egérnyomokat talált. Lukrécia! Szerénke! Hívta bosszúsan a macskákat. Nézzétek, hogy összerágták az egerek a szalonnát! Kifolyt a liszt, a rizs, a búzadara, mert az egerek lyukat rágtak a zacskókba. A porcukornak pedig egérszaga van, szagoljátok csak meg. A macskák megszagolták és kénytelenek voltak elismerni, hogy tömény egérszaga van. Megérdemelnétek, hogy ezzel édesítsem a kásátokat, mondta Irma néni mérgesen. Mégiscsak hallatlan, hogy két macska van a házban, és az egerek mindent összerághatnak. Szerénke bűntudatosan lehajtotta a fejét, Lukrécia pedig sietve eldugta a porcukros bödönt a padlás lépcső alá, nehogy Irma néni beválthassa a fenyegetést. Frak kíváncsian szaladt oda. Mi az? Mi van abban a bödönben? Egérszagú porcukor, mutatta neki Lukrécia. Frak elfintorította az orrán. Fúj! Mi az? Nem szereted? Nem! Lukrécia nem akart hinni a fülének, létezik tehát olyasmi, amit Frak nem szeret. Ezt a hírt azonnal meg kellett vinni Irma néninek, Irma néni figyelme azonban másfelé kalandozott. A kamratakarítást is abbahagyta, mert egy barátnője telefonált, hogy átutazóban meglátogatja. Ezt a barátnőjét Irma néni nem kedvelte túlságosan, mert igen kíváncsi természetű volt, még a fiókokba is belekandikált, hogy rendet tartanak-e bennük a háziak. De ha már hosszú évek után egyszer betoppan, illik megvendégelni. Károly bácsinak is szólni kell, hogy borotválkozzék meg, Károly bácsi csöppet sem örült a vendégségnek. Mindig nehéz szívvel cserélte fel a kényelmes házi gönceit arra a sötét ünneplő öltönyre, amelyen minden porszemecske meglátszott. Különösen jól érvényesültek a sötét szöveten frak aranyfényben csillogó vörös szőrszálai. Károly bácsinak erről eszébe jutott valami nagyon fontos. Irma szívem, fordult a feleségéhez. Jól behetesd ám a kutyát, nehogy kinézze a falatot a vendég szájából. Irma néni már gondolt erre, nagy fazék körömpörkölt rotyogott a tűzhelyen. Egy határ galuskát is főzött hozzá, délben frak úgy jól lakott, hogy az egész készülődést átaludta. Akkor ébredt csak föl, mikor a vendéghölgy már javában fürkészte a szépen feldíszített hidegtálakat, hát ha talál rajtuk valami kivetnivalót. Nagy bánatára nem talált. Irma néni kitett magáért. Az asztalt gyönyörűen megterítette, finomabbnál finomabb falatok sorakoztak a tálakon. Károly bácsi zakójáról vizes kefével leszedte az utolsó kutyaszőröket is, a két macska pedig szalaggal a nyakában illedelmesen ült a díványon. Minden a legnagyobb rendben volt, a vendéghölgy már kezdte elveszíteni minden reményét, hogy felfedez valamit, amit ízes pletykaként magával vihet. Ebben a kilátástalan helyzetben vette észre frakkot. Frak az ajtónál állt, félénken, mint egy koldus. Sóvár pillantásokat vetve a tálakra. Ezek a sóvár pillantások egy éhező kutya sorsáról beszéltek. Beszéltek. Kiabáltak. A vendéghölgyet minden esetre szíven ütötte frak nézése olyannyira, hogy torkán akadt a falat. Irma! Kiáltott a levegő után kapkodva. Ti nem adtok enni ennek a kutyának? Nálam a kutya mindig előbb kap, mint a férjem. Légy nyugodt, nálunk is, mondta Irma néni. Igaz-e, cicurkák? Igaz, igaz, bólogatott szerénke. Lukrécia még hozzátette. De mindig ezt csinálja, ha valaki eszik, kinézi a falatot a szájából. Képtelen elviselni, ha más eszik. Mert biztosan éhes, vélekedett a vendéghölgy. Frak szeméből igenlés, helyeslés, határtalan rajongás sugárzott feléje. Irma néni görcsösen szorította a villát, és alig bírta kinyögni. Ha csak azt láttad volna, drágám, amit ma megevett. Károly bácsi és a macskák azonnal sorolni kezdték Frak aznapi étrendjét, de a vendéghölgy nem tudott szabadulni Frak pillantásától. Miközben szórakozottan hallgatta a felsorolást, egy kenyérhéj darabkát villájára tűzött és kitörölte vele a tányért. Azután odavetette fraknak, az meg úgy bekapta, mintha három napja ez lett volna az első falat, amely lecsúszik a torkán. A barátnő diadalmasan fordult Irma nénihez. Ugye mondtam, hogy éhes? Mikor már egy kutya kenyérhéjre fanyalodik, Irma néni sírva fakadt. Károly bácsi a méregtől vörösen kiáltotta. Frak, azonnal takarodj a helyedre! Frak fülét, farkát behúzva megfordult, de még küldött egy fájdalmas pillantást a vendég felé. Az meghatottan susogta. Tudom, kutyuskám, hogy éheztetnek. Nem is való az ilyeneknek kutya. Rövidesen elbúcsúzott a háziaktól, mert már alig várta, hogy széltében hosszában mesélhesse, hogyan koplaltatnak művelt emberek egy jobb sorsra érdemes vizslát. Az utcán váratlan öröm érte. Az Állatvédő Egyesület ellenőrével találkozott. Azon melegében elmondta neki a szomorú tapasztalatait. Az ellenőrnő felírta a címet, és már is indult. A macskák még javában hordták a borogatást Irma néni homlokára, mikor megszólalt a csengő. Károly bácsi nyitott ajtót. Rémülten hátrahőkölt, midőn szembe találta magát a szigorú tekintetű látogatóval. Jó estét kívánok, köszönt az ellenőrnő. Semmi jót nem ígérő hangon. Bejelentést kaptunk, hogy itt egy kutyát éheztetnek. Mielőtt Károly bácsi bármit szólhatott volna, benyomult a lakásba. Ez az a kutya? Bökött ernyője hegyével Frak felé. Ez, mondta Károly bácsi. Csak hogy nem éjesztetjük. Tessék megtapogatni, milyen jó húsban van, ajánlotta Lukrécia. Az nem számít, jelentette ki az ellenőrnő. Van úgy, hogy az éhező kutyák felfúvódnak és kövérnek látszanak, de az már a vég. Micsoda? Kérdezte Irma néni, és ledobta a szemére csúszott borogatást, hogy jobban lásson. Szemügyre akarta venni Frakkot, ilyen egy éhségtől felfúvódott kutya. Frak fordult kutyájához kétségbeesve Károly bácsi. Mondd el, mit tettél ma? Az ellenőrnő a fejét rázta. Tessék hagyni, kérem, ha a kutya, teszem azt, meg van félemlítve, nem fogja megmondani az igazat. De én megmondom, szólalt meg Frak, aki már kezdte sejteni, hogy nagy falánkságában elvetette a súlykot. Ma nagyon sokat ettem, tegnap is, és tegnap előtt meg azelőtt is. Nagyon-nagyon sokat. Jó van, kiskutyám, mosolygott rá a nagy darab, csontos hölgy. Én azt hiszem el, amit látok. Megkérjük a gazdikáidat, hogy adjanak neked enni. Hadd lássam, hogyan eszel. A hölgy azt akarja látni, hogy Frak kiéhezetten veti-e rá magát az ételre, vagy csak turkál benne, magyarázta Károly bácsi Irma néninek. Hol van a világon olyan étel, amelyikben a mi Frakkunk csak turkál, kérdezte Irma néni majdnem sírva. Tessék rám bízni, ugrott oda a Lukrécia. Majd mi szerénkével elkészítjük, és már is Frakhoz fordult. Frak, mit ennél szívesen? Mit is, várcsak, talán virslit pongyolában. Már is hozzuk, mondta Lukrécia, és szerénkét maga után vonszolva a konyhába sietett, szerénke fel volt dúlva. Szörnyű ez a kutya, azzal a mérhetetlen falánkságával. Most ne sopánkodj, szólt rá Lukrécia, inkább hozd ide az egérszagú porcukrot a padlás lépcső alól. Lukrécia megkeverte a palacsintatésztát, és odatette forrósodni az olajat a gáztűzhelyre. Közben megérkezett szerénke a porcukorral. Tulajdonképpen mire kell ez neked? Kíváncsiskodott. Belekeverjük a palacsintatésztába, magyarázta neki Lukrécia. Pár perc múlva elkészült Frak kedvenc csemegéje a virsli pongyolában. A két macska jobbról-balról fújta, hogy hamarabb kihűljön. Azután tálcára tették és bevitték a szobába. Frak már türelmetlenül várta őket. De sokáig piszmogtatok, a türelem rózsát terem, fuvolázta Lukrécia, és oda tálalta Fraknak a palacsinta tésztában sült virslit. Frak már eltátotta a száját, hogy bekapja, mikor hirtelen egér szag csapta meg az orrát, gyanakodva szaglászott. Halljátok? Ez nem is virsli, hanem egér pongyolában. Ugyan, Frakkocska, mit képzelsz? Csapta össze Lukrécia a praszliát. Még, hogy mi egér pecsenyét tálalunk neked? Frak tovább szimatolt. Akármit mondasz, ennek egér szaga van. És utálkozva eltolta magától a tányért. Az ellenőrnő csodálkozva nézett rá. Te már akkor meg sem eszed? Nem én, rázta Frak a fejét, és elfordult. A hölgy felpattant a karosszékből, akkor te nem is tudod, mi az az éhezés. Sajnálkozva fordult a háziakhoz, elnézésüket kérem, amiért zavartam önöket. Frak, kísért ki a hölgyet, mordult Károly bácsi a kutyára. Frak udvariasan kikísérte a szigorú tekintetű nőszemét, becsukta mögötte a kaput, aztán visszalohult, hogy végére járjon, mit egy sütöttek neki tulajdonképpen. A macskák azonban addigra bekebelezték a virsit pongyolástól, minthogy őket az egérszag egyáltalán nem zavarta. Ettől a naptól kezdve, ha Frak kíváncsiskodott, hogy Károly bácsi vagy Irma néni mit eszik, ezt a választ kapta. Frakkocska, az egér pongyolában, és te ezt nem szereted.
1: Csukásmese Rádió.
0: Találós kérdés.
1: Sziasztok! Réka vagyok. Kapaszkodjatok, mert most jön egy rejtvény. Így szól a találós kérdésem. Ez a színes játék egy pálca végén lakik, és ha fúj a szél, vagy te fújod, gyorsan forogni kezd. Kint a kertben, teraszon, vagy a homokozó szélén is szívesen pörög. Vidám színei miatt nagyon feldobja a napot. Na, tudjátok már mi ez?
0: Igen, nagyon ügyesek vagytok. Ez a szélforgó. Én mindig mosolygok, amikor meglátom pörögni a szélforgómat. Olyan jó kis játék. Feldobja a borongós, szeres napokat is. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

0: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket, Vágó Bernadett vagyok, most én mesélek nektek. Mátyás király és a szegény favágó, magyar népmese. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogy nem, elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Segítsen az Isten, te szegény favágó! Köszönt oda neki. Hát bizony rám is férne a segítség, mondja a szegény ember, aki bizony nem ismerte meg a királyt, nem tudta kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király, te szegény favágó, vannak gyermekeid? Vannak bizony, uram, 4, 2 szép fiam, s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Van, amennyi éppen kell. Tudja, én a pénzemet 3 felé szoktam osztani örökké. Az egyik részével az adósságomat fizetem, a másik részét kölcsön adom, a harmadik részét sárba vetem. Ennyi hát! Mondd el nekem, hogy értsem ezt? Mit jelent? Kérdezte Mátyás király. Az első részével az adósságomat fizetem. Ez azt jelenti, hogy nekem még van édesapám és édesanyám, és azok szépen rendben felneveltek engem. Őket most én tartom el. Hát így fizetem a régi adósságomat. A másik részét kölcsön adom. Ez azt jelenti, hogy van 2 fiam. Rájuk költöm. De azok majd, ha én megöregedek, akkor visszafizetik nekem. A harmadik részét sárba vetem. Ez azt jelenti, hogy a 2 szép leányomra költöm. Ruházom őket, gondozom őket. Aztán majd férjhez mennek, s ott hagynak engemet. Hát így, a sárba vetem. Jaj, be éles eszed van, vág, mint a beretva, mondja Mátyás király. De hallod-e, te szegény ember? Én ebben az erdőben elvesztem. Nem vezetnél ki engem? Jaj, uram, nem érek ére vezetgetni senkit se. A szegény embernek dolgozni kell sietni. Megfizetem én neked a napszámodat. Csak vezessél ki ebből az erdőből. Hát, úgy igen. Pénzért? Azt szívesen megteszem, mondja a szegény ember. És azzal elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát, amint mennek, ballagnak, beszélgetnek, kérdezi Mátyás király. Hát aztán te szegény ember, láttad-e már a királyt? Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek. Na, most kiérünk ebből az erdőből, mondja. S ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak. És mikor meglátják a királyt, mindenki leveszi a fejéről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapban. Akkor ott majd meglátod. Hát erre a beszédre ki is értek ők az erdőből. Hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejéről a kalapot. Mondja a szegény ember. Jaj, uram, nézz oda! Itt mindenki hajadon főtt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba. Hát most melyikünk a király? Én vagy te? Hát, egyikünk bizonyosan az, mondja Mátyás király, s megveregette a szegény embernek a hátát, megköszönte a jó tettét, s azzal tovább mentek.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Hogyan lett az indiánoknak lovuk? Indián népmese. Egyszer régen, valahol egy indián falucskában árva kisfiú éldegélt a nagy folyó partján egy kis sátorban. Gyengécske fiú volt, és mivel gyermek volt még, vadászni nem tudott. Ezért aztán kéregetnie kellett, hát ha valaki megszánja, és ad neki valamicskét a napi betevő falatra. Voltak, akik semmit nem akartak adni, csak gorombán rászóltak a fiúra. Eridj innét, te semmire kellő, te ingyen élő! Van is eszünkben egy ilyen mi haszna kölyöknek adni a finom ételünket. Akadtak azonban olyanok is, akik szívesen segítettek. A törzsfőnök például időről időre finom falatokat, húst, lepényt vagy éppen ruhát adott a fiúnak. Akkoriban az indiánoknak még nem volt lovuk. A nagy szellem nem gondolta, hogy szükségük lehet rá, így aztán az indiánok gyalog jártak. Amikor valami nehezet kellett cipelniük, a kutyákat hívták segítségül, vagy egyszerűen a vállukra kanyarították a terhet. Tavasszal, amikor a prérin megjelentek az első bölénycsordák, az indián családok minden évben útra keltek, odahagyták a falvakat. Vadászni indultak, élelemről és szörméről kellett gondoskodniuk a családjuk számára, és csak nagyon sokára tértek haza. Ilyenkor a kisfiú mindig magára maradt, ennie sem volt mit. Minél tovább volt egyedül, annál inkább legyengült, egyre elcsigázottabb lett. Szomorúan teltek magányos napjai az üresen hagyott sátrak között a kihalt faluban. Pontosan így történt minden ezen a tavaszon is. Egy hajnalon felkiáltott a dombtetőn álló őrszem. Bölények! Itt vannak a bölények! A vadászok megragadták az íjakat, a nyilakat, meg a láncsákat, és nekivágtak a prérinek, eltűntek a porfelhőben. Néhány perc leforgása alatt mindegy szálig eltűntek az emberek a faluból. A fiúcska leült a sátor elé, és arra gondolt, hogy milyen jó volna együtt lenni a többiekkel, vadászni, szembeszállni a veszéllyel. Annyira elkeseredett nagy magányában, hogy keserves sírásra fakadt. A könnyek végig gurultak az arcán, és a földre hulladtak a porba. Ekkor a fiú, mint a hangot hallott volna. Ne szomorkodj, inkább tégy valamit, szólt a hang. A fiú csodálkozva kémlelt körül. Vajon ki szólítja, és miért mondja ezt neki? Ugyan hát mit tehetne ő, a gyenge, mi haszna gyermek? A földre pillantott a lába elé, ahol a könnyei sárpocsolyát kerekítettek a porral keveredve, és eszébe ötlött, hogy gyúrhatna valamit a sárból. Talán egy kutyát? Gondolta. Legalább nem érezné annyira egyedül magát. Ekkor igen különös dolog történt. A gyermek maga sem értette, hogy hogyan. Rövid kutyaláb helyett négy hosszú, karcsú, patás lábat formált az állatnak. A két hegyes fül miatt a sárszobor feje sem emlékeztetett egy fékarcnyit sem a kutya fejére. Nyakát sűrű sörény borította, széles háta, erős tompora mögött hosszú, dús farok lengedezett. A fiúcska keze között alakuló szobrocska végül egy porcikájában sem hasonlított semmiféle kutyára. A fiú a sárállatra pillantott, és mélyet sóhajtott. Úgy látszik, elkalandozhatott a figyelmem, mondta. Megpróbálom újra. Ismét neki veselkedett, de másodszor is éppen olyasforma állat kerekedett ki a keze közül, mint az imént. Egymás mellé állította a szobrokat. A két állat úgy festett, mintha legszívesebben azon nyomban messzire szaladt volna szélsebes vágtában. Igazán különös, gondolta a fiú. Egyszeriben olmos fáradtság telepedett rá. Lehunyta a szemét, és azon nyomban elaludt, és különös álmot látott. Álmában a nagy szellem mosolyogva szólt hozzá. Én formáltam a te kezed által ezeket az állatokat. Lónak hívják őket, kitűnő teherhordók, ha pedig a hátukra ülsz, úgy repülhetsz, mint a gondolat. Most azonban túlságosan kicsik még. Ha azt akarod, hogy minél hamarabb akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, a nagy folyó partjára kell vinned őket, ott kell legelniük négy teljes napon át. Ekkor a nagy szellem elhallgatott, majd tovább tűnt a felhők között. A fiú felébredt, fogta a két sárszobrocskát, és a nagy folyó partjára vitte őket, ahol zöldebb, dúsabb fű termett, mint másutt. A sárszobrok, amelyeket a nagy szellem lónak nevezett, egyszeriben életre keltek, felnyerítettek, és rögvest nekiláttak a zsenge zöld fűnek, és percről percre nőttek, növekedtek a fiú szeme előtt. Napnyugtakor a fiú visszavezette a lovakat a faluba, és hogy ne csípje meg őket az éjszaka hidege, a saját sátrában adott szállást nekik. Másnap, amint felkelt a nap, ismét a folyóhoz vitte őket. A lovak egész nap legelésztek, és estére akkorára nőttek, hogy már nem fértek be a sátorba. Akkor a fiú a törzsfőnök sátrához ment, amely jóval tágasabb volt az övénél, és ott szállásolta el a lovakat. A harmadik nap ugyanúgy telt, mint az előző. A negyedik nap reggelén a fiú felült az egyik ló hátára, és bejárta vele az egész környéket. Még soha életében nem volt ennyire boldog és büszke. Többé senki sem fogja megvetni, senki sem fogja semmire kellőnek tartani. Annyira repesett a szíve, hogy a nagy szellem intéséről bizony megfeledkezett. Ha azt akarja, hogy a lovacskák akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, 4 teljes napig kellett volna legeltetnie őket a folyóparton. Csak hogy a fiúcska szemében már most olyan hatalmasnak és erősnek tűntek a gyönyörű jószágok. Akár el is mehetne a vadászok után a prérire, megmutathatná nekik, hogy mit alkotott. Alig várta, hogy láthassa a szemükben a csodálatot, amikor megpillantják az állatokat. A menekülő bölények nyomát követte a prérin, s hamarosan rá is bukkant a társaira. Lóháton szemvillanásnak tetszett csupán az út. A másik ló lobogó sörénnyel vágtatott a kis lovas nyomában. Amikor a törzsfőnök meg a többi vadász megpillantotta a fiút, csodálkozva szaladtak eléje. A fiú mindent elmesélt, a vadászok újjongva ünnepelték, és a világ legtalpra esettebb gyermekének nevezték. Hát hogy is tarthatták valaha mi hasznának? A nagy szellem eközben a felhők közül nézett lefelé, s összevont szemöldökkel szemlélte az örvendező indiánokat. Haragudott a fiúra, amiért az nem hallgatott rá, s nem legeltette 4 teljes napon át a lovakat. Így a lovak nem nőttek akkorára, mint ahogy ő szerette volna, kisebbek voltak még a sápadtarcúak állatainál. A nagy szellem hosszan gondolkodott, azután végül úgy határozott, hogy ezek a lovak eztán már ekkorák is maradnak, ám gyorsabbak lesznek a többi lónál, és mivel kisebbek is, távolabbról is szinte alig mutatkoznak meg a préri magas füvében, így remekül lehet majd vadászatra használni őket. A nagy szellem elmosolyodott, és elfelejtette haragját. Attól a naptól fogva hívják az indiánok apró termetű lovait póninak, azaz kislónak. A fiúból, aki a nagy szellem közbenjárásával megalkotta a lovakat az indiánok számára, mire felnőtt, a törzs legderekabb vadásza vált. Amikor a törzsfőnök meghalt, ő lépett a helyébe, és hosszú éveken át bölcsen vezette az indiánokat.
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ki az az őszapó?
2: Ha azt mondom, hogy őszapó, kinek milyen állat jut eszébe róla? Egy ősszakállú ravasz róka? Egy aranyos bogárka? Vagy egy öreg ősz őz? Nem talált! Képzeljétek el, hogy az őszapóka jellemzően a fejénél fehérres tollú madár, aki ott lakik az erdeinkben, és nagyon kedves hangon dalol. Csodás, feketés csőre van. Nagyon aranyos hangot ad ki. Szri, szri, szri, szri! Érdekes a táplálkozása is. Tavasztól rovarokat eszik, azonban ősztől a növényi táplálékokra tér át. Ha azt kérdezik tőled, melyik madár nem költözik el ősszel, akkor az őszapó biztosan eszedbe jut. Ő ugyanis egész évben ugyanazon a területen marad. Csukás Mese Rádió.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A városi és a mezei egér. Ahogy az emberek is mindenfelé élnek, szerte szét a világban, úgy az egerek is sok helyütt megtalálhatóak. Élnek városokban, falvakban, az emberek közelében, de sokan a szabadságot, a mezőket, erdőket kedvelik. Az erdőn túl egy nagy tisztás szélén állt a mezei egérke háza, egy diófa gyökerei között. Napközben a kertjében dolgozott, gondosan öntözte, ápolta a növényeket. Késő délutánonként hosszú sétára indult. Ilyenkor elbeszélgetett más állatokkal, bogarakkal, akikkel jó barátságban volt. Esténként olvasgatott, s közben egy bögre teát vagy kakaót kortyolgatott. Így teltek nyugalomban a napjai, már csak arra vágyott, hogy boldogságát valakivel megoszthassa. Egy nap vendégségbe jött hozzá a városból az egyik távoli rokon. Egész héten keresztül a vendég fogadására készült, még egy vendégszobát is berendezett. A városi egér estére érkezett. Boldogan üdvözölték egymást, és vacsorához ültek.
2: Milyen szép otthonos a lakásod, és a kert is igazán csodálatos,
1: dicsérte a vendég. A következő napokban sokat játszottak a réteken, a mezei egér mindent igyekezett megmutatni barátjának. Ám a városi egér rettegett minden más állattól. Végül eljött a búcsú ideje, a városi egér megköszönt mindent, és elindult a városba. A mezei egér búcsút intett neki. Aztán csak teltek a napok, a mező virágba borult, és a mezei egér úgy érezte, eljött az ideje, hogy párt válasszon magának. Minden délután a legjobb öltönyét vette fel a sétához, hát ha éppen most találkozik majd élete szerelmével. Egy nap a cinege kiáltott utána.
3: Egérke, egérke, egy pillanatra, leveled érkezett.
1: Nagyon megörült az egérke, és már szaladt is haza, hogy kibontsa. A városi egértől érkezett.
2: Kedves mezei rokon, köszönöm a vendéglátást, igazán remek életed van odalent vidéken. Hanem azért én is megmutatnám neked, milyen jó a városi konyha, olyan étkek vannak, hogy a gyönyörtől megfájdul az egérhasa. Gyere el látogatóba, és megtudod, mi a jó élet titka.
1: Egy utolsó nagy kaland, mielőtt családot alapítok, csillant fel a szeme a mezei egérnek. Ki tudja, talán ott vár rám a párom. És már pakolt is, de csak a legszükségesebbet, hogy másnap reggel útra keljen. Az út a városba hosszabb volt, mint gondolta. A sűrű erdőn át vezetett az ösvény, s közben a kisegér azon tűnődött, milyen lehet a városi élet, milyenek ott az illatok, az ételek. Az erdőből kiérve egy árokparton találta magát, és ahogy felnézett, sok-sok házat pillantott meg. Olyan messze terült el a város, amíg csak a szem ellátott. De akkor vette csak észre, hogy ott áll a barátja az árok mellett.
3: Gyorsan induljunk, mindjárt besötétedik,
1: sürgette a városi egér.
2: A macskák elkaphatnak, azok a sötétben is látnak.
1: És óvatosan szaladtak az utcákon. Végre elérték a házat.
3: Nos, üdvözöllek szerény hajlékomban, menjünk már is az éléskamrába.
2: Egy egész szoba, százszor akkora, mint a mezei egér otthona, és tel is tele finomabbnál finomabb falatokkal. Nem is tudta, minek lásson neki először. A fügének, vagy egy kis sajtnak. A sajt mellett döntött, és nagyra tátotta száját, mikor a városi egér elkiáltotta magát.
3: Gyorsan, gyorsan! El kell bújnunk!
1: és berángatta egy lyukba. A lyuk olyan szűk volt, hogy alig fértek el benne ketten.
4: Mi történt?
1: Kérdezte a mezei egér.
4: Jönnek az emberek, ha meglátnak, agyonütnek. Várjuk meg, míg elmennek,
1: felelte a városi egér. Úgy is lett. Csukódott az ajtó, és a két egér ismét kimerészkedett. Szaladt a sajthoz már is a mezei egér, de alig egy falatot nyelt le, a másik megint jajveszékelni kezdett.
4: Gyere, siess, ha kedves az életed!
1: Mielőtt a kis egér egyet gondolhatott volna, magát már is a szűk lyukban találta. Megszólalni sem mertek, csak várták, hogy a veszély elmúltával előjöhessenek.
4: Kedves barátom, mi értelme a lyukkosztnak, ha az egér az életét kockáztatja érte? A nagy rettegésben még az ízeket sem érzem. Hiába, ez a városi élet nem való nekem. Én inkább a nyugodt estéket szeretem.
1: A mezei egérke végül megköszönte a vendéglátást, és hazaindult.
4: Otthon, édes otthon,
1: mondta magának, mikor megpillantotta oduját.
4: A városi egér csak maradjon magának, ha egy falat sajtért retteg egész álló nap.
1: Ezután már ritkán beszéltek. A mezei egérke megtalálta a szerelmet, egy helyes egér kisasszonyt vett el hamarosan feleségül. Talán ma is a kis házban élnek a tisztás mellett, ha meg nem haltak.
5: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Fekete István, Fészek, aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Mackóval tehát együtt élünk és lakunk, mint hal a vízben. Ez a tehát azt jelenti, hogy Mackót, barátomat és lakótársamat illik a kedves hallgatónak ismerniük. Ő ugyanis a féle bazári barna Mackó, nagyon kedves Mackó. Aki esetleg nem ismerni, figyeljen most és legyen Mackóhoz nagyon kedves és nyájas. Szóval élünk mi ketten, mint hal a vízben. Ezt a hasonlatot mindenki ismeri, és mindenki azt hiszi és tudja, hogy a halak jól élnek a vízben. A halak persze nem ismerik a hasonlatot, és ezért nem tudhatják, hogy ők milyen jól élnek a vízben. Ezért tehát, ha nagyot csobban a víz, és ezüstös villanással vágódik fel egy halacska a levegőbe, teljesen indokolatlan ezt mondani, ennyed, de jó kedve kerekedett ennek a potykának. Mert könnyen lehet, hogy a potyka éppen egy harcsa elől menekült, amikor felugrott a levegőbe, hogy megtévessze vagy elkerülje ravasz támadóját. Mi azonban Mackóval igazán jól élünk. Keveset beszélgetünk, ebben a sárgásbarna bazári és a barnássárga hegyi mackók csodálatosan hasonlítanak egymásra. Keveset beszélünk, de ellessük egymás gondolatát is. Ma például megsimogattam Mackók a meleg bundáját, szó nélkül levettem takaróját, mert erősen besütött a nap az ablakon. Ő mindezt mosolyogva tűrte. Sőt, kinyitottam az ablakot, és hogy kislakótársam ne unatkozzék, oda tettem őt az ablak közelébe. Nézelődj, Mackóka, amíg én dolgozom, nézelődj csak, hiszen téged minden érdekel. Este felé csak a szeme irányát kellett követnem, s már mindent tudtam, mi változott meg a környezetünkben. Igen, igen, látom, Mackóka, a szomszédék elvetették a zöldséget, sőt, palántáztak is már, ám bár a földjük nincs valami tisztességesen megmunkálva. Nemrég ástak, nézett szigorúan kis lakótársam. Miért nem ástak fel már ősszel, hanyag népség? De nézd, a barac szépen kivirágzott, és itt a szeme megmelegedett, egy aranyló méhecske is meglátogatott, szeretem a kis méheket. És a mézet, ugye? Gondoltam, de nem mondtam ki, mert ilyen dolgokban fölöttébb tapintatosak vagyunk egymáshoz. Bizonyos tekintetben talán gyengék vagyunk, gyenge mackók és gyenge emberek, de erről sem beszélünk, mert a társas viszony békéjének ez az alapja. Akkor is hallgattunk, amikor két kislány megállt az ablak előtt, észrevéve napkúrázó kis barátomat. Nézd azt a kis kopott mackót, milyen szemtelenül néz! Hát ez egyszerűen nem igaz. Mackó sohasem kezdett ki senkivel, bár csillogó gomb szemében lehetett valami fölény, ami azonban jogos, mert ő 20 éves, s a kislányok legfeljebb 7 évesek.

0: kicsike tollászkodott, és a szomszéd kertjében először kiáltott fel a sárga rigó, jelezvén, hogy megérkezett, köszöni szépen, jó útja volt, és afrikai nyaralása kitűnően sikerült. Nyaralás! Csiripeltek hahotázva a verebek. Nyaralás! Nagyhangú komédiások vagytok ti sárga rigók, ti kényes csavargók. Megfutottatok a tél elől, ugye? Ennyi az egész. Pikulálni és elszaladni, azt értitek? Látod, mackókám, a verebek kicsit irigyek, de van valami igazság abban, amit csiripelnek. Lakótársam erre nem válaszolt. Úgy tűnt, az egész veréb probléma nem érdekli őt. A napok aztán jöttek és mentek. Kibomlottak a pocakos rügyek, lehullott a barackfák virága, ám borsószemnyi kis barackok kapaszkodtak a virágok helyén, jelezve, hogy jó helyre érkeztek azok a tavaszi üzenetek a méhecskék útján. Mackókám pedig furcsa jeleket vettem észre. Mackóka szőre ritkulni kezdett. Talán a nap, gondoltam, vagy én látnék rosszul. Új szemüveg kellene? Jól megvizsgáltam a kopott kis bundát, a hiányok bizony szemmel láthatóan hiányok. Kihullott volna a szőre, de hiszen akkor a kihullott szálaknak itt kellene lenniük. Nem értettem a dolgot, de nem is szólhattam, hiszen mackókát egyébként is én ruházom. De valami nagyon furcsa volt mackókám tekintetében. Zavart volt, sőt, amikor azt hitte, hogy nem figyelek oda, nem veszem észre, mintha ravaszul mosolygott volna. És valahányszor benyitottam a szobába, egy kis veréb röppent ki az ablakon, éppen ott, ahol kisbarátom sütette magát az áprilisi nappal. Ennyi, itt valami titokzatosságnak kell lennie. Mackó, nézd csak a szemembe! Nem néz, oldalt néz, hamiskásan néz. Na megállj! Legközelebb hangosan tettem be a külső ajtót, mintha elmentem volna, közben azonban ott maradtam, és a szekrény mögött lesben álltam. Csend, süt a nap, beárad a meleg. Egyszer csak oda rebben egy kis veréb az ablakpárkányra. Figyel, forgatja formás kis fejét ide-oda. Elment? Csipogja halkan.
1: El, de gyanakszik!
0: Mondja kedvesen Mackó, erősen nézegette a bundámat. Pedig olyan kevés kell már a fészkem kibéleléséhez. Mackóka, egy kevés szőrt adj még.
1: Persze, hogy adok, de innét szedd, a karom alól, ott nem veszi észre.
0: És Mackóka felemelje a karját. Felemeli a karját, és én látom, a kis veréb hogyan tépdesi a kopott kis bundát, és látom, szeretettel fényleni kopott kis bazári mackóm cipőgom szemét. De azért este megmondom mackókának, hogy nem értem, mitől hullik a szőre. Kíváncsi vagyok, mit válaszol. Mackóka maga elé néz.
2: Vedlik ilyenkor a mackók népe, bólint.
1: Igen, vedlik. Hiszen tudod, tavasz van.
3: A Fészek című mesét hallottátok.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Na, annyit azért segítek. Balkézzel fogunk kezdeni. Ha szembe álltok velem, akkor

0: Jaj, szívem szerint csinálnám még. Várom, remélem, hogy mindenki felfrissült. Rázzuk le gyorsan a kezünket. Ugyan jól esik. Rázzuk le a lábunkat. És kifújjuk a levegőt, hogy...
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek, én Varga Lilla vagyok, és most Janikovszki Éva Már óvodás vagyok című könyvéből fogom nektek elmesélni a Hogy megnőttünk című fejezetet. Amikor Dani először ment óvodába a nyaralás után, a Dadus néni összecsapta a kezét. Hogy megnőtt ez a gyerek? A Dadus néninek igaza volt, mert Dani valóban megnőtt. Ez biztos, mert új cipőt kellett neki venni, és a nadrágja is kicsit rövidebb lett. Az óvodában is sok minden változott néhány hét alatt. Volt, ami megnőtt, és volt, ami összement. Megnőtt a fű a kertben, megnőttek a bokrok a kerítés mellett, megnőttek a virágok a pancsoló végében, és megnőtt a fűtőbácsi szakálla. Az nőtt a legtöbbet, mert azelőtt egyáltalán nem volt neki. De összement a pancsoló, mert a Balaton sokkal nagyobb volt, és összement a játékház, mert Daniék is ilyen faházban laktak, de sokkal nagyobban, és valahogy összement az egész udvar. Az is lehet, hogy csak Dani lett nagyobb. Dani Júzsó nénit kereste, mert szerette volna, ha ő is összecsapja a kezét, és azt mondja neki, hogy na hát, hogy megnőtt ez a gyerek, és ha mind a két Júzsó néni itt van, akkor mind a kettő. De egy Júzsó nénit se látott, beszaladt hát a szobájukba. Biztosan ott lesz, vagy ott lesznek. Csak hogy a szobában egy egészen új óvónéni volt, egészen új gyerekekkel. Az új óvónéni kedvesen nézett Danira, de az új gyerekek csúnyán néztek, és kettő sírt is. Pedig csak hárman voltak. Ez a mi szobánk, akart tiltakozni Dani, amikor végre meghallotta a folyosóról Júzsó néni hangját, és éppen azt mondta, amit hallani szeretett volna. Na hát, hogy megnőtt ez a gyerek? Dani, csak nem akarsz visszamenni a kis csoportba? Gyere gyorsan, nézd meg az új szobánkat! A régit átadtuk a kis csoportnak. És Dani szaladt Júzsó néni után az új szobába, és mindjárt látta, hogy ez az ő szobájuk, mert hiába volt új az ajtó, és új a szőnyeg, és újak az asztalok, meg a székek, és a polcok, meg a padok, de a pad végén ott ült Pöszke. Pöszke nem nőtt meg, csak több szeplő volt az orrán, és most is minden piros volt rajta, mint amikor először látta. Szia! Szaladt oda Dani Pöszkéhez. Júzsó néni azt mondta, hogy mekkorát nőttem. A Dadus néni is csodálkozott, hogy mekkorát nőttem. De Pöszke nem akart csodálkozni. Nézd meg a babot! Mondta, és a cserépre mutatott, amibe a babot ültették még tavasszal. Ami igaz, igaz, a bab sokkal többet nőtt, mint Dani. Egy karóval meg is kellett támasztani, hogy el ne dőljön. Közben egymás után jöttek a gyerekek, és mindenki örült a másiknak. Szia! Szia! Szia! Amikor már sokan voltak, akkor Júzsó néni azt mondta, hogy nézzenek jól körül, és gondolkozzanak, hogyan lehetne még szebb az új csoportszoba. Mindenki gondolkozott, de nem ugyanazt találták ki. Misu össze akarta tolni az asztalokat, hogy egy nagy asztal legyen, Dani meg sorban a pad elé akarta állítani. Ágika át akarta vinni a másik sarokba a babaházat, Zsoltinak meg eszébe jutottak a régi játékok. Édesüss, mondta Zsolti súgva Misunak, hozzuk át a régi szobából a régi játékokat, mert igaz, hogy sokat nőttünk, de azért tudunk még azokkal is játszani. Misu úgy gondolta, hogy ez nagyon jó lesz, és mindjárt elmondta Daninak is. Hárman indultak a régi szobába, hogy áthozzák a játékokat. Hova mentek? Szólt rájuk Júzsó néni, és meg kellett mondani neki, pedig jobban szerették volna meglepni a sok játékkal. De Júzsó néni így is nagyon meg volt lepve. Hát ezt meg hogy gondoljátok? Kérdezte, pedig már tudta, hogyan gondolják. Elhoznátok a kis csoporttól a játékokat? De azok a mi játékaink, mondta Zsolti, mindig mi játszottunk velük. Eddig ti játszottatok velük, mert ti voltatok a kis csoportosok, mondta Júzsó néni. De ha most elhozzátok az új kis csoporttól a játékaikat, akkor nem lesz mivel játszaniuk, és nem fogják elhinni, hogy jó óvodába járni. Meg aztán mit gondoltok, mi lett volna, ha a mostani nagy csoportosok is így gondolkoznak? Akkor ők is elvitték volna innen a játékokat a nagy csoportba. találta ki Dani.
2: A régi nagy csoportosok meg elvinnék magukkal az iskolába,
3: mondta Misu, mert most már ő is értette. És akkor a végén alig maradna itt az óvodában játék, fejezte be Juzsó néni. Az mégsem lenne jó, igaz? A gyerekek hallgattak, ami azt jelentette, hogy igaz. Aztán Eszter súgott valamit Pöszkének, aztán Pöszke Ancsának, aztán Misu is súgott Daninak, és Dani is Zsoltikának. Juzsó néni nem kérdezte, hogy mit súgdosnak. A vége az lett, hogy Gáborka arra kérte az óvónénit, hogy csak is és egyedül a tűzoltókocsit hozza át nekik a kis csoporttól, mert azt a régi nagy csoportosoktól kapták ajándékba. Juzsó néni beleegyezett, és átment a kis csoporthoz. Amikor visszajött a tűzoltókocsival, a gyerekek már az ajtóban várták. Kezükön egy-egy bábu volt, Nyuszi, Csacsi, Kakas, Cica, Bohóc. Ezt meg mi adjuk ajándékba a kis csoportnak, és megmutatjuk, hogy kell velük játszani, mondta Pöszke. Akkor majd elhiszik, hogy jó óvodába járni. Na hát, ti igazán megnőttetek, mondta Juzsó néni, mert ilyesmi csak nagy gyerekeknek jut eszébe. És most kaptok tőlem egy-egy puszit, mert szeretsz bennünket, kiáltotta Ágika, és igaza volt.
4: Sziasztok! Resovszki Samu vagyok. Budapestről érkeztem, 8 éves vagyok. Laszkfi János, egy jó szokás. A kirándulás jó szokás. Csak csiszegés, meg csosszogás, ágtalálás, kőrugdosás, ennek örül az iskolás. Ha kirándulunk, lépni kell. Együtt az összes többivel, mert lemarad ki tötyörög. S a borzos vadon nyeli el, ám néha lemaradni jó. Hallgatni, hogy a többiek csörtetése távolodik, és az erdő hangos és süket. Utána viszont már futás, nehogy végül itt hagyjanak. Embernek emberek valók, madaraknak a madarak. Az erdőben vannak hidak, s minden híd alá kell patak, s minden patak alá kövek, kövek alá ebihalak. Ebihalat fogni remek! Csiklandozza csak markodat, a vízbe nyúlni jól esik. De ki belesik, kikap. És az erdőben minden él. Hangya hátán hangya tapos, mint szép fehér tojás cipel. Kár, hogy kiturkálni tilos. Az erdőben a levegő iható is, meg ehető. Igaz, minél többet eszel, annál inkább szomjas leszel. Hogyha szomjas leszel, ihatsz, mert itt a kőből víz folyik. Most vehetsz akciós vizet. Forrásnál senki sem fizet. Kiránduláskor sejteni, ahogy megtelik a tüdőd, és az erekben szétviszik szorgos hangyák a levegőt. Olyan leszel, mint egy lufi, vagy ha nem is olyan pufi, de könnyűnek érzed magad. Nem vagy plöttyet, alamuszi. Behűtött, befőtt a fejed, a szájad íze mentolos, a füled hallja élesen, amint a harkály tiktakoz. A kirándulás jó szokás. Aki kirándul, többet él. Holnaptól idősebb lesz a kasok iskolás több minél?
1: Csukás Mese Rádió.
5: Rádió egyfejűeknek.

Néha egy szuperhősre is ráfér a segítség. Szuperhős fáradtan üldögélt egy toronyház legtetején, és elégedetten szemlélte a felkelő napot. Éjszaka ismét sikerült megmentenie a várost az alvilági gazfickóktól, és hála neki, a városlakók most egy újabb szép reggelre ébredhetnek. Ahogy a torony tetején üldögélve bámészkodott, észrevette, hogy a köpenye alja koszos. Valamikor este sározhatta össze, mikor egy sikátorban üldözte a főgonoszt, a legelvetemültebb bűnözőt, akit valaha látott. Mikor hazaért, fáradtan nézett be a szekrényébe, ahol a szuperruháit tartotta. Meglepődve látta, hogy már nincs több tiszta köpenye, és mindentől védő szuperoverálja is csak egy maradt. A nem jó ujját! Vakargatta meg álarcos fejét szuperhős. Úgy látom, ma mosnom kell. Szuperhős kék-sárga csempés fürdőszobájában hatalmas kupacban álltak az egymásra dobált szuperköpenyek, overálok és álarcok. Szuperhős nagyot sóhajtott és elkezdte bepakolni ruháit a régi mosógépébe. Nem szeretett mosni. A világ megmentése valahogy sokkal egyszerűbbnek és szórakoztatóbbnak tűnt. Mosni muszáj, nincs mese. Egy szuperhős nem járhat piszkosan. Mindig ezt mondta a mama. Brummogta magának szuperhős, miközben a konyhájában üldögélt egy nagybögre gőzölgő kakaó fölött. Éppen belekortyolt volna a finom illatú sűrű italba, amikor furcsa hangot hallott a fürdőszoba felől. Bár nem volt ijedős fajta, a szuperhős majdnem elejtette a bögréjét a különös nyikorgás hallatán. Ez meg mi a csoda lehet? Morogta bosszúsan, és elindult a fürdőszoba felé. Szörnyű látvány fogadta. Abban a percben úgy érezte, hogy ez borzasztóbb minden eddigi világ megmentésnél. A fürdőszobában hömpölygött a koszos víz, a mosógépből pedig hatalmas habfoszlányok repkedtek mindenfelé. A szuperhős papucsban és trikóban állt fürdőszobája ajtajában, és tanácstalanul bámulta a borzasztó helyzetet. Egy darabig összeráncolt szemöldökkel töprengett, majd mikor a mosógép egy éles nyikorgás kíséretében a levegőbe emelkedett, majd elhallgatott, csak úgy magának megjegyezte, alig, ha nem a mosógéppel lesz a baj. Miután felmosta a fürdőszobát elöntő koszos vizet, és nagyjából összegyűjtötte a mindent elborító szappanhabot, szuperhős úgy döntött, neki lát megszerelni a mosógépet. Ez sem lehet bonyolultabb, mint megmenteni a várost a húsevő óriás robotoktól, gondolta, és belenézett a mosógép dobjába. Ha innen jön a víz, biztos itt van baj, okoskodott szuperhős. Te nem látod semmi hibát. Belenézett a mosószer adagolójába. Belekukucskált a lefolyócsőbe. De minden jónak tűnt. Lehet, hogy talán a burkolaton belül van a hiba. De hogy jutok be a burkolat alá? Szuperhősnek remek ötlete támadt. Gyorsan felhívta a lézerszemet, a szomszédváros szuperhősét, hogy ugorjon át hozzá, és nézzen be a burkolat alá. Lézerszem alig 10 perc múlva meg is érkezett, és azonnal vizsgálgatni kezdte a mosógép motorját. Sajnos nem látok hibát. Bár az igazat megvalva nem tudom pontosan, mit is keresünk. Vakarta tanácstalanul piros sapkás fejét. A két szuperhős csüggetten ment be a konyhába, hogy megigyanak egy-egy bögre forró kakaót. Hívjuk át acélöklöt! Régen a tévét is meg lehetett javítani úgy, ha egy jó nagyot csaptunk a tetejére. Hát, ha acélököl helyre tudná pofozni a mosógépedet. Hamarosan megérkezett a két várossal odébb lakó szupererős, szuperhős acélököl.
Azért csak óvatosan, mondta kis gondterhelten a háta mögött szuperhős, nehogy összelapítsd a mosógépem. Nekem ma muszáj mosnom. Acélököl, hatalmas mancsával, szeliden csapkodni kezdte a mosógépnek először a tetejét, majd az oldalát. Majd egyszerűen felkapta az egészet és rázogatni kezdte. A szerkezet zörgött kicsit, de igazából semmi furcsa hangot nem adott ki. Acélököl így visszatette a helyére, és azt javasolta, próbálják ki. A három szuperhős gyorsan bepakolta a ruhákat, beöntötte a mosószert, aztán elindították a gépet és vártak. A mosógép egy darabig rendesen működött, aztán furcsán nyikkant egyet, majd borzasztóan zúgott, végül dőlni kezdett belőle a víz meg a hab. Szuperhős, lézerszem és acélököl csalódottan álltak neki takarítani. Estére rossz idő ígérkezett, mikor a világmegmentés szükségessége mindig nagyobb, mint szép időben, ezért lézerszem és acélököl hazamentek. Szuperhős nem tudta, mit évő legyen. Lógó orra gubbasztott a szárító kötél alatt, mikor egy ismerős hangot hallott a háta mögül. Mi a baj, Szupi? Kérdezte egy szőke coffos kislány, akit Jankának hívtak. A kislánya szuperhős szomszédjában lakott, és gyakran játszottak együtt, ha Janka anyukájának sok volt a dolga, és a világ sem szorult éppen megmentésre. Szuperhős elpanaszolta baját a mosógéppel. De hát miért nem hívsz hozzá egy szerelőt? Kérdezte Janka csodálkozva, és oda nyújtotta a kedvenc rózsaszín játéktelefonját szuperhősnek. Szerelőt? Oly, hogy ez nekem nem jutott eszembe! Mosolyodott el szuperhős. De el is komorodott mindjárt. Vasárnap van. Ilyenkor nincsenek szerelők. Jaj, dehogy nincsenek. Majd én szerzek neked egyet. Fogta meg a kislány szuperhős kezét, és elkezdte húzni a házuk felé. Janka apukája fogta a szerszámos ládáját, és átsietett a szuperhőshöz. Néhány perc alatt megtalálta a hibát, és megjavította. Mindig tudtam, apuci, hogy te is egy szuperhős vagy. Ölelte maga a kislány apukája nyakát. Köszönöm, mondta félszegmosolja a szuperhős, és kezet nyújtott Janka apukájának. Janka segített a szuperhősnek újra betenni a ruhákat a mosógépbe, és míg azok megtisztultak, ittak egy-egy bögre habos kakaót. Mikor végeztek, együtt kiteregették a szuperköpenyeket és a szuperoverálokat. A ruhák tisztán és illatosan lengtek a lemenő napfényében. Látod, Szupi? Néha egy szuperhősre is ráfér a segítség, mondta Janka huncutul, és egy jó étpuszit nyomott szuperhős arcára.

0: Na jó van, majd megmondom én neked.
1: Tudor kukac kideríti.
2: Halihó, gyerekek, kicsik, nagyok, jobbkezesek, balkezesek, a mikrofon mögött Tudor kukac. Sziasztok! A körmök azért nőttek az ujjak végére, hogy megvédjék a sérülésektől. Emellett segítenek fogni, mászni, és jelzik az agynak, hogy ujjaitok mekkora erővel nyomnak valamit. A köröm a gyakrabban használt kezeteken nő gyorsabban. Annál gyorsabban, minél hosszabb az ujjatok. A csörgőkígyó farka végén lévő csörgői szarúból van, akárcsak a körmeink. Azért rázza, nehogy rátapossanak és elijessze a támadóit. Az orrszarvú szarva is ugyanabból az anyagból van, mint a mi körmünk, és védekezésre, harcra használja.
1: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
3: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
5: Október 3-a van. Mai névnaposunk Helga és Ilián. Sok boldogságot!
1: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mak, mak, sok a mak. Jay Jackson meséjét Vallai Péter mondja el.
1: Potyogtak a makkok, ezer szám potyogtak a tölgyfáról. Potty a földre, és potty a háztetőre, onnan lefelé gurultak, gurultak és potty. Minden gyerek odaszaladt és szedte, amennyit csak bírt. Annuskának már egy nagy dobozzal volt, Zsófikának egy zsákocskával, Marikának egy kis kocsia telt meg vele. Annuska kiválasztott egy szép makkot a dobozából, 4 fogvályót szúrt bele, már is elkészült a kisbabája. Volt 2 karja, 2 lába, egy kis piros szalagból bidres-bodros szaknyácskája. Arcot festett neki, a makk kis kalapja meg jó lesz sapkának. Zsófi kiválasztott néhány makkot, és babatányérokat csinált a kalapjukból. Csészéket meg csészealjakat is készített magból. Igazán nagyon jól sikerültek. Aztán csinált ő is olyan babát, mint Annuska, de ez fiúbaba, Peti a neve. A babák vendégséget rendeztek, és meghívták uzsonára kislányukat, Marikát, Annuskát, Zsófit. Marika nem jött el, mert rengeteg dolga volt. Makkot ültetett, hogy szép tölgyerdő nőjön ki belőle. 3 makkot már el is ültetett, de akkor Delet harangoztak, és őt ebédelni hívták. Sietve bement a kertből a házba. Hívták Annust is, hívták Zsófit is. Ekkor 3 kis mókus settenkedett elő a kert másik végéből, rejtett lomb otthonukból. Makk, makk, sok makk, millió makk, ujjongtak, ugrándoztak. 1-2-re bebújtak Annuska dobozába, Zsófi zsákjába, Marika kis babakocsiába, és ellátták magukat, amennyire csak bírták. Sürögtek, forogtak, csemegésztek, és óriási készletet is szedtek össze télire. Annuska meglátta őket, Zsófi is, Marika is. Csendben figyelték a mókusokat. Egyikük se bánta a dolgot. Van mak elég, jut mindenkinek. A 2 baba pedig illedelmesen ült a fa alatt. A mókusokat ők sem háborgatták. Ültek, csevegtek és teáztak a szép kis makcsészékből. A mak pedig ezer számra hullott. Potty a fűre, potty a háztetőre, onnan lefelé gurult, potty és potty.

0: Csukás Mese Rádió. Játsszatok sokat együtt a barátaitokkal, és osszátok meg velük a játékaitokat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Réka vagyok. Nem újdonság, hogy szeretek találós kérdéseket feltenni és megfejteni. A mai így hangzik. Gömbölyű és gyorsan forog. Sőt, a nap körül kering. Vannak rajta hegyek, vizek, és ő rajta élünk mind. Gömbölyű és gyorsan forog. Strandlabda az örvényben. A nap körül kering. Akkor viszont egy bolygó a mi naprendszerünkben. Na de melyik? Nézzük csak tovább. Vannak rajta hegyek, szűkül a kör, de még nem egyértelmű. Van rajta víz, és mi is itt élünk. Na jó, ez csak a Föld lehet. Büszke vagyok, hogy ezt is megfejtettétek. Okosak vagytok!
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az Emme csatorna műsorvezetője. Várjátok már az óvodát? Ha igen, akkor most jól figyeljetek. Szepes Mária, Pöttyös Panni az óvodában. Panni már korán reggel felébredt, nagymama mélyen aludt az ágyában. Panni sajnálta felkelteni, de azért tágra nyílt szemmel nézte őt a félhomályban, mert remélte, hogy attól felébred. Borzasztó, gondolta. A redőnyön átsüt a nap. Talán már késő van, és nagymama elaludt, mert az ébresztő óra nem csengett. Pedig ma van az a nagy nap. Most mit csináljak? Óvatosan kiszállt az ágyból, és lábújhegyen az asztalon ketyegő órához szaladt. De hiába bámult kíváncsian az öreg óralapra, az hidegen, szigorúan nézett rá, és nem mondott semmit, mert Panni még nem tudta leolvasni az időt. Az óra két mutatója teljesen ketté osztotta a kerekszámlapot. A nagy mutató heggyel felfelé, a kis mutató pedig lefelé állt. Panni már éppen elkeseredett, amikor nagymama álmos hangon megszólalt.
3: Miért nem alszol, Panni? Menj vissza szépen az ágyadban, még csak 6 óra van.
2: Panni tehát megtudta, hogy az óra így éppen 6-ot mutat. Elkésünk, szaladt oda a nagymama ágyához. Keljünk fel!
3: Majd egy 1/2 óra múlva.
2: Álmos leszel.
3: Már egy picikét sem vagyok álmos, mondta Panni, de azért visszamászott az ágyába.
2: Maga se tudta, hogy történt, de a következő pillanatban a nagymama vidám hangja ébresztette fel. Igyekezzél, kislányom, különben igazán elkésel az óvodából, méghozzá az első napon. Panni ijetten ugrott ki az ágyból. Hány óra van? Kérdezte, és ránézett az órára, amelynek a mutatói most másképp helyezkedtek el az óra számlapján. Na hát, csodálkozott Panni. Csak a kis mutató ment tovább. A nagy mutató ugyanott maradt. Tévedsz, mosolygott a nagymama. A nagy mutató már körüljárta az egész számlapot, a kis mutató pedig csak egyik számtól a másikig vándorolt. Éppen 1 órát aludtál, és most 7 óra van.
3: Akkor a nagy mutató szorgalmas, a kis mutató meg lusta, mondta Panni csodálkozva.
2: Bizony, bólintott a nagymama. Most te voltál a kis mutató, én meg a nagy mutató, mert mi alatt te újra elaludtál, az alatt én megmosakodtam, felöltöztem és elkészítettem a reggelit. Amikor Panni a fürdőszobába ment, kíváncsian rálesett az ébresztő órára, és elképzelte, amint a nagymama nagy mutató szorgalmasan körbefut, míg a Panni kis mutató mélyen alszik. Szerencse, hogy az óvoda egészen közel volt Panniék lakásához, különben Péterke miatt elkéstek volna. Péterkét mindig úgy kellett kiborítani az ágyból, és különben is ő semmi olyat nem szeretett, amit meg kellett tennie.
3: Panni már az óvoda kertjének kapujában meglátta az óvónénit, és nagyon megörült neki. Az messziről rámosolygott, és örömmel köszöntötte. Az óvónéni mögött csupa kislány meg kisfiú ugrabugrált szép árnyas fák alatt. Panni azt se tudta, hova nézzen előbb, annyi volt a látnivaló. Még akkor is csak ámult-bámult, amikor levették a sapkáját, és észre se vette, hogy a nagymama elbúcsúzott. Pedig Péterke hangosan sírt, mert azt akarta, hogy anyukája maradjon ott, ő is járjon óvodába. Panni nem sírt, sőt, nagyon boldog volt, mert az óvoda kertje igen tetszett neki.
2: A kerítés mellett körös körül színes, gyönyörű játékok csillogtak. Piros homokjáték, vödör, locsoló, talicska, kis teherautó. A babateknő mellett egy szőke lányka mosott szorgalmasan. A másik kislány homoktortát formált a gyúródeszkán. A fiúk búgócsigát pörgettek, karikáztak, labdáztak.
3: Két kislány az ugró kötelet tartotta, és a többiek átugráltak rajta. Ez igazán a játékok kertje volt.
4: Halihó!
5: Jó reggelt, hétalvó!
4: Hasatokra süt a nap!
6: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, és most én fogok nektek egy verset mondani, figyeljetek csak. Zahari Kábella, kék madár. Elindultam, megérkeztem, csodát láttam, nem kérdeztem. Ő is ott volt, észrevettem, látott engem, megkedveltem. Zöld erdőben sétált velem, kék tó partján dalolt nekem. Sütött a nap, almát ettünk, minden jó volt, amit tettünk. Kék a tolla, ahogy láttam, nála szebbet nem találtam. Ő lett a legjobb barátom, ezt a napot újra várom.
6: Csukásmese rádió.
7: Rádió egyfejűeknek.
8: A fekete madár. Német mese Mészöly Miklós átdolgozásában. Radványi Dorottya meséli el nektek. Volt egyszer egy szegény ember meg egy szegény asszony. Semmiük se volt, se házuk, se kertjük, csak az ég a fejük fölött. S hogy mégse csurogjon az eső a nyakuk közé, egy ecetes hordóban laktak. Ha bemásztak a hordóba, ha kimásztak belőle, egyformán sokat veszekedtek, de annál kevesebbet dolgoztak. Egyszer bemenekült hozzájuk az ecetes hordóba egy fekete madár, s kérte, hogy meghúzódhasson náluk, amíg a vércse tovább repül. Az ember meg az asszony barátságosan megápolták a madarat, s mikor a vércse továbbállt, útnak eresztették. A fekete madár megköszönte jóságukat, s így szólt. Ha valamit nagyon szeretnétek, csak tapsoljatok hármat, mindjárt itt leszek, s amit kívántok, megteszem. Azzal hús elrepült. Ők meg tanakodni kezdtek, mit kérjenek. Megegyeztek, hogy először is egy szép házat kívánnak, tele kamrával, pincével, legyen az istállóban tehén, az olban disznó, az udvaron baromfi. S mindjárt tapsoltak hármat. A fekete madár meg is jelent rögtön, s azt mondta, minden meg lesz. De a következő pillanatban az ecetes hordó is eltűnt, s a szegény ember meg a szegény asszony egy szép házban találták magukat. Boldogok voltak, sokáig még veszekedni is elfelejtettek. Egyszer aztán azt mondta az asszony, meguntam ezt a házat, szeretnék palotában lakni, selyemruhában járni, hintóban ülni. Jól van, mondta az ember, s megint tapsoltak hármat. Újra jött a fekete madár, és most is azt mondta, meg lesz, s eltűnt. De eltűnt vele a ház is, az istálló, az ól, az udvar, és egy gyönyörű palota kertjében találták magukat, az asszonyon selyemruha volt, az emberen bársony, s az aranyos hintó is ott állt befogva, akár rögtön beülhettek volna. Így éldegéltek egy darabig boldogan, míg csak az asszony meg nem kívánta, hogy királyné legyen, az ura meg király, s tapsoltak újra hármat. Jött a madár, s az asszony oda kiáltotta neki, királyné akarok lenni. De alig, hogy ezt kimondta, a palotára nagy fekete felhő szállt, s a fekete felhő közepéből hatalmas hangon így kiáltott a fekete madár. Menjetek vissza az ecetes hordóba! Így aztán minden oda lett, ami volt. Mehettek majd vissza az ecetes hordóba.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Panni vagyok.
2: Sziasztok, én Máté.
1: Máté.
2: Panni.
1: Játszunk valamit.
2: Mindenképpen. Mit?
1: Mondjuk fogócskázzunk.
2: Most nincs kedvem mozogni. Most futottam az udvaron.
1: Jó, akkor valamit csináljunk egy helyben. Gyöngyfűzés?
2: Most ahhoz sincsen kedvem. Viszont nekem van egy ötletem, ami szerintem neked tetszeni fog.
1: Kitaláljam?
2: Nagyon jó a kérdés. Barkóbázzunk.
1: Jó.
2: Rendben, én gondolok.
1: Jó.
2: És te pedig kitalálod, Panni, remélhetőleg.
1: Biztosan.
2: Bízom benne. Kérek pár másodpercet, amíg gondolkozom ezen.
1: Haj, megvan már.
2: Igen, kitaláltam.
1: Állat.
2: Nem.
1: Tárgy.
2: Igen.
1: Jó, használati tárgy.
2: Abszolút, nagyon sokszor használjuk.
1: Reggel használjuk?
2: Reggel is használhatod.
1: De este is használhatom?
2: Hát este inkább fogat szoktunk mosni, de lehet használni, igen.
1: De hogy jön ide a fogmosás?
2: Ki tudja, Panni. Neked kell kitalálnod.
1: Jó, te biztos tudod. Akkor... hangos?
2: Hangos? Nem. Mármint a fogmosás?
1: Hát te mondjuk elég hangosan mosol fogat.
2: Igen, mert jó dolog fogat mosni.
1: Jó... Akkor... miből készülhet? Fémből van? Jó, de neves, neked könnyű, te tudod.
2: Igen, én tudom. Jó, bocsánat, nem akartalak kinevetni. Nem fémből készül. Egy sokkal fontosabb anyagból.
1: Üvegből?
2: Nem.
1: Műanyagból?
2: Nem.
1: Jó, hát fából biztos, hogy nem.
2: Márpedig szerintem fából készül.
1: Fából készül, és a fogakhoz van köze...
2: Jó úton haladsz, Panni.
1: Fogkefe. Várj, nem szabad rá kérdezni. Biztos a fogtisztításhoz van köze.
2: És nagyon kellemetlen problémákat tudunk vele okozni, ha nem megfelelően használjuk. Én például többször nem megfelelően használtam.
1: De miért? Esetleg vág?
2: Nem, szúr.
1: Szúr?
2: Ezt nem kellett volna mondanom.
1: Ha-ha, segítettél? Ja, hát akkor tudom. Ilyen tű alakja van, nem?
2: Igen, ki fogod találni.
1: És hogyha a kukorica a fogam közé megy, akkor azzal ki tudom piszkálni. Fogpiszkálóra gondoltál?
2: Igen, arra gondoltam. Nagyon ügyes vagy. Tényleg ügyes vagy. Le a kalappal.
1: Sokszor meg szokta szúrni magad?
2: Előfordult már, igen.
1: Ezt úgy tudod elkerülni, hogy kéred a szüleid segítségét.
2: Milyen okos vagy, Panni, hogy erre én miért nem gondoltam? Biztos segítenek majd. Ti kitaláltátok volna?
1: Én kitaláltam.
2: Hallgassatok ti is Pannira, és kérjétek a szüleitek segítségét.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok! Tartsatok velünk legközelebb is.
3: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen.
4: Sziasztok! Pintrok Csaba vagyok. Hát kedves gyerekek, nekem az egész gyermekkorom azzal telt, hogy amikor este lefeküdtem a nagymamám mellett a hideg szobában, már amikor náluk nyaraltunk, akkor mindig először elmondtuk közösen az esti imát, és utána a nagymamám egy magyar népmesét mondott el fejből. Azt hiszem, hogy ezt a mesét is elmesélte. Most én mesélem el nektek. Figyeljetek! A kiskondás. Magyar népmese. Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren túl, az üveghegyeken innen volt egyszer egy szegény asszony. Volt annak egy fia. Malacot őrzött volna, ha őrzötte volna, mert csak kárt csinált mindenütt. Nem tudták használni, nem vált be kondásnak sem. Hiába próbált fel az édesanyja akármit, mindegy volt annak. Hát ez a tedden eroncs kondás gyerek meghallotta egyszer, hogy a király annak adja a lányát, aki úgy el tud bújni, hogy az ő lánya nem találja meg. No kis kondás, mondta magában. Most mutasd meg kiszült. Sokat nyerhetsz egy kis ügyességgel. lefelé szedelőzködött, kért egy tarisznya hamuba sült pogácsát, nyakába kanyarintotta a cifraszűrét, avval elindult. Mentegélt árban, bokon, hegyen, völgyön keresztül, hol erdőben, hol síkföldön. A pogácsa is fogytán volt már, de csak nem talált még a király kastélyára. Megy megint egy álló hétig, már az utolsó pogácsát is megette, de még semmit sem lát. Szomjas is volt már, olyan volt a nyelve a nagy szárasságtól, mint a felvert kaluska. Mit csináljak már, éhen veszek? Ha ezt tudom, el se indultam volna. Ahogy megy, nagy sokára talál egy kutat. A vájon ült két fehér galamb. Oda megy. No, két fehér galamb, én most titeket megeszlek, mert majd meghalok éhen. Azt mondja a két fehér galamb. Ne egyél meg, kis kondás. Inkább húzzál nekünk egy vedervizet, szomjasak vagyunk nagyon. Jót ét helyébe, jót várj. Úgy rimánkodott neki a két galamb, hogy nem ette meg őket. Oda ment a kút kávájához, húzott nekik egy vederrel, azután maga is jól lakott a jó hideg vízzel. Avval ment tovább. Hát szomjas már nem volna, de a hasa az morgott, mint egy láncos kutya. Amint épp egy nagy pusztaságban vándorolt, talál megint valakit. Egy sántarókát. No, sántaróka, akármi legyek, ha téged meg nem eszlek. Könyörgött a sántaróka is, hogy ne egye meg. A kisfiának visz éppen egy kis ennivalót. Jót tét helyébe, jót várj, kis kondás. Majd segíthetek én még te rajtad? Kis kondásnak már düllett a szeme a nagy éhségtől, de nem bántotta. Gondolta, hogy majd visszafizeti az még az ő jóságát. Csetlik-botlik tovább a kis kondás, szántáson, vetésen, tarlón, parlagon vitt az útja. Összekotorázta már az utolsó morzsát a tarisznyából, azt is megette. De mi volt az annak az éhes hasnak? Jobbra dőlt, balra dőlt, már azt hitte, sosem ér oda, ahova akar. Útjában akkor messziből meglátott egy nagy tavat. Ő bizony megnézi, hát ha lesz ott valaki, valami. Lemegy a partjára, hát ott látja, hogy a víz szélében vergődik egy kis hal. Oda kap meg bohót, felveszi a vízből a kis halat. De az azt mondja neki, ne egyél meg, kis kondás, megszolgálhatom én a te jóságodat. Nézte a halat sokáig a kis kondás, szép volt nagyon, a pénze is csak úgy ragyogott, csillogott, ahogy rásütött a nap. Megsajnálta és visszatette a vízbe. Uncut dolog ez az éhség, nyomon követi az embert. A kis kondás bánta már, hogy útra kelt, de már mindegy. Ha ég, föld összeszakad is, már nem fordul vissza. Ment tovább. Hát megint talál egy kutat vájúval, a vájún két fehér galambot. No már nem tesztek bolondán, nem nézek már se Isten, se embert, megeszlek benneteket. Rimánkodott a két fehér galamb, hogy csak most az egyszer ne egye meg őket, majd megszolgálják még a jóságát. Ugyan-ugyan csak ki akartok rajtam fogni, én meg mint a bolond hallgatok rátok. De azt bezzeg nem látjátok, hogy már felfordulok éhen? Meg akarta fogni a galambokat, de azok rimánkodtak, eseteztek neki. Utoljára aztán mégsem bántotta őket. Húzott nekik egy vödör vizet, nyelt ő is egy nagyot a vederből. Avval tovább ment. De már igazán azt hitte, hogy nem ér oda. Ebbe az éhségbe el kell pusztulni. Már maga sem tudta mióta, csak azt tudta, hogy nagyon régen úton van már. Beletörődött a sorsába, most már káreszkudesz, ahogy lesz, úgy lesz. Nagy sokára mégis elért a kastélyhoz. A kapuban ott állt a király. A kiskondás illendően oda köszönt neki, és a király el is fogadta. Hát hol jársz erre, te kiskondás, ahol még a madár se jár? Mi keresni valód van itt? Elcsorolja aztán a kiskondás, mi végről jár ő erre. Bizony nagyon is ide igyekezett, mert hogy azt hallotta, hogy a király annak adja a lányát, aki el tud bújni előle. Megpróbálkozik ő is, hát ha lenne valami sikere a vállalkozásának. Jól van, fiam, jól van, mondta a király. De pórulj jársz, mint a többi, ha nem tudsz elbújni. A kiskondásban nem szakadt bele a madzag, csak azt mondta. Hát majd lesz valahogy. Bementek a házba. A kiskondás először is azzal állt elő, hogy bizony ő már nagyon éhes. Vessenek neki egy kis maradékot. Adtak neki annyit, amennyi belefért. Másnap, ahogy felkelt, megy be hozzá a király, hogy bújjék már el, míg a lánya föl nem kell, mert ha fölkelt, nem igen tud előre elbújni. Kászálódik a kiskondás, kászálódik. Egyszer csak ott látja az első két fehér galambot. Kinyitja az ablakot, azok azt mondják. Gyere, rögtön elviszünk. A kiskondás nem húzódott soká, rájuk bízta magát, azok meg ústyi. Mentek vele, mint a szél, egyenest a nap háta mögé. Felkészült a kiskirály kisasszony. Lement a kertbe, leszakította a legszebb rózsát, perdült egyet a sarkán, és így kiáltott. Gyere elő, kiskondás! Ott vagy a nap háta meget! Hű, ette a méreg a kiskondást, meg félt is? De mit csináljon a nap háta mögül, és ment egyenesen a konyhába. Megvirrott másnap. Felkel a kiskondás, ránéz az ablakra, a sánta róka már ott ágaskodott. Most az várta. Felkészült hirtelen, kinyitotta az ablakot, megy el a rókával. A róka levitte őt kétszer olyan mélyre a föld alá, amelyenre ásti lehet. Kimegy a kis király kisasszony a kertbe, leszakítja a legszebb rózsát, perdül egyet a sarkán. Gyere elő, kiskondás, a föld hét mélységéből! Mit volt mit tenni, a kiskondás előbújt onnan is. Harmadnap a kishalhoz ment el a tóba. Az levitte a tó egyik szegletébe. Ide már nem ér el a szeme világa, itt találjon meg. De a király kisasszony, ahogy lement a kertbe, leszakajtotta a rózsát, perdült egyet a sarkán, mindjárt hívta a kiskondást a tófenekéről. Hát végem van, az van már az enyém a századik karó, mondogatta a kiskondás. Már ha háromszor megtalált, negyedszer se tudok én úgy elbújni, hogy rám ne akadjon. Lefekült.

0: szakítja, mint a kettőt, és a keblére tűzi. Perdül egyet a sarkán, de már nem látta a kiskondást. Perdül még egyet, akkor sem látja. No, apám, nem látom a kiskondást. Úgy elbújt, hogy nem találok rá. Dehogy nem. Perdül még egyet a sarkadon, hát, ha meglátod. Perdült a lány harmadszor is, de perdülhetett volna akárhányat, úgysem találta volna meg a kiskondást. Akkor a lány kebléről az egyik rózsa galamb formájában elszállt, a másik meg a kiskondássá változott. A királylány csak nézett, hogy maga előtt látta a kiskondást. Akkor a kiskondás magához ölelte a lányt. Szívem szép szerelme, én a tiéd, te az enyém. Ásó kapa válasszon el egymástól. Megölelték, megcsókolták egymást. A kiskondásból meg 7-szer teszebb legény vált. Olyanok voltak ott egymás mellett, mint a bokrétába kötött virág. Azután lagzit tartottak, boldogok lettek. A kiskondásból olyan finom ember lett, akár a párja. A lányból meg olyan dolgos szép asszony, amilyen a kiskondásnak kellett. Még most is élnek, ha meg nem haltak.
1: Csukás Mese Rádió. Legyen ma is remek napotok tele kacagással és vidámsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A király és a bognár. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, kidőlt kemencének bedőlt oldala volt, túl onnan túl, innenen innen, volt egyszer egy király. Ennek a királynak az udvarában mindenféle mesterember volt, még bognár is. Dolgozott is valamennyi reggeltől estig, csak a bognárnak nem fért a nyakára munka. Az éjjel-nappal a kocsmában lakott, evett, ivott, muzsikáltatta magát, különb sora volt, mint a királynak. Csak tűrte egy darabig ezt a király, de egyszer mégis megsokallotta, s maga elé hivatta a bognárt. Na te ingyen élő bognár, rivalt rá a király. Nem érdemled meg, hogy Isten áldott napja rád süssön, de majd megdolgoztatlak én úgy, hogy vért izzadsz. Még ez órában menj ki az erdőbe, s holnap reggelre olyan százakós hordót csinálj nekem, hogy azon se fúrás, se faragás ne legyen, mert különben karóba kerül a fejed. De bezzeg elmúlt a bognár virágos kedve. Ment nagy búsan az erdőbe. Nézte, nézegette a fákat, egy-kettőt meg is kopogtatott a fejszéjével, de levágni bizony nem vágta le. Ugyan minek? Nem is törte többet a fejét, leült egy fa alá, s a nyakából kiakasztott a csikos tarisznyáját, kenyeret, szalonnát kotorászott elé, s nagy bújában, bánatában falatozni kezdett. Gondolta magában, jó lakik utoljára. Amint enne, eddegélne, oda sompolyog egy róka, köszönti a bognárt, s mondja neki. Vess egy falást nekem is, szegény bognár legény, két napja, hogy egy befaló falást nem sok, annyit sem ettem. Nesze, hogy ne adnék, mondotta a bognár, és vetett neki egy jó darab kenyeret, s szalonnát is mellé. No te bognár legény, köszönöm a jóságodat, meg is hálálom. Tudom én, hogy mitől fáj a fejed, de ne búsulj, mert reggelre meg lesz az a hordó, te csak aludjál bátran. Hitte is, nem is a bognár ezt a beszédet. Lefeküdt, s egész éjjel aludott, mint a fekete föld. Hát, szeme szája tátva maradt reggel, mert csak ugyan megvolt a százakós hordó, s nem látott azon emberi szem se fúrást, se faragást. De bezzeg tátva maradt a királynak is a szeme szája, mert ő is sok minden csodát látott, de még fúratlan, faragatlan hordót ő sem világ életében. Egy szó nem sok, annyit sem szólt, csak csóválta a fejét jobbra-balra, mintha mennykő kerülgette volna. Ahogy viratt, hivatta a bognárt ismét, s mondta neki. Hallod-e te ingyen élő bognár? Adok én neked olyan munkát, hogy vért izzadsz belé. Ha holnap reggelre magától járó vasas szekeret nem csinálsz, bizony mondom, karóba kerül a fejed. Kimegy a bognár a palotából nagy szomorúan, nyakába veti a tarisznyát, karjára akasztja a fejszéjét, s megy az erdőbe, ott is az alá a fa alá, amelyik alatt hált, s elkezdett falatozni. Kettőt sem falt, ott volt a róka. Hely, édes rókám, éhes vagy-e? Az vagyok, szegény bognár legény. De nagyobb a te bajod az én éhségemnél, de csak feküdj les, aludj, egyéb gondod ne legyen. A bognár lefeküdt, aludt reggelig, s hát, ott állott mellette a vasas szekér. Ott volt a róka is. O te szegény bognár legény, ülj a kocsira, oda visz, ahová parancsolod. De nesze, adok egy sípot is, s ha bajba kerülsz, csak fuvincsd meg, hasznát veszed, meglásd. Megköszöni a legény a róka jóságát, elbúcsúzik tőle. Aztán felül a kocsiba, s parancsolja annak, hogy meg se álljon a király udvaráig. A király ahelyett, hogy megdicsérte volna a bognárt, rákiáltott keményen. Na, ilyen olyan ördöngős bognárja, látom, hogy az ördögökkel cimborálsz, de mégis előbb-utóbb karóba kerül a fejed. Van nekem 100 nyulam, s ha azt 3 napig úgy meg nem őrzöd, hogy egy se hibázzék, kerékbe töretlek, s a fejed karóba húzatom. De most már igazán búsult a bognár. Hátra ment az ólhoz, kieresztette a 100 nyulat, s nagy nehezen kiterelte a mezőre. De azok adta 7 lelkét, alig, hogy odaértek, s ahányan voltak, annyi felé szaladtak. Hely, szegény bognár legény! Futott erre-arra mindenfelé, csak úgy szakadt az izzadság a hátáról, de akár a világból is kifuthatott volna, pipa dohány sem ért a futása. Na most csak ugyan vége az életének. billegett, ballagott, meg-megállt, gondolkozott, és egyszerre csak eszébe jut a síp, amit a róka adott. Elé veszi, belé fúj, háta segít rajta. És én csak ugyan. Az első fovintásra összeszaladott mind a 108-100 felől, és olyan szépen eregéltek hazafelé előtte, mint meg annyi kezes bárány. A király már várta a kapuban, a lábát két felé vetette, úgy mentek el alatt egyenként a gyulak, s számolta pontosan. No, azt ugyan számolhatta. Egy híja sem volt a 100-nak. Másnap reggel is kihajtotta a nyulakat, de most ügyet sem vetett rájuk. Hadd szaladjanak szét, lefeküdt egy fa alá, s aludt, mint a bunda. Hanem a királynak nem volt nyugta, most már csak ugyan szerette volna elpusztítani a bognárt, mert szentül hitte, hogy az ördögökkel cimborál. Rávette a leányát, hogy öltözzék parasztgúnyába, menjen ki a bognárhoz, s ha másként nem, csókért is, csaljon el tőle egy nyulat. Adjon Isten nyulak pásztora, köszönti a király kisasszony. Fogadj Isten, király kisasszony, hát te ismersz engem, nyulak pásztora. Ismerem bizony, király kisasszony. No, ha ismersz, adj egy nyulat nekem. Annyi pénzt adok, hogy úr lehetsz belőle egész életedre. Egy sem eladó pénzért, király kisasszony, de három csókért adok hármat is. Elég nekem egy is, nyulak pásztora. Adott a bognárnak három cuppanós csókot. És az a legszebbet kiválasztotta a király kisasszonynak. Szaladott nagy örömmel haza a király kisasszony, de búra fordult az öröme, mert amikor éppen ment fel a grádicson, a bognár belefújt a sípjába, a nyúl kiugrott a király kisasszony kezéből, s utcú, visszaszaladt a mezőre a többihez. Este egy híja sem volt a 100 nyúlnak. De csak nem tudott megnyugodni a király, s másnap a feleségét küldötte a parasztgúnyában, ám a bognár azt is megismerte, s annak is csak három csókért adott egy nyulat. Az ám adhatott, azt is visszasípolta, mikor a király éppen a kilincsre tette a kezét. Na, erdagatta fattya, morbogta a király magában, megállj, holnap én megyek ki. Felöltözött ő is parasztgúnyába, jó zsíros bundát akasztott a nyakába, s köszöntötte a bognárt. Adjon Isten, nyulak pásztora, fogadj Isten földi. Így fogadta, pedig tudta jól, hogy a királlyal van dolga. Aztán kérdezte, hát, mi jóba jár földi? Megvennék egy nyulat, ha eladná, jó pénzt adnék érte. Nem lehet, földi, pénzért a királynak sem adhatok, hanem ha a botommal verhetek kendre 12-t, Isten neki vigye a nyulat. Mit gondolt, mit nem a király? Ő bizony lehasalt, s biztatta a bognárt, hát csak számláld rám, fiam. Na, ennek ugyan nem kellett a biztatás. Olyan 12-t vert a királyra, hogy az bőgőnek nézte az eget. Akkor aztán odaadta a nyulat. Hiszen, gondolta magában a király, majd elfelejtem a botot, de te megemlegeted, ördögatta fattya. Keményen megmarkolta a nyulat, s futva futott hazáig. De amikor éppen a kilincsre tette a kezét, megszólalt a síp, s utcú neki vesd el magad, a nyúl kiugrott a kezéből, s meg sem állott, míg a mezőre vissza nem szaladott. Na te betyár, mondotta a bognárnak este, még egyszer elküldlek a nyulakkal, de jól vigyázz az életedre. Jól van, a bognár másnap megint kiajtotta a nyulakat, de ment csak hamar a király is utána, mégpedig a magától járó vasösszekéren. Vitt három üres zsákot is. Adj Isten, nyulak pásztorra! Fogadj Isten, felséges király! Adjak-e nyulat? Hallgass, ilyen-olyan teremtette, nem nyúlért jöttem, hanem azért, hogy töltsd meg ezt a három üres zsákot igazsággal. Én jó szívvel, mondta a bognár, hát az úgy volt, hogy ide jött a király kisasszony, én is adtam, ő is adott, aztán kijött a királyné, én is adtam, ő is adott, kijött a király, én is adtam, és egy szót se többet, inkább a pokol fenekére kerüljek, sem hogy a csúfságomat halljam. Hiszen csak a pokol fenekét kellett, hogy emlegesse, neki lódult a magától járó szekér, s nagy zörgéssel, zakatolással elszaladt, meg sem állott a pokol fenekéig. Mit volt, mit nem tenni, más királyt választottak helyébe, s akár hiszitek, akár nem, a bognárt választották. A bognárból lett király, feleségül vette a király kisasszonyt, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle.
0: A Király és a Bognár című mesét hallottátok.
2: Jó reggelt, hétalvók!
3: Jó reggelt mindenkinek!
2: Hasatokra süt a nap!
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
4: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szervusztok, gyerekek! Arsányi Gábor vagyok, Gabi bácsi, színművész író. Egy nagyon aranyos mesét olvasok fel nektek, akinek az írója Csukás István. A mese címe Mitől álmos a szék? A kis csacsinak feltűnt, hogy a szék mindig alszik. Hátát a falnak támasztotta, átaludta az egész napot. Szép szék volt, a támláját faragások díszítették, a karfája végén két fényes rézgomb csillogott. Csak egy percre ébredne fel, hogy bemutatkozhassak neki, gondolta magában a kis csacsi. Majd figyelni fogom. Egyszer csak a szék megmozdult, mintha nyújtózkodott volna. A kis csacsi gyorsan lemászott a virágtartóról, oda sietett a székhez, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
2: Hogy? Én? Ki van itt? Én vagyok a szék.
1: És ásított egyet. A kis csacsi türelmesen várt, míg a szék befejezi az ásítást, és megkérdezte. Mitől vagy ilyen álmos?
2: Lakodalomban voltam, felelt a szék. Egész éjjel nem aludtam.
1: Lakodalomban? Hát ez nagyon érdekes. Hogy kerültél oda? Kérdezte a kis csacsi.
2: Kölcsön kértek,
1: válaszolta a szék, és lehúnyta a szemét. A kis csacsit nagyon érdekelte a lakodalom, és egy kicsit megrázta a szék lábát.
2: Mi az? Ki van itt?
1: Ébredt fel a szék. Én vagyok, szólt a kis csacsi. Nem mesélnél valamit a lakodalomról?
2: Szívesen, felelt a szék. Az úgy kezdődött, hogy kölcsön kértek.
1: Ezt már hallottam, gondolta a kis csacsi, de nem szólt közben, nehogy megharagudjon a szék.
2: És bevittek egy nagy-nagy szobába. A szobában állt egy hosszú-hosszú asztal. Az asztalon volt sok-sok tányér, és a tányéron volt sok-sok...
1: A szék ásított egyet, és elaludt. A kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon, de mert nagyon érdekelte a lakodalom, óvatosan megrázta a szék lábát.
2: Mi az, ki az? Ja.
1: Ébredt fel a szék.
2: Hol is hagytam abba?
1: A tányéron volt sok-sok,
2: emlékeztette a kis csacsi. Csont,
1: vágta rá a szék.
2: Csont?
1: Rökkent meg a kis csacsi.
2: Ja, mondta a szék, csont az később volt, mikor már lerágták róla a húst. Aztán jöttek a vendégek, engem a főhelyre állítottak. A mennyasszony ült rám. Bizony, dicsekedett a szék. Aztán jött egy ember, szalag volt a kalapján,
1: verseket mondott. Milyen verseket? Kérdezte a kis csacsi.
2: Várj csak, na, mindjárt eszembe jut, mondta a szék. Ma itt mindenki nevessen, a fazékba beleessen.
1: Biztos, hogy így volt, kérdezte a kis csacsi.
2: Biztos, felelte megsértődve a szék. Ha nem hiszed, nem mesélek tovább.
1: Hiszem, szólt a kis csacsi. Csak mondjad.
2: És aztán táncoltunk. Láttad volna, milyen szépet táncoltunk. A piszkafa ugrott középre, derékon kapta a seprüt, s úgy járták a csürdöngölőt.
1: Hol?
2: A szobában? Kérdezte a kis csacsi. Nem, mondta a szék. A kamrában. Minket kivittek, kellett a hely bent. De a zene azért behallatszott, és a zsíros bödön énekelt mély hangot.
1: Várj csak, ezt énekelte.
2: Dön-dön-dön-dön-dön, éljen a bödön.
1: Jaj, nagyon szép, mondta kis csacsi.
2: Várj csak, mondta a szék. Teljes csupor is énekelt. Por-por-por, éljen a csupor, ezt énekelte.
3: Ásított a szék. Egyre emlékszem a lakodalomból.
1: Nagyon érdekes volt, szólalt meg a kis csacsi, és te igazán nagyon fontos helyen álltál.
2: Ugye? Kérdezte a szék. Most már érted, hogy miért vagyok olyan álmos?
1: Eltúlzod ezt az álmosságot, gondolta magába a kis csacsi, de nem mondta meg a széknek. Megköszönte a beszélgetést, és elbúcsúzott, de a szék nem válaszolt. Már az igazak álmát aludta.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír, és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
4: Sziasztok, kedves gyerekek! Ivanov Ríz Barbara vagyok, és Hétvári Andrea versét hoztam el most nektek. Három testvér. Így kiabál Makmariska erdőszélén, patakpartján. Épp lehullott a tölgyfáról. Nézzétek a szép új sapkám! Doboz Timi odaszalad. Rajtam is van sál és sapka, csak az enyém fenyőném fenyőfanni tűje varta. Avar Anna fut feléjük. Én is testvéretek vagyok. Öltözzünk fel jó melegen. Érkeznek a téli fagyok.
0: Csukásmese Rádió.
5: Sziasztok, Patrik vagyok. Ma együtt merülhetünk el a nyelvtörők világában. A szórakozás mellett játszva fejlődhetünk. Figyeljetek csak! Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Már ha tudjátok. Két kis mókás, mókus munkás, makkos mákos rétest majszol. És akkor most mondjátok együtt velem, lassabban. Két kis mókás, most mondjátok velem, két kis mókás, menjünk a következőre, mókus munkás, mondjátok velem, mókus munkás, jöhet a következő rész, makkos-mákos, most együtt, makkos-mákos, és a legvége, rétest majszol, és akkor együtt, rétest majszol. Nagyon ügyesek vagytok, készen is vagyunk, és akkor most még egyszer egyben, közösen. Két kis mókás, mókus munkás, makkos-mákos rétest majszol. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: varázsige. Rényi Magda meséjét Zulnai Zsuzsa mondja el.
1: Erzsóknak hívták azt a kislányt, akiről a mesém szól. Szöszi göndör haja volt, ne felejts színű szeme, és délutánonként mindig a szobában üldögélt az asztal mellett, és betűket meg számokat rajzolt a füzetébe. Egy alkonyatkor azonban sehogy sem akart haladni a betűvetés. Hiába igyekezett Erzsóka, nem sikerült egyetlen egy szép íbetűt sem leírnia. Az egyik hanyat vágódott, a másik hasra pottyant, a harmadiknak meg görbe lett a háta. Ült hát Erzsóka az asztal mellett, és rajzolt 77-et, de igazi szépet, szálegyenest, délceget, bizony egyetlen egyet sem. Amikor pedig odakinn a napocska aludni tért már, és a 78. I betű is megsántult valahogy, a kislány elpityeredett. Nem megy, sehogy sem megy. Mondtam én délben anyunak, hogy az I betűt sohasem fogom megtanulni, szepegte, és odaejtette a tűhegyű piros tolszárat az asztalra. A tolszár nagyot koppant a fényes falapon, a koppanásra egyszerében megrezzent a füzet, és valahonnan a lapjai közül kibújt egy icinke-picinke I betű. Délcegen kiegyenesítette a hátát, kackiásan fejébe csapta csöpnyi pontsipkáját, és halkan megszólalt. Ne busulj, Erzsóka, ne sírj, segíteni akarok néked, hallgass ide! Erzsóka fölemelte a fejét, és amint ránézett a kis jövevényre, egyszerűen kisütött szemében a mosolynapsugár. Az a vékony kis hang pedig újra megszólalt. Ha azt akarod, hogy mindegyik testvérem, amit a füzetedbe írsz, ilyen szép legyen, egyenes legyen, mint én vagyok, akkor figyelj ide. Látod ezt a piros derekú tollat itt az asztalon?
2: Látom, persze, hogy látom, hiszen az enyém, felelt Erzsóka.
1: Tudd meg, hogy az a toll nem csak olyan akármilyen írószerszám. Ez bizony minden számod gyönyörűségesen leír, csak ismerni kell a varázsigét, aminek engedelmeskedik.
2: Varázsigét,
1: csapta össze a tenyérét Erzsóka, és a lélegzete is elakadt a nagy ámuldozástól. Úgy, ahogy hallod, folytatta az I betű. Ha majd legközelebb kezedbe veszed a tollat, lehelj rá kétszer, és mondd ki magadban azt a szót, hogy akarom. Ha így teszel, meglásd, soha többé nem kerülnek majd gírbe-gurba betűk a füzetedbe. De jól vigyázz! Ha véletlenül kicsúszna a szájadon az, hogy sose fogom megtanulni, akkor a csodatól elromlik. Talán örökre. Jó munkát, Erzsóka, mondta az I betű, és talán mondott volna még többet is, de zengő-bongó hangon éppen 8-at ütött a szobafalán függő régi óra. Erzsóka hang felé nézett, aztán lepillantott az asztalra, de a csöpp, pontsipkás jövevényt már nem találta sehol. A füzet lapján csak a sok nyomorék I betű szomorkodott.
2: Hogy is, hol csak?
1: Dörzsölte meg Erzsóka a szemét, és fölvette az asztalról a piros tolszárat. Az írószerszám pedig most, csodák csodája, szinte belesímult a tenyerébe, és tüstént engedelmeskedett. Minél többször mondta Erzsók, hogy akarom, annál szebb, annál több egyenes hátú, pompás íj sorakozott egymás mellé a füzetébe. Egy-kettőre elkészült a lecke, s mert későre járt az idő, Erzsók aludni mehetett. A varázs igéről azonban nem feledkezett meg soha többé. Ha nem akart kerekre sikerülni a potrohos ó, ha nem fogadott szót a hetes hosszú lába, vagy rosszalkodni kezdett a B betű furfangos kacskaringója, Erzsóka csak kimondta a varázsigét, és a piros szárú írószerszám legott segített. A kurta kis szavacska éppen olyan csodatollá változtatta azután is, mint akkor, azon a legelső estén.

0: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Amit most hallgatsz, az a
2: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, én Nagy Adri énekesnő vagyok, és most én olvasok nektek egy kedves mesét. Berg Judit, Szüret. Sünn doktor szőlős kertjében, a domboldalon megérett a szőlő. Egy napsütéses őszi szombatra a doktor meghívta az erdő lakóit, hogy segítsenek neki szüretelni. Korán reggel kezdődött a munka. Sünn doktor vesszőből font puttonyokat, kosarakat adott a szüretelőknek, azokba kellett az érett szőlőfürtöket gyűjteni. A présház mellett tüzet raktak. Sünn doktor és Mókus mama jókora bográcsban paprikás krumplit főzött, hogy ebédidőben legyen mivel megkínálni az éhes szüretelőket. Még Szarvasbogár bácsi is eljött. Igaz, a fájós lába miatt szőlőt szedni nem tudott, de a tűz mellett ücsörögve, pipázgatva elbeszélgetett Sünn doktorral és Mókus mamával. Panka, Csiribi, a Mókus gyerekek és a Sünn testvérek a dombtetőről indultak. Egyik vállukon puttony, másik kezükben olló. A mosolygós, érett szőlőt fürtöket lenyisszantották, a puttonyba dobták. Így haladtak tőkéről tőkére. Amikor megtelt a puttony, visszaballagtak vele a présházhoz, és a szőlőt a ház előtt álló hatalmas kádba borították. A nap mosolyogva figyelt az égen, és néha sóhajtott egyet. De jó lenne, ha én is segíthetnék. Hiszen eddig is dolgoztál, rázta a fejét Csiribi. Te érlelted meg a szőlőszemeket. Igazán pihenhetsz most már egy kicsit. Az egyik szőlőtőke karóján Gyík Sanyi és Gyík Gyuri sütkérezett.
5: Még hogy szüret? Micsoda butaság? Mondogatták.
4: Sanyi, Gyuri, ti nem jöttök segíteni? Kérdezte Jocó, aki mindig mérgelődött, ha a csúfhondáros gyíkokkal találkozott.
5: Dehogy megyünk, nem érdekel minket ez az unalmas szőlő.
4: Fordított hátat Gyík Sanyi. A sor szélén haladó Emma hirtelen nagyot kiáltott.
5: Au! Ez fájt! Mondtam, hogy vigyázz azzal az ollóval,
4: mérgelődött testvére Jocó.
5: Nem az olló volt az, jaj!
4: Kiáltott Emma, és ilyetten ugrott hátra, amikor már a többiek is hallották, hogy valaki dühösen kiabál.
5: Nem mész innen, te kis haszontalan! Hozzám ne nyúj!
4: Mindannyian Emma köré sereglettek. A mókus kislány előtti szőlőtőke harciasan hadonászott a kacskaringós kacsokkal.
5: Ez az én szőlőm, nem adom! Ha nem szedjük le az érett szőlőt, megrohad!
4: Lépett közbe Csiribi.
5: De én nem adom, még nem érett!
4: Visított a szőlő.
5: Dehogy nem, már egész fonnyadtak a szőlőszemek,
4: mondta Jocó, és előre nyúlt, hogy megérintse az egyik fürtöt. De rögtön vissza is rántotta a mancsát, mert a szőlőkacs hatalmasat csapott rá.
5: Áú!
4: Üvöltött Jocó.
5: Úgy kell neki, úgy kell neki!
4: Kacagott Gyík Sanyi és Gyík Gyuri a hátuk mögött.
5: Na megálljatok!
4: Heveskedett Jocó, és nagy haragjában nem is tudta, hogy a két gyíkra roncsol rá, vagy a harcias szőlőtőkét cibálja meg alaposan.
5: Csillapodj, Jocó! Ne is törődj velük!
4: Lépett mellé Panka, aztán a szőlőtőkéhez fordult. Nézd, minden szőlőfürtöt most gyűjtünk össze!
5: Ma van a szüret! Már megértek a szemek! Én még érlelni akarom!
4: Kiabált a szőlő. Tudod mit? Érled még egy kicsit, mi addig leszedjük a többit, és csak a szüret végén jövünk vissza hozzád, javasolta Panka.
5: Akkor sem adom,
4: durcáskodott a szőlő.
5: De akkor már muszáj lesz, mordult Rájócó azzal a születelők, tovább is mentek. A többi szőlőtőke boldogan nyújtotta feléjük az érett fürtöket. Délre megtelt a szőlővel a présház előtti kád is. Préseljük ki, kiaválták lelkesen a születelők. Sünn doktor beleegyezett. Mindenki tisztára mossa a lábát, aztán mezítláb be is ugrottak a kádba. Csupasz lábukkal taposták a szőlőt. Ahogy talpuk alatt szétnyomódtak a szemek, a kád alján lévő lyukon keresztül csurdogálni kezdett a szőlőlé. Sünn doktor tálat tett alá, hogy abba folyjon ki. Gyerünk, lássuk, kitapos legnagyobbat! Ugrált jó kedvében Jocó. Hát ebben a versenyben biztos nem a tündérek győznek, kuncogott Emma. Igaza volt, Panka és Csiribi olyan könnyű volt, mint két pihe. Hiába tapicskoltak a szőlőn, egyetlen szemet sem sikerült szétnyomniuk. De azért taposták ők buzgón. Olyan jó érdés, hogy csiklandozza a talpam, nevetett Panka. Mire kitaposták az összes szőlőlevét, az ebéd is elkészült. A születelők fáradtan huppantak le az asztal köré. Mókus mama mindenkinek telemerte a tányérját paprikás krumplival. Sünn doktor puha kenyeret is adott hozzá. A poharakba persze frissen préselt szőlőlé, a must került. Ebéd után folytatták a munkát. Amikor újra megtelt a kád szőlővel, megint kitaposták a levét. Délutánra már szinte nem is maradt tennivaló. Úgy tervezték, hogy nagy muzsikával, tánccal fog végződni a szüret. Már csak az egy szőlőtőke van hátra, jelentette ki Jocó. Remélem megnyugodott már. A csapat megindult felfelé a soron, hogy megkeressék a kiabáló szőlőt. De hiába reménykedtek, a szőlőtőke, amint meglátta a közeledőket, hangos jajveszékelésbe kezdett. Segítség! Menjetek innen! Még nem értek meg a szemek! Dehogy nem! Kiáltott Jocó, és közelebb lépett. De ebben a pillanatban rátekeredtek a kacsok, és mire a többiek felocsúttak, Jocót gúzsba kötötte a szőlő. Eressz el! Rángatta magát Jocó, de a szőlő erősen tartotta. Csiribi rögtön odaugrott, hogy kiszabadítsa a barátját, de a szőlő egy szempillantás alatt őt is foglyul ejtette. Emma pedig sírva fakadt. Ereszd el Jocót és Csiribit! Hogy is ne! Harsogott a szőlő, és még erősebben szorította a két fiút. Panka gondolt egyet, előhúzta a furujáját, és halkan játszani kezdett. Egy szomorkás, de kedves dallamot, mintha így kérni a szőlőt, hogy ne harcoljon tovább. A szőlőtőke elgondolkodva hallgatta őt, sőt, kicsit mintha engedett is volna a szorítása. De muzsikálhatott akármilyen szívhez szólóan Panka, Jocót és Csiribit nem tudta kiszabadítani a kacsok közül. Panka végül leengedte a furujáját, és nagyot sóhajtott. Hívjuk ide Sünn doktort, a mamát meg a papát, szipogta kétségbe esetten Emma. Ám ebben a pillanatban szirénázás hangzott a közelben. A hang egyre csak erősödött, és hamarosan egy kis zöld mentőautó állt meg a szőlőtőke mellett. A mentőből három apró leveli béka ugrott elő.
6: Megérkezett a mentőszolgálat,
5: harsogták.
6: Innen jött a riasztás?
5: Szemügyre vették a szőlőtőkét és a két megkötözött barátot.
6: Akkor most kint kell segíteni?
5: Kérdezte tanástalanul a béka. Panka gyorsan elmesélte a virágmentő gyorszolgálatnak, mi történt. A leveli békák óvatosan közelebb ugráltak, hogy alaposan szemügyre vegyék a szőlőt.
6: Nem látunk semmit,
5: kuruttyoltak.
6: El kéne engedned Csiribit és Jocót.
5: Nem engedem, makacsolta meg magát a szőlő. Ekkor a hátuk mögött megszólalt valaki, akit eddig észre se vettek.
6: Erezd el őket nyugodtan,
5: Gyík Sanyi volt az. Kényelmesen odasétált a szőlőhöz, és elnyújtózott az egyik ágán.
7: Hát ti barátok vagytok?
5: Hökkent meg Panna.
6: Persze, együtt szoktunk napozni,
5: mondta a szőlő, azzal lassan letekerte a kacsokat Csiribiről és Jocóról. A békamentősök végre odafértek a tőkéhez.
6: Ez a szőlő tényleg nem érett, még nem lehet szüretelni,
5: jelentette ki végül a legnagyobb.
6: Hogy-hogy? Egészen fonnyadtak a szemek,
5: kiabált Jocó.
6: Igen, de ez mazsol a szőlő.
5: A napnak addig kell sütnie, amíg teljesen összeaszalódnak a szemek, és mazsola lesz belőlük. Panka eltáltotta a száját.
7: Hát szőlőből lesz a mazsola?
6: Bizony,
5: kacagott az ég alján a nap. Ezek szerint nekem is maradt még egy kis tennivalóm. A mentősök elégedetten visszaugráltak a kocsiba, és elszáguldottak.
7: De honnan fogjuk tudni, hogy mikor érett meg?
5: Kapott észbe Emma.
6: Majd Gyík Sanyi ide hív titeket,
5: mondta a szőlő.
6: Ha megérett a mazsola, Szedhetitek. Gyíksanyi úgysem fog szólni senkinek,
5: morgott Jocó.
4: Gyíksanyi rögtön hátat fordított Jocónak, de a szőlő halkan duruzsolt neki valamit. Sanyi végül rándított egyet a vállán.
6: Jó, ha ennyire szeretnéd, nem bánom.
4: Ekkor felharsant a présháznál Sündoktor hangja.
7: Ha-hó, barátaim, gyertek! Véget ért a munka, kezdődhet a mulatság!
4: A szüretelők felkapták a puttonyukat és indultak.
7: Gyíksanyi, nem jöttök a mulatságba?
4: Kérdezte Panka.
7: Szüreti mulatság? Ugyan, micsoda butaság!
4: Legyintett Gyíksanyi, és kényelmesen elnyújtózott a szőlő egyik ágán.
0: Csukásmese Rádió. Pulóverek világa. Itt az ősz. Egyre hidegebbek a reggelek és az esték. Még a kabátomat nem szeretném felvenni, de már el kell rajtom egy jó pulóver. Apropó, tudjátok, hogy honnan ered ez a szó? Pulóver? Angol nyelven a pull over azt jelenti áthúzni. Na de mit is kell áthúzni? Hát a fejünket a ruhadarabon. A magyar nyelvben a pulóver szó még becézett formát is kapott. Ő lett a pulcsi. Neked milyen színű a kedvenc pulcsid? Fehér? Zöld? Kék? Szürke? Piros? Na és van rajtuk valami minta? Mondjuk elől? Autó? Virág? Vagy talán egy szarvú? Én a pulóverek közül a norvég mintásakat szeretem. Azok jó színesek. Aztán vannak olyan pulóvereim is, amiket a nagymamám kötött nekem. Ezeknek is nagyon szép a színük, és természetes anyagból, gyapjú fonalból készültek, úgyhogy tényleg nagyon melegek is. Ettől a témától megjött a kedvem teázni egy jót. Aztán ne feledjétek, öltözzetek fel mindig évszaknak megfelelően. Csukásmese Rádió.

0: Na ez az!
1: Amit most hallgatsz, az a...
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Morvai Noémi vagyok, és Bálint Ágnes egyik történetét olvasom nektek. Ez a történet Mazsoláról és Tádéról szól, a címe pedig Tengeri csata. Valahányszor Mazsola kilocsantotta a vizet a vödörből, Manócska mindannyiszor megjegyezte.
4: Jobban is vigyázhattál volna. No, hozd a felmosó rongyot, és törölt fel szépen.
3: Mikor az a kicsi ügyetlen Tádé neki ment a vizes vödörnek, és feldöntötte úgy, hogy úszott az egész szoba, Manócska azt mondta.
4: Jaj, kicsi még, bizonytalanul áll a lábán, majd ahogy nő, úgy ügyesedik.
3: Mazsola azt is megfigyelte, hogy ha Tádé az asztalnál ülve lejti a kanalát, Manócska szó nélkül lehajol és fölemeli.
4: Ha viszont ő ejt le valamit, azt Manócskának esze ágában sincs fölemelni. Igaz, Mazsola könnyen le tud hajolni, míg Tádénak két mohapárnán trónolva is éppen csak, hogy feléri az asztalt, nagy üggyel bajjal kellene minden lejtett holmiért lemásznia. Minden esetre Mazsola ezekből a megfigyelésekből azt szűrte le, hogy Tádénak Manócska többet enged meg, többet néz el, mint neki, mert hogy Tádé még kicsi.
3: Bizony, Tádé nagyon kicsi volt, és tudatlan. Sok mindentől félt, amitől Mazsola már nem. Ha például zivataros időben dörgött az ég, Tádé Manócska ölébe bújt és nyöszörgött, hogy menjenek már el azok a csúnya medvék. Azt hitte, hogy óriás medvék dörmögnek odakint. Mazsola ilyenkor jót nevetett, és már előre örült, hogy a zápor után a kert végében megint lesz egy nagy tócsa. A tócsának Tádé is örült, bár ő sohasem feküdt bele a vízbe, mint Mazsola. Csak a szélén tapicskált, kavicsokat mosott, fadarabokat, ágakat úsztatott, és azt mondta, hogy azok hajók. Egy meleg nyári napon, zivatar után, amikor Manócska elment megnézni, hogy Varjú bácsi szilfájába nem csapott-e bele a villám, Mazsola a tócsában hűsölve nézte, hogyan játszik Tádé a fadarabkáival. Addig nézte, míg valami egészen ragyogó ötlete nem támadt.
4: Te, Tádé! Szólalt meg. Azok a te hajóid nem érnek ám semmit.
5: Miért nem?
3: Kérdezte Tádé csodálkozva.
4: Hát, mert azokkal nem lehet tengeri csatát játszani.
5: Mi az a tengeri csata?
4: Hát, amikor két hajóhad összecsap.
3: Magyarázta Mazsola olyan szakszerűen, mintha már látott volna tengeri csatát. Holott minden tudománya Menyustól származott, aki egy cirkuszban dolgozó nagybátyjától érdekes útleírásokat szokott kapni. Minden esetre megvárta, míg Tádé gömbölyödő kis fejében meghonosodnak ezek az új szavak, aztán így szólt.
4: Tökből nagyon jó hadihajókat lehet csinálni.
5: Tökből?
3: Tádé szeme tágra nyílt, azt már megtanulta, hogy kivált tökből házat lehet készíteni.
5: De a tök nagy,
3: bökte ki végül.
4: Ó, te kicsi csacsi,
3: kacagott Mazsola jóságosan.
4: Vannak nagy tökök, olyan nagyok, mint amilyenekben mi lakunk, és vannak kis tökök, amelyek még nem nőttek olyan nagyra.
3: Tádé nem szólt semmit. Mazsola ebből megértette, hogy tovább kell fáradozni a Tádé elméjének művelésével.
4: Most még te is kicsi vagy, Tádé, de egy idő múlva nagyra nősz.
5: Jé,
3: mondta Tádé kellemesen megleppe.
5: Én is olyan nagy leszek, mint az a tök?
3: Mutatott a tökházra.
4: Na hát azért, akkora azért nem,
3: sietett a félreértést eloszlatni Mazsola.
4: Te akkora leszel, mint egy nagy tengeri malac. a kis tökök pedig akkorák lesznek, mint egy nagy tök. Tádé elgondolkodva szopta az ujját. Mazsola kipihente a sok beszédet, aztán újra megszólalt. Megnézheted, a sövény mellett milyen helyes kis tökök vannak. Mindjárt hozhatsz is egy párat, készítünk belőlük hajót. Tádénak nem kellett sok bíztatás, elindult, és némi botorkálás után ráakadt Manócska gyönyörű sárga tök ültetvényére. Sikongott is örömében, amikor a nagy levelek ernyője alatt meglátta az első kis tököt. Nem volt sokkal nagyobb egy jól megtermett uborkánál, de a kis tengeri malacnak éppen elég fáradtságába került leszakítani és oda cipelni Mazsolához.
0: Hogy te milyen ügyes vagy! Lelkendezett Mazsola. Hozzá még!
4: Tádénak a dicséret szárnyakat adott. Ahogy csak kis kurta lábai vitték, iparkodott vissza a tökindákhoz. Sorra szedte le a kis tököket, és oda hurcolta Mazsolának. Mazsola roppantul élvezte a helyzetet. Lám, mégiscsak jó egy ilyen apróság a háznál. Ő már régen szeretett volna tengeri csatát játszani, amióta csak Menyus könyvében látta azokat a szép színes képeket a hajókkal, de igazából mindig lusta volt a tököket ide cipelni. No meg, az igazat megvalva, nem is merte addig leszakítani őket, míg eszébe nem jutott, hogy ezt a munkát Tádéval végeztesse el. Tádé közben azzal érkezett vissza, hogy nincs több tök.
0: Nem baj,
4: mondta Mazsola elnézően, ennyivel már tudunk játszani. Az ámuló Tádé szeme láttára sorra ketté vágta a tököket. A ketté vágott tökök kiválását Tádéra bízta. Ilyen babra munkához neki nem volt türelme. A vitorlákhoz való lapuleveleket és ágacskákat is Tádéval szedette össze. Tádé csupa igyekezett volt, Mazsolának csak vezényelnie kellett.
0: Ne túl vékonyra vájd, egyenesebb ágakat keres, ne lyukaszd ki a lapuleveleket,
4: és így tovább. Egyszer csak Tádé megszólalt.
5: Nagyon szeretem a tök főzeléket.
0: Én is, mondta Mazsola nagyot nyelve. Úgy, ahogy Manócska készíti, tejföllel, kaporral, de jó, hogy eszembe juttattad. Ha Manócska kérdezi tőled, hogy kinek az ötlete volt ez, hogy a tökből hajót csináljunk, akkor mondd azt, hogy a tiéd, érted?
5: Nem,
4: ingatta Tádé gömbölyű tengeri malac fejét. Mazsola újra kezdte.
0: Manócska biztosan meg fogja kérdezni, hogy melyikünknek jutott eszébe. Ő mindig szokott ilyeneket kérdezni, és akkor te mondd azt, hogy neked jutott eszedbe, jó? Nyugodtan mondhatod, végre is te szedted le a tököket, igaz?
5: Hát, igaz,
4: hagyta rá Tádé. Mazsola habozott, ne ismételtesse el vele, amit mondania kell, mint hogy azonban a tökhajók már készen sorakoztak, sajnálta a drága időt. Míg Manócska nincs itthon, ugye locsogással tölteni. Inkább megadta a jelet, és a csata elkezdődött. Természetesen ő támadott. Hosszú botokkal terelgették a hajókat egyik partról a másikra. Amelyiküknek sikerült a másik hajóját elsüllyesztenie, újjongott örömében. Nagyszerű játék volt. Óriási élvezettel paskolták a hullámokat. Közben Tádé is belehasalt a vízbe, de olyan meleg volt, hogy egy-kettőre megszáradt. A sár is megszáradt a fülén. Már csak egyetlen hajó tartotta magát úgy, ahogy tépet vitorlával, törött árbóccal, mire Manócska hazaérkezett. És Manócska a tócsában heverő, szétfarigcsált tökök láttán pontosan azt kérdezte, amire Mazsola hosszú évek tapasztalatai alapján számított.
0: Kinek az ötlete volt elpocsékolni ezt a sok finom spárga tököt?
3: Ádé Mazsolára nézett. Mazsola sűrű pislogással igyekezett eszébe juttatni azt, amit előre megbeszéltek. Csodák csodája sikerült is.
5: Tádé ötlete volt,
3: szólalt meg a kis tengeri malac szelíden. Manócska értetlenül nézett rá.
5: A tiéd? De hogyan jutott ilyesmi az eszedbe? Sehogyan,
3: felelte Tádé kis fekete gombszemét Manócskára függesztve.
5: Mazsola mondta.
3: Mazsola szeretett volna köddé válni.
5: Én azt mondtam,
3: nyögdécselte szörnyű zavarban, de folytatni nem tudta. Helyette Tádé szőtte tovább a szót, boldogan, hogy végre eszébe jutott.
5: Azt mondta, ha Manócska kérdezi, mondja, hogy Tádé ötlete volt.
3: Manócska ránézett Mazsolára, aztán sarkon fordult, és a tökházba sietett. Nem akart ugyanis előttük nevetni. Márpedig Mazsola szerencsétlen képét látva olyan nevetés fogta el, hogy alig tudta abba hagyni. Mazsola ez alatt serény munkába kezdett odakint. Eltakarította a hadihajók maradványait, és olyan szép tisztára seperte az udvart, hogy mire Manócska ismét előkerült, már egy ágacska, egy tök mag sem emlékeztetett a lezajlott eseményekre. Manócska mindemellett jól emlékezett rá, és később, mikor Tádé bent aludt a hűvös szobában, mondta is Mazsolának. Azért, hogy a zsenge tököket szétfarigcsáltad, nem szóltam volna. Végre is elég büntetés az, hogy most még jó sokáig nem ehettek tökfőzeléket, pedig tudom, hogy szeretitek. Hanem azért, hogy a kicsi nyakába akartad varni saját ostoba ötletedet, ezért nagyon, de nagyon mérges vagyok rád.
5: Én is,
3: nyögte ki Mazsola olyan szívből jövő sóhajjal, hogy Manócska több szót nem is vesztegetett a tengeri csatára. Tudta, hogy Mazsola soha többé nem fog Tádéval takarózni.

0: Láttad már süsüt?
1: Egyszer anyával elmentünk ott a majálisra, és tudták nap a süsüt sokáig. Elmentem nyaralni, volt egy csücsi, egy hasonló csárkány, csak nem volt haja.
0: Miért süsü a kedvenced?
1: Képzelte, hogy a mamáik, már látom, süsüt is olyan jó volt. Süsü csinált szívecskét.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Budai Beatrix vagyok, a Dankó Rádió szerkesztő műsorvezetője, egyébként énekesnő. Most én szavalok nektek. Hallgassátok meg Mentovics Éva versét, melynek címe Ősz anyó tipeg. Tarka fák alatt tipeg ősz anyó, karján karkosár, benne sok dió. Szilvát szüretel, almát, gesztenyét, lombot fest erdőn, mezőn szerteszét. Bükmak kotráz le, aranylevelet, gyümölcsöt aszal, avart tereget. Édes fürtözön jelzi, merre jár, ízes mustjára hűvös pince vár.
0: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

elalő. Én kiküldöm őt oda a tóhoz, hogy lövöldözzön nekem vadlivára, én meg elalszik. De mi lenne, hogyha fölébresztenénk? Mit szólnátok hozzá, ha négyre óriási hangon elkezdenénk vadlibául kiabálni mi?

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Györgyi Anna vagyok, most én mesélek nektek. Fogadjátok nagy szeretettel. A tűzgerjesztők, ausztrál népmese, a bőbeszédű teknős béka című mesekönyvből. Hajdanában, amikor Botolga a daru és Gunúra kengurupatkány összeházasodott, országukban még nem ismerték a tüzet. Ételüket nyersen kellett megenniük, vagy a napon szárították. Egyik nap Botolga összedörzsölt két darab fát, és lám, kicsi szikra pattant ki, majd halvány füstcsík szállt az égbe. Nézd, mondta Gunúrnak, ha összedörzsölök két darab fát, füst száll belőle. Bizony nagy szerencse volna, ha tüzet tudnánk csinálni, nem kellene fövetlen tennünk se, arra várni folyton, hogy az ételünket a nap szárítsa ki. Gunúr odanézett, s a füstöt látva így szólt. Bizony, az nagy nap volna, mikor először lobbanna láng. Hasítsd meg a botodat, Botolga, tegyél kérget meg száraz füvet a hasítékba, hogy egyetlen szikra is meggyújtsa. Bölcs tanács volt. S Botolga hallgatott is rá. Dörzsölte a két fát, kipattant egy kis szikra, s ahogy Gunúr megjósolta, a szikra egy szempillantás alatt lángra lobbantotta a füvet, és a fakéreg is parázslani, füstölni kezdett. Így történt, hogy a daru és a kenguru patkány rájött a tűzgerjesztés tudományára, és azt mondták egymásnak. Már pedig ezt titokban tartjuk valamennyi törzs előtt. Először is a binga-vingul cserjésbe megyünk. Tüzet rakunk, halat sütünk, ott nem lát meg bennünket senki. A tűzgerjesztő fadarabokat elrejtjük a binga-vingul bokor nyitott szájú bogyóiba, két másik tűzgerjesztő botot meg elrejtünk a tarisznyánkba. Azzal megsütötték az első halat, amit sikerült elfogniuk, és jó ízűen ettek belőle. Aztán visszamentek a faluba, a halból is vittek magukkal egy darabot. A falu lakói mindjárt észrevették, hogy másfajta eledelez, mint amit a napon szoktak szárítani, és megkérdezték. Mit csináltatok ezzel a hallal? Napra tettük száradni, felelték. Azt már nem mondjátok, hitetlenkedtek a többiek, annak más íze van. Botolga és Gunúr azonban váltig erősködött, hogy a nap szárította ki a halat. Teltek, múltak a napok, s amikor eljött a nagy halászat ideje, ők ketten megint eltűntek. Amikor visszatértek, újra csak más ízű volt az ő ételük, mint a többieké. A törzs vénei sehogy se tudtak belenyugodni ebbe a titokzatosságba, s elhatározták, hogy meglesik Botolgát és Gunúrt. Az éjjeli baglyot és a papagájt bízták meg a feladattal. Figyeljék meg, hová mennek, lessék ki, mit csinálnak. Így is történt. A következő halászat után, mikor a daru és a kenguru patkány elvették a részüket a zsákmányból, s elindultak a cserjésbe, a bagoly meg a papagáj lopva a nyomukba szegődött. De csak azt látták, hogy azok ketten eltűnnek a tűlevelű binga-vingul bozótba, s attól kezdve se hírük, se hamvuk. Végül a bozót szélén talált a bagoly egy magas fát, arra kapaszkodtak fel mind a ketten, hogy körülnézzenek. Így aztán sikerült kilesniük Botolgát és Gunúrt. Látták, hogy mit művelnek nagy titokban. Kinyitják a bőrtarisznyájukat, kivesznek belőle egy botot, ráfújnak, aztán leteszik egy halom száraz levél meg vessző közé. Kis idő múlva láng csapott fel, amit Botolga és Gunúr még tovább is szított. Egyre nagyobb galjakat raktak a tűzre. Végül pedig, mikor elhalt a láng, fogták a halat, és belerakták a rőzse tűzhamujába. A bagolynak és papagájnak ennyi is elég volt. Gyorsan lemásztak a fáról, és vitték a hírt a táborba. Mint a megbolygatott mékas, úgy zsongtak az emberek, mikor a két hírnök elmondta, mit látott, s mindjárt tanácskozni kezdtek, hogyan szerezhetnék meg a kenguru bőr tarisznyát és benne a tűzbotot. Végül úgy határoztak, hogy rendeznek egy nagy mulatságot, de olyat, amilyet a törzs fiataljai még sohasem láttak. Az volt a tervük, hogy mulatozás közben, mikor Botolga és Gunúr is beleszédülnek a táncba, kilopják a kenguru bőr tarisznyából a tűzbotot, és azon nyomban tüzet gyújtanak mindenki számára. Csak nem valamennyien ettek már a sült halból, amit a két tűzgerjesztő hozott a táborba. Azt akarták, hogy ezentúl mindig ehessenek, ha kedvük támad rá. És Biagát, a sóimot kérték meg, hogy segítsen nekik a terv végrehajtásában. Ha majd eljön a mulatság napja, mondták neki, tettesd betegnek magadat, kösd be a fejedet, és feküdj le Botolga és Gunúr mellé. De egy pillanatra se vedd ám le a szemedet róluk, s ha azt látod, hogy semmi mással nem törődnek, csak a tánccal meg a mulatozással, akkor emeld el a tarisznyát. Miután mindezt eltervezték, hozzáláttak a készülődéshez. Megüzenték a szomszédos törzseknek, hogy szívesen látják őket a mulatságon. Különösen brelgákra, a kék darukra számítottak nagyon. Messze földön híresek voltak csodálatos táncukról. Azt remélték, hogy az biztos leköti majd a tűzgerjesztők figyelmét. A törzsek el is fogadták a meghívást, és mindegyik túl akart tenni a többin. Egyik ragyogóbra festette a bőrét, mint a másik. A fiatalok nem győztek álmélkodni, mikor a mulatság napján a meghívottak sorra megérkeztek. Még soha nem láttak ekkora pompát. A fekete kakadu törzse ragyogó narancsvörös pöttyöket viselt a bőrén. A pelikánok talpig fehérbe öltöztek, csak itt-ott villant elő egy-egy fekete folt, ahol a festék lekopott. A fekete búvómadarak fekete bőrükbe jöttek, de az úgy ki volt suvickolva, hogy szinte vakított. Ezután érkeztek meg a kengurupatkány család szépei. Ezeket követte a vadmacskák törzse, és ki tudja még hányféle törzs. Végül lassú léptekkel megjelentek a kék darvak. Vörösre festett fejüket méltóság teljesen magasra tartották, mintha ők maguk is éreznék, hogy minden szem rájuk szegődik. Mikor Botolga és Gunúr megérkezett, már hatalmas tömeg volt együtt. Botolga azonnal figyelmeztette Gunúrt, hogy legyenek résen. Bármilyen nagy mulatság kerekedik is, ők csak nézők lesznek, vigyázniuk kell a tarisznyára. Gunúr megfogadta a tanácsot, leült Botolga mellé, a tarisznya meg ott lógott a karján. Kis idő múlva aztán Biaga, a sólyom is odafurakodott melléjük bekötött fejjel, s olyan szánalmas ábrázattal, mintha halálos beteg volna. De a szemét nem vette le a tarisznyáról. Volt egy pillanat, amikor a nagy tolongásban kicsit lejjebb csúszott a tarisznya Gunúr karjáról. Biagának azonban nem volt szerencséje. Botolga azonnal szólt Gunúrnak. Nem mintha gyanakodtak volna a sólyomra, csak ugyan elhitték róla, hogy beteg. Inkább csak óvatosságból figyelmeztették egymást. Aztán elkezdődött a tánc meg a móka. És táncoltak, és énekeltek órákon át. De amikor a kék darvak táncára került sor, egyszerre felugrott mindenki a helyéről, még Botolga és Gunúr is. A daruk, miután bevonultak a kör közepére, először előre léptek, meghajoltak, majd megint visszaléptek, s ezt addig ismételték, míg a mozgásuk egyre gyorsabb lett. Hajlongásuk pörgésbe csapott át. Hosszú nyakukat közben magasra nyújtották, s mindezt oly mulatságos komolykodással csinálták, hogy a nézők csak úgy rázkodtak a nevetéstől. És ekkor érkezett el Biaga ideje. Gunúr és Botolga se tudta megállni, hogy nevettében ne csapkodjon a karjával, s bizony közben megfeledkeztek a tarisznyáról. Egyszer csak lecsúszott Gunúr karjáról. A beteg Biagának se kellett több. Hirtelen felugrott, kőbaltájával fölhasította a tarisznyát, kirántotta a tűzbotot, s egy halomfüvet, melyet már jó előre odakészített, egy szempillantás alatt felgyújtott. Botolga és Gunúr pedig csak akkor kapott észbe, hogy mi történt. Rohantak Biaga után, de az még a nyúlnál is gyorsabban futott, s hamarosan messze maga mögött hagyta üldözőit. Így aztán ők is felhagytak a reménytelen hajszával, s már hiába is akarták volna őrizgetni a titkukat. A tűz valamennyiük közös kincse lett.
0: Csukásmese Rádió. Kívánom, hogy minden napotok legyen tele nevetéssel és boldogsággal. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Óriási szerencsétek van, mert most kótyavetye mond nektek mesét. Tanulságos állatmesék La Fontaine nyomán. Városi egér, mezei egér. Meglátogatta régen nem látott rokonát a városi egér. A mezei egér szívélyesen fogadta a vendéget. Tüstént körbe is vezette a birodalmán. Kimentek a búzaföldre, csipegettek egy kicsit a földön maradt gabonából, bebújtak a szalmakazalba. A látogatást a patakparton fejezték be, ahol friss patakvízzel oltották a szomjukat. Másnap reggel hazament a városi egér, ő is meghívta vendégségbe a mezei egeret. Pár nap múlva a mezei egér beállított a városi egérhez. Elámult a városi lét sok-sok csodájától. Legjobban a kamra tetszett neki. Sok olyan incsiklandó finomságot látott ott, amivel még sohasem találkozott. Hurkát, kolbászt, tepertőt, csokoládét. A városi egér biztatta, hogy kóstolja csak meg sorra ezeket. Alig kaptak be néhány falatot, amikor zörgött a kulcs a kamra ajtó zárjában. Gyorsan bújjunk el, mert agyonüt a gazda bennünket, ha itt talál, mondta a városi egér a mezei egérnek, és már húzta is vissza az egérjukba. A macska jól belakott az abátszalonnából, nyalogatott hozzá némi tejfölt, majd dorombolva eltávozott. Az egerek ekkor ismét előmerészkedtek. A városi egér biztatta a mezei egeret, hogy kóstolja meg az oldalszalonnát is, mert az a legjobb falat. A mezei egér azonban megköszönte a szíves vendéglátást, szedte a batyuját és indulni készült.
2: De hát miért ilyen gyorsan, kedves rokon?
1: Marasztalta a városi kisegér.
2: Annyi finomság van még itt.
1: A mezei egeret azonban nem tudta marasztalni.
2: Köszönöm, de inkább hazamegyek. Otthon ugyanis nincs ennyi finomság, de a szerény kis ebédemet legalább félelem nélkül nyugodtan elkölthetem. Itt a vége, fuss el véle!
0: Csukásmese Rádió.
3: Hallgasd velünk a mesét, itt a Csukásmese Rádióban.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy találós kérdést. Így hangzik. Ez a dolog általában nagyon puha. Ott van a fejed alatt, és nagyon kényelmes. Ha fáradt vagy, a fejecskét belesüpped, és segít, hogy jól aludj, könnyen álomba merülj minden este. De nem csak alvásnál találkozhatsz vele. Díszként kanapékon is láthatod, vagy a keményebb székeken puha ülésnek. Nekem például nagyon sok van belőle a kanapémon. Mi lehet ez? Igen, ez a párna. Ugye milyen puhák tudnak lenni? Remélem, ti is szeretitek. Ez volt mára a találós kérdésem. Biztos vagyok benne, hogy jól tippeltetek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
3: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok! Engem Pálfi Katának hívnak, és ma én fogok nektek mesélni. Szeretnék bemutatkozni. Színésznő vagyok, és író. Több gyerekek számára készült színházi előadás szövegét írtam már meg, és felnőtt létemre nagy rajongója vagyok a meséknek. Annyira nagy, hogy még tanultam is arról, hogy a világ különböző tájain milyen történeteket hallgatnak szívesen az emberek. Gyerekként az én kedvenc mesém a Ruth kiskacsa és az Aranyhajú király kisasszony története volt. De most a mákos tésztáról fogok nektek mesélni. Ez a dolog olyan nagyon régen történt, amikor az emberek még nem ismerték a mákos tésztát. hiszen nem mondom, akkor is egészen jó ételeket lehetett enni, mert úgy tudom, a diós tortát, meg a csokoládé fagylaltot már akkor is ismerték, hanem hát a mákos tészta még egészen ismeretlen dolog volt. És ezért meglehetősen sajnálom az akkori gyerekeket. Volt akkoriban egy szomorú anyuka, aki egyre azon búsult, hogy a kislánya nem akar enni. Soha se hallott egyebet az Évikéjétől, így hívták a kislányt, se reggelinél, se ebédnél, se vacsoránál, mint nem bírok többet enni. A kávéját megitta reggel Évike, de a vajos zsemlét már ott hagyta. És ha délben ki is kanalazta a levest, bizonyos volt, hogy a húst addig fogja rágni, amíg anyuka megunja a dolgot és felkel az asztaltól. Akkor aztán Évike is felkelt, és a hússal Bundi kutyus lakott jól. Anyuka hiába csinálta a legfinomabb csokoládés tortát a kislányának. Évike legfőjebb udvariasan megnézte, aztán bólintott, és azt mondta, nagyon szép, majd holnap megkóstolom. Hogy aztán a kelkáposztával és a sárgarépa főzelékkel hogyan bánt, azt már el sem mondom neked, hiszen úgy is kitalálod bizonyára. Természetes, hogy ennek nem lett jó vége, mert Bundi úgy meghízott a sok puha csirkehústól és otthagyott krémes tortától, hogy alig bírta vonszolni magát a kövérségtől, hanem Évike olyan sovány lett, mint egy felkiáltó jel. Akkoriban történt, hogy Évike édesanyja kinn állt egy délelőtt a konyhában és tésztát gyúrt. Szép, szögletes darabokra vágta a tésztát, és az volt a szándéka, hogy finom túrót meg tejfölt fog ráönteni, hadd csúszszék az a túrós kocka. Ekkor látogatóba jött hozzá a nővére, és kiment a konyhába, ahol Évike sápadtan és soványan üldögélt a konyhaszéken. Szent Isten, csapta össze a kezét a néni, mikor Évikét meglátta. Milyen sovány ez a gyerek! Hiszen el se fér benne az a széles tészta, amit csinálsz, nézett a gyúródeszka felé. Évike édesanyja meglepetten nézett a nénire, aztán a kislányára, és végül a tésztára. Egyszerre valami az eszébe jutott. Tudod mit? Mondta hirtelen. Majd keskenyebbre vágom, hát ha akkor elfér. És valami egészen apró dolgot hintek rá, mákot talán, az csak elfér benne, ha még olyan sovány is. Azonnal hozzáfogott a tészta metéléshez, és hosszú, keskeny csíkokra vágta az egészet. A nagynéni egy darabig nézte a tésztát is, meg a gyereket is, aztán legyintett. Ez is csak hosszában fér el benne, mondta. Hogyan fért, hogyan nem, nem tudom, de annyi bizonyos, hogy Évike megette a mákos tésztát.
6: Halihú!
7: Jó reggelt mindenkinek!
8: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! A mikrofon mögül az egyetlen, az utánozhatatlan, a megismételhetetlen Tudor kukac. Az emberek fővédelmi rendszere a csontváz belül van. A csontjaitok védik meg a szerveiteket, például a koponya az agyatokat, vagy a gerincetek az agyatokig felfutó gerincvelőt. Ha fel akarjátok emelni a lábatokat, a gerincvelő továbbítja ezt a parancsot az agyatok és a lábatok között. A gerinc a test fő tartó oszlopa. Miközben neki köszönhetitek azt is, hogy tudtok hajolgatni. Ezzel szemben például a rovarok védelmi rendszere kívül van. A külső, kemény kitimpáncéjuk védi meg a puha belsejüket.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló következik.
0: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. A legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutasd képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki, mert velünk együtt hallgatja az összes csukimuki. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok.
0: Halihó, ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
5: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
5: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Čukáš István, Pompom meséi részlet. Madárvédő golyókapkodó. Picúr csavargatta a nyakát, tekergette a fejét, de nem látta Pompomot. Aztán felszólt a levegőbe, csak úgy vaktában az ág felé. Szia, Pompom, iskolába! De egyáltalán nem rohanok, hol vagy, nem látlak, miért bújtál el? Gyere közelebb, kérte Pompom. És mikor Picúr közelebb jött, szépen ráült a fejére, és onnan súgdosott. Mert lőnek, azért bújtam el, az előbb is elzúgott felettem egy kavics, és én nem szeretem, ha kavicsok röpködnek, meg zúgattyúznak körülöttem, nagyon nem szeretem. Mi vagyok én? Céltábla? Míg Pompom dohogott, meg morgott, meg méltatlankodott, arra repült, arra bukdácsolt egy tépet tollú kismadár. Csak úgy zúgtak, meg fütyültek körülötte a kavicsok. Jaj, mondta a kismadár, ez majdnem eltalált, segítség! Picúr felpillantott a kismadárra, és látta, hogy ennek a felese tréfa. Engedd meg, hogy a fejedre szálljon, illetve az én fejemre, súgta oda Pompomnak, majd integetett a kismadárnak. Ide, ide! A kismadár rászállt Picúr fejére, illetve Pompomra, aki morgott is azonnal, hogy mi vagyok én, madárfészek? De azért betakargatta a lihegő-pihegő kismadarat. A környező bokorból egy fiú dugta ki szeplős képét. Nem láttátok a madaramat? Azt én lőttem, az enyém! Újra töltötte a csúzliát, és szúrós szemmel nézett körül. Picúr óvatosan megrázta a fejét, vele rázkódott Pompom és az elrejtőzött kismadár is, hogy nem, nem, nem látták. Majd gyorsan tovább mentek. Hely, csak itt lenne madárvédő golyókapkodó, sóhajtotta Pompom. Majd megtanítaná ezt a pulykatojás képűt kesztyűbe dudálni. Picúr azonnal megállt. Ki az a madárvédő golyókapkodó? Mesélj róla. A madarak barátja, mondta Pompom. Szereti a madarakat, és nagyon nem szereti, ha lövöldöznek rájuk. Merre lakik madárvédő golyókapkodó? Arra, mondta Pompom. Elindultak, mentek, loholtak arra, meg erre, jobbra, meg balra, egyenesen föl és le, átlósan, keresztbe és hosszába. És el is érkeztek madárvédő golyókapkodó házához. Az ajtó azonnal kinyílt, s nyájasan mosolyogva kinézett rajta madárvédő golyókapkodó. Mi tetszik? Kérdezte mély, meleg hangon. Nagyon nem tetszik, hogy csúzlival lövöldöznek, meg kavicssal zúgattyúznak, rázta a fejét Picúr, és vele rázkódott Pompom és a kismadár is. Madárvédő golyókapkodó szigorú arcot vágott. Rólam mindenki tudja, hogy aranyszívem van, és hogy nagyon szeretem a madarakat, és hogy nem szeretem, ha lövöldöznek rájuk. Te rád is lőttek? Én rám lőttek, itt maradhatok? Itt jó, itt nem lőnek rám, és nem ráznak állandóan, mint egyesek. Már majd elszédültem az állandó fejrázástól. Madárvédő golyókapkodó megértette, és meleg hangon így szólt. Mindjárt intézkedem, és ne féljetek. Majd ez a kismadár mutatja az utat. Kitárta két karját, és zsebében a kismadárral felrepült, körözött egyet-kettőt, és hús, elszállt. Menjünk utána, súgta Pompom. Kíváncsi vagyok, hogy csinálja. De nem tudunk repülni, mondta Picúr. Hogyan menjünk utána? Gyalog, majd alulról nézzük. El is indultak, mentek lent a földön, és alulról nézték, hogy madárvédő, golyókapkodó, halált megvető bátorsággal a kavicszáporba repült, és röptében elkapkodta a kavicsokat. Az előbbi pulykatojás képű fiú csodálkozva bámult a levegőbe. Majd több pulykatojás képű is kibújt a bokorból, azok is bámultak, majd mindnyájan dühösen földhöz vágták a csúzliukat, rá is tapostak, és azt ciszegték a foguk között, ósti fegyver, ósti fegyver. Majd elrohantak a sportboltba. Madárvédő golyókapkodó nyugtalanul keringett a levegőben, és várta a pulykatojás képűeket. Azok jöttek is hamarosan, és diadalmasan lóbálták a légpuskákat. Majd céloztak és lőttek, és valóságos golyózáporral árasztották el a fák tetejét, a riadtan menekülő madarakat. Madárvédő golyókapkodó suhant, röpködött, kapkodta a golyókat, ihegett, lihegett, majd fáradtan megtörölte a homlokát. Vége az első menetnek, elfogyott a golyójuk, sóhajtotta. Valamit ki kell találni, dünnyögte. Már ki is találtam. Itt ész van ám, nem szilva lekvár, bökött homlokára, és elrepült. Egy pillanat alatt átvágott a városon, a város végén nagy teli zsákokat szerzett, s visszaröpült a tér sarkára. A sportbolthoz vezető úton leszállt, gyorsan egy bódét fabrikált, és kiírta egy táblára, első osztályú golyók. A pulykatojás képűek éppen arra loholtak, megtorpantak a bódénál, elolvasták a felírást. Majd a zsebükben kotoráztak, előszedték a pénzüket, letették a pultra, s így szóltak. Ezért mindért kérünk első osztályú golyót. Madárvédő golyókapkodó besöpörte a pénzt, és telitöltötte a sapkájukat első osztályú golyókkal. A kismadár aggodalmasan csipogott a zsebből. Még te adsz neki golyót? Madárvédő golyókapkodó rejtelmesen somolygott. Csak várj ki a végét, mondta. És most gyerünk! Learatjuk, amit elvetettünk. Azzal kitárta a két karját, és hús, felröpült. Lent a pulykatojás képűek megtöltötték a légpuskákat, és hatalmas golyófergeteget zúdítottak a madarakra. Kapkodjátok be, kiabált madárvédő golyókapkodó. A madarak először nem értették az egészet, majd az egyik bátor madár óvatosan bekapott egy süvítő golyót. Búza! Rikkantotta. Búza szem! A pulykatojás képűek teljesen megzavarodtak, földhöz vágták a légpuskákat, és szégyenkezve elszaladtak. De úgy pirult a fülük, és úgy szégyenkeztek, hogy örökre elment a kedvük a lövöldözéstől. A kismadár gúnyosan kiabált utánuk. Menjetek ipiapacsozni! Éljen madárvédő golyókapkodó, a zseni! Picurék ámulva nézték lentről az egészet. Te érted? Kérdezte Pompom. Persze, hogy értem, felelte Picur. Zseniális ötlet, árpával meg búzával lövöldözni a madarakra, igazán zseniális. Ekkor 8-at ütött egy toronyóra. Picur felkiáltott. Jaj, elkésem az iskolából. Fussunk!
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Boden ist herum, mit,
1: Azaz,
0: öd, hat, het, njot, gilens, ist dies.
2: Amit most hallgatsz, az a
3: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek. Szerbusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, én mesélek most nektek. Václav Csvörtek, Moha és Páfrány című mesekönyvéből mondom a Hogyan tévedtek el az őzláb gomba erdőben című mesét. Hát nem tudom, hogy szoktatok-e a szüleitekkel kirándulni az erdőben, ez egy nagyon izgalmas dolog, és bizony főleg akkor, amikor eső után kibújnak a gombák. Persze azt nagyon-nagyon kell figyelni, gondolom, hogy a szüleitek ezt tudják, hogy nem minden gombát szabad leszedni. Az őzláb gomba az nagyon finom, az biztos. Úgyhogy a legközelebb majd járjátok az erdőt, keressetek gombát, és gondoljatok erre a mesére. Hogyan tévedtek el az őzláb gomba erdőben? Moha és Páfrány járták az erdőt. Egyszer csak Páfrány megállt, nyújtózott egyet, és ásított. Majd lefeküdt a fenyőfa tövébe, feje alá kakukk fűpárnát tett, és már aludt is. Moha csak úgy párna nélkül hajtotta le a fejét, és ő is elaludt. Alig aludtak valamit, amikor felülről fenyőmag záporozott le rájuk. A mag után hullott a toboz is, s hová pottyant?
4: Épp az orromra kellett esned,
2: gurult Dübe Páfrány. Fent a fenyőfán valaki elnevette magát. Hát az ágvillában mókus ült, és azt mondta,
5: most ugyan nevettem egy kicsit, de különben borzasztó szomorú vagyok.
2: Miért? Sajnálta meg Moha.
5: Télire gyűjtök egy kevés elemózsiát, de az idén üresek a tobozok. És gombát sem találtam,
2: sóhajtotta keservesen mókus, és felugrott egy magasabb ágvillába, hát ha ott talált teli tobozt.
4: Mindenkinek megvan a maga gondja, vigasztalta Moha.
5: Nekünk például az alvással gyűlt meg a bajunk,
2: ásított Páfrány. Páfrány megigazította kakukk fűpárnáját, Moha meg csak úgy párna nélkül hajtotta le a fejét, és újra elszenderültek. Ekkor Páfrányhoz lépett az álom, és megkopogtatta a homlokát. Szabad?
4: Kerüljön bejjebb, dünnyögte Páfrány.
2: Az álom két hüvelykujjával jelet nyomott a homlokára, és Páfránynak úgy tetszett, hogy egy magas hegytetőn áll. A lábánál kis felhő gomolyog, és így szól hozzá. Miért nem repülsz te is, Páfrány? Páfrány csak felszökkent, és már repült is. Egy kis ideig repült, mint a madár, egy kis ideig úszott, mint a hal. Egészen addig a helyig repült, ahol Mohával aludtak. Páfrány egy ideig körbejárta önmagát, aztán belebújt saját magába, és felébredt. Megbökte Mohát, és azt mondta.
4: Álmomban repültem. Micsoda gyönyörűség volt. Jó, jó, dünnyögte álmosan Moha, és a másik oldalára fordult.
2: De Páfrány nem hagyta békében. Feküdt, az eget bámulta, és egyre csak az álomról fecsegett.
4: Először egy magas hegytetőn álltam.
2: Alig, hogy ezt kimondta, emelkedni kezdett. Egyre magasabbra.
4: Aztán széttártam a karomat, és már repültem is.
2: Páfrány széttárta a karját, és már repült is. Ugyanis őzláb gomba nőtt ki alatta, és most lepottyant róla, mint egy erkéről.
4: Mit bűvelsz?
2: Ilyet meg Moha. Páfrány iszonyú haragra gerjedt.
4: Nem tudja jobban megválasztani a helyet, ahol kinő, maga Oktondi.
2: Az őzláb gomba igazi szépség volt. Magas és karcsú, kalapja olyan volt, mint egy napernyő, és fátyol díszítette. Egy pillantásra sem méltatta Páfrányt. Tha, egy ilyen pöttöm Jankó, s hogy kiabál? Páfrány ezt nem hagyta annyiban.
4: Hogy nem sül le a bőr a képéről maga, nyakigláb!
2: Az őzláb gomba erre már csak annyit mondott. Kis ilyen elájult. Moha kézen fogta Páfrányt.
4: Inkább menjünk innen, Páfrány.
2: Mikor elmentek, az őzláb komba egy ideig még dúlt-fult mérgében, aztán megfenyegette a két komát.
5: Ezért még megfizettek. De megám?
2: Magszóró után nyúlt, és szórni kezdte maga körül az erdőben, meg a tisztáson a magvakat. Mohának és Páfránynak még hosszú utat kellett megtenniük a házikójukig. Egyszer csak megbotlott Moha. Utána megbotlott Páfrány is. Egyre nehezebben haladtak. A tisztás tel is tele volt kis dombokkal. Őzlábgombák ütötték fel fejüket a földből, egyik a másik után. Gyönyörűek, magasak, karcsúak, a kalapjuk meg fátyluk napernyőhöz hasonló. Mindegyik furcsán mosolyog, és azt csuttogja, hova oda, és merre kifelé? Egy egész erdő nőtt belőlük, és Moha meg Páfrány eltévedt az őzlábgomba erdőben. Máig is ott bolyognának, ha meg nem hallják ezt a kis dalt.
5: Hippi-hoppi-hopsz, penyő meg toboz, hopla-hopla-hó, őzláb és gumó, dári-dári-dó, hopla-hopla-hó.
2: Hát mókus volt az. Télire szedte az őzlábgombát, már néhány nyalábbal összeszedett.
5: Álljatok félre az útból, vagy inkább üljetek le egy kicsit, amíg a házikótokig utat török, mondta Mohának és Páfránynak.
1: Sziasztok, Nono vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld.
2: Na?
1: Tegnap megkértem anyukámat, hogy csináljunk délután valami közös programot. Erre ő kitalálta, hogy menjünk el, és vigyük el a szelektívet a kukákhoz, és dobáljuk be.
2: De jó program! Ezt én is nagyon szeretem.
1: Igen, igen. De nekem egészen máshoz volt kedvem. Nagyon szerettem volna is sütit enni anyukámmal a cukrászdában.
2: Hát, ahogy mondani szokták, néma gyereknek anyja sem érti a szavát.
1: Ez azt jelenti, hogy ha nem mondjuk el, mit gondolunk, mit szeretnénk, akkor nem tudnak segíteni rajtunk, nem tudják kitalálni a gondolatunkat.
2: Úgy van, pontosan. Mindig érdemes őszintén elmondani, mit szeretnél, mihez lenne kedved.
1: Igazad van. Legközelebb így fogok tenni.
0: Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Borsószem herceg kisasszony, Hans Christian Andersen. Volt egyszer egy királyfi, aki herceg kisasszonyt akart feleségül venni, de nem ámhoemi jött-ment herceg leányt, hanem olyat, aki igazán trónra termett. Bejárta az egész világot, hogy meglelje a hozzáillőt, de minden választottjában talált valami kivetnivalót. Herceg kisasszony akadt ugyan elég, de a királyfi kételkedett benne, hogy vérbeli herceg kisasszonyok, mert mindegyik tett valami olyat, ami nem illett hozzá. Hazatért hát a királyfi a birodalmába, és igen elbúsult, hogy nem le magához való feleséget. Egy este szörnyű vihar kerekedett, dörgött, villámlott, az eső meg úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. A nagy égzengésben egyszer csak megverte valaki a palota kapuját. Az öreg király maga ment kaput nyitni. Egy herceg kisasszony állt a küszöbön. De uram teremtőm, hogy megtépázta a zuhogó eső meg a vad szél? A hajáról, ruhájáról, patakokban szakadt a víz. A cipője orrán befolyt az eső, a sarkán meg kifolyt. S mégis azt merte mondani, hogy ő vérbeli herceg kisasszony. No, majd elválik, hogy igazat mondott-e, gondolta magában az öreg királyné, de nem szólt senkinek. Bement a hálókamrába, kiemelt az ágyból minden dunnát, párnát, derékaljat, s egy szem borsót tett az ágydeszkára. Aztán rárakott a borsószemre 20 derékaljat, azokra meg 20 vastag pehely dunnát, s oda vezette éjeli hálásra a herceg kisasszonyt. Reggel aztán megkérdezte tőle, hogy esett az alvás. Egy szemhunyást sem aludtam, panaszolta a herceg kisasszony. Isten tudja, mi volt abban az ágyban. Egész éjjel nyomott valami, akármelyik oldalamra fordultam. Csupa kék-zöld volt a testem. Restellem megmondani, de sosem volt még ilyen kényelmetlen ágyam. Most már aztán láthatták, hogy vérbeli herceg kisasszony a vendégük, mert 20 derékaljon és 20 pehelydunnán keresztül is megérezte azt a kicsi borsú szemet. Csak egy javából való igazi herceg kisasszony lehet ilyen kényes. A királyfi nyomban feleségül vette, úgy megörült, hogy igazi herceg kisasszonyra akadt. A borsószem meg a királyi kincses kamrába került, ott mutogatják mind a mai napig, ha ugyanazóta el nem lopta valaki. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: Mit gondolsz? Elég volt?
1: Hát, nem is tudom. Amikor olyan jó móka volt. De azért most már kanyarítsuk őket haza.
2: Igen, igen, Rosár, én is elálmosodtam. Hosszú volt a nap.
1: Meg azt hiszem, most már meg is tanultak vigyázni egymásra.
0: Te, az ott nem a malom?
1: De, de. Na gyere, menjünk is!

Gyalog megyünk Buddára, oda érünk Szerdára, ott a hegyek magasak, a hegytetők havasak. Hát a

0: Szeretném én a kifli csücsköt kérni.
1: Csukás Mese Rádió. Őszi tárgyunk az esernyő. Az ősz beköszöntével többször vesszük elő az esernyőnket is. Gondoljunk csak bele kicsit ebbe a szóba. Esernyő. Ez két szó összevonásából keletkezett. Az esőből és az ernyőből. Eső, ernyő. Esernyő. Neked milyen színű az esernyőd? Van sajátod, vagy inkább te az anyu vagy apu esernyője alá állsz be? Az én esernyőm piros színű, és tele van fehér pöttyökkel. Szerintem messziről úgy néz ki, mint egy óriás gomba. Angliában adták el talán a legtöbb esernyőt a világon. Egyrészt azért, mert ott nagy divat volt esernyőt hordani. Másrészt azért is, mert Angliában tényleg nagyon sokat esik az eső. Tudjátok, hogy ki az a világhírű mesehős, aki mindig egy csodálatos esernyőt hordott magánál? Igen! Ő Mary Poppins, aki az esernyője segítségével a felhők felé is fel tudott emelkedni. És volt olyan pillanat is, amikor az esernyője fogantyúján található papagáj is mondott egy-két bölcs tanácsot. Én is szívesen elfogadnám ezt a papagájos esernyőt. Ti miért szeretnétek? Szívből kívánom, hogy legyen nektek olyan színű és alakú. Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok gyerekek, ifján Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, Tuba művész, három gyermek édesapja. Nagyon szeretek mesét olvasni nekik, úgyhogy fogadjátok ti szeretettel a következő észt népmesét. Hogyan tudta ki a szolga a sellők titkát? Fordította Perecki Gábor. Egyszer elküldte a gazda a béresét a folyóra halat fogni. A béres halászott, míg be nem esteredett. Leszállt a sötétség, s megerett az eső. A béres nem talált más védett helyet, beült egy rozog a csónakba, amely a vízparton hevert. Kisvártatva három sellő jött ki a folyóból, s nem vették észre a legényt. Letelepedtek beszélgetni a csónak közelében. Az egyik így szólt: tudok valamit. A másik azt mondta: én is tudok valamit. Mire a harmadik is közbeszólt, hogy ő is. A béres hegyezte a fülét, mit tudhatnak azok a sellők. Hát megszólalt az első: innen az országúttól egy fél versznyire van egy tanya. Annak a nagy kapuja alatt egy pénzes láda van a földben, csak egy kis sarok áll ki belőle. Senki se tudja,

0: hogy ez pénzes láda, mindenki azt hiszi, hogy kő. A ládát könnyen megszerezheti bárki, csak éjfélkor oda kell menni és kiásni. A másik meg ezt mondta. Tudjátok, hogy innen néhány verstával arrébb malomgátat vernek a folyón. Csinálják már pár éve, ezreseket költöttek rá, de a gát sehogy se készül el. Amit nappal építenek, azt éjjel valaki lerontja. Pedig könnyen meg lehetne csinálni, ha a gát végénél mindkét parton ledugnának egy-egy keresztet a vízbe. A harmadik így szólt. Én meg azt tudom, hogy a királylánynak már régtől fogva fáj a szeme. A leghíresebb doktorok orvosolták, mindenféle írral próbálkoztak, de nem segített semmi. Pedig mindjárt meggyógyulna, ha timsós vízzel megmosnák a szemét. A béres mindent megjegyzett, s mikor a sellők elmentek, kimászott a csónakból és hazament. Másnap éjszaka elment a pénzes ládáért. A sarka valóban kiállt a kapu közén, mint egy kődarab. Kiásta a pénzes ládát, és hazavitte. Egyszeriben gazdag ember lett a béresből, több pénze volt, mint 7 földes úrnak együttvéve. A gazda is látta, hogy a béresnek sok pénze van, és elkezdte tudakolni. Honnan vetted? A béres nem csinált titkot a dologból, hanem elmesélte, hogy hallgatta ki a csónakban rejtőzködve a sellők beszédét. A gazdát elfogta a kapzsiság. Másnap este ő is kiment a csónakhoz, s hallgatózni kezdett. Hamarosan megjöttek a sellők. Így szólt az egyik. Tudjátok, hogy a pénzes láda nincs már ott a kapunál? Valaki kihallgatta a beszélgetésünket, s elvitte a pénzes ládát. Lássuk csak, hát ha most is hallgatózik. Neki láttak a keresésnek, s rátaláltak a csónakban a gazdára. Kihúzták, s jól eltángálták. A béres meg elment a molnárhoz, aki a gátat építette, s építőmesternek ajánlkozott. A molnár csak úgy állt kötélnek, ha az ember kezes pénzt fizet, mert már annyian próbálkoztak, s senkinek se sikerült. A béres lefizette a pénzt, volt neki bőven, munkásokat fogadott, s hozzákezdett az építéshez. Előbb azonban mindkét parton leszúrt egy-egy keresztet a vízbe, ahogy a sellő mondta. Így aztán szépen haladt a munka. Amit megépítettek, az ott is maradt. Senki se rontotta le. Ahogy a gát elkészült, megint kapott a béres néhány ezer aranyat. Díszes ruhát csináltatott magának, s elment a király városába. Mikor bebocsátották a királyhoz, mindjárt megígérte, hogy meggyógyítja a királylány szemét. A király azt mondta neki. Az én leányom szemét eddig senki se tudta meggyógyítani. Ha meggyógyítod, te vagy a legbölcsebb, s akkor hozzád adom a leányom feleségül. A béres megmosta timsós vízzel a királylány szemét, s az tüstént meggyógyult, mintha soha semmi baj esedett volna. Nagy öröm volt a királyi palotában. Mindjárt nagy lakodalmat csaptak, mikor az öreg király lehúnyta a szemét, a béres követte a trónon.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Volt egy fakatona, fából volt a lova, kengyele kantárja, a kádár munkája, fából a patkója, fakovács patkol.

0: Fakovács patkolta. Fából volt faragva a föld is alatta.
1: Ez a gyerekek rádiója.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Fecske madár mikor lesz nyár? Majd, ha apád aratni jár.
2: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás mese rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Mikula Péter, világszépítés. A gyógyító puszi, aki elmeséli nektek, Németh Lojzi. Megszólalt a telefon, Berci és én egyszerre startoltunk rá, hogy felvegyük. Én értem oda hamarabb, ami nem tetszett az öcsémnek. Kinyújtotta rám a nyelvét, és csúnyán nézett rám. Én is így tettem, ha már ő ilyen, én is utánoztam. Felvettem a telefont, és beleszóltam.
5: Tessék, Mikó lakás, Mikó Zorka vagyok. Szia Zorka tündér, Ildi vagyok. Hogy vagy?
4: Kérdezte anya testvére.
5: Szia Ildi, köszönöm, jól vagyok. Csak Berci a nyelvét nyújtogatja rám, mert én értem a telefonhoz hamarabb. Különben jól vagyok. Főztem Zsuzsi és Enci bácsinak ebédet. Meséltem nekik, és letettem őket aludni. Azért beszélek ilyen halkan, nehogy felébredjenek. És te jól vagy, Ildi? Mikor jössz hozzánk?
4: Kérdeztem.
5: Köszönöm, meg vagyok, Zorka cica. Mindig jó kedvem lesz, ha hallom a hangod. A jövő héten úgy terveztem, találkozunk, és frizurát csinálunk a babáidnak. Mit szólsz? Aztán Bercivel is építünk valamit Legóból. Mondd meg neki. De most add anyát, légy szíves.
4: Anya, gyere, tesód van a vonalban. Anya mindig olyan huncut hangon telefonál a nővérével, mintha éppen valami csintalan dolgot mesélne el. Ebből is lehet tudni, hogy kivel beszél. De most olyan komoly lett, apa is érezte, hogy valami történhetett. Amikor anya befejezte a beszélgetést, apa kérdően nézett rá. Kórházban van Nagyi, mondta anya. Ugye nincs más dolgunk, és bemegyünk hozzá, nézett kérdően apára. Természetesen, mikor gondoltad, indulhatunk? Kérdezte apa. Minden más dolog megvár, tette hozzá. Anya egy olyan finom, hálás puszit adott apának, amit rögtön irigyelni kezdtem. Azt éreztem, ez a köszönöm, amit anya mondott, valahogy több volt, mint amikor azt köszöni meg, hogy apa segít neki kiteregetni a mosott ruhákat. És a puszi is más volt. Megkérlek, készítsd össze a gyerekeket, és csomagolok néhány fontos dolgot Nagyinak, mondta anya. Apa hozzánk fordult. Gyertek, csipet csapat, öltözzetek. Nagyik a kórházba került, viszünk neki egy kis leveskét, gyümölcsöt és egy kis jókedvet is. Tudjátok, a kórház egy olyan hely, ahova akkor kerül az ember, ha elromlik valamije. Ott vannak a doktornénik, bácsik, akik azért dolgoznak, hogy megjavítsák. Berci még játszott volna a katonáival, de úgy kérte meg apa, hogy tegye el a játékait és öltözön, hogy elfelejtett nemet mondani. Felöltöztünk, beültünk az autóba, végig énekeltük az utat, de anya és apa most nem énekeltek velünk. Megérkeztünk a kórház elé, bevonultunk, és megkerestük a Nagyik a szobáját. Furcsa hely ez a kórház. Mindenki pizsamában van, hálóinkben van. Ha nem doktor vagy látogató. Lehet, hogy mindannyian most ébredtek. Vagy talán pizsi-dizsi lesz a kórházban. Arra értünk ide. A szobában nem csak Nagyi volt, hanem rajta kívül még három néni készült a pizsi-dizsire. Nagyon meglepődött Nagyika, amikor meglátott minket. Mindenkit megpuszil, és bemutatott a szobatársainak. Először anyával szeretett volna beszélni. Addig mi kimentünk a folyosóra apával és Bercivel. Biztos titkolóznak, mondta Berci. Ugye apa, nem szép dolog titkolózni, folytatta. Ha titkolóznak, akkor csak valami fenséges sütemény receptje lehet a titok tárgya, mondta apa. Az pedig meglepetés, tehát nem kell tudnunk róla. De az is lehet, hogy a Nagyi egyenként akarja elmesélni nekünk, milyen kalandok várnak rá ebben a kórházban. Nem tudhatjuk, de azt javaslom, várjuk ki a végét, majd megtudjuk. Minden jó, ha a vége jó, mondtam a sajogban. Ekkor kinyílt az ajtó, anya állt ott, behívott minket. Én elmegyek beszélni a doktornénivel, addig átadom nektek Nagyikát, mondta. Gyertek szépségeim, hagy öleljelek meg benneteket. Hagy nyomjak egy cuppanost az orcátokra. Drága jó atyátok, addig sétál egyet anyával. Gyere, Berci vitéz, hogy vannak a katonáid? Zorka szívem, hagy gyönyörködjek azokban a tengerkék szemeidben. Berci elmesélte, hogy indiánokkal harcoltak a katonái, és éppen győzelemre álltak, amikor eljöttek ide, és azt is, hogy Borzsa kutyát megugatta egy tréfás kedvő bácsi. Nagyon mókás volt. ahogy ugatták egymást. Ezen nagyokat kacogott Nagyi, de még szobatársai is. Milyenek a fiúk? Így az én öcsém is, ahogy befejezte a mondókáját, elvonult megkeresni anyáikat. Én ezt egy cseppet se bántam, hiszen alig vártam már, hogy sorra kerüljek Nagyinál. Elővettem a doktor felszerelésemet, amit még otthon csempésztem be a zsebembe, hogy megvizsgáljam és meg is gyógyítom Nagyikát. Volt nagy csodálkozás a szobában, azt mondták a nénik, csípjétek meg, nem hiszek a szememnek, sárgulok az irigységtől. Ilonkám, hogy ilyen unokád van? Te Zórka, te! Nem is te volnál, ha nem találtál volna ki valami meglepetést a számomra, mondta a Nagyi. Nem azok, Nagyika, mondtam, meghallgatom a szívedet, sóhajts még. Na, még egyet. Jól van, jó szívű vagy. Társ ki a szád, mondd, a torkod is rendben van, de azért egy hétig ne egyél fagyit, és ne így el hideg, mála szörpöt. Mindenkit is megvizsálnál, Orka, viccelődtek a szobatárs nénik. Nem lehet, mentette ki Nagyika, az Orka nagyon elfoglalt, időpontot kell kérni tőle. Ezen aztán jót nevettek. Vidám csapat lehetne így együtt. Ekkor váratlanul egy ismeretlen hang szólt hozzám a hátam mögül. Látom, körültekintően vizsgáltad meg a beteget, kedves kollégina. Hogy szólíthatlak? Az én nevem Szilvi doktornéni, mondta, és a kezét nyújtotta felém egy helyes, fehér köpenyes néni. Úgy látom, nagyon jó viszonyban vagy a kedves beteggel. Kicsit megszeppentem, de arra gondoltam, amit a szüleim tanítottak, kedvesen kell válaszolni, ha kérdeznek. Szia, doktornéni, én Zórka vagyok, Mikó Zórka, ő pedig a Nagyikám, anyukám anyukája. Mondtam, és nyújtottam a kezet én is a doktornéninek. Örülök, Zórka, hogy megismertelek. Megnézhetem az orvosi eszközeidet, kérdezte. Kicsit elszégyeltem magam. Ez csak játék, feleltem. Teljesen rendben van. Nekem is hasonló volt gyerekkoromban. Azzal vizsgáltam, gyógyítottam a babáimat és szüleimet, ha hagyták. El is hoztam volna ide a kórházba, de már ki tudja, hol maradtak el tőlem. Itt kaptam felnőtt orvosi táskát. Megnézed? Vagy inkább maradsz most a nagymamáddal, kérdezte a doktornéni. Ide figyelj, Zórka, szeretnék valamit megosztani veled. Van egy új orvosi felfedezés, elmondanám neked, mit szólsz, folytatta a doktornéni. Nem titkos, kérdeztem vissza. Elmondhatod nekem? Igen, azt hiszem. Azt a lelkemre kötötték, hogy csak olyanoknak mondjam el, akik kizárólag jóra használják ezt a legújabb titkos felfedezést. Akik tiszta szívükből gyógyítanak. Aki nem olyan jó szívű, mint te, Zórka, az többet árthat, mint használhat vele, ezért te sem mondd el akárkinek. Megígéred? Ha igen, beavatlak ebbe a nagy titokba. Anyának elmondhatom? Kérdeztem. Igen, édesanyád is jó szívű asszony, mosolyog a szeme, mint a tied, válaszolta a doktornéni. És apának? Faggatoztam. Neki is. Ahogy mesélt róla a nagymamád, ő is mókamester. A mókamesterek is orvosok, a játékkal gyógyítanak. Akkor jól mondtam, és kíváncsian néztem a doktornénire. Hajolj közelebb, Zórka, mondta, s egész halkan, hogy más ne is hallja, a fülembe súgta. Ez az ősi módszer, amit újra megtaláltak a tudósok, a gyógyító puszi. Úgy működik, ha a beteg valaki, aki fontos neked, és ott lakik a szívedben, akkor a szíved összes melegével, szeretetével meg kell ölelned. Csak finoman, hogy érezze, ez egy olyan legbelülről jövő meleg ölelés. És egy gyógyító finom puha puszit kell elhelyezni az orcáján, miközben azt mondod, gyógyulj meg, Nagyika, vagy apucika. Ha ezt teszed, őszintén, legszebb érzéseddel, a gyógyító puszi és a gyógyító gondolat felgyorsítja a gyógyulást. Megjegyezted, Zórka? Azt hiszem, igen, feleltem. Akkor nincs más hátra, próbáld ki, csak bátran. Ekkor Szilvi doktornénire néztem. Nagyon bíztatóan nézett vissza rám. Biztos a nézésével is tud gyógyítani, gondoltam. Rajta. Szívmeleg szeretettel, finom öleléssel, puha gyógyító puszi. Bízd magadban. Felmelegítettem a szívem, ahogy a doktornéni mondta. Feltérdeltem az ágyra, és nagyon megöleltem Nagyit. És amikor már éreztem, hogy elkészült bennem a gyógyító puszi, puhán az arcához érintettem a számat, gyógyító puszit adtam, és azt mondtam, gyógyulj meg, Nagyika. Nem szólt semmit. Csak egy hatalmas vízcsepp gördült le a szeméből. Elengedtem az ölelést, elvettem az ajkaimat a Nagyi arcáról, leszálltam az ágyról, és azt figyeltem, vajon hatott-e már a gyógyító puszi. Meg is kérdeztem tőle. Ugye, Nagyika, már jobban érzed magad? Érzed, hogy gyógyulsz már? Nem mondott semmit, csak olyan vizes szemmel, szép mosolyával rám nézett és bólogatott.
2: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
6: Ez a Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Szabó P. Szilveszter vagyok, színész, énekes, rendező, szobrász. Nagyon fontosnak tartottam gyermekkoromban is, természetesen mióta két kislányom felcseperedett, nekik is fontosnak tartottam, hogy olyan hős történeteket osszak meg állatokról, vagy növényekről, akiknek igenis van személyiségük. Hogy miből lett a csoda, hogy emberek aztán milyen mondákat kerítettek ezekről, vagy a kígyónak miért nincs hangja. Vagy például az áfonya miért kék, és az áfonya valójában egy elvarázsolt királykisasszony lenne? Egy szépség, akit a gonosz fagy megátkozott? Erdők, mezők, népmeséi, Bajzát Mária válogatása. A kék áfonya. Nyenyec mese. A napfénynek meg nyíló ibolyának született egy szépséges kislánya. Esti sugárnak nevezték. Serdült, nőtt a kislány, és hamarosan híre ment ügyességének. Egyetlen nap alatt meg tudott varni egy hétszínű fonállal hímzett szarvasbőrcsizmát, vagy egy paszományos bőrbekecset, vagy egy fehér kámzsás kabátot. Telt múlt az idő, felnövekedett esti sugár, eladósorba került. Sokan kérték az apjától.
2: Férhez adod-e a lányodat, napfény?
1: Napfény azonban mindegyiknek így válaszolt.
2: Nem adom én senkinek, nem adom senkinek.
1: Esti sugár híre eljutott legyőzhetetlen fagyhoz is. Befogott a szánnyába hét jeges medvét, és elvágtatott napfény kunyhójához. Odaért, leszállt a szánról, rátámaszkodott jégcsapbottyára, és megkérdezte.
3: Hozzám adod-e a lányodat, napfény?
2: Nem adom senkinek, felelte Amosz.
1: Legyőzhetetlen fagy azonban nem tágított. Három nap és három éjjel hajtogatta.
3: Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény!
1: Meleg délben gyöngült a legyőzhetetlen fagy, de éjjel, amikor hideg van, félelmetes a szava. Napfény éjjel csak úgy reszketett félelmében.
2: Bezzeg nappal bátran mondogatta. Soha, de soha nem adom egyetlen lányomat legyőzhetetlen fagyhoz.
1: Esti sugár csak sírt, sírt keservesen. Sírt az anyja is, és így esdekelt.
4: Eredj innen, legyőzhetetlen fagy! Nem lehet a feleséged a mi lányunk, hiszen megfagy a te jégkunyhódban.
1: Legyőzhetetlen fagy azonban kérlelhetetlen volt, és a negyedik napon fenyegető hangon kiáltotta.
2: Hallod-e, napfény? Ha nem adod a lányodat szép szerével, akkor erőszakkal ragadom el.
1: Ez süvöltötte legyőzhetetlen fagy, azután jéghideg szeleket fújt magából úgy, hogy megdermedt minden a kunyhó körül. Megijedt napfény, sírva fakadt.
4: Mit tehetek? Te vagy az erősebb! Hozzád kell adnom a lányomat!
1: Legyőzhetetlen fagy ekkor felültette a szánnyára esti sugarat, és a hét jegesmedve éjszak felé röpítette őket, szembe a hóförgetegekkel, jéghegyek között repült a szán. Didergett esti sugár, kékre fagyott, és olyan keményre, mint a jég, csak úgy kopogott a teste a szán ülésén. Egyszer csak legurult a szánról, és abban a szempillantásban kék áfonya bokorrá változott. Amikor legyőzhetetlen fagy hazaért, kereste a mátkáját, de csak hűlt helyét találta. Megdühödött, sötét lett az arca, mint az éjszaka.
3: Bárhol is légy, megfagyasztalak, gőgös teremtés!
1: Süvöltötte, és közben fújt egy nagyot. Fehér lett a föld, megdermedt körös körül minden, és vastag hó lepte be a kék áfonyabokrot. Amikor eljött a tavasz, napfény felolvasztotta a havat, és a bokor életre kelt. Az emberek azóta is, amikor bárhol a világon szedik az édes áfonyát, még ma is emlegetik a szépséges leányt, aki kék áfonya bokorrá változott. Az áfonya. Alacsony növésű, gazdagon elágazó félcserje. Ágai legyökeresednek, levelei tojás alakúak, virágai rózsaszínes zöldesek, áprilistól júniusig nyílnak. Az érett áfonyabogyó, ízletes, gömbalakú, sötétkék, már-már feketés.
0: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kismutató a tízesen, a nagy pedig a 12-esen áll. Indul a Csukás Mese Posta! Lép be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi, a mesepostás,
5: sziasztok!
0: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
6: Majd kipukadok már.
0: Itt a Csukás Meseposta, jókedv borítékolva.
7: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
5: Szevasztok, csukibukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem a Csukás Mese Postában. Hogy vagytok? Hogy telt a hetetek? Nálunk már reggel óta nagy a sürgésforgás. Vakkancs már reggel óta az ajtóban szimatol a leveleitek után. Csoda Mese Látika pedig azt állítja, hogy annyi mesét válogatott ki, hogy alig férnek el benne.
6: Nem alig, egyáltalán nem férnek el. Az egyik már a fedelem alól lóg ki. Majd kipukadok már, hihaj, jöhöj!
5: Ládikám, csak nehogy egyszer arra ébredjünk, hogy egy királyfi, 3 sárkány és 7 törpe kipottyan belőled. Erről jut eszembe, hogy szerdán, szeptember 30-án ünnepeltük a Magyar Népmese napját. Benedek Elek bácsi születésnapján. Ő volt az a nagy mesemondó, aki rengeteg történetet összegyűjtött és tovább adott. A héten beszélgettünk Terkával és az unokámmal arról, hogy milyen nagy kincs a mese. Valaki elmondja nekünk, mi meg őrizzük egy darabig, aztán továbbadjuk másnak, aki szintén őrizi és tovább meséli.
6: Akkor a mese olyan, mint egy vándorbattyú.
5: Mondhatjuk így is, Ládikám. Csak hogy minél többen viszik, annál több minden kerül bele, és soha nem tud megtelni. Olyan ez, mint a mi postás ládánk. A ti leveleitekből sosem elég. Brrr! Vakkancs már alig várta, hogy kiejtsem a levélszót. Brrr! Brrr! Na igen, erről beszéltem. Már ide is hozta a mai első borítékot. Köszönöm, kiskutyám. Nézzük csak, kitől érkezett. Kedves István bácsi, Róza vagyok, 10 éves. Nagyon szeretem hallgatni a Csukás Mese Rádiót. Főleg Pompom meséit imádom. Mikor Törökországba megyek, az úton is hallgatom. Anya azt mondja, hogy jó dolgokat tanulok belőle. Nagyon szeretek rajzolni, könyvtárba járni és kimenni az erdőbe. Most küldök először postán levelet, remélem hamar odaér. Bizony ideért, Róza, köszönjük. Törökország miatt pedig irigyellek. Én is voltam, de már nagyon régen. Az első postai úton küldött levél az ám egy különleges érzés. Az ember bedobja egy ládába, vagy feladja a postán, aztán egyszer csak valaki egészen máshol a kezében tartja, mint például én. De mielőtt tovább bontogatnánk a leveleiteket, elmesélem, mi történt szerdán Kázmér barátommal a tónál. Emlékeztek a kulcsra, az öreg fára és a rejtélyes kosárra, amely most már 2 hete tart minket nyomozási lázban.
6: Hogy ne emlékeznénk? Kázmér bácsinál van a kulcs, a fa ott áll a helyén, de a kosár, az hol van?
5: Hát pont ezt kérdeztem én is a barátomtól, amikor megérkeztünk az odvasva tövébe. Kázmér a kulcsot gondosan egy zsebkendőbe csavarva hozta. Amikor elővette, már nem ezüstösen csillant meg rajta a fény, hanem meleg, aranyszínű fényesség derengett rajta. Vakkancs körbeszimatolta a fa gyökereit, és egyszer csak valami koppant a faudvában. Belenyúltam, és egy sima tapintású kerek követ húztam elő. Semmi nem volt rajta, se betű, se rajz.
6: Ezt nem is mesélted nekem, amikor hazaértél. Ez egy különös.
5: Várd ki a végét, ládikám. A fa törzsén közben lassan megjelent egy mondat, mintha valaki egy láthatatlan tintával írta volna fel, amely ezúttal felfedte magát. Amit kaptál, add tovább. Kázmér rám nézett, én Kázmérra.
6: Gondolom néztetek csak, mint Rozi a moziban.
5: Mit kaptunk, amit tovább lehet adni, és mégis nálunk marad? Szerintetek mi lehet az? Miközben gondolkodtok, hallgassuk meg az én drága szomszédom Petra meséjét, aki ezúttal is egy nagyon kedves történetet hozott el nektek. Talán sokan magatokra ismertek benne.
0: Ez a Csukás meseposta, ahol a televeled is várja István bácsi, a mesepostás.
7: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
8: Gévai Csilla. Mese az alvókákról, akik nem akartak hazamenni az oviból. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem. Drága-drága barátaim ott a készülékek előtt. Napok óta nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy hány gyerek megy ilyenkor ősszel először oviba. Biztos említettem már, hogy nem messze lakom az óvodától és a bölcsődétől, így sok kis gyereket látok nap mint nap bemenni az anyukájával vagy az apukájával, esetleg a nagymamájával vagy a nagypapájával az óvodába. Tudjátok, mi az, amire felfigyeltem? Hogy a legtöbb oviba igyekvő kisgyereknél van egy kis plüssálat vagy egy rongybaba. Nevezzük őket alvókának. Erről eszembe jutottak az óvodai emlékeim. Tudjátok, amikor ősszel először mentem óvodába, egyáltalán nem az érdekelt, hogy milyen lesz a csoportszoba, milyen játékok várnak rám, vagy hogy vajon finom lesz-e az ebéd. Egyetlen dolog miatt aggódtam, hogy mi lesz az én őzikémmel. Az én barna őzikém ugyanis nem egyszerű plüssállat volt. Ő volt az én alvókám. Gyönyörű, puha, világos barna őzike volt, fehér foltokkal a hátán, nagy fekete fényes szemekkel és két apró bársonyos füllel. Az egyik füle egy kicsit mindig lefelé konyult, mert éjszakánként rendszerint azt morzsolgattam. Persze természetes volt, hogy őzi, mert így becéztem az őzikémet, jön velem az óvodába is. Az első óvodai reggelen anyukám gondosan betette az őzikét a táskámba. Az őzike feje kibújt a cipzár mellett, és egész úton úgy nézett ki, mintha ő is kíváncsi lenne, milyen helyre készülünk. Amikor aztán beléptünk az óvodába, őszies udvar fogadott minket, az óvoda ablakain keresztül pedig meleg, sárgás fény szűrődött be. A csoportszobában még különlegesebb világ fogadott minket az anyukámmal. A falakon színes rajzok lógtak. Az egyik sarokban építőkockák sorakoztak, a másikban babakonyha állt apró edényekkel, fakanalakkal és egy olyan műanyag répával, amelyről senki nem tudta eldönteni, hogy miért akkora, mint egy kisebb lámpaoszlop. De ami számomra a legérdekesebb helynek tűnt, az a terem végében volt. Ugyanis volt ott egy polc, ahol a mesekönyvek sorakoztak. Oda is csuktam az anyukámnak. Tudjátok, az első pár napban az anyukák bejöhetnek a gyerekekkel az óvodába. Hogy üljünk le arra kis meseolvasó székre, és meséljen nekem valami jó mesét az egyik könyvből. Persze az anyukám boldogan teljesítette a kérésemet. Leült arra az icipici székre, és mesélt nekem. Tudjátok, melyik könyvet adtam a kezébe? Hát persze. Az öreg néne őzikéje címűt. hogyha valaki azt gondolná közületek, hogy Őzi nem volt közben mindvégig velem, na, az rosszul gondolja. Ugyanis én csak úgy mentem bárhova, ha Őzi is elkísért. Aztán, amikor már az anyukám végzett a mesékkel, körbevezettem Őzit a csoportszobában. Nézd csak, Őzi! Súgtam neki halkan. Milyen szép két nagy zöld szobanövény van ott az ajtónál. Biztos éjszakánként titokban beszélgetnek egymással. Valahogy ezek a növények bátorítólag hatottak rám, mert volt merszem megnézni ezután a csoport babáit, a fabölcsőt, az építőkockákat, a játékkonyhákat, de még a játék teherautókhoz is oda mertem menni. Nem sokára megtelt a szoba kisfiúkkal és kislányokkal, no meg a földön térdelő anyukákkal és apukákkal. Akkor azt hittem, hogy az óvodákba a szülőkre is vigyáznak az óvónénik. Aztán egy nagyon kedves hangú néni, most már tudom, hogy az Éva néni, megkérte a gyerekeket, hogy mindenki üljön le a kis asztalhoz, mert itt a 10 órai ideje. Viszont előtte el kellett mennünk kezet mosni, és azért, hogy az alvókáink ne legyenek vizesek, le kellett tenni a plüssöket az alvóka tartókára. Igen, igen, jól hallottátok, a mi óvodánkban még ilyen is volt. Csak hogy engem nem olyan fából faragtak, mint aki csak úgy ott hagyja az alvókáját egy idegen helyen. Úgyhogy Őzit a ruhácskám alá dugtam, és úgy mentem el kezet mosni. Csak hogy az óvodai fürdőszobában kiesett Őzi a ruhámból, és én ezt csak akkor vettem észre, amikor már a kiflit szuszakoltam a számba, amit 10 óraira kaptam. A riadalom hihetetlen nagy volt. Hol hagyhattam el Őzit? Hiszen ő azt sem tudja, hol vagyunk. Most biztosan nagyon fél valahol a sarokban. Alig vártam, hogy lenyeljem a kiflit. Mikor ez megtörtént, már pattantam is fel a helyemről, és kétségbe esetten néztem be a székek és az asztalok alá. Ekkor azonban ott termett mellettem Éva néni, és megsimogatta a fejemet. Ó, Petrácska! Akkor biztosan te hagytad el az Őzikédet a mosdóban. Nézd csak, oda tettem a többi plüshöz, az alvóka tartókára. Nyeltem egy nagyot, mert nem tudtam eldönteni, hogy sírjak-e, vagy sem. De aztán, amikor megláttam az Őzikémet a polcon, abban a pillanatban megnyugodtam. Ugyanis az én alvókám egy gyönyörű szép sárga zsiráffal beszélgetett. Mellettük pedig egy kenguru ugrándozott. Ekkor megszólalt egy fiú. Zsombi vagyok, enyém a zsiráf. Tiéd az Őzike? Igen, az enyém. Válaszoltam kissé bizalmatlanul Zsombinak, ugyanis nekem eddig nem voltak fiú barátaim. Jöttök utat építeni? Kérdezte tőlünk ekkor egy szőkehajú kisfiú. Mint kiderült, őt Károlykának hívták. Persze, megyünk, válaszolta Zsombor. És akkor már úgy viselkedett velem, mintha már 1000 éve barátok lennénk. Így lettünk mi hárman nagyon jóban már az első napon. Zsombi, Kareszka és én. De nem csak mi éreztük nagyon jól magunkat egymás társaságában, hanem bizony az alvókáink is nagyon összemelegedtek egymással. Annyira, hogy ők egyszerűen úgy döntöttek az első óvodai nap végén, hogy haza se jönnek velünk az oviból. Először Kareszért jöttek. Így először ő próbálta levenni az alvóka tartókáról a kenguruját, de a kenguru ekkor egy kéréssel fordult gazdájához. Léci, még ne menjünk! Őzike és zsiráf nagyon jó fejek, még szeretnék velük maradni és játszani egy nagyot. Kareszka nem csinált nagy dolgot az egészből. Ő azt mondta, hogy megengedi a kengurujának az ottalvást. Aztán Zsomborért jöttek. Ő is ugyanúgy járt el a zsiráfjával. Megengedte neki, hogy az újdonsült barátaival maradjon éjjelre az óvodában. Majd értem is jöttek. Én már akkor egyáltalán nem voltam ennyire biztos a dolgomban. Oda mentem az alvóka tartókához, és nyúltam Őzi után. Azonban zsiráf és kenguru nem értették, hogy miért akarom mégis hazavinni Őzit. Petra, ha hazaviszed őt, akkor mi nagyon szomorúak leszünk, mondta halkan zsiráf. Őzi nélkül nem mókás bent maradni, állapította meg kenguru, és átölelte Őzit. Hirtelen nem tudtam, hogy mit csináljak, mert ha bent hagyom az Őzikémet az óviban, én leszek szomorú. Ha viszont mégis elviszem magammal, akkor pedig Őzi új plüss állatka barátai érzik becsapottnak magukat. Még szerencse, hogy anyukám félszemmel látta, hogy tehetetlenül ott toporgok a tartóka előtt. Levette a cipőjét, és bejött hozzám a csoportszobába. Letérdelt hozzám, és átölelt. Ettől az öleléstől nagyon megnyugodtam. Felajánlotta, hogy aznap kölcsön adja nekem a saját gyermekkori alvókáját. Egy igazi kisvakondot! Na erre persze felcsillant a szemem, mert anya kisvakondját csak ünnepnapokon kaphattam meg. Miközben mentünk hazafelé, Őziről beszélgettünk. Szerinted hogy érzi magát? Kérdeztem anyut. Biztosan remekül. Én úgy képzelem, hogy Őzi, zsiráf és kenguru már rég lemásztak a polcról, és most azt az utat építik tovább, amit ti kezdtetek építeni Zsombival és Karesszal. Akkor ez azt jelenti, hogy mi nem csak barátok, hanem plüss barátok is lettünk. Bizonyám, azt jelenti. Helyeselt anya. Petra, én olyan boldog vagyok, hogy ilyen jó barátokra leltél itt az oviban, és igazából nagyon büszke vagyok Őzire is, aki olyan bátor volt, hogy még ott is aludt, már rögtön az első napon. Esetleg holnap te is kipróbálhatod, hogy milyen ott aludni az oviban ebéd után. Talán, ha megkérjük Őzit, ő biztos segít neked az elalvásban, mert ő holnapra már profi oviban alvó lesz. Nem igaz, Petrácskám?
5: Bízom benne, hogy ti is ilyen jó barátokra lehettek az oviban, mint Petra.
6: Én is lehetnék alvóka. Puha ugyan nem vagyok, de ha valaki magához ölel, nagyon szépen csörömpörök.
5: Tanúsítom, Ládikám. Az előttem lévő boríték ugyan nem csörömpöl olyan szépen, mint te, de annál szívhez szólóbb az üzenete. Letícia küldte Szikszóról. Azt írja, nagy csoportos óvodás, és azért rajzolt nekünk, mert nagyon szeret minket. A rajzon látható vakkancs, és én is szerepelek rajta.
6: És én hol vagyok? Remélem engem csak azért nem látni, mert belebújtam egy mesébe.
5: Vakkancs minden esetre rögtön magára ismert. Köszönjük szépen, Letícia! Tudjátok, egy rajz is tud mesélni. Nem kell hozzá egyetlen betű sem. Elég egy arc, egy fa, egy kutyus, és már is elkezdjük elképzelni, mi történt előtte, és mi történik utána. Kázmér is valami hasonlót mondott a tónál. Lehet, hogy amit tovább kell adnunk, az nem tárgy. A kerekkövet forgatta a tenyerében, és amikor kimondta, hogy talán egy történet, a kő közepén hajszál vékony repedés jelent meg. Halk hang szűrődött ki belőle.
6: Tessék, mnemá, megszólalt egy kő?
5: Nem egészen, csak ennyit lehetett érteni. Egyszer volt, hol nem volt. Aztán elhallgatott.
6: Brrr!
5: Pontosan, vakkancs, mi is pontosan így néztünk. Kázmér azt mondta, ha a fa mesét szeretne, akkor olyat adjunk neki, amit mi is valakitől kaptunk. És ekkor eszembe jutott az a régi történet, amit még a keresztapám mesélt el nekem. Ebben a történetben a legkisebb királylány azt mondja az édesapjának, hogy úgy szereti őt, mint az emberek a sót.
6: Ezt azért még mindig furcsálom. Én inkább úgy szeretek valakit, mint a palacsintát, vagy az almás rétest, vagy Terka néni szilvás sütijét. Nyami, nyami.
5: Csak hogy só nélkül bizony sok minden ízetlen lenne. A király sem rögtön érti meg, milyen nagy szeretet van ebben az egyszerű mondatban. És éppen ezt szeretem a népmesékben. Sokszor emlékeztet minket arra, hogy a legkisebb hétköznapi tárgyakban vagy gondolatokban van a legnagyobb jótett és kincs. Csukimukik, gondolkodjatok el rajta ti is, kitől hallottátok az első meséteket? Anyutól, aputól, vagy a nagyszülőktől, az óvónénitől, vagy talán itt a rádióban? Ha van kedvetek, Kérjétek meg őket, hogy mondják el újra, aztán próbáljátok meg ti is tovább mesélni. Sőt, vegyétek fel hangfelvételre, és küldjétek el nekünk, hogy ti lehessetek a legmesésebb mesemondók, és meghívást kaphassatok a stúdiónkba, illetve a Mikulás rendezvényünkre.
6: Az bizony csukisztikus lesz!
5: Visszatérve a nyomozásunkra, Kázmér közben leült az öreg fa gyökerei közé, én meg mellé, Vakkancs pedig természetesen közénk furakodott. A kerekkövet letettük magunk elé. Egy pillanatra, mintha melegebb lett volna. Próbáljuk csak meg, mondta Kázmér. Így hát elkezdtem azt a régi mesét a királylányról és a sóról, amelyet én is úgy hallottam gyerekkoromban. Ti pedig most velünk együtt figyeljetek arra, mikor érti meg a király, mit is jelentett valójában a kislánya válasza.
9: Sziasztok, csukimukik, legyen szép napotok!
10: Csukás meseposta, jó kedv, borítékolva.
0: Csukás mese rádió. Rádió egyfejűeknek.
11: A só. Magyar népmese. Volt egyszer egy öreg király, és annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak. Szerette volna mind a három leányát férhez adni. Hiszen ez nem is lett volna nehéz, mert három országa volt. Mind a három leányára jutott, hát egy-egy ország. Hanem amiképpen nincs három egyforma alma, azon kép a három ország sem volt egyforma. Azt mondta hát egyszer a király leányainak, hogy annak adja a legszebbik országát, amelyik őt a legjobban szereti. Sorba kérdezte a leányokat, kezdte a legidősebbiken. Helej nekem, édes leányom, hogy szeretsz? Mint a galamba tiszta búzát, mondta a leány. Hát te, édes leányom, kérdezte a középsőt. Én úgy érsz, apám, mint forró nyárban a szellőt. No, most téged kérdezlek, fordult a legkisebbikhez. Mondjad, hogy szeretsz? Úgy, édesapám, hogy az emberek a sót, felelte a kicsi király kisasszony. Mit beszélsz, te haszontalan lélek? Förmett rá a király. Kit akarodj az udvaromból, de még az országomból is? Ne is lássalak, ha csak ennyire szeretsz. Hiába sírt, könyörgött a király kisasszony, hiába magyarázta, hogy az emberek így, meg úgy szeretik a sót. Nem volt kegyelem. Világgá kellett, hogy menjen a kicsi király kisasszony. Elindult keserves sírás közt a kicsi király kisasszony, s betévedt egy rengeteg erdőbe. Onnan nem is tudott kiverkődni. Szállást vert egy odvas fában, s kikiárt az erdőbe, szedett epret, málnát, szedret, mogyorót, s amit csak talált, úgy éltegélt egymagában. Egyszer, mikor már egy esztendő is eltelt volt, arra vetődött a szomszéd királyfi, és ez megpillantotta a király kisasszonyt a málna bokrok között. De a király kisasszony is észrevette a királyfit, s nagy ilyetten beszaladt a fa odvába. Utána megy a királyfi, s beszól. Ki van itt? A király kisasszony meghúzódott az odúban, reszketett, mint a nyárfa levél, és egy szó nem sok, annyit sem szólt. Újra kérdi a királyfi. Hé, ki van itt? Embere vagy ördög? Ha ember, jöjjön ki, ha ördög, menj el a pokol fenekére. A király kisasszony most sem mert szólni. Harmadszor is kérdi a királyfi. Hé, ki van itt? Szóljon, embere vagy ördög, mert mindjárt belövök. De már erre megijedt szörnyen a király kisasszony, s kibújt a fa odvából, nagy szipogva szepegve. Rongyos piszkos volt a ruhája. Szégyelte magát erősen, s keserves könyhullatás közt mondta el a királyfinak, hogy ki s mi ő. Megtetszett a királyfinak a király kisasszony, mert akármilyen rongyos volt, akármilyen piszkos volt a ruhája, szép volt, kellemetes volt az arca. Szép gyöngén megfogta a kezét, hazavezette a palotájába, ott felöltöztette drága aranyos gyémántos ruhába, és két hetet sem várt, de még egyet sem. Azt gondolom, még egy napot sem, de talán még egy órát sem. Megesküdtek, s csaptak akkora lakodalmat, hogy no. Telt múlt az idő, A fiatal pár nagy békességben élt, úgy szerették egymást, mint két galamb. Azt mondta egyszer a király: no, feleség, én akkor, amikor először megláttalak, nem is igen firtattam, hogy miért kergetett el az apád. Mondd meg nekem a tiszta valóságot. Lelkem, uram, mondja a királyné, én másként most sem mondhatom. Azt kérdezte az édesapám, hogyan szeretem őt, s én azt feleltem, mint az emberek a sót. Jól van, mondta a király. Majd csinálok én valamit. Tudom, visszafordul az édesapád szíve. Hogy, mint fordítja vissza? Arról semmit sem szólt a feleségének, hanem csak befordult a másik szobába, levelet írt az öreg királynak, abban meghívta délebédre. Hát el is ment a levél másnap, s harmadnap jött a király 6 lovas hintón. Fölvezette a fiatal király az öreg királyt a palotába, a palotájának legszebb szobájába, ottan már meg volt terítve az asztal két személyre. Leülnek az asztalhoz, hordják az inasok a finomabbnál finomabb ételeket, de hogy szavamat össze ne keverjem, a fiatal király megparancsolta volt, hogy az öreg király számára minden ételt külön főzzenek, süssenek, s abba sót ne tegyenek. No, ez volt csak az ebéd. Megkóstolja az öreg király a levest, merít belőle egy kanállal, kettővel, de le is tette mindjárt a kanalat. Nem tudta megenni a levest, olyan sótalan volt. Gondolta magában az öreg király, ebből bizony kifelejtették a sót, de a sóba földben majd csak lesz. Nem volt abban annyi sem, mint egy mák sem. Hordták a pecsenyéket szép sorjában, de vissza is vihették, mert a vén király csak megnyalintotta, s bele sem harapott. Olyan cudar, sótalan, ízetlen volt, mint a sok drága pecsenye. De ezt már nem állhatta szó nélkül az öreg király. Hallod, öcsém, hát miféle szakácsod van neked, hogy só nélkül sütfőz? Sóval sütfőz, ez máskor mindig, felséges bátyám uram, de én azt hallottam, hogy bátyám uram nem szereti a sót. Megparancsoltam hát, hogy a fejét vétetem, ha egy mákszem sót is tesz az ételekbe. Öcsém, azt ugye rosszul tetted, mert én erősen szeretem a sót. Kitől hallottad, hogy nem szeretem? Én bizony éppen kigyelmed leányától, felséges bátyám uram, mondta a fiatal király. Abban a szempillantásban megnyílik az ajtó, belépett a királyné, az öreg király legkisebb leánya. Hé, Istenem, örült az öreg király, mert még akkor megbánta volt szívéből, hogy elkergette a leányát, s azóta országvilág kerestette mindenfelé. Bezzeg, hogy most a legkisebbik leányának adta a legnagyobbik országát. A fiatal király mindjárt kezére vette azt az országot is, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.
5: No, csoda mese, Ládika, még mindig kevésnek érzed a sót?
6: Egyáltalán nem. Mostantól mindenkinek azt mondom, hogy úgy szeretem, mint a sót, de azért a palacsintámat nem sózom meg.
5: Ez bős döntés, Ládikám, de azért a tejfölös palacsint, amikor megsózza az ember, meg jó beborsozza, az sem akármi. No, amikor a mese végére értem, a kerekkő egy pillanatra felmelegedett. A fatörzsén és a kövön megjelent két apró fülecske, pont olyanok, mint amilyen nektek is van, csak az volt a különös, hogy egy pillanatra, mint a nagyobbra nőtt volna, majd újra apróvá vált. Úgy gondoltuk Kázmér barátommal, azt üzenheti, nem elég elmondani a történetet, meg is kell hallgatnunk egymást. És ha már ezen a szerdai napon a magyar népmese napját ünnepeltük, eszünkbe jutott Benedek Elek bácsi is, aki annyi történetet őrzött meg és adott tovább. Köszönöm, kiskutyám, igazad van. Ideje felbontanunk egy újabb levelet, amit az én drága csukimukikáim írtak. Azt mondja, hogy kedves István bácsi, Lili vagyok és 8 éves. Szeretem azokat a meséket, ahol valaki úgy old meg egy nehéz feladatot, hogy előtte jól elgondolkodik. Szerinted attól okos valaki, hogy sok mindent tud, vagy attól, hogy jó ötlete támad? Én néha sokáig gondolkozom a matek feladaton, aztán egyszer csak beugrik a megoldás. Üdvözlöm Vakkancsot és a meseládikát is.
6: Én tudom a választ. Attól okos valaki, hogy van egy csoda meseládikája.
5: Ez kétségtelenül kényelmes megoldás lenne, de Lili kérdése igazán jó. Szerintem az okosság nem csak azt jelenti, hogy sok mindent tudunk, azt is, hogy figyelünk, kérdezünk, észreveszünk azt, amit más talán nem. És ha elsőre nem sikerül valami, megpróbáljuk másképp. És addig-addig próbálkozunk, míg sikerül. Mi is éppen így voltunk Kázmérral, újra a kőre tettük a tenyerünket. A felületén először csak egy apró pont jelent meg, aztán egy torony, végül egy korona. Tanakodtunk, talán egy királyos történetet kér, egy titkos elzárt toronnyal.
6: Vagy egy nagyon okosat! Ha már rejtvényezik velünk ez a fa, mutassuk meg neki, hogy mi is tudunk gondolkodni.
5: És mintha csak meghallotta volna az eszmefuttatásunkat, a fa kérgén új mondat rajzolódott ki. Többet ésszel, mint erővel. A népmesékben az ész sokszor nem azt jelenti, hogy valaki mindent előre tud. Inkább azt, hogy nem veszíti el a fejét, és a bajban is képes észrevenni egy apró lehetőséget.
6: Akkor én is kis okoska vagyok, sőt, nagy okoska, sőt, óriás okoska, csoda mese ládika okoska.
5: Ládikám, az okosság egyik jele lehet az is, ha nem dicsekszünk vele túl sokat.
6: Akkor közepes okoska vagyok.
5: Maradjunk egyszerűen csoda mese ládikánál. Na te térjünk vissza a meséhez. A kő ekkor, mint ha valamihez hozzáérne, háromszor koppant. Mi elhallgattunk. A fa mélyéről ugyanaz a három koppanás felelt. Na hát, mi is olyan tanástalanok voltunk, mint a következő mesében kis okoska. Füleljetek, csukimukik!
0: Még nincs vége a kalandnak. A mese után is vár István bácsi a mesepostás. Ez a mese.

0: elpanaszolta, hogy micsoda csökönyös fia van neki. Csak hagyd itt a fiadat, szegény asszony, mondta a király, majd kiveszem én belőle az álmát. De beszélhetett neki szépen, csúnyán, kis okoska neki se mondta el az álmát. Hely, megharagudott a király szörnyen, kapta-fogta magát, egy nagy tornyot építetett, s abba befalasztatta kis okoskát. De a király kisasszonynak igen megtetszett kis okoska, apja tudta nélkül egy kis ablakocskát hagyatott a tornyon, s azon által ételt adogatott be kis okoskának. Na, telt múlt az idő, egyszer csak azt üzeni a veres király a zöld királynak, hogy ő másnap délben pontban 12 órakor asztalhoz ül, s ha az első falatot ki nem lövi a szájából a zöld király, kő kövön nem marad az országában. Búsult a király, nem tudta elgondolni, hogy mit évő legyen. Miért búsulsz, lelkem, édesapám? Kérdezte a király kisasszony. Mondja a király, hogy mit üzent neki a veres király. De bezzeg nagy bánatba borult a király kisasszony is, s aznap sírva vitt ebédet kis okoskának. Hát téged mi lelt, szép király kisasszony? Elkesergi a király kisasszony, hogy mit üzent a veres király. De kis okoska nagyot nevetett, s azt mondta, sose sírj emiatt, szép király kisasszony, eredj haza, feküdjél le, aludjál, s reggel mondjad édesapádnak, hogy azt láttad álmodban, hogy a király szétbontatta a tornyot, s hát élt kis okoska. Aztán kis okoska kezébe kapott egy nyilat, azt ellőtte a veres király országába, ott is annak palotájába, s kilőtte a veres király szájából az első falatot. Úgy tett a király kisasszony, ahogy kis okoska tanácsolta. Reggel elmondta az álmát, amit nem látott. A király ámult, bámult, hitetlenkedett, de mégiscsak elbontatta a tornyot. S hát csak kilépett abból egy deli szép legény. Akkor átnőtt, s úgy megszépült kis okoska, hogy a király alig ismerte meg. Nosza, mindjárt aranynyilat nyomtak kis okoska kezébe, röppent a nyilvessző, s meg sem állt, míg a veres király palotájába nem talált, s úgy kilőtte szájából az első falatot, hogy ilyettében hanyat vágódott a veres király. Egy-kettőre talpra szökött, s üzente nagy haraggal a zöld királynak, hogy azt a huncut betyárt, aki őt úgy megcsúfolta, egyszeribe hozzá küldje, mert bizony mondja, hogy kő kövön nem marad a zöld király országában. Mit tehetett szegény zöld király? Útnak eresztette. De kis okoska nem indult egymaga. Kiválasztott 11 legényt, akik hozzá úgy hasonlítottak, mint egyik tojás a másikhoz. Aztán 200 katonát felöltöztetett patyolatfehér ruhába, ültette hófehér paripákra, 100 katonát pedig öltöztetett koromfekete ruhába, s ültette azokat fekete paripákra. Mikor aztán megérkeztek a veres király városába, s ott is a palota kapujába, kis okoska megállította a katonákat, s mondta nekik, maradjatok a kapu előtt, s ha látjátok, hogy akasztófa alá állítatott a veres király, nyargaljatok sebes szélnél sebesebben, elől a fehér huszárok, hátul a feketék. Sötét este volt, amikor megérkeztek, ott mindjárt elszállásolták kis okoskát 12 magával egy szobába. Jól megvacsoráztatták, aztán lefeküdtek. A veres király azonban strázsát állított a szobába, és megparancsolta annak, hogy amelyik a 12 legény közül először szólal meg, annak a jobb füle mellől, amikor alszik, vágjon le egy tincs hajat, az lesz bizonyosan kis okoska. Ahogy lefeküdtek, csak ugyan megszólalt kis okoska. Jó édes kenyere van a veres királynak. Vajon mitől lehet olyan édes? Kérdezték a többiek. Attól, hogy asszony tej van benne. Hiszen csak azt várta az istrázsa, hogy elaludjanak. Kis okoska hajából levágott egy tincset a jobb füle mellől. De vághatta, mert reggel kis okoska a többi legény hajából is levágott egy tincset, s a veres király, amikor maga elé rendelte őket, Nem ismerte meg, hogy melyik kis okoska. Nagy haraggal visszaküldte őket a szobájukba, aztán hivatta a szakácsnét, s rárivalt. Igaz-e, hogy asszonytej van a kenyérben? Irgalom szegény fejemnek, mondta a szakácsné, szoptatós asszony vagyok, s dagasztás közben egy csöpp tej a tésztába csöppent. A király elkergette a szakácsnét, aztán éjjelre megint istrázsát állított a 12 legény mellé, és megparancsolta, hogy vágjon le egy hajtincset a bal füle mellől annak, aki először megszólal. Bezzeg, hogy most is kisokoska szólalt meg először. Azt mondta. Jó bora van a királynak, csak az a kár, hogy embervér van benne. Ahogy elaludtak, az istrázsa levágott egy tincset kisokoska bal füle mellől, de kisokoska eszén most sem járt túl. Mind a 11 legény hajából levágott egy tincset a bal füle mellől, úgy mentek a veres király színe elé. Hely, szette-vette, ordított a király, hát már sohasem tudom meg, hogy kilőtte ki szájamból az első falatot. Dehogy nem lépett előre kisokoska. Én lőttem ki, felséges királyom. Hát azt honnét tudod, hogy az én boromban embervér van? Azt onnét, hogy amikor a szőlődet taposták, az egyik kádban a szőlő közé egy kés vegyült. Az az ember, aki a szőlőt taposta, belelépett a késbe, a vére kicsordult, attól véres a borod. Egyszeribe hivatta a király a taposó embert, s hát csak ugyanúgy történt, ahogy kisokoska mondta. No de te, betyár, most a kezembe kerültél. Megkötözték kisokoskát, kivezették az udvarra, annak a közepén állt az akasztófa. Már a hurkot is a nyakába vetették, akkor azonban intett kisokoska a fehér meg a fekete huszároknak, s hogy azok vágtatni kezdtek, kiáltott kisokoska az összecsődült embereknek. Fusson, akinek az élete kedves, mert azok a fehérek angyalok értem jönnek, hogy a mennyországba vigyenek, a feketék pedig az ördögök, azok meg titeket a pokolba visznek. Hely, lett szörnyű ijedelem, futott ki, merre látott, futott a veres király is, de kisokoska is utána kikapta a király kezéből nagy görbe kardját, levágta a fejét, a kard hegyére tűzte, és úgy ment haza a zöld király udvarába. Szaladt egyenesen a király szobájába. Ott a veres király fejét úgy lecsapta az asztalra, hogy az asztal négy felé hasadt. Akkor mondta kisokoska, no, felséges királyom, ez volt hát az én álmom. Most már tudja-e? Mondjam, ne mondjam. A király kisokoskának adta leányát, s fele királyságát, holta utánra ígérte az egészet. Aztán 6 lovas hintót küldtek a kisokoska anyjáért. Még aznap megtartották a lakodalmat, s ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: A Kisokoska című mesét hallottátok.
2: Na, csukimukik, hát ilyen az, amikor valaki nem csak néz a szemeivel, hanem lát is, nem csak hall a füleivel, hanem figyel is. Kázmér is sokáig forgatta a kerekkövet, a torony és a korona lassan eltűnt róla, de a fül az ott maradt.
3: Akkor most már tudjuk, hogy a fa szereti az okos meséket, de a kosár még mindig sehol.
2: Jól sejted, ládikám, hogy mi is ezt gondoltuk a tónál, de ekkor vakkancs egy jó nagyot vakkantott, mert hogy az én drága kiskutyám nem csak itt hozzaviszi a leveleiteket, hanem bizony néha a legváratlanabb helyzetekben húz elő egyet az esőkabátjából. Majdnem elfújta a szél. Kicsit mérges is voltam, mert nagy becsben őrzöm a leveleiteket. Tudom, hogy nem szerettél volna rosszat. Elolvasom újra, hogy ezúttal ne csak Kázmér, hanem ti is halljátok. Kedves István bácsi, én Holesák Hanna Bianka vagyok, 6 éves, és most kezdem az iskolát. Szeretettel küldöm neked a rajzaimat. Útközben a Csukás Meserádiót hallgatom. Nagyon szeretem a meséket. Kérlek szépen, küldj nekem egy krokodilos mesét. Köszönöm, hogy ilyen kedves vagy, Bianca.
3: Krokodilosat, na végre! Én is tudok egyet. Egy olyan krokodilosasat. Egyszer volt, hol nem volt, ott egyszer egy krokodil, aki...
2: Ládikám, várj egy picit. Bianca még rajzot is küldött hozzá, és ha már ilyen szépen kérte, igazán megérdemli, hogy teljesüljön a kívánsága. Kázmér is megnézte a rajzot a tónál, és ahogy a kerek kő mellé tettük, különös dolog történt. A kő felszínén két fényes csepp jelent meg. Legördültek rajta, mintha könnyek lennének.
3: A mesekő sír? Mit mondtatok neki? Ugye nem bántottátok meg?
2: Nem hinném, Ládikám. Semmi rosszat nem tettünk. Inkább, mintha megint jelezni próbált volna. A fakérgén ekkor hullámos vonalak rajzolódtak ki, alattuk pedig egyetlen szó. Füleljetek!
3: Te is mindig ezt mondod?
2: Bizony, de ezúttal mi is füleltünk, mint a kis angyalok. Először csak a nád halk zizegését hallottuk, aztán a víz csobogását, aztán valami furcsa, panaszos hangot egészen messziről. Vakkancs még a fejét is oldalra billentette, mintha valaki sírna Rína.
3: Hát persze, Bianca krokodilos mesét kért, a kő meg két könycseppet rajzolt.
2: Mi is ezt gondoltuk, de vajon sikerül megvigasztalni ezt a krokodilt? A meséből hamarosan kiderül.
1: Csukás Mese Rádió.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
5: Szervusztok, gyerekek! Vida Péter vagyok, és Csukás István Töf-töf elefánt című meséskönyvéből a Síró Rívó Krokodil című mesét mondom el nektek. A majom kenyérfa törzsén megnézték az új táblát. Egy krokodil volt rárajzolva. Elindultak, amerre a tábla mutatott. Ahogy mentek, battyogtak, Töf-töf felemelte a fülét, mozgatta, kagylózott, hallgatózott. Valahonnan sírást hozott a szél. Robi is fülelt, s meghallotta a sírást. De merről jön? Töf-töf radarozott a fülével, körbeforgatta, majd jobbra mutogatott. Arról jön a sírás. Robi merezgette a szemét, de nem látott senkit, csak nagy fatörzseket, mivel közben odaérkeztek a folyópartra. A fatörzsek össze-vissza hevertek a parton. Közelebb ment, sorban lehajolt, és sorban meghallgatta mindegyik fatörzset. Nem sír, motyogta. Esse, meg esse. Az utolsó fatörzshöz érkezett, s rögtön felzengett a sírás.
6: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
5: Robi csodálkozva hallgatta. Egy síró fatörzs. Lehajolt, paskolgatta, ütögette, rázogatta. A fatörzs kinyitotta a szemét. Pislogott, recsegve kinyitotta a száját. Hatalmas szája volt, tele hegyes foggal. Félelmetesen tátogott. Robi megijedve hátraugrott, Töf-töfhöz bújt, hiszen ez egy krokodil. Borzongva nézték a tátott szájú krokodilt. A krokodil sírt, zokogott, hüppögött, csattogtatta a fogát, s potyogtak a könnyei.
6: Hüpp-hüpp, szép-szép, brühühü.
5: Rémes volt ez a sírás rívás. Befogták a fülüket, de úgy is hallották. Zengett tőle az egész környék. A krokodil kíváncsian pislogott rájuk. Két zokogás között nézte őket figyelmesen. Mit csináljanak ezzel a bőgő masinával? Robi a zsebében kotorászott, elővette a zsebkendőjét, s óvatosan a krokodilnak dobta. Töröld meg a szemed! A krokodil elkapta a szájával a zsebkendőt, s fogcsattogtatva megrágta, lenyelte, s bömbölt tovább szívszaggatóan.
6: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
5: Töf-töf suttogott Robinak. Ne vettessük meg! Robi bólintott. Kezd te! Töf-töf bohóckodott, pofákat vágott, vigyorgott, felfújta magát, az ormányával trombitált, becsavarta a fejét a fülébe, bukfencezett, az ormányán állva egyensúlyozott. Olé! A krokodil ámulva nézte Töf-töföt, a mutatvány végén tapsolt, de a sírást nem hagyta abba. Zokogott keservesen.
6: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
5: Töf-töf felegyenesedett, s fáradtan legyintett. Ez nem sikerült. Robi vetette be magát a nevettetésbe, vagyis most ő próbálta megnevettetni a síró rívó krokodilt. Kivett egy almát az elemózsiás kosárból, felmutatta. Látod? A krokodil sírva bólogatott. Látom, brühühü. Mindjárt nem látod, rikkantott Robi. Elfette a másik tenyerével az almát, belefogta a tenyerébe, s eltüntette. Felmutatta az üres kezét. Volt alma, nincs alma. Nem látod? Na látod! A krokodil zokogva álmélkodott, tapsolt, de a bőgést sem hagyta abba.
6: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
5: Robi nem csüggett. Egy bokorról letört egy vesszőt, a kosárból kivett egy tányért, a vesszőre tette, pörgette, s lassan felemelte a levegőbe. Azután a vesszőt a pörgő tányérral a homlokára helyezte. Legugolt, felállt, mint egy világhírű cirkuszművész. Lekapta a tányért, s meghajolt. A krokodil szájtátva figyelt, tapsolt, de a sírást sem hagyta abba. Hult a könnye, mint a záporeső.
6: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
5: Robi tanácstalanul rázta a fejét. Rémes, az agyukra megy ez a zokogás. De azért megint összeszedte magát. Fütykoncert adta ki a jelszót. Fütyültek, mint két megkergült sárgarigó. Fütty-fütty-fütty, tülülő, fütty-fütty-fütty. A krokodil fülelt, lágyan ingatta a fejét, de nem hagyta abba a sírást. Zokogott szorgalmasan.
6: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
5: Robi megbökte Töf-töföt. Hangutánzás. Brekegés. Brekegtek, mint két megveszett kecskebéka. Brekeke, kuaksz, kuaksz, brekeke. Töf-töf befogta az ormányát, recsegett, mint egy rekett trombita. A krokodil borzongva, a fülét befogva hallgatta a brekegést, de a sírást sem hagyta abba.
6: Hüp-hüp, szip-szip, brühühühü.
5: Ez sem sikerült. Robi suttogott. Altassuk el, altatódal, egy, két, hár. S két szólamban énekelték az altatódalt. Gyermekem, ó, aludjál. A krokodilnak lekókadt a feje, elnehezedett a szempillája, lehúnyta a szemét. De a sírást sem hagyta abba, lehúnyt szemmel hüppögött, itatta az egereket.
6: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
5: Ez sem jött be. Töf-töf suttogott Robi fülébe. Röhögjünk, hát ha kedvet kap. Röhögtek, nevettek, hahotáztak, hi-hi-hi, ha-ha-ha, bruha-ha-ha. A hasukat fogták, nyerítettek, cifrázták. Töf-töf a földön hempergett, az ég felé rugdosott, mint akit elkapott a kacagó görcs. A krokodilnak vigyorra húzódott a szája, úgy figyelte őket. De a sírást sem hagyta abba. Vigyorogva zokogott.
6: Hüp-hüp, szip-szip, brühühühü.
5: Abba hagyták a röhögést, legyintettek. Ez se jó. Robi a homlokára csapott. Megvan. Itt a megoldás. A saját fegyverével kell legyőzni. Töf-töf bólintott. Zseniális ötlet. Nagy levegőt vettek. Sírtak, zokogtak, hüppögtek és szipogtak. Csak úgy zengett a környék. Robi sírva dörzsölgette a szemét. Töf-töf trombitálva zokogott.
6: Hüp-hüp, szip-szip, brühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühüh
5: és abba hagyta a sírást. Szánakozó pofával odamászott Töftöfhöz, finoman bökötte az orrával, ne sírj! Lágyan megnyalta Töftöf arcát, letörölte a könnyeket. Majd Robihoz kúszott, alányult a fejével, lágyan felemelte és ringatta, mint a bölcsőben a csecsemőt. Ne sírj! Robi vigyorogva ringott, s magában ámoldozott, hogy na hát, milyen érzékeny lelkű ez a krokodil. A krokodil vidáman harsogott, és elfelejtette a sírást. Csúszda! Hopp! Felemelkedett az első lábára. Robi lecsúszott a hátán. Most vissza! Hopp! Felemelte a farkát, Robi visszacsúszott. A krokodil intett Töftöfnek. Gyere te is! Elférsz! Töftöf is felmászott a krokodil hátára, s nevetve, visongva csúszdáztak. Hi-hi-hi! A krokodil velük nevetett. Bruhaha! Bruhaha! Tele szájjal nevettek mind a hárman. Csak úgy visszhangzott a környék. Leszálltak a krokodil hátáról. Robi szelíden megkérdezte. Miért sírtál? A krokodilnak megint legörbült a szája. Szipogva mondta. Mert olyan csúnya vagyok. Ha belenézek a víz tükrébe, látom, hogy milyen csúnya vagyok, hogy milyen rettenetesen csúnya vagyok. Robi gyorsan válaszolt, mielőtt megint eltörne a mécses. Figyelj, csak akkor vagy csúnya, ha sírsz. Ha nevetsz, egyáltalán nem vagy csúnya. Majdnem szép vagy. Ha mosolyogsz, bátran belenézhetsz a tükörbe. Ha nevetsz, szépen kisimul az arcod. A krokodil félve kérdezte, mint aki nem hisz a fülének. Biztos, biztos, vágta rá Robi, próbált ki. A krokodil kipróbálta, hatalmasat kacagott, borzasztóan röhögött, élesen visítva vihogott, és belenézett a vízbe. A víz fölé hajolva gyönyörködött a tükörképében, és a röhögést sem hagyta abba. Sietve otthagyták, mert ez a kacagás, röhögés és visítás is rémes volt, bár egy fokkal jobb, mint a sírás rívás. Visszabattyogtak a majom kenyérfához. A távolból hallatszott a fülrepesztő kacagás, meg vihogás, meg röhögés. Robi áthúzta a krokodilos táblát. Láttuk a krokodilt is. Borzasztóan sírt. Azért a röhögés se piskóta, tette hozzá Töftöf, és ő is megborzongott. Braj!
2: Csoda mese Ládika azóta is azt gyakorolja, hogyan kell krokodilul sírni.
3: Így már jó?
2: Ládikám, szerintem inkább bontsunk ki egy újabb levelet. Mit szólsz? Gondoltam, hogy egyet értesz, kiskutyám.
3: Nem bánom, de én akkor is tudok úgy sírni, mint egy krokodil, sőt, még krokodilabbul is.
2: Szerintem inkább nevessünk, mint sírjunk. Na vajon... Kinek az írását rejti ez a gondosan megcímzett boríték? Levente írta Pécsről, nagy gondos betűkkel. Kedves István bácsi, Levente vagyok Pécsről, és 6 éves ovis vagyok. Nagyon sokat hallgatom a meserádiót, és a kedvenceim a Petra mesék. Van egy kutyusunk, Zara, aki nagyon édes. Téged is nagyon-nagyon szeretlek. És Vakkancsot is. Köszönjük, Levente. Mi is nagyon szeretünk titeket.
3: És mi történt a kővel a tónál, István bácsi? Mindig elkalandozol.
2: Ezúttal igazad van, Ládikám. A tónál a két fényes csepp lassan eltűnt a kőről. A helyére, nem fogjátok elhinni, újra megjelent a kulcsuk.
3: Ez az, végre!
2: Egyidejűleg a fatörzsén is újra megjelent a kulcsuk. Kázmér nem is teketóriázott sokat, elővette az aranyosan derengő kulcsot, és óvatosan beleillesztette. Képzeljétek, pontosan beleillett. Elfordította egyszer, még egyszer. A fakérger lassan szétnyílt, akár egy ajtó.
3: Lementettek, ugye lementettek?
2: Oda bent keskeny lépcső vezetett lefelé a sötétbe. Már éppen ráléptünk volna az első fokra, amikor a tó fölött hirtelen feltámadt a szél. Az ég kivilágosodott, és megjelent a rejtélyes kosár. Lassan leereszkedett közénk, pontosan a fa ajtaja elé. A lakatja azonban megváltozott, már nem egyetlen kulcsuk volt rajta, hanem három.
3: Három? Hiszen eddig egyet sem tudtunk kinyitni, még hogy hármat.
2: Az egyik fölött korona, a másik fölött madártól, a harmadik fölött híd. Kázmér a kulcsot mindháromban kipróbálta. A koronásba nem illett, a tollasba sem. A híd jelzésűbe nagy nehezen beletoltuk, de persze nem fordult el. A kosárból ekkor három halk koppanás hallatszott.
3: Akkor ez volt a ketyegés, vagyis rosszul hallottátok először?
2: Igen, ezúttal már tisztán hallottuk. És képzeljétek, a fa alatti lépcső mélyéről felelet érkezett.
3: Mesél tovább, ne csukizd már!
2: A kosár fülén ekkor megjelent egy cédula. Három történet, három kulcs, egyetlen út. Aztán a fa ajtaja lassan becsukódott, a kosár pedig felemelkedett és eltűnt. A földön csak a kerek kő maradt, rajta három jellel, korona, madártól, híd. Kázmér megígérte, hogy utána néz egy régi mesekönyvben, látott-e már hasonló jeleket. Vakkancs pedig a bokrok közül egyetlen göndör, aranyszínű gyapjúszálat húzott elő.
3: Aranyszőr? Akkor valahol ott járatott egy aranyszőrű bárány.
2: Lehet, hogy csak egy újabb tévút, de ha már ránk talált, kövessük egy darabig. Ismeritek az aranyszőrű bárány című mesét? Ti szeretitek, ugye?
3: Egy szót se többet, mert már majd kipukkad belőlem ez a mese. Jaj, már jön is, füleljetek!
7: És most jöjjön egy csodás mese egyenesen a csoda mese ládából.
8: Kedves gyerekek! Sebestyén Márta vagyok, népdalénekes, és nagyon szeretem a meséket. Gyerekkoromban az én nagymamám minden este mesélt nekem. Ő egy kis faluban lakott, és mi gyerekek nagyon boldogok voltunk, ugyan sok állat volt a ház körül, és mindenféle érdekes dolgot megtapasztalhattunk, még azt is láthattam, hogy a jócska hogy táncol. Most az aranyszőrű bárányról fogok nektek mesélni. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika, még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. És a szegény embert vetette fel a bús, a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba, de egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb, ügyibe való legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, és addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, add menjen, egyel kevesebb kenyér pusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, és estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, és most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenesen a nagy juhos gazdához, és elé mondta, hogy mi jóba jár. Éppen jókor jöttél, mondta a gazda, mert elcsaptam a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod. Megalkuttak, hogyha esztendő ilyenkor a nyájból egy sem hibázik, ad egy aranyszőrű bárányt, s abból megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem, nem disznóláb, mondta a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját. Jól feltarisznyáltatta, s a legény kihajtá a nyájat a rétre. Közményt legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő. De még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie, s ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta, s hát, uram teremtőm, amennyi juh, mind táncra kerekedett. Az aranyszörű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat, a kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, számolta a juhait, de csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázik a nyájból. No te legény, mondá, megöregettem, kegyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt, legyen rajta szerencséd. Hely, örült a legény, örömében nem találta helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek, szépen lassan eregéltek, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta, Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram. Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt. Különösen a házi leány nézte, csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, szépen a bárányhoz oroszkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eltugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett, s ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hely, láss csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, üti a leány, szidja égtelenül. Nesze, nesze, te világbolondja! Nem szégyelled magadat leány létedre? Nesze, nesze! Hiszen nem sokáig szitta verte, mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagybegyesen elől a bárány, bárány hátán a leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony, úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik, hogy az ünnep napot így meggyalázzák. Oda szalad, s üti az asszonyt a pálcájával. De csak egyszer ütött rá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdtek kiabálni, jajgatni,
9: Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat. Ne hagyjuk, emberek, asszonyok!
8: Nosza, utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák. De ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány, bárány hátán a leány, leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap, pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy korcsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárány, bárányjal az egész falu. Kérdi a korcsmárost, miféle város légyen ez? Mondja a korcsmáros, ez a király városa. Szóból szó kerekedik, és a korcsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országában, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni. De még eddig hiába próbálkoztak. A király kisasszony olyan szomorú, mint a 3 napos esős idő. No, gondol a legény. Szerencsét próbálok. Hát, ha én meg tudom nevettetni. Ment a király udvarába, mellette a bárány, bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. B jelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt. Jó van, fiam, mondta a király, próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, karóba húzatom a fejedet. Egy életem, egy halálom, akárhogy lesz, megpróbálom, mondta a legény, csak a király kisasszony álljon ki a tornácba. Azzal lement az udvarra, király pedig kiállott a leányával a tornácra, s úgy várták, hadlám, mit tud a szegény legény? Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud. Csak elévevé szépen szóló furujáját. Fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is, mind elveszett. Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, leány hátán a sütőlapát, lapát nyelén a sütőasszony, sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya, a könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagásától. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány, leány hátáról a lapát, lapát nyeréről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca, pálcáról a pap, papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagástól. Noha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszerűen vége volt a táncnak. Hallod-e te, juhász legény, mondta a király. A leányomat megnevettetted, hát neked is adom, s vele fele királyságomat. A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarba, s úr lett még a cigányból is. A juhászlegényből lett király, egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért, s testvéreiért is. Ezekből is mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
2: Drága csukimukikáim! Meg annyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is. Már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Hétfőtől újabb részekkel vár rátok egy fekete pamacsos farkú kismókus, aki megúnya az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termőfát. Kalandjai során pedig bátorságról, barátságról tanul, majd tapasztaltabban tér haza. De ne felejtsük el a rejtélyt sem. A kerekkövön ott maradt a 3 jel, tudjátok, a korona, a madártól és a híd. Kázmér már kutatja is a régi mesekönyvet, hát ha megtalálja bennük a következő nyomot.
3: Én pedig itt maradok és őrzöm a kulcsot, meg a követ, meg a leveleket, meg vakkancsot, meg mindent egyáltalán.
2: Csukimukik! Ti pedig írjatok és rajzoljatok nekünk továbbra is. Megírhatjátok, melyik mesét szeretitek, mi történt veletek az oviban vagy az iskolában, de ne feledjétek, a legmesésebb mesemondó pályázatra október 22-ig várjuk a hangfelvételeiteket, amelyeken a kedvenc vagy a saját meséiteket mondjátok el. A részleteket megtaláljátok a honlapunkon és a Csukás Meserádió applikációjában. Én pedig Kázmérrel együtt egész héten azon fogok gondolkodni, mit jelentett a korona a madártól és a híd. Vajon három külön történetet keresünk? Vajon mindegyik egy-egy kulcshoz vezet? És ki vagy mi válaszolt a fa mélyéről a kosár három koppanására? Addig is hallgassatok sok mesét, mondjatok mesét egymásnak, és ha kaptatok egy jó történetet, adjátok tovább. Én István bácsi, a mesepostás, itt leszek, és várom, nagyon várom a soraitokat. Szevasztok, csukimukik!
7: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Ha most valamiről lemaradtál, hallgass meg az ismétlést holnap délután 5-től. Jövő szombaton pedig újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk és küldd is el. Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
4: Ez a Meseposta, kedves gyerekek!
7: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva. Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.

0: Furulyás Palkó, aki elmeséli nektek Besenyei Ferenc.
1: Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurtafarkú malac túr, volt egyszer régen egy szegény özvegyasszony. Annak egy fia, Palkó volt a neve. Nagy szegénységben éltek ők ketten. Mikor volt, mit tegyenek, mikor nem. Nem volt azoknak egyebük, csak egy kidőlt bedült falu házuk, meg egy kicsin kertjük. Azt mondja egyszer Palkó az anyjának. Édesanyám, én nem éhezem itthon többet. Elmegyek szolgálni. Addig haza sem jövök, amíg legalább egy borjút meg nem szolgálok. A kertünkben majd felnövekedik, és legalább lesz egy kicsi gazdaságunk. Elmegy Palkó szolgálatba, oda van egy esztendeig. Szolgál egy borjat, aztán megint elmegy szolgálatba, és megint szolgál egy borjat. A harmadik esztendőben is, a negyedik esztendőben is szolgál egy-egy borjat. Volt már 4 borjú, de kicsi volt a kert, és kevés széla termett benne. Nem volt, mivel tartsák a borjakat. Ő bizony, gondolja magában Palkó, vásárra hajtja mind a 4-et, és eladja. El is indult a 4 borjúval, de amint az uton mene, szembe jöv vele egy őszöreg ember, és azt mondja neki, te legény, van nekem egy szépen szóló furujám, neked adom, ha egy borjat adsz érte. Ugyan mit gondol, bátyám uram, csak nem adhatok egy borjat egy furujáért? Csak adjad, ne félj, nem bánod meg, nem olyan akármilyen furuja ez, mint a többi, majd meglátod, hogy nagy hasznát veszed még ennek. Isten neki gondolja magában Palkó, s odaad egy borjat, a szép veres tarkát, a furujáért, és azzal tovább megy. De még egy puskalövésnyire sem mehetett, megint elejébe kerekedik az az őszöreg ember, s azt mondja neki, te legény, adj még egy borjat, s nézd, ezt az eleven egeret adom érte. Nagyot kacag Palkó, hát hogy adnék én borjat egy hitvány egérért? Mit gondol, bátyám uram? Van otthon egér elég, mindig bosszankodik is az édesanyám miattuk. Jó, jó, de ez nem olyan egér, mint a többi. Addig-addig beszél az öregember, hogy Palkó odaad még egy borjat. A kedves fehér tarkát. Azért az egy egérért. Most már 2 borjúval ment a város felé, de hogy nem, az égből esett ele, vagy talán a földből bújt elő, megint csak elejébe állott az ősz öregember. S azt mondta neki, te legény, van ám nekem egy fürge futóbogaram. Ez itt mi? Ez csak az igazi. Neked adom, ha egy borjat adsz érte. Nem adom én, bátyám uram, mondta Palkó, de hogy adom, nem bolondultam meg. Elég bolond voltam már akkor, hogy 2 borjat odaadtam egy furujáért, meg egy egérért. Sose bánd, azt mondom neked, adj egy borjat ezért a futóbogárért, mert bizony nagy hasznát veszed. Mit gondolt, mit nem Palkó, odaadta a 3. borjat is. A tiszta vereset, bodros szőke fürtöset. Ment tovább az egy borjúval, ment a város felé, hajtotta az egyetlen borjat nagy búsan. Mindegyre vissza akart fordulni, hogyha találkozhatnék azzal az őszemberrel, mert erősen megbánta a vását. Na nem kellett, hogy visszaforduljon. Amint ott nagy búsan mendegélt, tűnődött magában, forgatta a merészséget a fejében, csak elejébe került megint az öregember, s azt mondta neki. Hallod-e, fiam, add nekem ezt a borjút is. Adok élette egy zacskót. Ezt mi? Nem adom, mondott a Palkó, bár a többit se adtam volna. Nem tudom, hogy kerülök az édesanyám szem elé. Csak add ide azt a borjat, ne búsulj semmit. Nem akármilyen zacskó ez. Tudd meg, hogy ebbe a zacskóba álom van kötve. Csak mondanod kell neki, hogy hány órát akarsz aludni, s annyit alszol. S ha mást akarsz elaltatni, azt is elaltathatod, csak szólj a zacskónak. Azt gondolja Palkó, ha már így esett, minek menjek egyetlen egy borjúval a vására. Legyen az öregi a 4. borjú is. Pedig ezt a bogár fekete, koromszínszemű borjat sajnálta leginkább. átaladta az öreg embernek a borjat, és az ember azt mondta neki: no, fiam, most menj haza, otthon nem lesz maradásod, az édesanyád addig ver, amíg valaki ki nem szabadít a keze közül. De ha kiszabadultál, szaladj amerre a szemed lát, s kiálts vissza az édesanyádnak. Isten áldja meg édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem. Hiszen volt otthon nem ulas, mikor Palkó hazaérkezett. Kérdezte az anyja: eladtad a borjukat, fiam? El, édesanyám, el. Hát hol a pénz? Nem pénzért adtam, édesanyám, hanem ezekért mi? S előhúzta a tarisznyájából a furuját, az egeret, a futóbogarat és az álomzacskót. Háj, mérgelődött az özvegyasszony. Kapott egy husángot, ütötte Palkót, ahol találta, és ha által nem szalad a szomszédasszony, s ki nem szabadítja a keze közül, tovább veri. Szaladott Palkó, amerre a szeme látott, de visszakiáltott az anyjának: Isten áldja meg édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem. Ment, mendegélt Palkó hetet-hét ország ellen az óperenciás tengeren túl, ahol a kis kuttafarkú malasztúr, s ért egy nagy városba. Abban a városban lakott a király. Ennek a királynak volt egy gyönyörűséges leánya, de ennek a leánynak nagy betegsége volt. Olyan nagy bánat nehezedett a szívére, hogy senki meg nem tudta nevettetni, s nem jött álom a szemére sem éjjel, sem nappal. A király akkor éppen hirdette ki az egész országban, hogy annak adja a leányát és egész országát, aki a leányát megnevetteti, s olyan orvosságot ad neki, hogy mikor bekövetkezik a rendes ideje, tudjon aludni. Bezzeg jöttek mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények. Mind szerencsét próbáltak, de a király kisasszony sem megnevettetni, sem alaltatni nem tudták. Megy Palkó is a király udvarába, s jelenti, hogy ő is szerencsét próbál. Csak üljön ki a király kisasszony a palota tornácára, s ő majd az udvaron mutat valamit. Kiül a király kisasszony a tornácra, kiül a király is, a felesége is, összegyűltek mind az udvarbéliek, hogy lássák, mit tud ez a szegény legény. Akkor Palkó kivette a tarisznyából a furuját, az egeret, s a futóbogarat szépen letette a földre. Aztán fújni kezdte a szépen szóló furujáját. S hát halljatok csodát, az egér derékon kapta a futóbogarat, s járták a táncot, hogy csak úgy porzott az udvar. De uram Istenem, akkorát kacagott a király kisasszony, hogy a kacagásától csengett az egész királyi palota. Kacagott a felséges király is, a felesége is, kacagott az udvar népe is. No, fiam, mondotta a király, megkacagtattad a leányomat, most még csak altasd el. Mikor a király kisasszonyt lefektették, Palkó bedugta a fejét a tarisznyájába, és szólt az acskónak: aludjék a király kisasszony holnap reggel 8 óráig. És abban a pillanatban bekoppant a király kisasszony szeme, és aludott édesen másnap reggel 8 óráig egyfolytában. Azon közben felöltöztették Palkó drága szép gúnyába. Amint a király kisasszony fölébredett, megfüröztötték harmadcsöppekben, rózsaszírmával megszárogatták, aranyszőke haját csigákba fésülték, damasszoknyáján villogott az aranyszállal varrott sok szép virág, bársony mellénkén a gyémánt gombok. Nagy lakodalmat csaptak. Az öreg király átaladta leánya kezével együtt Palkónak az országot is. 7 nap, 7 éjjel húzták a cigányok, járták a legények, a leányok. Lakodalom után Palkó elment az édesanyja után, s 6 lovas hintón a palotába hozta. Sóra fára nem volt többé gondja az édesanyjának. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: A Furujás Palkó című mesét hallottátok.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Gyarmati Erik vagyok, az M2 hetet hétkaland egyik műsorvezetője. Ma én olvasok nektek mesét. A bugyelláris, a pipa, meg a süveg. Francia népmese. Átdolgozta Bartóc Ilona. Egy rengeteg bükkerdő szélén kis kunyhójában élt a favágó fiával, Pálinttal. Apa és fiú együtt járta az erdőt, döntötte a hatalmas szálfákat. A kivágott fát azután halomba rakták az erdő szélén, s éjjelente felváltva őrizték. Egyik napon, amikor éppen a legényen volt az őrködés sora, csípős hideg szél fújt. Pálint hatalmas tüzet rakott, közel húzódott a meleghez, és elővette kártyáját, mert nagyon szeretett magányosan kártyázni. Egyszer csak arra jött egy öreg asszony, s megkérte a legényt, engedni oda a tűzhöz, hogy megmelegítse gémberedett tagjait. És miután jól megmelegedett, így szólt. Jó, tehát helyébe jót várj! Azzal odaadott neki egy bugyellárist, egy pipát, meg egy süveget. A legény forgatta, nézegette az ajándékokat, aztán megkérdezte. Öreg anyám, minek nekem ez a bugyelláris, hiszen mindig üres a zsebem. Aztán mit csináljak a pipával, mikor nem pipázom? A süvegnek még csak hasznát veszem. Fejembe húzom, ha süvít a szél.
2: Jaj, édes fiam, mondta az anyóka. Olyan ez a pénztárca, hogy ebből sose fogy ki az arany. Ha meg a pipából egyet szippant, az több katonád lesz, mint magának a királynak. A süveget meg a fejedbe húzod oda-vissza, hová parancsolod.
1: Az öreg asszony ezután eltávozott. A legény meg tovább kártyázgatott a tűz mellett. Reggel felé arra kocsikázott a földes úrlánya, s megszólította Bálintot. Látom, szereted a kártyát. Jöjj el velem, kártyázzunk kettesben. Bálint ráállt, elment a földes úrlányához, és leültek kártyázni.
2: De a lány nagyon hamis teremtés volt, és egy tükörből leste, milyen lapot tart a kezében Bálint. Ahogy mind jobban belemelegedtek a játékba,
1: az álnok teremtés sorra elnyerte tőle a bugyellárist, a pipát meg a süveget.
2: No, Bálint, gondolta magában a legény, amint búsan baktatott hazafelé. Ezt jól megcsináltad. Se bugyelláris, se pipa, se süveg.
1: Egyszer csak előtte termett az anyuka. Fogadta a legény. Miért vág olyan keserves arcot, mintha vackorba harapott volna? Pálint szégyenkezve bevallotta, hogy elkártyázta az ajándékait. Az anyó adott neki 5 almát, meg egy korsó bűvös erejű vizet, és kitanította, hogyan szerezheti vissza azt, amit elveszített. Pálint átöltözött házalónak, aztán elment a kastélyba. Jó áron eladta az almákat. 2 a szobalánynak, 3 a kisasszonynak. Igen ám, de amint megették a szép piros almákat, mindegyiknek szarva nőtt. Ahány alma, annyi szarv. Hasztalan hívták a tudós doktorokat, hogy szabadítsák meg őket a szarvaktól. Mind kudarcot vallott. Utolsónak Bálint lépett be tudós doktornak öltözve. Néhány csepp vizet szórt a szobalány fejére, s annak hirtelen lehultak a szarvai. A földes úr lányától előbb kérte a bugyellárist, s mikor megkapta, a víz erejével megszabadította egyik szarvától, a pipáért cserébe a másodiktól. Mikor a harmadik következett, kérte a süveget. A lány szabódott, de csak odaadta. Pálint kikapta a kezéből, fejébe nyomta, elmormolta a varázsigéket, és a süveg vitte messzire. A földes úr hamis lánya meg ott maradt egy szép nagy szarval a homloka közepén.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Az égigérő passzúj. Magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia, meg egy kis tehénkéje. Egyszer úgy elfogyott az ennivalójuk, hogy el kellett a kis tehénkét hajtsák a vásárra, hogy eladják. Mondja az anyja a kisfiúnak. Eredj, fiam, reggel hajtsd el. De vigyázz ám, hogyan adod el, nehogy károsak legyünk benne. El is hajtotta a fiú a vásárra. Hát mindjárt akadt is vevője. Meg is csinálta a vásárt a fiú. Elcserélte a tehenet egy szempaszújjal. Vitte haza a paszújt a kisfiú, mutatja az anyjának, mit kapott. Az anyja sírt keservesen, hogy a tehénkét ennyiért adta oda. De a fiú vigasztalta. Ne búsuljon, édesanyám, azt mondta az öreg ember, aki megvette a tehenet, hogy még most este ültessem el, s meglátom, mi lesz belőle. Előtette a kisfiú az ablak alá a kis kertbe a paszújt. De még vacsorázni se tudott, úgy várta, hogy mi lesz vele. Csak lefeküdt. Hát reggel, mikor felébredt, látta, hogy kikelt a paszúj. Kinéz az ablakon, de nem is látta a tetejét. Gondolta, kimegy, megnézi kívülről. Kiment, s megnézte. De bizony, ő kegyelme hiába bámulta, nem látta a tetejét. Mondja az anyjának. Na látja, édesanyám, mennyit ér a paszúj, megyek, felmászom a tetejére. Az anyja mind kérlelte, hogy ne menjen, de mégis elment. Délfele elindult, s ment felfelé a paszújon. Addig ment, mendegélt, már olyan magasságban volt, hogy szinte szédült. Akkor egyszer csak elérte az égboltot. Hát ott az égbolton volt egy kis nyílás. Bekukucskál a fiú, s látott valami világosságot. Azt gondolja magában. A paszújnak elértem a tetejét, de most már meg szeretném nézni, mi van ott benn. Összeszedte a bátorságát, s belépett az ajtón. Hát látja, hogy ott nem is messze van egy kis házikó. Gondolja magában, most már úgyis éjjel van, itt szállást kérek, s reggel megyek haza. Hát ahogy benyit, ott talál egy asszonyt. Felkérdi az asszony. Hol jársz itt, te kisfiú, mikor az én uram a hétfejű sárkány? Ha meglát téged, rögtön baj lesz. Jaj, könyörgött a kisfiú, hogy bújtassa el, mert ő úgy fél a sárkánytól. Kérdi az asszony. Éhes vagy, te kisfiú? Jaj, bizony, éhes én, felelte a kisfiú. Még tegnap se ettem semmit. Az asszony vacsorát adott a kisfiúnak. A kisfiú megköszönte szépen a szívességet. Na már most, gyere, rögtön bújjál el, mert jön haza az uram, s ha meglátja, hogy itt vagy, mind a kettőnk bajban lesz. De hová? Gondolkozik az asszony. Hova bújtassa el a kisfiút? Gondolja magában, behozza a dagasztóteknőt, beteszi az ágy alá, s aláborítja a kisfiút.

0: álmos volt a kisfiú, de úgy meg volt ijedve, hogy nem mert elaludni. Hát mikor üti az óra 12-t, támad nagy dörömből és zúgás. Jön haza a hétfejű sárkány, hoz egy fekete tyúkot a hóna alatt. Leteszi az asztalra, s mondja. Tolj egyet! Hát, rögtön tojt a tyúk egy aranytojást. A sárkány megint rákiáltott. Tolj még egyet! Ameddig mondta a sárkány, addig mindig tojt a tyúk. De a sárkány nagyon éhes volt. Asszony, vacsorát ide! Kiabálta. Ad az asszony vacsorát, vacsorázik a sárkány. Mikor megvacsorázott, azt mondta a feleségének, hogy adja oda a muzsikáját. Amint ott muzsikál, egyszer csak elkezd szaglászni. Te, asszony, miféle idegen szag van ebben a házban? Csak nyugodjék lelkem, muzsikáljon, nincs itt semmiféle idegen. Dehogy nincs, nekem rögtön add elő, mert különben téged is megbüntetlek. Az asszony addig csitította, amíg belenyugodott, s amint ott muzsikált, egyszer csak elérte az álom, s ahogy ott ült a karszékben, szép csendesen elaludt, még nem is horkolt. Gondolta magában az asszony, jó lesz neki is lefeküdni, mert mindjárt megvirrad, s még nem is aludt. A kisfiú, mikor észrevette, hogy mind a ketten elaludtak, kibújt a teknő alól. Hóna alá fogta a fekete tyúkot, a másik kezébe a muzsikát, s gyerünk, szaladt vele ki a házból. Szaladt. Mikor jött volna be a lyukon, ahol felment, gondolja magában, visszanéz, vajon nem jön-e a sárkány a tyúk után. Hát úgy megijedt, mert a nagy sárkány egészen a nyomában volt, már úgy szaladt. A kisfiú gyorsan leeresztette magát a szálpaszújon. A szekerce éppen kün volt a karfán, vette, s hamar kivágta a szálpaszújt vele. A sárkány lebucskázott, keze lába kitörött, többet nem kell féljen tőle senki. Akkor bement az anyjához, aki nagyon búsult miatta, hogy hova lett. Ne búsulj, anyám, lesz ezután mit együnk, lesz pénzünk, aranyunk elég. Ja, honnan lenne, fiacskám? Kérdi az anyja. Mikor a tehenet elhajtottad, nem adtak érte csak egy szem paszújt. Ha a tyúkot eladjuk, azért nem kapsz csak egy felet. Jaj, dehogy adom én el ezt a tyúkot, mondja a kisfiú. Bevitte a házba, felállította az asztalra, megsimogatta, s mondta neki. Tolj egyet! Hát a kis tyúk rögtön tojt egy aranytojást a kisfiúnak is. Az anyjának tátva maradt szeme, szája a nagy csodálkozástól. Addig tojatták, amíg meggazdagodtak. Csináltak szép házat, csűrt, vettek sok szép jószágot a pajtába, s vettek sok szép ruhát maguknak. A kisfiú egész nap csak muzsikált, az anyja meg csak hallgatta. Aki nem hiszi, járjon a végére.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én egyszerűen imádom a rétest. A túrósat, a medgyeset, a mákosat, a barackosat, a gesztenyéset, és még sorolhatnám. És nem csak enni szeretem, de sütni is nagyon szeretem, úgyhogy most süssünk együtt rétest.

0: az aranytulipán. Élt egyszer egy király, akinek egyetlen fia elhatározta, hogy ő bizony addig nem nyugszik, míg meg nem találja magának a legszebb lányt a földön. Útja éppen egy erdőn keresztül vezetett, mikor valami furcsa sikoltozást hallott. Lenézett a földre, és egy halacska vergődött a sárban. Segíts rajtam, drága vitéz! Hadd jussak friss vízhez, mondta elhaló hangon a hal. A fiú megsajnálta, tenyerébe vette, és a közeli folyóba dobta. Köszönöm jóságod! Cserébe vedd az egyik pikkelyem, s ha legközelebb segítségre lesz szükséged, csak dobd bele egy kis vízbe. A legény megköszönte, és tovább indult. Már igen régóta mendegélhetett, mikor ismét valami furcsa zajra lett figyelmes. Felnézett, és egy károgó varjút látott, aki egy fa ágaival viaskodott. A királyfi megsajnálta a madarat, felmászott a fára, és kiszabadította a szárnyait.
1: Köszönöm jóságod! Cserébe vedd egyik tollamat, s ha legközelebb segítségre lesz szükséged, csak rázd meg!
0: A királyfi megköszönte a tollat, gondosan eltette a zsebébe, majd folytatta útját. Éppen egy folyón próbált átkelni, mikor egy vénséges vénembert pillantott meg, ahogy botjára támaszkodva próbált lehajolni a vízhez. Hadd segítsek, bátyám, ugrott oda a fiú. S már megismerítette sisakját a folyó friss vizével, hogy megitassa az öreget. Az öreg akkor hálából kitépte két ősz hajszálát, és így szólt.
1: Köszönöm jóságod! Cserébe vedd ezt a két hajszálat, s ha legközelebb segítségre lesz szükséged, csak erezd őket szélnek.
0: A fiú ezeket is gondosan elcsomagolta, majd búcsút intett. Már vagy 10 napja mendegélt hegyen völgyön át, mikor elérkezett egy városba, ahol nem csak az emberek, de még a házak is feketébe öltöztek. Ilyet sose látott még. Hát kérdezősködni kezdett. Ugyan miért borítja feketeség az egész várost?
1: Ez bizony a királylány játéka miatt van. Amilyen csodaszép, éppen olyan furfangos,
0: kezdett a mesébe egy ősz öreg apu.
1: Csak ahhoz hajlandó feleségül menni, aki úgy el tud bújni előle, hogy sosem találja meg. Aki harmadszor is elhibázza, annak bizony a feje bánja. Már annyian vallottak kudarcot, hogy éjjel-nappal gyászolunk.
0: És akkor hirtelen harsonák zengtek fel, és az összecsődült tömeg árgús szemmel figyelte, ahogy elhalad mellettük a királyi hintó, benne a gyönyörűséges király kisasszonnyal. A fiúnak még a lélegzete is elakadt, mikor meglátta a sugárzóan szép leányt. Abban a pillanatban megfogadta, hogy ő bizony megszerzi magának. El is indult rögtön a királyhoz.
2: Kedves királyom, szeretném elnyerni lányod kezét, kinél nem létezik szebb teremtés, mondta ékes szólóan a fiú.
1: Rendben van, fiam, de tudd, hogy a vesztedbe rohansz.
0: Elindult a fiú, hogy elbújjon a királylány elől.
1: De nem sokára világossá vált előtte, hogy nincs olyan barlang vagy sűrű erdő, ahol meg ne találná. Miközben búslakodott, eszébe jutott a halacska. Elővette a pikkelyt a zsebéből, és a tengerbe dobta. Alig pár percet várt, odaúszott elé a halacska.
2: Segíts elbújnom, a királylány meg ne találjon, kérte a fiú.
0: A hal pedig intett egyet uszonyával,
2: megjelent mögötte egy bálna.
0: Betessékelte a fiút a hasába.
1: Ott aztán kényelmesen elhelyezkedett, s biztos volt benne, hogy a királylány itt nem leli meg.
2: Ám a király kisasszony, amint megpillantotta a bálnát, intett a szolgáknak, húzzák partra a halat, nyissák ki a száját, mert ott lesz benne a királyfi. Így is történt. Másnap újra szerencsét próbált a fiú, de pár óra múltán kifogyott az ötletekből. Akkor elővette a holló tollat, s megrázta. Nem telt bele egy perc, már ott károgott a madár fölötte. Segíts elbújnom! A királylány meg ne találjon, kérte a fiú. Akkor a holló felkapta a szárnyával, s olyan magasra repült vele a felhők közé, ahol már szem nem láthatta. Végül egy óriási hegy tetején letette, s a fiú biztos volt benne, hogy ott bizony nem találják meg. De sokáig nem örülhetett, mert a királylány újból kitalálta, hogy hol bújt meg. Harmadszor is megpróbált elbújni a legény, de hiába. Már éppen kezdett beletörődni a sorsába, mikor eszébe jutott az öregember hajszála. Elővette, szélnek eresztette, s már is ott termett az öregember. Segíts elbújnom, a királylány meg ne találjon, kérte a fiú, s akkor az öregember egy mozdulattal aranytulipánná változtatta a fiút, s a kalapjára tűzte. Majd útjára indult, mintha mi sem történt volna. Nem sokára szembe találkozott a király kisasszonnyal. Na hát, micsoda virág! Adja nekem, s többé nem lesz gondja semmire, kérte a lány, de akárhogy könyörgött, az öreg nem engedett neki. A királylány pedig éjt nappal látéve kereste a fiút, de bizony sehol sem találta. Mikor a harmadik nap is eltelt, kihirdették, hogy a fiú elnyerte a király kisasszony kezét. Amint az öregember meghallotta a hírt, megfogta az aranytulipánt, és átváltoztatta királyfivá. Az pedig megköszönte a segítséget, s rohant, hogy feleségül vegye a földkerekségen a legszebbet.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az ezüstló. Élt egyszer egy király, akinek éppen 7 lánya és 7 fia volt. A legidősebbek már mind megházasodtak, csak a legkisebbik fiú és leány maradt eladó sorban. Ám a király akárhogy próbált párt találni nekik, akármilyen messziről hívott királylányokat s királyfiakat, nekik senki nem felelt meg. Aztán egy nap az öreg király megelégelte a dolgot, és elkergette őket. Addig vissza ne gyertek, míg valakivel Frigyre nem léptek, parancsolt rájuk, s a két testvérnek nem volt más választása, hát nekivágtak a nagyvilágnak. Egész nap mentek, mendegéltek, míg végül beesteledett, és egy öreg fa alatt lepihentek. Reggel aztán így szólt a királylány. Képzeld, öcsém, hogy én milyen furcsa álmot láttam. Egy öreg ember azt mondta, hogy nem messze innen van egy varázsforrás. Merítsünk annak a vizéből, mert gyógyír lehet a szomszéd király bajára. Nincs az országában orvos, ki ne próbálta volna meggyógyítani, de bizony senkinek sem sikerült. Tegyünk mi is próbát, hát ha igaz álmot láttál, mondta a királyfi, s már is elindultak a forrást megkeresni. Mikor odaértek, a kulacsukat megtöltötték, s elindultak a király udvarába. Ám előtte még betértek a fogadóba, hogy díszes ruhájukat lecseréljék, és helyette orvosnak álcázzák magukat, úgy mentek a királyhoz. Amint megmosták a királyt a forrás vizével, lássatok csodát, az összes sebe begyógyult, és nyoma sem volt többi betegségének. A király pedig hálája jeléül egyből palotát építetett a doktoroknak, és elhalmozta őket arannyal és mindenféle drága kővel. Így érdekéltek tovább békességben, míg egy nap a doktornak öltözött királyfi meghívta palotájukba a királyt. Ám a király legnagyobb meglepetésére a doktoroknak nyomát sem látta, hanem királyi gúnyában ott állt előtte a fiú, meg a húga. Akkor a királyfi elmesélte történetüket. Hogyan jöttek el apjuktól, és gyógyították meg a királyt a bajától. Ám a király le sem tudta venni szemét a csodaszép királylányról, s mire az ebédet befejezték, életüket már össze is kötötték. A lakodalom vagy 3 héten át tartott, ám ahogy véget ért, a királyfi is megirigyelte boldogságokat, s nyakába vette a világot, hogy ő is párt találjon magának. Már jó ideje mendegélhetett, mire megérkezett Fekete városba. Hírből már hallott róla, hogy ott lakik a világ legszebb királylánya.
1: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, utas képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki, mert velünk együtt hallgatja az összes csukimuki. A tét nem cseké. Az, hogy a szüleiddel együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV Mikulás rendezvényén ott lehess. A beküldött pályaművek díjazásáról szakmai zsűri dönt. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Itt az idő, akár te is lehetsz a legmesésebb mesemondó, vagyis a legmesésebb mesemondó. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
0: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
1: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Október 3-a van. Mai névnaposunk Helga és Ilián. Sok boldogságot! Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A városmajorban szél támadt, megmozdultak a faágak. Kop, kop, kop, hullott le három gesztenye. Top, top, top, ugrált három gyerek. A koppanásokra megálltak. Ezek olyanok, mint mi vagyunk, mondták. Ez te vagy, ez ő, ez én. Nem, ez vagyok én. Nem mindegy, nem. Mindegy, hogy melyik melyikünk. Nem, ez én vagyok, ez te, ez ő. Ez vagyok én, mondta az, aki először mutatott a gesztenyékre. Látod, hogy nem mindegy. Egymásra néztek. Mintha tükörben néztek volna. Ikrek voltak. Nem csak megszólalásik egyformák, hanem azon túl is. Mind a hárman. Jó, mondta az első. Járjuk körül a gesztenyéket. Közben énekeljünk, és ahol kijön az ének, azok leszünk mi. Mindenki az, amelyiknél megáll. Jó, mondta a másik kettő is. Elindultak és énekeltek. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyárunk sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél. Megálltak. Ez vagy te, ez vagyok én, és ez ő. Tudjuk. Amit más is tud, azt nem kell mondani. Újra megzörrentek a faágak, s a száraz levelek is megmozdultak a földön. Az egyik betakart egy gesztenyét.
1: Betakartak. Valaki betakart.
0: De ki takart be?
1: A van is, meg nincs is.
0: Van is, meg nincs is. Takarj be engem is.
1: Most nincs. Vagy van, de nem jön. Nem akar betakarni.
0: Miért?
1: Mert kérted. Van is, meg nincs is. Nem lehet kérni. Van is, meg nincs is, nem lehet hívni. Van is, meg nincs is. Akkor jön, amikor akar. Azt teszi, amit akar. Ha akar, betakar, ha nem, akkor nem.
0: Van is, meg nincs is. Mindent megtehet. Esőt meg havat hozhat. Még a hegyeket is elhordhatja. Ezért senkire sem hallgat.
1: Van is, meg nincs is. Hol lakhat?
0: Sehol.
1: És mindenütt.
0: Újra megmozdultak a falevelek. És a harmadik gesztenye megint csupasz lett.
1: Látjátok?
0: Látjuk.
1: Beszélünk róla, megjelent, de nem azt tette, amit kértünk tőle. Téged is kitakart.
0: Van is, meg nincs is. Azt teszi, amit ő akar.
1: Fázom. Igen, mert kitakart. Tedd zsebre magad, akkor nem fázol.
0: Az, akinek a gesztenyéjén eddig falevél volt, lehajolt érte és zsebre tett.
1: Most már nem fázol.
0: Nem.
1: Igen, mert zsebre vágtak.
0: Akkor én mégis erősebb vagyok nála.
1: Igen.
0: Lehet.
1: Most igen, vagy lehet?
0: Én azt mondom, igen, ő azt mondja, lehet.
1: Miért mondtad azt, hogy lehet? Mert van is, meg nincs is, kiszámíthatatlan. Hát, ha éppen azt akarta, hogy zsebre tedd magad.
0: Gondolod?
1: Talán.
0: Furcsa. De mit akarhatott igazán? Van is, meg nincs is.
1: Talán uzsonnázni.
0: Uzsonnázni?
1: Kakaót, tejet vagy teljes kávét kiflivel, vajas kenyérrel vagy kaláccsal.
0: Van is, meg nincs is. Hány cukorral ihatja a kávét?
1: Kettővel.
0: Négyjel.
1: Kettővel, mert felnőtt.
0: Lehet. De az is lehet, hogy cukor nélkül issza.
1: Mert annyira felnőtt. Ha ennyire felnőtt, akkor reggelizés közben bizonyosan nem hintázik a széken.
0: Bizonyosan.
1: Szegény, mondta a harmadik.
0: Miért mondtad azt, hogy szegény?
1: Mert ha van is, meg nincs is, annyira öreg, hogy már nem hintázhat a széken reggelizés közben, sajnálni kell.
0: Mégiscsak nekünk a legjobb.
1: Mégis,
0: mondta a másik kettő. Lehajoltak a gesztenyéikért, zsebre tugták, és fél lábon elugráltak a lépcsőkig. Ott megfogták egymás kezét, és úgy mentek fölfelé. Közben a szél megpróbálta egy kicsit megciválni a hajukat. De ők nem hagyták.
1: Még mit nem gondolták, hiszen mi erősebbek vagyunk ennél a van is meg nincs isnél. Erősebbek. Különösen így, együtt.
0: Ahogy a villamos mellett lépkedtek, újra azt énekelték, amit a majorban, a gesztenyék körül. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyáron sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, pörög már az erretek? Répa, retek, mogyoró, mind a három, igen jó. Korán reggel rózsakertben ritkán rikkant a rigó. És azt ismeritek, hogy derengett, dorongott, merengett, szorongott, kerengett, dorongott, de nem vett korongot. Ti értettétek? Na gyertek, tanuljuk meg együtt!

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Báská Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Tóth Vera vagyok, énekesnő, és most a Buranyek úr nyugalma című mesét fogom nektek elolvasni, amit Fecske László írt. A nagy szárazsággal járó nyarat lassan felváltotta a megváltó ősz, amely sok esőt hozott magával. Az erdei állatok a zordabb időjárás elől menekülve az otthonaikban leltek nyugalomra. Csak úgy, mint Buranyek úr, az öreg bagoly, aki egy 200 éves tölgyfa oldvában élt. Miután a napokig tartó eső elállt, Buranyek úr kitárta az ablakát, mélyet szippantott a megfrissült levegőbe, majd a könyves polcához lépett, amelyen tucatnyi kalandregény sorakozott. Nincs is jobb, mint egy kora őszi délutánon átadni magunkat az olvasás élményének, mondta, miközben feljebb tolta a Csőre hegyére csúszott szemüvegét. Egy vastag könyvet húzott ki a többi közül, egy csésze gőzölgő csipkebogyó tea kíséretében elfoglalta lakásának legkedvesebb ülő alkalmatosságát, a piros kárpittal bevont fotelt, amelyet még a nagymátyja hozott neki Lengyelországból. A könyvet először megszagolta, mindig így szokta, majd kinyitotta és olvasni kezdte. Buranyek úra jellemző volt, hogy szerette magát átadni a könyvek nyújtotta izgalmaknak. Éppen ezért mindig olyan köteteket vásárolt magának, amelyek tele voltak kalandokkal, rejtélyekkel, izgalmakkal, ilyet pedig nem is lehetne jobb pillanatban olvasni, mint egy nyugodt őszi napon, amikor még az erdőben is olyan csend van, mint a barlangok zugaiban. Az öreg bagoly már a 30. oldalon járt, amikor nagyra meresztett szemekkel hajolt bele a könyvbe, mivel hogy egy izgalmas rész következett. Zzz, odakintről hangos zümmögés szakította meg a csendet. Buranyek úr hirtelen felriadt, mérgesen letette a könyvet az állólámpája mellé, és a nyitott ablakhoz sietett. Mi ez az égtelen hangoskodás? Kiáltotta ki, még azelőtt, hogy bármit vagy bárkit látott volna. Három méhecske repült el a tölgyfa mellett, akik az utolsó begyűjtött virágport szállították a kaptáruk felé. Mivel hogy ez egy teljesen természetes dolog volt, a bagoly nem is folytatta tovább mondandóját. Morogva visszatotyogott a fotelhez, s ismét beletemetkezett a könyvbe. Az izgalmas rész persze így már nem volt olyan izgalmas, de se baj, pár fejezet után jött egy még érdekfeszítőbb. Az öreg bagoly lélegzett visszafolytva olvasott, szinte falta a betűket, s a könyvben lévő cselekmények a tetőfokára hágtak, amikor megint csak csörr, kap, kip, pattonások, kattogások, kappanások zavarták meg az elmélyült csendet. Buranyek úr összehúzott szemöldökkel lépett oda ismét az ablakához. Tanulva az előbbiből most egy szót sem szólt, csak azután, miután észrevette, hogy egy mogyoróit s dióit cipelő mókus próbál feljutni a szomszédos fára, de sehogy se sikerül neki egyszerre felvinni az összegyűjtött elemózsiát. A lehulló darabok pedig hangosan kuppantak a földből kiálló gyökereken. Pont most kell ezt csinálni! Harsant fel a bagoly. Mikor máskor? Gyűjtögettem én egész évben, de nem eleget. Ki kell használni az utolsó napokat is. A tél ugyanis hosszú lesz, kedves szomszéd, felelte a mókus. Buranyek úr felhagyva a további vitával visszaballagott a könyvéhez. Megvárta, míg újra el nem csendesül minden, s aztán folytatta csak az olvasást. Az újabb izgalmakkal kecsegtető résznél azonban már megszokott módon újabb neszütötte meg a fülét. Recs, ropp! A hangok újfent közelről jöttek. A bagoly ismét letette a könyvet, s újra az ablakában állt meg. Ezúttal egy ásítozó sünnycsalád csapta a nagy zajt. Ősz is egyben a téli szállásukat foglalták el egy hatalmas kupac avarcsomó kellős közepén. A megszáradt levelek között csoszogva persze nagy zajt csaptak. Már azt hittem, hogy bevackolták magukat, sünuramék! Szólt oda nekik Buranyek úr, nem a legszebb arc kifejezését mutatva. Á, dehogy! Felelte a családfő. A nyarat távol töltöttük, csak most értünk haza. A bagoly be is fejezte a csevejt, miután a sünnycsalád is elhelyezkedett. Még egy kicsit várt az ablakban, feltételezve, hogy ezzel még nem ért véget a jövésmenés, de ezúttal tévedett. Több zajongó már nem jelent meg. Buranyek úr, mint egy boldog mókus, úgy ugrott bele a piros fotelbe, kortyolt egyet az édes teából, és ismét a kezébe vette a könyvet. Valóban nem is zavarta meg utána már senki az olvasásban. Az egész erdő lepihent. A nap is elszenderedett, megbújt az alacsonyabban szálló felhők mögött, a feladatukat elvégző falevelek pedig egymás után hullottak le a fák ágairól. Buranyek úr pedig átélhette azokat a vágyott pillanatokat, amelyeket csak is egy könyv adhat az olvasójának egy kellemes őszi napon.
3: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
4: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Kassai Etelka, a Békavár hercege. Egy nap a Béka király Békavárának langyos vízű, hínárölelésű tavában egy kis zöld varangyos béka született, egy apró herceg egy még apróbb koronával a fején. Ám az a kis béka szerfelett különbözött a többi békától, csak a vízben érezte jól biztonságban magát. Hiába szerették volna a szülei, meg a testvérei, meg az összes békarokon, meg az alattvalók, hogy jöjjön ki a vízből, mutassa meg magát. Hiába szerették volna, hogy töltsön velük egy kis időt, játszon velük a mocsaras parton, a zsombékok tövében. Ő nem és nem ment. Félt attól, ami a vízen kívül várt rá. Egy idő után elunták a csalogatást a többiek, ha szóba került a kis békaherceg, csak brekegtek egyet lemondóan, és magára hagyták őt a vízben. Azért néha odaszóltak neki valami bíztatót, olykor ijesztették is, hogy ha kihűl a víz, bizony bajba kerülhet, nem hallgatott rájuk, nem is válaszolt. Azért figyelte a többieket, és sajgott valami ott belül. Szívesen heveredett volna ki ő is a napsütötte sárba egy-egy percre, hogy igazán felmelegedjen a többiekkel, de nem mert. Inkább a tó fölött szádosó pillangókat figyelte, meg a szitakötőket, ahogy szivárvány színben csillogott a szárnyuk, meg azokra a mesékre figyelt nagyon, amiket a békavének meséltek a többi békaporontynak. A pockokról is sok mesét, sok rémtörténetet hallott, és azok a mesék jéghideg félelemmel töltötték el a szívét. Jaj a pockok, jaj azok a fogak! Csak remélte, hogy a pockok nem tudnak úszni, arra gondolt, lehet csak nem akarnak. Hiszen ha ő is tudna a szárazföldön is élni, talán a pockok is alkalmasak a vízi életre, csak valami erő visszatartja őket az úszkálástól. Ezen a kérdésen sokszor és hosszasan eltűnődött. Nagyon nem is tudott más csinálni hatalmas aranyszín személyig a vízbe merülten, csak nézelődni lustán és gondolkodni a világ folyásán. Egy nap azonban, amint nézelődött a tó nyálkás, langyos vizéből kifelé, egyszer csak keserves, brekegő sírás ütötte meg a fülét, egy kis varangyos békalány lábára valami fényes szál, damil tekeredett, sehogy se tudott megszabadulni tőle. Úgy odakötözte egy nátszálhoz az az eltéphetetlen, láthatatlan szál, szinte foggyulejtette. A békaherceg csak hallgatta azt a nagy, panaszos sírást. Végül nem bírta tovább, és egy hatalmas ugrással a nátszál a békalány mellett termett. Szinte magától mozdultak a lábai, mert sehogy se bírta elviselni tovább azt az okogást. Amint a kis varangyos békalányt megpillantotta, olyat dobbant a szíve, még a tó túlsó partján is lehetettán hallani. Segíteni akart, de hát hogyan? Addig ugrándozott a csapdába esett békalány mellett, míg végül eszébe jutott, hogy a vének azt mesélték, a nádas szélén, már jó messze a víztől élnek a pockok. Azt is mesélték, hogy él köztük egy óriási tűhegyes fogú pocok. Amióta csak kidugta a fejét a vízből, mindig félt attól a legendásan mérges hírben álló pocoktól. Magányos éjjeleken, amikor a többi béka hangversenyt adott a tópartján a holdfényben, ő azért rimánkodott magában, az a pocok meg ne hallja a többiek békaénekét, jaj, csak a pocok be ne ugorja mellé a vízbe. Így aztán, ha a legnagyobb fogú pocok került szóba, úgy rettegett, ha nem lett volna amúgy is nyakig a vízben, elöntötte volna a hideg veríték. De nem volt mit tenni, segítséget kellett kérnie. Dobogó szívvel ugrándozott a pocok lakhelye felé, életében nem félt még úgy soha. Pocok! Szólt be a pocoklukba halkan. Kérlek szépen, itthon vagy? Hát hol lennék, te gyerek? Tán nyakig a vízben? Morgott zsörtölődve a pocok. Mit akarsz? Csodálkozott rá aztán béka hercegre, mert bizony a pockok is hallották ám, hogy se éjjel, se nappal el nem hagyja az a tóvizét. Bárhogy is remegett a hangja azonban a félelemtől a béka hercegnek, azért sorban elbeszélte, milyen nagy bajba került az a csöbb békalány. Na, a pocoknak se kellett kétszer mondani, már surrant is hangtalanul a nátszálak között a békalány felé. Hegyes fogaival pár pillanat alatt elrágta a zsinort, és még alaposan össze is tekerte azt, bele ne akadjon más a nádas lakók közül. A kis békahercegnek meg a pocoknak aztán köszönetet mondott a megmentett békalány. Attól kezdve aztán, hogy a bátorság és a segíteni akarás elűzte a félelmet, a kis békaherceg sok-sok időt töltött a parton is. A legtöbbet a békalány társaságában. Egy idő után annak rendje és módja szerint beköltöztek a békavárba is. Ezernyi békaporontjuk született, és annál is többnek mesélték el, hogyan lesz a félelemből erő, az ugrásból szerelem.
3: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés felelős. Újra itt vagyok egy furfangos feladvánnyal. Így hangzik. Bármerre jár, völgyön, hegyen, házikója belemegyen. Hűha, ez nem egyszerű. Még nincs ötletem. Gondolkodjunk. Lehetne mondjuk lakóautó. Á nem, a lakóautó maga a ház, nem valakihez tartozik. Valaki, aki mindig magával viszi a házát. Már megint ti voltatok a gyorsabbak. Igazatok van, ez a csiga. Nagyon okosak vagytok. Én úgy szeretek veletek találgatni. Remek csapat vagyunk.
0: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
6: Grimm testvérek. Rigócsőr királyfi. Aki elmeséli nektek, Mécs Károly.
7: Volt egyszer egy király, és ennek egy leánya. Olyan szép volt a király kisasszony, hogy sehol sem volt mása, de olyan gőgös is, olyan elbizakodott, hogy minden kérőjében talált valami kivetnivalót. Egymás után kosarazta ki kérőit, de nem érte be ennyivel, még ki is gúnyolta őket. A király egyszer nagy ünnepséget rendezett. Birodalmából, meg messzi országokból meghívott minden ifjút, aki leányának kezére pályázott. Rend és rang szerint vonultak fel az ifjak. Előbb a királyfiak, hercegek, grófok, bárók, aztán a nemes emberek. Ellépdelt a király kisasszony a kérők sora előtt, szemügyre vette őket, de egyikük mellett sem ment el gúnyos szó nélkül. Ezt kövérnek találta, boroshordóhoz nem megyek, mondta. Az túlságosan magasnak. Égi meszelőse lesz a párom, kiáltotta. A harmadik alacsony volt hozzá, hiszen ez elfér a zsebemben. A negyediknek a sápat arca nem tetszett. Olyan fehér, mint a halott. Az ötödik meg túlságosan piros volt. Kakastaréképű. A hatodikat görbének találta. Egyenesre kellene kalapálni, gúnyolódott. Senki sem tetszett neki. Legelől a sorban egy derék királyfi állott, akinek kissé görbe és hegyes volt az álla. Őt kacagta ki a legcsúfosabban a király kisasszony. Ha-ha, nézzétek csak, kiáltotta nevetve, hiszen ennek olyan az álla, mint a rigócsőre. El is nevezte nyomban a királyfit rigócsőr királyfinak. Az öreg király, látva, hogy a lánya hogyan gúnyolja ki a sok derék ifjút és kosaraz ki mindenkit, haragra lobbant és ráparancsolta lányára, hogy a legelső koldushoz, aki arra vetődik, feleségül kell mennie. Néhány nap múlva egy énekes koldus állt meg az ablak alatt. Alamizsnát kért. A király, amikor az énekét meghallotta, leküldte a szolgáit. Vezessétek elém azt a koldust! Belépett a koldus piszkos, rongyos gúnyájában, énekelt a királynak meg a lányának, és amikor énekét befejezte, szerény adomány értesedezett. A király azt mondta neki. Olyan szépen énekeltél, hogy jutalmul feleségül adom hozzád a lányomat. Megijedt a király kisasszony, de a király kérlelhetetlen volt. Megfogadtam, mondta, hogy feleségül adlak a legelső koldushoz, aki a palotámba vetődik, és állom szavamat. Hiába való volt minden imánkodás. Papot hívtak, s az nyomban összeadta a király kisasszonyt, meg az énekes koldust. Az esküvő után azt mondta a király. Nem illő, hogy egy koldus felesége királyi palotában lakjék. Eredj az urat hajlékába! Kézen fogta a koldus a feleségét, úgy vezette ki a palotából. Bizony gyalog járt most a király kisasszony. Útjukban egy nagy erdőhöz értek. Megszólalt a király kisasszony. De szép erdő, ugyan kié? Ez Rigó Csőr király fié. Felesége lettél volna, ez az erdő tiéd volna. Szánom, bánom, miért is nem lett Rigó Csőr a párom? Tovább mentek. Nem sokára egy nagy rét szélére értek. Megszólalt a királykisasszony, a koldus felesége. De szép rét ez, vajon kié? Hát Rigó Csőr király fié. Ki nem kosaraztad volna, ez a rét is tiéd volna. Szánom, bánom, miért is nem lett Rigó Csőr a párom? Folytatták útjukat. Nagy városba értek. Megszólalt itt megint a királykisasszony. De szép város, ugyan kié? Hát Rigó Csőr király fié, felesége lettél volna, ez a város tiéd volna. Szánom, bánom, miért is nem lett Rigó Csőr a párom? Nincs ez rendjé, mondta végül a koldus, hogy te folyton más férj után áhítozol. Velem talán be sem éred? Tovább mentek. Végre egy egészen kis ház elé értek. Megszólal a királykisasszony, a koldus felesége. Kidőlt, bedőlt, ütött, kopott, hát itt vajon kilakhatott? Ez bizony az én házam, és mostantól fogva a tiéd is, felelte a koldus. Ebben lakunk ezentúl. Nagyot kellett hajolni a király kisasszonynak, hogy az ajtón beférjen. Hát a szolgák hol vannak? Kérdezte. Szolgák? Nevetett a koldus. Itt bizony magadnak kell elvégezned mindent. Rakj tüzet szaporán, forralj vizet. Főz nekem vacsorát, mert éhes vagyok. Nem értett a királylány sem a tűzrakáshoz, sem a főzéshez. Hogy is értett volna? A koldusnak magának kellett munkához látnia. Elköltötték az ínséges vacsorát, aztán nyugovóra tértek. Másnap a koldús már kora hajnalban felkeltette a feleségét, s ráparancsolt, hogy végezzen el minden munkát a ház körül. Így éltek szűkösen néhány napig, amíg csak ki nem fogytak mindenükből. Akkor azt mondta az ura, nem megy ez így tovább, kedves feleségem. Kosarat fogsz fonni ezentúl, mert levegőből nem élhetünk meg. Kiment az erdőre, fűzfavesszőt vágott és hazavitte az asszonynak. Az kénytelen kelletlen munkához látott, hanem a hegyes vesszők alig, hogy hozzájuk nyúlt, felsebezték a kényes kezét. Na, látom, ezzel nem sokra mégy, mondta a koldús. Fonj inkább, talán ahhoz jobban értesz. Leült a király kisasszony a rokka mellé, de a durva fonal elvágta a gyenge ujjait, nyomban kiserkedt a vére. Na lám, mondta a férje, nem értesz te semmiféle munkához. Rosszul jártam veled. Mást kell megpróbálnom. Csuporral, bögrével fogunk kereskedni. Te majd kiülsz a piacra, és kínálgatod a portékát.
8: Jaj, nekem, kesergett magában a király kisasszony, ha arra vetődnek apám alatt valói, s meglátják, hogy csuprot árulok a piacon, csúful kinevetnek.
7: De hiába siránkozott, engedelmeskednie kellett, ha nem akart éhen halni. Jól indult a vásár, sok edényt eladott mindjárt. Az emberek szívesen vásároltak a szép asszonytól, nem is alkudoztak. Olyanok is akadtak, akik kifizették a csupor árát, de a portékát ott hagyták. Amikor a piacon szerzett pénz elfogyott, a koldus megint átadott az asszonynak egy halom edényt, s kiküldte a piacra. Ott üldögélt a király kisasszony a piactér sarkán, kínálgatta portékáját. Egyszer csak ott termett egy pityókás huszára lovával, az edények közé tipratott, s 1000 darabra törte zúzta a sok cserépedényt. Sírva fakadt a király kisasszony, azt sem tudta, mihez fogjon ilyettében. Ó, Istenem, mi lesz velem, sopánkodott? Mit szól az uram, ha megtudja? Hazaszaladt és elpanaszolta, hogyan járt.
9: Törékeny holmit nem is a piac szélén kell kirakni, korholta a férje. Látom, nem vagy való semmiféle tisztességes munkára.
7: Na de ne sírj. Jártam a királyi palotában, s megkérdeztem, nincs-e szükségük konyhalányra. Azt ígérték, felfogadnak. Ételt kapszott, az lesz a fizetséged. Beállott hát a király kisasszony szolgálónak a király szakácsa mellé. Reggeltől estig dolgozott, nem volt megállása. Két zsebébe két kis csuprot tett, abban vitte haza a konyháról az ételmaradékot. Így tengették életüket. Egy napon hírül vitték, hogy a király legidősebbik fia a lakodalmát tartja. Fellopakodott a szegény kis király kisasszony a palotába, egy nagy terem ajtaja mögött meghúzódott, onnan nézte a fényes sokadalmat. Minden gyertyát meggyújtottak, egymás után léptek be a királyi vendégek.
8: Szépek voltak, ragyogóak.
9: Elszorult a király kisasszony szíve a sok pompa, fényesség láttán. Szánta bánta már elbizakodottságát, kevésségét, amely erre a sanyarú sorsa juttatta. A szolgák néha odavetettek neki egyet, mást az incsiklandozó falatokból, azokat két kis csuprába rakosgatta, hogy hazavigye.
8: Egyszer csak belépett a terembe a királyfi. Selyem bársony volt a ruhája, aranylánc csillogott a mellén. Nyomban észrevette a szépséges teremtést az ajtósarokban. Megragadta a kezét, hogy táncba vigye, de a király kisasszony ilyetten húzódozott. Akkor látta csak, hogy a királyfi nem más, mint Rigócsőr királyfi, aki csúfosan kikosarazott. De hiába szabódott, a királyfi bevitte a terembe. Abban a pillanatban kiesett a zsebéből a két edényke, kiömlött a leves, széthullott az ételmaradék. Hangos hahotára fakadtak a vendégek, gúnyolták a szegény királyleányt, az pedig szeretett volna a föld alá süllyedni szégyenében. Kiszökött az ajtón, el akart szaladni, de a lépcsőn valaki utolérte és visszavitte a terembe. A király kisasszony felnézett. Rigócsőr királyfi állt előtte megint. Megszólalt a királyfi kedves meleg hangon. Ne félj tőlem. Én voltam az urad, a koldús, akivel együtt laktál a viskóban. A huszár is én voltam, aki az edényeidet összetörte. Meg akartalak leckésztetni. Megbűnhődtél kevésségedért, s azért, mert kigúnyoltál engem. Keserves sírásra fakadt a király kisasszony. Azt mondta, nagyon megbántottalak. Nem érdemlem, hogy a feleséged legyek. Ne sírj, vigasztalta a királyfi. Vége a nyomorúságnak. Üljük meg most igazi lakodalmunkat. A komornák pompás ruhákba öltöztették a király kisasszonyt. Megérkezett a palotába a leány apja is, egész udvarával. Sok szerencsét, boldogságot kívántak az ifjú párnak. Hetet hét országra szóló lakodalmat csaptak. Magam is szívesen lettem volna vendég, veled együtt Rigócsőr királyfi lakodalmán.
6: A Rigócsőr királyfi című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió. Ősszel a Vadasparkban. Amikor elkezdődik az óvoda és az iskola, sok gyermekcsoport érkezik a Vadasparkba. Ezek a parkok abban különböznek az állatkertektől, hogy itt jellemzően olyan vadon élő állatokat tartanak, amelyek megtalálhatóak Magyarországon vagy a Kárpát-medencében. Találkozhattok a parkban őzekkel, rókával, sassal, mókussal, mosómedvével, de még muflonnal is. Jól gondolod. A vadon élő állatok számára a legjobb élőhely a vadon. Azonban a vadasparkokban is jó életkörülmények között tartják a vadállatokat. Itt olyan gondozók vigyáznak az állatokra, akik tudják, hogyan teremtsenek a vadállatok számára is megfelelő, teljes életet. A vadasparkban sok olyan

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Mihály Csaba vagyok, és ha hiszitek, ha nem, egy olyan barátommal fogunk nektek felolvasni közösen egy mesét, akivel már 22 éve nagyon jó barátok vagyunk. Ő egyben a zenekar gitárosa.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Fülöp Lóránd vagyok, igen, én vagyok a zenekar gitárosa. Csabával most fel fogunk olvasni egy olyan mesét, ami ránk nem igaz, néha mi is mondunk igazat, néha mi is füllentünk, de azért 22 éve tart ez a barátság, úgyhogy fogadjátok szeretettel ezt a mesét. Csukás István verses játéka. Füllentős játék. Zöld erdőben jártam, verépcsordát láttam, füvet legerésztek, lustán heverésztek. A nyakukban kolomb szólt, vakvarjú volt a pásztor, s hogyha eljött az este, sorba mindet megfejte. Nincs finomabb étel, mint a friss veréptej. Mind megitta, s teli lett a lukas hordó feneke. Ezt a mesét hiszed-e?
1: Elhiszem, ha majd látom, hogy tehén ül az ágon, és ha látok olyan ökröt, amely ide-oda röpköd, füllentettél az elép, tejet nem áld a verép, nem volt igaz egy szavad se, füllentős volt ez a mese.
2: Van nekem egy fűzfasípom, akkor is szól, ha nem fújom. Nőtt azon egy piros alma, holnap lesz a lakodalma. Császárkörte a vőlegény, fél lábára biceg szegény. No de se baj, vacsora nem lesz, csak zenebona. Lakmározunk hajnalig, míg mindenki jól lakik. Gyertek mind a palotámba,

0: kilenc lukú furujába, Egértól a teteje, ezt a mesét hiszed-e?
1: Össze-vissza beszéd volt ez, ebből ez lesz, abból az lesz. Fűzfa síból piros alma, sok beszédnek sok az alja. Bicegős a császárkörte, lábát vajon mibe törte? Mit is beszélek hiába, körtének nincs is lába. Megfelelek minden szóra, az egérnek nincsen tolla. S furujának nincs teteje, füllentős volt ez a mese.
0: Van nekem egy olyan kutyám, sose szalad a nyúl után. Inkább szépen felöltözik, teljes kávét reggelizik, pipára gyújt, s csak úgy frakban, kerékpárjára fölpattan. Az utcákon kerekezik, macskával sose veszekszik. Mindenki kezel vele, ezt a mesét hiszed-e?
1: No, ez aztán furcsa eset. Figyeljünk csak egy keveset, nyulat, macskát nem zavarja, teljes kávéját kavarja, s pipázik is, ez ám fura. Mi mindent tud ez a kutya? S frakban ül a kerékpáron, nem hiszem el, kis barátom. Nem volt igaz felese, füllentős volt a mese.
0: Utoljára én maradtam, tarisznyámat teliraktam, van itt sok fura mese, igaz vége s eleje. Volt egyszer egy gőgös bolha, nem állt senkivel se szóba. Csak egyedül pattogott, idáig hiszed-e, mond?
1: Idáig igen, a bolha nem is állatott szóba soha senkivel, hiszen nem tud még beszélni sem.
0: Egyszer ám a koma talált a földön egy fényes krajcárt, megörült neki nagyon, hisz ez nagyon nagy vagyon. Úgy is régen fájt a mája, miért nincsen neki csizmája? Megkérte hát a vargát, csináljon neki csizmát, ám a varga fejét rázta, kevés a pénze csizmára. A bolha a kovácshoz ment, egy krajcárért patkolja meg. A kovács ráállt a boltra, örült is nagyon a bolha. Ráült szépen az üllőre, talpát nyújtotta a dőre, és a kovács megpatkolta, s ugrani akart a bolha. De a patkó nem engedte, s ide bújt be a zsebembe. Megmutatom, hiszed-e?
1: Elhiszem, ha megmutatod.
0: Itt van, magad is láthatod. Hű, a bolha elugrott, inged ujján befutott.
2: Sziasztok, Szacsvai László vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
3: Szervusztok, gyerekek! Györgyi Anna, Nusi vagyok, színésznő, és ma én mesélek nektek. Csukás István, Pompom újabb meséi. Zengőbongó fésű. Pompom ült az ágon, és föllehintázott, mivel egy szellő ringatta az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, és persze középen is. Pompomnak jó kedve volt, fönn dudorászott, lent zümmögött, és középen mosolygott. Du-du-du-du, züm-züm-züm-züm, szünet. Aztán megint előről, du-du-du-du, züm-züm-züm, mosoly. Pont a szünetben érkezett Picúr. Pompom mosolyogva köszönt. Szia, Picúr! Hova rohansz? Szia, Pompom! Mosolygott Picúr is. Iskolába, de egyáltalán nem rohanok. Veled mehetek. Picúr bólintott, Pompom a fejére ült, s boldogan suttogott. Ma jó napom, Pompom van, Pompompompás jó napom, minden gyönyörű, kivéve ezt a vacak szelet, jaj, a frizura! Pompom mérgesen dohogott, mivel egy kósza szél kanyarodott arra, és össze-vissza borzolta. A szél elfutott, magával vitte a jókedvet. Ott hagyta a siránkozást. Össze-vissza borzolt, meg kuszált. Úgy nézek ki, mint egy rőzsekupac. Csupa torzomborz vagyok, meg csupa gubanc, meg keszekusza pulikutya szőr. Nincs egy fésűd véletlenül. Picúr sajnálkozva rázta a fejét. Sajnos nincs nálam fésű. Pompom sóhajtozott, bánatosan mormogott. Ha nincs, hát nincs. Mindig olyankor nincs, amikor nekem kellene. Haj, haj! Mikor nekem lenne szükségem rá? Nincs a környéken egy fésű sem. Se közel, se távol. Habár távol létezik egy fés. Most jut eszembe, hogy valahol van egy fésű. Van bizony. De azzal meg nem lehet fésülködni. Picúr kíváncsian hallgatta, s gyorsan rákérdezett a különös fésűre, s bíztatta, hogy meséljen róla, hogy addig is elterelje Pompom figyelmét a sóhajtozásról. Milyen fésű az, amelyikkel nem lehet fésülködni? Mesélj róla! Pompom abba hagyta a siránkozást meg a sóhajtozást, megcsillant a szeme és mesélt. Annyit mondhatok előjáróban, hogy nem közönséges fésű. Már a neve is különleges. Úgy hívják, hogy zengő bongó fésű. Valamikor persze ő is közönséges fésű volt, se nem zengett, se nem bongott. Némán fésült. Egészen addig, míg egyszer kiesett egy kislány táskájából. Akkor meg már nem is fésült. Némán kuksolt a fűben. Egyszer aztán arra járt egy süni mama a kicsinyeivel. Szuszogtak, sétáltak, illetve a süni gyerek ugrabugrált, bukfencezett, hempergett eszhetlenül, hogy össze-vissza álltak a tüskéi. A süni mama elborzadva néztes, korholta szigorúan.
4: Hogy nézel ki? Nem szégyelled magad? Ilyen kúcsosan és ziláltan nem illik sétálni. Kisül a szemem. Kire ütött ez a gyerek, mint egy sárkefe? Most mit csináljak veled?
3: Süni mama ekkor meglátta a fűben kuksoló fésűt. Örvendezve felvette.
4: Egy fésű! Jaj, de jó! Éppen kapóra jött. Gyere ide, te haszontalan! Megfésüllek! Állj szépen nyugodtan, de ne izeg, ne mozog!
3: Fésülte a süni gyerek szanaszét meredő tüskéit, mikor recs! A fésűnek kitört egy foga. Azután megint recs! A fésűnek kitörte a másik foga is. Süni mama mérgesen eldobta a csorba fogó fésűt.
4: Micsoda vacak! Csorba meg fog híjas!
3: És elrobogott a gubancos csemetéjével. Zengő bongó fésű dühösen dohogott a fűben.
4: Vacak! Vacak! Tüskét fótot nem lehet velem fésülni. Hajaj! Oda van két fogam. Most mihez kezdjek? Hol kapok én munkát? Kire kell egy foghíjas fésű?
3: Lógó orral elindult munkát keresni. Elhatározta, hogy megszólítja az első járókelőt és felajánlja a szolgálatait. És azt is elhatározta, hogy sünivel nem áll szóba, csak olyannal, akinek nem drótból van a haja. Találkozott is egy kalapos emberrel, és udvariasan megszólította.
4: Üdvözlöm, uram! Engedje meg, hogy felajánlom a szolgálatomat. Fakképzett hajápoló vagyok.
3: A megszólított ember elvörösödött dühében, mérgesen megemelte a kalapját, és a foga között sziszegett.
4: Micsoda? Csúfolódsz velem, te perna hajder! Elhord innen magad, mert csúnyán megjárod.
3: Zengőbongó fésű ekkor látta meg, hogy a kalap alatt tök kopasz az illető, vagyis nincs egy szál haja sem. Megzavarodva hebegett, kérte sűrűn a bocsánatot.
4: Ezer bocsánat, ivén nem láttam, nem tudtam. Teljesen eltakarta a kalap, már itt se vagyok.
3: És elrohant. Ahogy rohant, beleütközött egy gubancos hajú huligánba, akinek olyan volt a feje, mint egy madárfészek.
5: Fúj, mondta utálkozva a huligán. Egy fésű! Hozzám ne érj! Mindjárt kiráz a hideg! Először egy fésű, aztán meg a mosakodás! Fúj! Aztán meg a fogmosás! Fúj! Távozz tőlem, sátán!
3: Fújolva és borzongva hátrált, dühösen rázta a madárfészket a fején, csak úgy röpködött a zsíros haja. Zengő-bongó fésű gúnyosan kiáltott utána.
4: Épefű féfű, nem így férne a hajadhoz!
3: Elindult, zengő-bongó fésű is a másik irányba. Elhatározta, hogy nem kísérletezik többet találomra, hanem a szakmánál próbálkozik. Hogy milyen szakmánál? Hát a fodrászoknál. Azoknál, akik egyik kezükben mindig ott a fésű. Nézte a cégtáblákat, végre talált egyet, amelyre az volt írva. Fodrász. Bement, és udvariasan köszönt a fodrászmesternek, aki a saját haját fésülgette, mivel éppen nem volt egy vendég sem.
4: Tiszteletem, mester úr! Fakképzett hajápoló fegédefkő vagyok. Szeretnék elhelyezkedni, ha alkalmazni kegyefkednék.
3: Na nézd, csak egy fésű, pillantott rá a fodrász.
5: Majd tüzetesebben megnézte, és elutasítóan legyintett. És milyen csorba, meg fokhíjas. Sajnos nem alkalmazhatok hibás szerszámokat, nem, nem. Oda lenne a szakmai tekintélyem. Rajtam röhögne az egész szakma. Kívül tágasabb, nem illesz ide. Mutyogt a zengőbongó fésű, és kioldalgott. Nagyon elszontyolodott, és bánatosan sóhajtozott kint az utcán. Nem csoda, csapás, csapás után érte. De mi ne keseredjünk el, mert ebben is van tanulság. És az a tanulság, hogy a sok csapás egyszer véget ér. És ránk mosolyog a szerencse. Bizony, zengőbongó fésű sem keseredett el, és rámosolygott a szerencse. A szerencse egy utcai muzsikus volt, aki rámosolygott, illetve először még nem. Sőt, először nagyon is fancsali képet vágott, mert lehangolódott a hegedűje, megnyúltak rajta a húrok. Hiába csavarta, hiába feszítette, csak nyekerget, mint a kenetlen kerék. Borzasztó volt hallgatni a nyekergést. Az utcai muzsikus felkiáltott. Hiába dörzsölöm a vonóval, nem hull pénz a kalapba, jaj, hűséges hegedűm, úgy szólasz, mint egy repett fazék. Csoda, ha elpártolt tőlem a közönség. Zengő bongó fésű összeszedte a bátorságát, és merészen így szólt.
4: Kérem szépen, művéfúr, nincs függfége egy fakképzett féfűre? Most ne nézze, hogy fokhiaf meg csorba vagyok. Nézd be a lelkemet!
5: Ekkor mosolygott rájuk a szerencse, és mind a kettőjükre egyformán. Az utcai muzsikusnak egy óriási ötlet jutott az eszébe, elmosolyodott és felrikkantott.
4: Végre ránk mosolyog a szerencse, egy fésű, és lelke van, nem úgy, mint a hegedűmnek. Te vagy az én megmentőm, csapj bele a tenyerembe, felfogadlak szájmuzsikának. Semmi az egész, egy kis papír kell, és kiváló hangszer leszel. Nem kell hozzá vonó, nem kell hozzá húr, csak egy kis selyempapír.
5: Zengő bongó fésű kicsit zavartan hallgatta, meglepődve mosolygott.
4: Hangfer? Én? Nem is tudom, hogy van-e halláfom, meg fokhíjafif vagyok.
5: Utcai zenész határtalan lelkesedéssel elsöpörte az aggályokat. Ne törődj vele, nekem fantasztikus hallásom van, és a fokhíjjal se törődj, majd átugorjuk. De csak a lélekkel törődj, a levegőt és a papírt én adom hozzá. És koncertezni fogunk minden utcasarkon, és dőlni fog a közönség, és dőlni fog a pénz. Veszek is egy nagyobb kalapot. Zengő bongó fésű végre elmosolyodott, és hálásan bólogatott.
4: Hát, ha úgy gondolja, ha ennyire bívik bennem, bár hangfer még fofe voltam, de úgy érzem, hogy végre megtaláltam a helyemet.
5: Mindent el kell kezdeni egyszer, harsogta az utcai muzsikus. És itt a helyed a számon. A zsebében kotorászott, elővette egy kis selyempapírt, rátette a fésűre, a szájához illesztette, és nagy levegőt vett. Itt a selyempapír, levegő meg van bőségesen, más nem is kell a világhírhez. Szólalj meg, aranyos, zengő, bongó fésűcském, muzsikálj bátran és lélekkel, csak semmi lámpaláz, gondolj a világhírre. Itt a sarkon el is kezdjük az első koncertünket. Szólószonát a fésűre és selyempapírra. Egy, két, hár! Zim, zim, zim! És gyönyörűen muzsikáltak. A közönség tapsolt, és hult a pénz a kalapba. Zengőbongó fésű végleg megtalálta a helyét, és a nevét is. Ezután mindenki csak a művész nevén szólította. Pompom befejezte a mesét. Picúr bazsajogva felnézett a szana szétálló szőrre, a kusza hajra, amely olyan volt, mint egy tüskebokor. Találkozhatnánk vele, megfésülhetne. Pompom élénken tiltakozott. Micsoda? Zengőbongó fésűvel fésülködni? Egy ilyen zsenivel? Egy ilyen Isten áldotta tehetséggel? Egy ilyen világhírű művésszel? Majd szépen lesimítom, meg lelapítom. Pusztakézzel összegerebjézem a frizurámat. Picur nevetve nézte. Mégis jó volt a mese. Pompom teljesen elfelejtette a mérgét meg a keszekusza haját. Picur is elfelejtett az órára nézni. Most gyorsan rápillantott, és ijedten felkiáltott. Jaj, elkések, rohanjunk! Rohantak, futottak. Picur haja is kócos lett a nagy futásban. Az iskola kapuban egymásra nézett a két kócos hajú, és egyszerre elnevették magukat. Megvárhatlak? Kérdezte Pompom. Addig szerzek egy közönséges fésűt. Megvárhatsz, szólt vissza Picur. Majd én meg kölcsön kérek egy fésűt.
6: Csukás Mese Rádió.
7: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Dancs Anna Mari vagyok, énekes színésznő, de ami még ennél is fontosabb, hogy édesanya vagyok, és van egy 8 éves kisfiam, akit Ádámnak hívnak. Ádámnak nagyon-nagyon sok mesét olvastam az elmúlt években. Imádja a meséket, és imádja azt, hogy egy kicsit elváltoztatom a hangomat, és bizonyos állatok, vagy éppen élőszereplőknek a bőrébe belebújok. Remélem, hogy tetszeni fog ez a cuki mese, amelyet most felolvasok nektek nagy-nagy szeretettel. Koncz Edit. Csöpp, a kis esőcsepp. Egyszer volt, hol nem volt, fönn a magas égben, ahol még a madár sem jár, ott volt Felhőország. Felhőország lakói gondoskodtak az esőről a földön élők számára. Itt éldegélt Felhőmama is, akinek egy szép napon igencsak virgonc fiacskája született. Csöpnek nevezte el. Csöp kíváncsi, szeleburdi kis vízcsepp fiúcska volt, szeretett volna már világot látni.
8: Felhőmama, mikor engedsz már ki a nagy világba? Kérdezte minduntalan Csöp.
7: Már nem kell sokat várnod, intette türelemre szelíden Felhőmama. Teltek, múltak a napok. Felhőmama pedig egyre csak hízott, dagadt. Sok gyermeke született, akiket egyszerre kellett útjukra engednie. Egy szép napon, amikor már alig tudtak megmoccani egymástól a kis esőcsepp testvérkék, Felhőmama felsóhajtott. Itt az idő, gyermekeim! Menjetek le a földre, oltsátok az élőlények szomját, duzzasszátok a tengerek vízeit, segítsetek, ahol csak szükséges. Aztán, majd ha visszatértek, elmeséltek nekem mindent. Azzal egyesével elbúcsúzott mindegyiktől.
8: Hogyan fogok visszatérni hozzád, Felhőmama?
7: Aggodalmaskodott Csöp. Ez varázslat, mosolygott sejtelmesen Felhőmama. De ne aggódj, fogjuk még látni egymást. Csöp tehát elindult az égből, hogy világot lásson. Testvérkéivel a levegőben kergetőzve zuhantak a föld felé. Egyszer csak egy madárhoz közeledtek.
8: Hát te ki vagy?
7: Kérdezte kíváncsian Csöp.
9: Én a sas vagyok,
7: válaszolta.
8: Én Csöp vagyok, egy kis esőcsepp.
9: Szállj csak lejjebb, oda lent már nagy szükség van rád,
7: biztatta a sas. Csöp tehát ereszkedett egyre lejjebb és lejjebb. Egy virágos mezőre pottyant egy szépséges virág levelére.
9: Az érkezéstől kicsit kábultan pihent meg a zöld levélen.
7: A virág megszólította.
9: Jaj, de jó, hogy jöttél, már nagyon vártalak. Napok óta nem esett, és igen szomjas vagyok.
8: Én Csöp vagyok. Hát te ki vagy?
7: Kíváncsiskodott Csöp magához térve.
9: Én a kikerics vagyok, válaszolta a virág.
8: És hogyan segíthetek rajtad? Kérdezte a kis esőcsepp.
9: Gyorsan gurulj végig a levelemen, a száramon le egészen a földre. Ott a föld majd utat ad neked, és alatta megtalálod a gyökereimet.
7: Csöp úgy is tett, ahogy a virág mondta.
9: Neki rugaszkodott,
7: legurult egészen a földre, ahol a növény tövében a föld beszippantotta.
8: Korom sötét lett körülöttem minden.
9: Ne félj,
7: hallotta messziről a kikerics szavait. Csordogál csak lejjebb a földbe, amíg nem találkozol a testvéreiddel, és köszönöm, hogy megnedvesítetted a földet körülöttem, így már magamhoz tudom venni a szükséges tápanyagokat.
8: Nagyon szívesen,
7: kiáltotta, de ezt a kikerics már nem hallotta, mert csöp egyre távolabb került a föld felszíntől. Néhol puha, homokos talajon vitt az útja, néhol pedig agyagos rögöket kellett kerülgetnie. Egyszer csak mozgás vett észre maga mellett. Azt hitte, valamelyik esőcsepp testvérkéje az, de tévedett.
8: Ki van ott?
7: Kérdezte kissé remegve.
9: Csak én vagyok, a vakond!
7: Hallotta közvetlen közelről.
8: Mit csinálsz te itt?
7: Kérdezte kíváncsian csöp.
9: Dolgozom!
7: Felelte vakond.
9: Keresztül kasul ások a földben, szétmorzsolom a nagy rögöket, így puhítom a talajt. Azért, hogy a növények gyökerei könnyebben utat törhessenek maguknak.
8: Na hát, ámult el csöp. Igazán érdekes mesterség.
7: Majd büszkén hozzátette.
8: Én épp az imént itattam meg egy virágot, egy kikericset.
7: A vakond jóságosan elmosolyodott.
8: Nagyon szép tőled, de most már siess lefelé, addig, míg el nem érsz egy barlangot. Ott majd találkozhatsz a testvéreiddel.
7: Miután elbúcsúztak, csöp folytatta útját, és napok múlva egy tágas barlang tetején találta magát. Fönt a magasban lógott, himbálózott, aztán egyszer csak lepottyant. Belepottyant egy föld alatti folyamba, ami utat tört magának a föld felszíne felé. A folyóban hemzsegtek csöp testvérkéi. Nagyon megörültek egymásnak, most már együtt hömpölyögtek tovább. A folyó forrás formájában tört a felszínre, így a sok kis esőcsepp újra megláthatta a napfényt.
8: Kacagva, gurgulázva hömpölyögtek a folyóban, amíg végül el nem érték a tengert.
7: Csöp élvezte az utazást, de aggódva nézegetett fölfelé a magas égbe. Sehogy sem tudta elképzelni, hogy hogyan fog visszajutni felhőmamához. Napokon át forrón sütött a nap, az esőcseppek pedig vidám hancúrozással töltötték a várakozást. Csöp hirtelen nagyon könnyűnek érezte magát, meglepődve vette észre, hogy több testvérével együtt elhagyják társaikat. Szellői fiakkal találkoztak, akik repítették őket egyre följebb és följebb.
8: Hát ti kik vagytok?
7: Kérdezte a mindig kíváncsi csöp.
10: Mi a szél fiai és lányai, a szellők vagyunk,
7: válaszolták.
10: Visszaviszünk titeket az égbe, ahol születtetek.
7: Csöp izgatottan várta, hogy újból lássa felhőmamát. Amikor megérkeztek, minden kis cseppecske egyesével mesélt el kalandjait felhőmamának. Felhőmama mosolyogva hallgatta csemetéjét, majd ágyba parancsolta őket.
10: Pihenjetek, gyermekeim, hamarosan újra útnak indultak.
8: Tényleg?
7: Dugta ki a fejét csöpp a paplan alól.
10: Bizony, kicsikém,
7: bólogatott felhőmama. Ez az élet rendje, ez a mi életünk. Aki nem hiszi, járjon utána. Keresse meg csöppet, a kis esőcseppet.
6: Csukás Meserádió. Csukás István nagyon sok csodálatos mesehőst alkotott. Most mondok pár nevet. Te ezekből kiket ismersz? Süsü a sárkány. Mirmur kandúr. A nagy ho-ho-ho horgász. A legkisebb ugrifüles. Pompom. Gombóc Artúr. Picúr. Oriza triznyák. Ó, egy idős úr itt mellettem azt állítja, hogy ő az összes itt felsorolt mesehőst ismeri. Hát legyen, akkor adok neki most játékból egy Gombóc Artúr csokoládé alakú kitűzőt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok gyerekek, Bolba Éva vagyok, most én mesélek nektek. Vadadi Adrien Ákos óvodába megy című kötetéből, a piros cumi. Ebéd után a gyerekek lefekvéshez készülöttek. Amíg a Dadus néni mindenkinek megágyazott, az óvodások az óvónénivel fogat mostak. Aki pedig már kész volt, az öltözőben várakozott. Lea erőkereste az alvós barátját, és körben nyargalázta vele a mosdót meg a folyosót. Közben ő is, és a lovacskája is nagyokat nyerítettek. Ákos Dani mellé ült. Dani kivette a zsákjából a dobozát, és kinyitotta. Tel is tele volt cumival. Dani válogatni kezdett közöttük. Egyszer a zöldet vette a szájába, aztán a pirosat. Utána az oroszlánosat fogta a kezébe, majd a vízilovasat forgatta meg. Ákos csak ült és figyelt. Ő sosem cumizott, még az ujját sem szopta. Otthon szüleivel szokott elaludni, az óvodában pedig hol anyukája pizsamájával, hol pedig apukája pulcsiával szeret összebújni. De most nagyon megtetszett neki Dani doboza. Tel is tele a sok színes cumival. Dani észrevette, hogy Ákos nézi őt. Így hát oda nyújtotta neki a dobozát, hogy vegyen egyet magának. Ákos sokáig gondolkozott, aztán a pirosat választotta. Rögtön a szájába dugta. Dani végül a kéket vette ki, és ő is bekapta a cumit. Aztán becsukta a dobozát, és visszatette a zsákjába. Amíg Lea a lovacskájával körbe-körbe futkorászott, a két fiú csak ült egymás mellett szótlanul, és álmosan pislogva cumizott. Amikor a Dadus néni elkészült az ágyazással, az óvó néni behívta a gyerekeket a csoportszobába. Ákoson egy pillanatra megakadt a szeme. Nem is tudtam, hogy te cumizol, mondta. Ákos nem válaszolt semmit. A piros cumival a szájában bevonult a csoportszobába, és megkereste az ágyát. Leült a kis székre, és hagyta, hogy a Dadus néni kikapcsolja a szandáját, lesegítse a pólóját. A nadrágját és az okniát már egyedül is le tudta venni. Mindent szépen a szék támlájára hajtott, a szandáját megigazította. Kis segítséggel felhúzta a pizsamáját, és bebújt az ágyba. Észre sem vette, hogy az óvodás táskája benne az apukája pulcsiával az öltöző szekrényen maradt. Az óvónéni mesélt, a mese végén halkan énekelt. Közben mindenkit megsimogatott és betakargatott. A gyerekek becsukták a szemüket. Minden elcsendesült. De egyszer csak Dani megszólalt. Kérem vissza a cumimat! Ákos behunyta a szemét, mintha aludna, a tenyerét pedig a cumira tapasztotta. Ákos, most már kérem vissza a cumimat, mondta Dani hangosabban. Az óvónéni Ákos ágya mellé ült. Dani kéri vissza a cumiját, súgta a kisfiú fülébe. Ákos kinyitotta a szemét, de a cumit nem eresztette. Az óvónéni hiába kérte így meg úgy, Dani hiába türelmetlenkedett, egyre hangosabban. Ákos meg sem mozdult. Akkor az óvónéni felállt, megkereste Ákos óvodatáskáját, kivette belőle apukája pulcsiját, és azt mondta. Akkor ezzel most én alszom. Azzal a hátára terítette a pulcsit, és becsukta a szemét. Lea és Dani nagyot nézett. Aztán Lea oda nyújtotta Daninak a lovacskáját. Dani elvette, és rövid gondolkozás után elcserélte a kék cumiát az óvónénivel Ákos pulcsiára. Amikor az óvónéni a kezébe fogta a cumit, úgy tett, mintha ő is a szájába tenné. Még hangosan cuppogott is hozzá. A gyerekek nevettek, az alvókák meg körbe-körbe jártak. Ákos is felült. Tetszett neki a cserebere. Hol le a lovacskájával horkolt nagyokat, hol a kék cumit dugta a párnája alá, hol pedig apukája pulcsiával takarózott be. Aztán szépen minden visszavándorolt a helyére. A lovacska le a kezébe, a kék cumi Dani szájába, a piros meg a dobozába. A pupulcsia pedig Ákos ágyába. Az óvónéni halkan énekelt, a gyerekek becsukták a szemüket. Minden elcsendesült.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
3: Megdorgált a somolykó, molyocskáját, mama moly. Moly, moly, moly, moly, Bozse moly, nem leszel te sosem moly. Bárcsak lenni oly galád, mint egy komoly moly család. Hát te lepke se leszel, mert csak, mert csak, mert csak, fúj.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A királyfi és a felesége. Aki elmeséli nektek, Pálos György.
2: Egy királyfinak szándéka volt egy igen szép lányt elvenni. Neki nem kellett gazdag családból, csak hogy szép és okos legyen. Elment tehát megnézni az országokat, hogy egy szép lányra találjon. Amint hallották, hogy az ifjú király utazik, mindenütt kivonultak tiszteletére. Egy faluban talált is egy szép leányra, aki a legszegényebb volt a faluban, éppen a gulyás lánya volt. Azt mondta a leányzó, hogy menjek én felségedhez, mikor olyan szegény vagyok. Ne gondolj te azzal, feleli a király, csak jöjj el hozzám olyan feltétellel, hogy sohasem szólsz ellenemre. Minden megtörtént. Nem is szólt sohasem ellenére a királynak, csak éppen akkor, mikor egy pár paraszt utazott arra. Ez így esett. Egyik paraszt ökörrel utazott, a másik lóval. A lónak az első állomáson egy éjjel csikója lett, és a csikó elment reggel az ökör után. Az ökrös ember nem akarta visszaadni. Azért a másik ember elment panaszra a királyhoz. A király azt ítélte, azé a csikó, aki után ment. Így hát a lovas embernek tüstén távoznia kellett. De a királyné, aki akkor a kertben hintázott, azonnal utána ment, és azt mondta neki, te szegény ember, a király majd elmegy az erdőbe vadászni. Te meg vigyél magaddal egy hálót, és tedd egy tuskóhoz. És még egyebet is mondott neki. Az ember megtette. A király, amint vadászni ment, meglátta és megkérdezte, hogy mit csinál. Halászok, mondja a szegény ember. Hogy lehet a tuskónak hala? Kérdezte a király. Erre azt feleli az ember. Úgy lehet a tuskónak hala, mint az ökörnek kis csikója. Mindjárt gondolta a király, hogy a felesége bíztatta fel az embert. Azért elmegy, és azt mondja a feleségének, ki akkor a tornászon ült, hogy távozzék a házától, és menjen vissza apjához, a gulyáshoz. A királyné azt mondja, hát mit adsz nekem, édes királyom, emlékül, hogy eddig veled éltem? Amit akarsz, ami neked legkedvesebb, azt adom neked, feleli a király. A királyné valami szert adott a férjének az italába, amitől elaludt. Akkor megparancsolta a kocsisnak, hogy fogjon be. A királyt is feltették a kocsira, s elvitték a királyné apjához, a gulyáshoz. Mikor a király felébredt, kérdezte, hogy hol van, hogy miért hozták ide. A felesége ezt válaszolta. Én hoztalak ide, mert magad mondtad, hogy azt hozzam magammal, mi nekem a legkedvesebb. Azért téged hoztalak ide. A királynak ez nagyon megtetszett. Visszavitte a feleségét, és holtig élt vele.
1: A királyfi és a felesége című mesét hallottátok.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

ha borszaladát az úton. Szerencse az nem borzalom, hiszen csinos

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Laszkfi János, mama egy régi képen. Elmondja Novák Péter. Mama egy régi képen, hosszú hajjal. Mennyi órát fésülgethette, hajjaj! Van a képen valami, én sem látom, amit azt hiszi, soha el se veszt. Tarka indiai ruha lengedez rajta, alatta meg finom ezüst kereszt. Szemében zölden lengenek növények, háta mögött lengedez zöld növény, a szája szélén ugra-bugra fények, kérdés csimpaszkodik szemöldökén. Nem az én mamám, hiszen nem létezem még. Lehetne bárki, szomszéd néni is, mégis tudom, hogy ismerem 100 éve. Pedig fiatal, nemrég volt csak gimis. Bár nincs a képen, apukám is ott van, a fényképezőgép túloldalán. Hunyorogva ő tartja a világot. A mama hasában én is ott vagyok ám.
0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Úgy ennék én mást is, mint vízi növényt, meg rovart és békákat, ó! Még senki sem értette ezt az igényt, oly kevés, mit kínál a tó. A mólónál várom már azt a napot, hogy jöjjön egy okos gyerek, és bedobjon nekem pár jó falatot, ne mindig kenyérbeled. Dobjatok végre egy sajtos rolót, dobjatok eperfagyit, gyúrjatok egy úszó kókuszgolyót, vagy kérjétek meg a nagyit.

akkor jöjjön sok virsli, de mustárral ám, vagy megpörkölt malacfüle.

0: Fekete István. Iskolás akartam lenni. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Sírás-révás volt persze a saját házunkban, olyan sírás-révás, ami nem kis bánatot jelentett, mert apám kijelentette, hogy még csak 5,5 éves vagyok, és a rendelet előírja betöltött 6 évet. Péter is megy iskolába, Ernő is, meg Ilona, hát csak én nem mehetek. És könnyeim tócsájában borultam az asztalra, mert tudtam, hogy apámat semmilyen könnyek nem indítják meg. Szerencsémre, Öspörös bácsi átjött valamiért, és megtudakolva bánatom okát, azt mondta apámnak. Hát írjátok be ezt a szamarat, ha mindenáron egy egész, szép, szabad évet akar eldobni az életéből, majd megbánja még, mint a kutya, amelyik 9-et kölykezik. Öspörös bácsi valami iskola székjelnök is volt, és az ő ajánlata elől már apám se térhetett ki. Öltöz fel rendesen, mondta, de aztán azt nem akarom hallani, hogy meguntad az iskolát, mert akkor baj lesz. Rohantam öltözni, mintha búcsúba indultunk volna, valami nagy ünnepre. Cipőmet tisztítottam, aranygombos tengerész ruhát öltöttem, és egyáltalán nem értettem, hogy a házban senki se törődött az én rettenetes izgalmammal. Apám nyugodtan reggelizett, nagymama a fehér nemű szekrényben rakosgatott, és meghökkenten nézett rám, amikor megkérdeztem, ne vegyem-e föl az új téli kabátomat. Augusztusban, de fiam! Nézett rám a szemüvege fölött, és hűvös kezét a homlokomra tette. Pedig nincs is lázad. Végül is apám befejezte a reggeliét, és kézen fogott, ami különösen ünnepélyessé tette bevonulásunkat az iskolának kisebbik termébe, ahol az első és második osztály volt elhelyezve. A két tanteremnek ilyen tájt határozottan mosókonyha szaga volt, mert a téglás tantermeket nyár végén lúgköves forró vízzel kellett felsúrolni, nem csak a tisztaság, hanem a bolhák és egyéb csúszó-mászó-ugró apró népség miatt is, amelyek a zavartalan nyári porban rendkívül elszaporodtak. Ebben a kisebbik teremben János bácsi uralkodott, Ganszler János bácsi, a segédtanító, aki most is ott ült a dobogón, de már egyedül volt, mert végzett azokkal az asszonyokkal, akik elhozták a gyerekeiket beiratni az elsőbe. Jánoskám, tolt maga elé apám, Jánoskám, írd be ezt a gyereket, mindenáron elsős akar lenni. Nem lehet, hiszen tudod, hogy nem lehet, keserítette Ganszler János bácsi az én gyermeki szívemet. A rendelet világos, világos, nem világos, az Öspörös úr akarja, és vállalja írt a felelősséget. Én meg unom már, hogy ez a gyerek folyton folyvást ott bőgjön a nyakamon. Az más, mondta János bácsi, akkor lehet. Állj ide elém, Pista. Odálltam, belül remegve, kívül azért egyenesen. Mi a neved? Hát János bácsi nem tudja. Elsősorban én nem vagyok most János bácsi, hanem tanító úr. Ismétlem tehát, mondd meg a nevedet. Pista. Rebegtem, miközben apám kilépett az ajtón. A teljes nevedet mond! Fekete Pista! Keseredtem el. Fekete István. Így már jó. Születtél? Igen. Úgy értem, mikor születtél? Év, hónap? 1900. január 25-én, reggel 2:30. Na látod, jól feleltél? Nem vagy azért olyan nagyon buta? Elmetsz. Hétfőn reggel 7:30 itt jelentkezel ebben a szobában. Igen. Hát akkor elmehetsz. Tétováztam kicsit, aztán megfordultam, és elindultam az ajtó felé.
2: Ho-ho! Ökörgy itt a kentek házába, hát köszönni talán nem tudsz. Aki ide belép, vagy innen kilép, az úgy köszön, hogy adjon Isten, hangosan, értelmesen.
1: Adjon Isten, rebegtem, de már nem éreztem magamon a szép ruhát, és már nagyon is másnak éreztem azt az egész iskola ügyet. János bácsi azelőtt sohasem beszélt így velem. Miközben hazafelé bandúkoltam, olyasféle érzésem volt, mint amikor valamit elkövettem, amit még számon kér tőlem valaki. Ez az aggályoskodásom azonban nem tartott sokáig, mert hamarosan megkönnyebbültem, ha arra gondoltam, hogy az iskolába járás majdnem beláthatatlan messzeségben majdnem 2 hét múlva kezdődik. Különben is ott lesz Péter, Ernő, Deres Laci, a lányok közt Kovács Treszka és Ilona is. Ilona, szóval a Kácsaljai együttes teljes létszámban. Mire levetköztem, szinte egészen elfeledtem az egész iskola ügyet. És amikor a hétköznapi agyonnyúzott nyári ruhámban teljesen céltalanul mezítláb elindultam a kertbe, már úgy néztem át velünk szemben az iskola kapujára, mintha valahol messze-messze közeledne az a perc, amikor én oda belépek. Találomra nekiindultam az utcának, és mindent másnak láttam, mint az előtt. Talán azért is, mert tegnap kis eső esett, és most olyan kimosdottnak látszottak a házak, olyan közel jött a falu vég, tiszta a toronyóra is, mintha messzelátón néztem volna. A levegő most kezdett fölmelegedni, és én tétovázás nélkül fordultam be a Gyalányi útra, bár erre semmi különösebb dolgom nem volt. Arra gondoltam talán, hogy elmegyek a Gyalányi árokig, amelyen kis gyaloghíd visz keresztül, amire ráfeküdtünk, a deszkák között hunyorogva láthattuk a kishalak játékos vicánkolását, amit csak így a deszkák árnyékában lehetett látni. Ezek a futó gondolatok céltalanok voltak. Csak mentem az úton, madarakra leskelődve felfelnéztem az akácfák fölé, megálltam egy-egy pillanatra, mint aki vár valamire. Valamire, ami biztosan eljön.
0: Az Iskolás akartam lenni című mesét hallottátok. Csukás Mese Rádió. A vadgesztenyefa terméséről. Ti is szoktatok ősszel gesztenyét szedni? És mit csináltok azzal a sok gesztenyével? Sorba teszitek őket? Az igen, jó hosszú sor lehet a végeredmény. Na és gesztenye bábút készítetek belőle? Hű, de remek! Én nem is ismerek olyan gyereket, aki ősszel ne szeretne gesztenye bábút készíteni. Ismeritek netán Kip Koppot Marék Veronika könyveiből? Ő is egy ősszel készült gesztenye gyerek, aki talán éppen azért lett Kip Kopp, mert a gesztenyék is kopogva érkeznek le ősszel a földre, az avarba, vagy épp az autók tetejére. Kip Kopp, Kip Kopp. Hazánkban csodálatos vadgesztenyefákat találhatunk, melyek tavasszal fehér és rózsaszín színben virágoznak, ősszel pedig gesztenye termést hoznak. Azt viszont talán kevesebben tudjátok, hogy a vadgesztenyefa barna termésének sok-sok gyógyító tulajdonsága is van. Csinálnak belőle például lábunk ereit gyógyító krémet, sőt, aki nagyon odafigyel arra, hogy kevés vegyszert használjon, az saját kezüleg is tud mosószert készíteni vadgesztenyéből. Na, mit szóltok hozzá? Csukás Mese Rádió.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió. Sziasztok, Hollózsadányi Norman vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Hans Christian Andersen, a császár új ruhája. Hajdanában, öreg időkben élt egy hatalmas császár, aki a díszes, szép ruhákat becsülte a legtöbbre a világon. Arra költötte minden pénzét, hogy szebbnél szebb ruhákban pompázhasson. Nem örült derék hadseregének. Színházba sem kívánkozott, még kocsikázni sem akart az erdőben, ha új ruháját nyomban nem mutogathatta. Más-más ruhát öltött a nap minden órájában. Ahogy más becsületes királyról mindig azt hallani, most éppen az ország dolgairól tanácskozik. Erről a császárról más sem mondtak, most éppen öltözködik. Vidám volt az élet a császár városában. Odatódult messze földről a sok takács, szabó, szövőasszony. Egy nap aztán két csaló állított be a császári palotába. Azt mondták magukról, hogy takácsok, s olyan kelmét tudnak szőni, hogy a kerek világon nincs hozzáfogható. Nem csak, hogy páratlanul szép a színe, meg a mintája, de van egy bűvös tulajdonsága is. Akik méltatlanok tisztségükre, vagy buták, mint a föld, azok előtt láthatatlanná válik a kelme. Ez volna még csak a nagyszerű ruha, gondolta a császár. Felölteném, s egyszeribe megtudnám, kik azok az országomban, akik méltatlanok a tisztségükre, vagy buták, mint a föld. Megszövetem azt a kelmét. És kiszámoltatott a kincstárból 100 csengő aranyat a csalóknak, megparancsolva nekik, hogy nyomban lássanak munkához. Azok föl is állítottak két szövőszéket, s úgy tettek, mintha dolgoznának. De persze csak a levegőt szövögették. Oda hordatták a legfinomabb sejmeket, aranyfonalakat, de mindent a zsebükbe gyömöszöltek, és buzgón dolgoztak az üres szövőszéken. Szőtték a levegőt sokszor késő éjszakáig. Megnézem, mennyire haladtak a munkával, mondta egy napon a császár. Bizony, egy kicsit furcsán érezte magát, mert eszébe jutott a kelme bűvös tulajdonsága. Neki magának ugyan nem kellett tartania attól, hogy a kelme tisztségére méltatlannak vagy ostobának tartja, de azért jobbnak látta, ha előbb odaküld valakit megnézni, miféle is az a kelme. A városban persze mindenki hallott már a kelme bűvös tulajdonságáról, és előre várták, hogy megtudják, nem haszontalan vagy ostoba embere a szomszédjuk. Előbb az én derék öreg miniszteremet küldöm be a takácsokhoz, határozta el a császár. Meglátja ő mindjárt, milyen az a kelme, mert nagy eszű ember és méltó a tisztségére. Bement hát a derék öreg miniszter a takácsok szobájába. Ott ült a két csaló az üres szövőszék előtt, és buzgón szőtte a semmit. Uramisten, rémült meg a miniszter, amikor belépett. Én bizony semmit sem látok. És meresztette a szemét, meg is dörzsölte, de hiába. Hanem persze nem árulta el magát. A két csaló nyájasan közelettessékelte, s azt tudakolta, hogy tetszik-e a bűvös kelme. Szépe a színe, finom-e a mintája. A szegény öreg miniszter csak bámulta a szövőszéket, de bizony nem látott semmit. Nem hát, hiszen a levegőt senki se látja. Istenem, Istenem, töprengett magában a szegény miniszter. Hát csak ugyan buta volnék, mint a föld. Ezt bizony nem tudtam, de ne tudja meg más se. És hogy méltatlan volnék a tisztségemre? Nem, nem árulom el, hogy semmit sem látok. No, hogy tetszik? Kérdezte az egyik csaló, miközben fürgén járt a keze. Nagyon szép, csodálatosan finom, felelte az öreg

0: miniszter, s még a pápa szemét is az orrára bigyeztette. Gyönyörű a mintája, páratlanul szép a színe. Majd megmondom a felséges császárnak, hogy nekem nagyon tetszik. Nagy örömet szerez vele, mondták a takácsok, aztán apróra elmagyarázták a szövés mintáját és a színeit. Az öreg miniszter hegyezte a fülét, hogy szóról-szóra elmondhassa a császárnak. El is mondta. A csalók most még több pénzt, selymet és aranyat kértek. Azt mondták, szükségük van rá a munkához. Megint zsebre gyömöszöltek mindent, s szőtték tovább a semmit. Hamarosan egy másik rangos udvari embert küldött a császár a takácsokhoz. A főhopmestert. Nézze meg, mennyire haladtak a munkával, s mikor készül el a kelme. Ez a rangos úr is úgy járt, mint a miniszter. Nézett, meresztette a szemét, de mert ahol semmi sincs, ott semmit nem látni. Hát, ő sem látott egyebet az üres szövőszéknél. Ugye gyönyörű ez a kelme? Kérdezték a csalók, s neki is elmagyarázták a mintát, ami ott se volt. Buta nem vagyok, mondta magában a főhopmester. Akkor hát méltatlan vagyok a tisztségemre? Bizony különös, de ezt nem kell megtudnia senkinek. Magasztalta hát a kelmét, amit nem látott, nem győzte dicsérni a szép színeit, pompás mintáját. Valóban gyönyörű, jelentette a császárnak. A városban másról sem beszél a nép, mint a csodálatos kelméről. Végre a császár is rászánta magát, hogy megnézze, még szövés közben. Válogatott kíséreteivel, köztük volt a derék miniszter, meg a főhopmester is. Benyitott a furfangos takácsokhoz, akik serénykézzel szőtték a levegőt az üres szövőszéken. Ugye gyönyörű, felséges uram? Kérdezte a két rangos udvari ember, aki előzőleg már járt ott. Látja felséged a páratlan mintáját, a csodálatos színeit, s az üres szövőszékre mutattak, mert azt hitték, a többiek látják a kelmét. Micsoda? Gondolta ijedten a császár. Hiszen ez szörnyűség. Buta volnék, mint a föld, vagy méltatlan a császári trónra. Rettenetes dolog. De felhangon azt mondta. Szép, csak ugyan szép, megnyerte felséges tetszésemet. Elégedetten bólintott, és meresztette a szemét az üres szövőszékre, nehogy megtudják, hogy semmit sem lát. Fényes kísérete ugyanúgy tett. Nézték a szövőszéket, mintha láttak volna rajta valamit, s nagy buzgón bólogattak. Gyönyörű, gyönyörű! És azt tanácsolták a császárnak, hogy a küszöbön álló fényes ünnepi körmenetre vegye föl először a csodálatos ruhát. Remek, pompás, csodálatos, járt a körbe, mindenki szívből örült, és a császár nyomban kinevezte a két csalót császári udvari főtakácsnak, s lovagrendet tűzött a gombjukukba. A körmenet előtti napon hajnalig virrasztott a két takács. Nagy sereg gyertyát gyújtottak, hadd lássa odalent a nép, milyen nagyon iparkodnak a császár új ruhájával. Aztán úgy tettek, mintha leemelnék a kelmét a szövőszékről, nagy ollókkal szabdálták, teregették a semmit. Varrótűket villogtattak a levegőben, és jelentették. Elkészült a felséges császár új ruhája. A császár maga ment a takácsokhoz fényes kísérettel. A két csaló magasra emelte a karját, mintha tartana valamit, s buzgón sürgött forgott. Tessék a nadrág, tessék a kabát, tessék a palást. Könnyű, mint a pókháló. Aki viseli, úgy érzi, mintha semmi nem volna rajta. De hát éppen az a nagyszerű. Bizony, az a nagyszerű. Bólintottak rá a rangos urak, de nem láttak semmit, mert a levegőt senki se látja. Kérjük felségedet, kegyeskedjék levetni a felső ruháit, hadd adjuk fel az újat itt a tükör előtt. Serénkedtek a takácsok. A császár levetette a ruháját, s a csalók úgy tettek, mintha az új ruha darabjait sorra ráadnák. Megfogták a derekát, köréje csavartak valamit, ez lett volna az uszály. A császár érget forgott a tükör előtt. Ó, milyen jól illik, felség, mintha ráöntötték volna. Lelkendezett a császár kísérete. Páratlan a mintája, pompásak a színei, sose láttunk hozzáfoghatót. Odakin már várnak a szolgák a sejem mennyezettel, amit majd felséget fölé tartanak a körmeneten, jelentette a császárnak a fő-fő udvarmester. Megyek már, készen vagyok, mondta a császár. Ugye jól festek? Megint odaállt a tükör elé, s úgy tett, mintha apróra a szemügyre venné az új ruhát. A kamarás urak, akiknek az volt a tisztségük, hogy a császár uszáját vigyék, lehajoltak, mintha fölemelnék az uszájt, sürögtek, forogtak, s úgy tettek, mintha vinnének valamit, mert persze ők sem merték elárulni, hogy semmit sem látnak. Elindult hát a császár a körmenettel, méltóságosan lépkedett a selyem mennyezet alatt. A nép pedig mind az utcán, mind az ablakokból tolongott és azt kiáltotta. Milyen gyönyörű a császár új ruhája! Milyen gazdag az uszája, s milyen jól illik neki! Senki sem merte megvallani, hogy nem látnak semmit, hiszen akkor a többiek tisztségére méltatlannak, vagy földbutának tartanák. A császárnak még egy ruháját sem csodálták meg ennyire. De hiszen nincs is rajta semmi! Szólalt meg egyszer csak egy kisgyerek. Emberek, halljátok, mint mond ez az ártatlanság! Súgta az apja a többiek fülébe, amit a gyerek mondott. Nincs rajta semmi. Ez a kisgyerek azt mondja, nincsen rajta semmi. Nincs is ruha a császáron, rivágott fel a tengernyi tömeg. A császár nagyon megütközött ezen. Maga is úgy vélte, hogy igazat mondanak, de azt gondolta, most már tovább kell mennem, nem futhatok haza szégyen szemre. És még peckesebben lépegetett, kísérete élén, a kamarás urak pedig még buzgóbban vitték mögötte palástja uszáját. A levegőt. Pedig ha tudták volna, hogy senki sem merte kimondani az igazat, mert attól félt, hogy majd butának nézik. Pedig pont attól lett mindenki igazán buta, hogy nem volt bátor és őszinte.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Készen álltok egy újabb találós kérdésre? Akkor jól figyeljetek! Így hangzik. Ez a dolog lehet kerek vagy szögletes, és többféle színben pompázhat. Készülhet gyümölcsből, marcipánból, vagy akár csokoládéból is. Az én kedvencem például, amikor sajtból készül. Na most jól megtévesztettelek titeket, mi? Akkor segítek kicsit. Ez a finom dolog szinte mindig az asztalra kerül, ha szülinapod van. Mi lehet ez? Igen, ez a torta. Júj, de megkívántam most egy finom sajttortát. Egyébként, ha nincs szülinapod, akkor is lehet elmenni ebből a finomságból. Ú, és milyen izgalmas dolog tortát sütni. Na jó, megyek és megkérem anyukámat, hogy készítsünk egyet közösen. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem, jól szórakoztatok. Hamarosan újra találkozunk. És egyetek sok tortát! Sziasztok!
3: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Lázár Ervin, a nyúl, mint tolmács. A tisztás szélén egy kerekképű, úri tök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban, valljuk meg. Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, de azért mégis. Mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett, ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges úri tök mesteri vigyorgásával, a kecske azt mondta. Meg. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a meg. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül, így hát jelenthette azt is, hogy hely, de jó ez a friss réti csenkesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz. Unom. Ez azonban most már sohasem derül ki. Már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta. Nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darabig bámult a lóra, mint borjú az új kapura, aztán olyan nem tudom formán széttárta a két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ért. Meg! Majd kis gondolkozás után még hozzátette, meg. A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, és azt mondta, nyihaha. Ami jelentette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok lóul. Nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek hát egy... Nyihaha, magyarázta a ló. Meg, próbálkozott a kecske. Jó lassan, tagoltam, mondta, hát ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle, aztán felderült a képe, mert rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó, mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni. Megszólalt birkául, azaz, hogy az előkelőbbek mondják, juhul, be, mondta. A ló rázta a fejét. Nem tudott birkául. Már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az uritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Uritökül. Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám uritökül is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb jött. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állat az, ugye? Nem illik az ugrifüles futkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebbe a mondatba kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őzül éppen csak makogott valamit, és sárga rigóul meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt. Legalább elpirult, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha, mondta a ló. Mik meg, kérdezte izgatottan a nyulat a kecske. Azt mondja, hogy meg, tolmácsolta a nyúl. A kecske arca földerült, és boldogan mondta. Meg. Nyiha, kérdezte most a ló. A nyúl fordított. Azt mondja a kecske, hogy nyihaha, világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymást lapockáját. Ezt a kecske unta meg előbb, majd karon fogta a lovat, oda ballagtak az úritökhöz, és megették. Vajon jól fordította? Tűnődött a nyúl, és a homlokát ráncolta.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam egy történetet. Ha van kedvetek hozzá, akkor kényelmesen helyezkedjetek el, mert már is kezdem. A történetünk címe a Kamilla tündérek. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három Kamilla tündér. Lilla, Milla és Milli. Akkorák voltak, mint az ujjam, és olyan szorgalmasak, mint a méhek. Amint elmúlt a nyár, ők már a következő nyári kamilla szüretre készültek. Egész ősszel kosarat fontak, ollót fentek, télen szárnyas munkaruhát mostak, százszor száz hófehér tültasakot vartak, tavasszal patyolatlepedőt vasaltak és a raktárt takarítottak. Mire mindezzel elkészültek, beköszöntött a nyár. Attól kezdve csak a napsütötte rét fölött röpködtek. Virágportól sárga orrú, zümmögő mély csapat kísérte minden útjukat. Ők is azt várták, hogy kinyíljon a kamilla virág. Egy meleg júniusi napon Milla végre kiadta a jelszót. Nyisd ki jól a füled! Kezdődhet a szüret! Szüret! Szüret! Ujjongott Lilla és Milli. Züret! Züret! Rezzent zümmögve a lelkes mély csapat. Milla már is vetkőzött, és fehér pendelykében futott a raktárhoz, hogy munkaruhába bújjon. Lilla és Milli boldogan loholt utána. Már majdnem elérték a raktárt, mikor hirtelen beborult az ég, és éles villámlás sziszent a rét fölött. Mire kettőt néztek, lezúdult az eső. Mire hármat néztek, már bőrig is áztak. Mire négyet néztek, a hirtelen vihar, ahogy jött, elült. Csak a szél borzolt fázósan a rét felett. Milla szomorúan nézett körül. Földön feküdt a vizes kamilla, vacogva szárítkoztak az ázott méhek. Lilla és Milli dideregve, prüszkölve szaporázott hazafelé. Már is náthás volt mind a kettő. Milla tehetetlenül figyelte, amint vörös orral, bekötött torokkal ágyba bújtak. Csak tudnám, hogy ki fogja betakarítani a termést, sóhajtott gondterhelten. Batyut kötött a munkaruhákból, és elindult nagy búsan keresztül a réten. Hát, ahogy ott ballag, szembe jön vele két nagy csoportos óvodás, Szabó Zsuzsi és Sánta Balázs. Adjon Isten minden jót! Köszöntötték Millát illedelmesen. A szép köszöntésre menten kisütött a nap az égen. A kamilla virágok fölegyenesedtek, és Milla arca is földerült. Mindjárt kibontotta a batyuját, és kiteregette a szárnyas munkaruhákat az óvodások lába elé. Psz! Pisszentett Zsuzsi álmélkodva. Hű, de pirinkó! Füttyentett Balázs. Megfoghatjuk? Óvatosan megérintették a tündérholmit. Hát abban a szempillantásban pirinkók lettek ők is. Kíváncsian felöltötték a szárnyas ruhákat, s lássatok csodát, használni tudták a szárnyakat. Úgy röpködtek, mint a fényes szitakötők. Egyet se búsulj, kamilla tündér, legyintettek a szárnyokkal Milla bánatára. Szüretelünk mi te veled, a méhek majd segítenek. Züretelünk, züretelünk, rezzent zümmögve a megszárítkozott lelkes mély csapat. Milla erre megvidámodva kosarakat meg apró ollókat hozott a raktárból, azon nyomban nekiláttak a munkának. Zsuzsi és Balázs szapora ollócsattogással gyűjtötte a kamilla virágot. Egy-kettőre teliszették a szüreti kosarakat. A méhek patyolatlepedőt terítettek a fűbe, arra borították a leszüretelt virágot. A kosárnyi virágkupacokat ügyesen szétteregették. Sütött a nap, száradt az illatos kamilla virág. Milla apró tültasakokba töltötte a termést, és a méhek raktárba hordták a százszor száz tömött tültasakot. estére dugig telt a raktár. Milla akkor nagy kannát vett elő, és friss kamilla teát főzött. A méhek mézet csorgattak bele, aztán virágos bögrékbe töltötték, és kortyolni kezdték az új szüret első kamilla teáját. Zsuzsi, Balázs, hallatszott ekkor váratlanul a rét túlsó végéből.
1: Ez anyu, kapott észbe Zsuzsi, mennünk kell.
2: Sietve levették a szárnyas munkaruhákat. Hát abban a szempillantásban nagy csoportos óvodások lettek ismét.
1: Köszönjük a segítséget,
2: röppent fel Milla, előbb Zsuzsi, majd Balázs tenyerébe.
1: Köszönjük, köszönjük,
2: zümmögték kórusban a méhek. Főzzetek sok kamilla teát Lillának és Millinek, hogy meggyógyuljanak. Integetett Zsuzsi és Balázs, és egyik kezükben kamilla virággal, másik kezükben lépesmézzel futva indultak a rét túlsó végébe anyu hangja felé. Ha hűvös napok jönnek, és édesanyátok mézes kamilla teát főz, vagy kamilla borogatást készít, gondoljatok a kamilla tündérekre, meg az ümmögő lelkes méhekre. A virágzó nyári réten ti is találkozhattok velük.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: betegek.
1: Miért hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
2: Azért, mert izgalmas.
3: Mert lehet belőle valamit tanulni.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Selma Lagerlöf, Nils Holgersson csodálatos utazása. A fiú, akit Nils Holgerssonnak hívtak. Így volt, ahogy mondom. Volt egyszer egy fiú Svédországban, akinek örökké azon járt az esze, hogyan bosszantsa és gyötörje az embereket és az állatokat. A többi gyerek félt tőle, az állatok pedig, ha csak meglátták, menekültek előle. A fiú egy parasztnak, Holger Nilssonnak volt a fia, ezért kapta a Nils Holgersson nevet. A szülők nagy gondban voltak a fiúk miatt. Az apja szinte minden nap elmondta, mi lesz a mi Nils fiunkból? Minden munka alól kivonja magát. A szülők vasárnap templomba készültek. Mivel az apa attól félt, hogy Nils megint rosszalkodna, egy könyvet adott neki azzal, hogy olvasson el belőle 13 oldalt. Ha majd hazajövünk, ellenőrzöm, hogy csak ugyan elolvastad-e. Nils csalódott képet vágott, mert már kigondolt néhány huncutságot. Ehelyett most a szobában gubbaszthat és tanulhat. A könyv fölé hajolt, és mélyet sóhajtott. Viszketett a talpa, úgyhogy mindegyre fölkelt és járkált a szobában. Egyszer csak ilyetten állt meg. Csak nem egy tolvaj lopózott a házba? Annak a súlyos ládának a fedele, melyben az anyja a fehér neműt tartotta, nyitva volt. Nils közelebb ment, és nem hitt a szemének. A láda peremén egy vénséges vén, ráncos manó lovagolt. Széles karimájú kalap, és a nyakán és manzsettáján fehér csipkével díszített, fekete ruha volt rajta, pici lábán pedig fekete, csatos cipő. Nils már hallott a szorgalmas manókról, de valahogy jóval nagyobbnak képzelte őket. A ládán lovagló manó azonban csak akkora volt, mint a hüvelyk ujja. Nem, gondolta Nils, ettől nem kell félnem. Ezt nyugodtan bosszanthatom egy kicsit. De nem mert hozzányúlni, ezért némi töprengés után a szúnyoghálót leakasztotta az ablakról, jókedvűen meglóbálta, és zsupsz, ráborította a manóra. Gúnyosan fölkacagott, és meghintáztatta a csapdába esett manót. Ha szabadon engedsz, kapsz tőlem egy aranytallért, kiáltotta ilyetten a manó. Nils egy kicsit megrettent a hangjától. Gyorsan elengedte az emberkét, és már is egy aranytallér ütötte a markát. Mekkora szamár vagyok, gondolta nyomban. Többet is kérhettem volna. A manó talán a fejembe varázsolhatta volna ezt a 13 oldalt. Akkor nem kellene olvasással bajlódnom. És mielőtt az emberke eltűnhetett volna, már is újra a hálóban gubbasztott. Ilyen könnyen nem úszod meg, kiáltotta a fiú. Ennél többet kell tenned. Alig, hogy kimondta, úgy megtaszította valami, hogy a szoba túlsó sarkába repült, és elveszítette az eszméletét. Amikor magához szért, a manó eltűnt, és a láda fedele is be volt csukva. Nils zavartan nézett körül. Mi történt? Annyira megváltozott minden. Az asztal és a szék ijesztően nagyra nőtt. A manó elvarázsolta volna a szobát. Nils föltápászkodott, és visszament a helyére, hogy folytassa az olvasást, de nagyon hosszúnak érezte az asztalig tartó utat. Útközben belenézett a fali tükörbe. Iszonyodva nézte a tükörképét. Törpe lett belőle. Egy icipici emberke, egy vakarcs, aki nem nagyobb, mint a hüvelyk ujja. Kiszaladt az udvarra, hogy megkeresse a manót. Azonnal csinálja vissza a varázslatot. A libák hangos gágogásba kezdtek, amikor meglátták az apró teremtést.
5: Úgy kell neked, kiabálták. Hányszor kergettél meg bennünket bottal?
4: A tyúkok kotkodácsolva futkostak körülötte.
5: Kot-kot-kot, úgy kell neked. Hányszor tépkedted ki a tollunkat és kergettél le a tojásainkról?
6: Kukurikú, rikoltotta a kakas. Azt kaptad, amit megérdemeltél? Hányszor cibáltad meg a szép piros taréjomat?
5: Kutyafüle, méltatlankodott Nils Holgersson. Inkább azt mondjátok meg, hová bújt a manó?
6: Azt már nem. Megérdemelted, hogy elvarázsolt, kiáltozták egymást túlharsogva a baromfiak.
4: Nils bement a tehénistálóba, hát ha oda bújt a manó. Amikor a tehenek meglátták a parányi fiút, hangosan bőgtek. Ezt jól megkaptad. Hányszor hajítottad utánunk a facipődet? Még darazsat is dugtál a fülünkbe. Hallgassatok el végre, kiáltotta mérgesen Nils. Inkább azt mondjátok meg, hova bújt a manó?
6: Mindenki tudja, de nem áruljuk el neked,
4: jelentette ki Riska, az egyik tehén, és a többiek rábólintottak. Hirtelen Nils előtt termett a macska, és dühösen ráfújt. Úgy megrángattad a farkamat, hogy fájt, megérdemelted, hogy elvarázsoljanak.
5: Nils most is el akarta kapni a macska farkát, de az akkor átlökött rajta a mancsával, hogy hanyatt esett.
4: Most óriási, izzószemű szörnyetegnek látta.
5: Megcserélődtek a szerepek. Többé nem félnek tőle az állatok. Neki van tőlük félnivalója. Az udvar és a ház minden sarkában lázasan kereste a manót, de azt mintha elnyelte volna a föld. Végül fölmászott a kőfalra, és lenézett az udvarra. A libák és a tyúkok még mindig őt ócsárolták. Hogy megérti a beszédüket? Ez is új volt. Lassan rájött, hogy többé nem ember, és talán sosem lesz újra az.
4: Nyomorult törpe, kiáltott föl mérgesen, ha még egyszer elém kerülsz.
5: De hirtelen tudatára ébredt, milyen kicsi, és elhallgatott. Soha életében nem érezte magát ilyen nyomorúságosan.
0: Ez a mese nekem is nagy kedvencem. Csukás István. Sokan vagyunk, de az a jó.
7: Mi az, amit rögtön észreveszel, ha kinyitod a szemed?
0: Mi az? Visszhangozta tüskés hátú.
7: Hogy nem vagy egyedül?
0: Persze, hogy nem vagyok egyedül. Például itt vagy te, azután ott vannak a barátaink, azután
7: nem kell mindenkit és mindent felsorolni, arra kevés lenne egy év is. Leszögezhetjük, hogy sokan vagyunk. És mi következik ebből?
0: Ugrifüles megint fölemelte az ujját, mint egy tanár. Tüskés hátú a vállát vonogatta, hogy nem tudja. Ugrifüles lengette az ujját, és így folytatta.
7: Azt következik, hogy ennek a sok mindenkinek érintkezni, találkozni, beszélgetni kell egymással. Mivel egymás mellett élnek, segíteniük kell egymásnak. Ki kell térni egymás útjából, hogy össze ne ütközzenek, meg kell egyezniük, és el kell viselniük egymást. Vagyis viselkedni kell, mégpedig legalább úgy, ahogy az először köszönő ősember, vagyis barátságosan.
0: Azzal is, akit nem ismerünk?
7: Igen, hát ha megismerkedünk.
0: Azzal is, akit nem szeretünk?
7: Azzal is udvariasnak kell lenni. Az illemszabályok védenek is.
0: Védenek?
7: Hogyan védenek? Csodálkozott tüskés hátú. Úgy, hogy megtartjuk, és a másik is megtartja, nem fajul nyílt rosszízű veszekedésé az ellenszenv. Kordában lehet tartani.
0: Tüskés hátú a homlokát ráncolta. És ha tegyük fel, mégis összeverekedtem valakivel,
7: az illemszabályok arra is adnak módot, hogy ne tartson örökké a harag. Például kölcsönösen bocsánatot lehet kérni, udvariasan el lehet simítani az ügyet.
0: Tüskés hátú még mindig ráncolta a homlokát. Értem, értem, el lehet simítani, de csak utána. És előtte mire jók az illemszabályok? Úgy értem, hogy nekem, tüskés hátúnak személyesen mi hasznom van belőle? Ugrifüles elmosolyodott.
7: Van hasznod belőle, ne félj, mert az a lényeg, hogy az illemszabályok kölcsönösek. Csak akkor tartanak tiszteletben például téged, tüskés hátút, ha te is tiszteletben tartasz másokat, csak is akkor.
0: Értem. Ha tehát én köszönök, nekem is köszönnek. Erre jött eszembe, de ki köszön előbb? Mindig én?
7: Attól függ. Ha például te lépsz be valahová, vagy te szólítasz meg valakit, vagy te távozol először, Akkor te köszönsz előbb. És ha az utcán találkozom valakivel, és egyszerre látjuk meg egymást? Az udvarias embert általában nem lehet megelőzni a köszönésben. Próbálj te az első lenni mindig. Nem olyan nagy fáradtság. És nekem sohasem köszönnek előre.
0: Ugrifüles rákacsintott tüskés hátúra.
7: Dehogy nem, mikor például hozzád lépnek be, vagy téged szólítanak meg. De ebből nem kell önérzeti ügyet csinálni, próbálj meg mindig elsőnek köszönni. Ez nem szolgalelkűség, hanem udvarias szolgálatkészség. Képzeld, el fog terjedni, hogy tüskés hátú a legudvariasabb a környéken.
0: Tüskés hátú bólogatott, hogy az bizony nem lenne rossz, majd megint elkomorult az arca.
7: És ha nem köszönök vissza? Az nagy udvariatlanság, egyenesen sértő.
0: És milyen köszönés van még?
7: Van családi, baráti és hivatalos köszönés, vagyis háromféle. Az ember fia a családjának szeretettel köszön, vagyis melegebb hangon, ez világos.
0: És a barátjának?
7: Barátok között kialakulhat tréfás köszönés is, amit csak a barátok értenek.
0: És a hivatalos köszönés?
7: A hivatalos köszönésnek általában szokott a formája, mint a katonáknál, az erőt, egészséget, a bányászoknál a jó szerencsét. Ezekkel a köszönésekkel néha kézmozdulat is jár, tisztelgés.
0: És mikor nyújtunk kezet?
7: Köszönéskor, bemutatkozáskor, kesztyű nélkül és tiszta kezet.
0: Télen is?
7: A nagy hideg van, fent hagyhatjuk a kesztyűt.
0: És nyáron?
7: Mi van nyáron? Honnan vegyünk kesztyűt, amit lehúzunk? Igazad van, hagyjuk a csodába a kesztyűt, maradjon a tiszta kéz.
0: És ki nyújtja előbb?
7: Idősebb a fiatalnak, nő a férfinak.
0: Többféle köszönés nincs?
7: Előfordulhat, hogy több embernek köszönünk egyidejűleg. Mikor például a barátod megy a mamájával, és te oda közössz így. Kezét csókolom. Ez a mamának szól. Szervusz. Ez a barátodnak.
0: És ha nem a mamájával megy?
7: Ha egy ismeretlennel megy, akkor előbb a barátodnak köszönsz, utána az ismeretlennek.
0: Ugrifüles nyújtózkodott, hogy csak úgy ropogtak a csontjai. Tüskés hátú töprengett, igyekezett az agyába vésni a sok-sok illemszabályt. Mikor már az agyába véste, amit eddig hallott, megkérdezte.
7: Mindent értek, csak még egyet nem. Mi van a tegezéssel, magázással? Mikor tegezünk, mikor magázunk? Ezt nagyon szeretném tudni, mert néha belegabajodom. Igen, igen, nagyon fontos kérdés. Azt mindenki érzi, hogy csak úgy nem tegezhetünk le valakit. Általában először mindenkit magázni szoktunk, és várjuk meg, míg felajánlja a tegezést. Utána tegezhetjük.
0: És a felnőttek, ők mindig tegezik a kisebbet.
7: Ez már így van, ezen nem lehet megsértődni. Udvariasan magázzuk tovább is őket, ha nem ajánlják fel a tegezést.
0: Ugrifüles elővette egy nagy sárgarépát, szagolgatta, majd, mint ahogy egy illemtanárhoz illik, megkínálta tüskés hátút is.
7: Tessék, harap belőle! Rácsáljunk egy kicsit! Telehossal könnyebb a beszélgetés.
4: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még 7-7 határon túl is hallják.

0: Csukás Mese Rádió. Őszi lábbelink, a gumicsizma. Ti is szerettek az esőben egyik pocsolyából a másikba ugrálni? Bevallom, én még most is szeretek belelépni a pocsolyába, de csak akkor, ha a szeretett piros gumicsizmámban vagyok. Hogy miért? Csak akkor? Mert az én gumicsizmám nem ázik át, és így nem lesz vizes a zoknim sem. Mert az átázott zoknimat viszont nem szeretem. A gumicsizmát először a bányákban és a földeken dolgozó emberek használták. Kicsit hasonló ennek a csizmafélének a története, mint a farmernek. Ugyanis a gumicsizma, főleg a klasszikus, ami felér a térdedig, annyira kényelmes és vízhatlan volt, hogy az emberek elkezdték felfedezni maguknak. De jó, ebben jó lehet csónakba szállni is, meg horgászni is. Meg zuhogó esőben kutyát sétáltatni, meg ősszel a legborongósabb időben is kimenni benne a természetbe. Bizony, ne feledjétek, egy jó gumicsizma ősszel aranyat ér. Csukás Mese Rádió.
1: Kedves gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Szepes Mária Pöttyös Panni című könyvét, könyvsorozatát, azt a pöttyöset, tudjátok, azt mi rongyosra olvastuk a gyerekeimmel, nagyon szerettük mindegyiket. Most ebből hoztam nektek egy mesét. Szepes Mária, a zsiráfot nem lehet becsomagolni. Pannit minden nap korábban ébresztette fel a nyári fény, s az ablakon besurranó vidám napsugár, mintha hívogatta volna ki a kertbe. A madarak is nagy lármát csaptak, hancúroztak, trilláztak. Panni nem tudott aludni tőlük. Kibújt az ágyból és az ablakhoz szaladt. A kert fölött húzódó villanydróton fecskék ültek sorjában, és fejüket ide-oda forgatva csiviteltek. Nézd, nagymama! Kiáltotta Panni ámulva. Milyen szépen ülnek a dróton a kis madarak! Nagymama Panni háta mögött kinézett az ablakon. Ezek fecskék, Pannikám. És mit csinálnak most a fecskék? Írtatta Panni. Talán ez itt a fecske óvoda, és most reggeli köszöntőt énekelnek. Ó, igazán! Tört ki Panniból, aztán türelmetlenül hátrafordult. Mikor megyek már én is óvodába? Majd szeptemberben. Most még csak július van, felelte nagymama. Hányszor kell aludnom addig? Sokszor. Többször, mint amennyi ujjam van a kezemen? Bizony többször. Azt én nem tudom kivárni, toppantott lábával Panni haragosan. Most mindjárt vigyél el engem az óvodába. Rendben van, bólintotta nagymama. Ha annyira akarod, nem akadályozhatlak meg benne. Majd felöltöztetlek és elviszlek az óvodába. Aztán hazajövök, becsomagolok, és a pöttyös Panni babával együtt elutazom nyaralni. Hová? Kérdezte Panni gyanakodva. A Balaton mellé. Kati néni meghívott bennünket Balaton lellére. Mi az a Balaton? Egy gyönyörű nagy tó. A vize egészen langyosra melegszik a naptól, és fürödni lehet benne. Miért érdekel? Hiszen te úgyis itthon maradsz. Nem maradok itthon, mondta gyorsan Panni. Veled megyek. És majd szeptemberben járok óvodába. Ki az a Kati néni? A barátnőm. Mikor kislányok voltunk, együtt jártunk iskolába. Te voltál kislány is, nagymama? Ámult el Panni. Olyan kicsi, mint én? Na, furcsa lehettél ilyen kicsibe, tűnődött Panni hangosan. Úgy gondolod, Pannikám, hogy én éppen ilyen idős voltam akkor is, csak olyan kicsi, mint te? Nevetett nagymama jó ízűen. Igen, vallotta be Panni szégyenkezve, mert ő valóban egy egészen apró nagymamát képzelt maga elé, még a konty is a fején volt. Szó sincs róla! Nagymamának a könnye is kicsordult a nevetéstől. Ugyanolyan coffos, nagyszemű kislány voltam, mint te. Kár, hogy annyira megnőttél, meg öregebb lettél. Miért? Mert ha akkora lennél, mint én, te is lent szaladgálhatnál Péterkével meg Tamarával a kertben, és együtt járnánk óvodába. Csak hogy egy másik kislányra nem bíznának rá anyujék, mi alatt ők dolgoznak, és Balaton lellére sem engednének el velem. Mikor utazunk? Kérdezte Panni izgatottan. Holnap. Vonaton megyünk? Mégpedig gyors vonaton. Te melyik játékodat akarod becsomagolni? Mindet, jelentette ki Panni. Hát mindet nem lehet. Nincs annyi helyünk. Odaadom neked a kis utazó bőröndödet. Csak is azt visszük el, ami abba belefér. Panni boldogan szorította magához a kis bőröndöt, meg se várta a másnapot, már is csomagolni kezdett. Legelőször belerakta a mackót, aztán a pöttyös Panni babát, a piros kockás elefántot és a zsiráfot. Akkor úgy látta, hogy a barna baba nagyon elszomorodott, ezért őt is betuszkolta a többi játék közé. Igen ám, de a bőröndöt sehogy se tudta becsukni, mert a zsiráf feje mindig kiállt belőle. Nagymama csak nézte az erőlködést, aztán szeliden rászólt. Kíváncsi vagyok, hogy fér majd a bőröndbe a kisvödör, az ásó, a vitorláshajó és a gerebje. A Balatonnál azokra is szükség lesz. Panni rögtön kiborította a szőnyegre a bőrönd tartalmát. A játékok rendetlenül és sértődötten hevertek szanaszét. Panni elszégyelte magát. Szépen összerakta őket, aztán futott a homokjátékért meg a vitorlásért. Közben eszébe jutott, hogy a mosóteknőnek is hasznát venni a tóparton. Sőt, a búgó csigája is nagyon fog hiányozni. Mire azonban mindent berakott, megint baj volt a bőrönddel. Most a kis piros telefontól és a gyúródeszkától nem tudta becsukni. Ez nem lesz jó így, mondta a nagymama. Miért viszel a Balatonra telefont és gyúródeszkát? Hogy anyuéknak meg az itthon hagyott játékoknak hazatelefonálhassak. És gyúródeszka nélkül te sem tudnál süteményt csinálni. De azért kivette a csomagból a gyúródeszkát meg a telefont. Indulásig Panni minden játékát legalább 10-szer belegyömöszölte a bőröndbe, aztán újra kivette. A zsiráf meg a mackó végül teljesen zilált állapotba került a folytonos kiberakosgatástól. Ez a zsiráf nagyon szemtelen, panaszolta Panni. Akármit csinálok vele, mindig kidugja a fejét. Az ilyen hosszú nyakú állat nem is való utazó bőröndbe, mosolygott a nagymama. Az öntözőkannát betetted? Nem, kiáltotta Panni ilyetten, és gyorsan előhozta a kis öntözőkannát. Az meg egyáltalán nem fért a bőröndbe az öreg, fából faragott, hosszú szakállú puttonyos télapótól. Hát a télapót miért akarod elvinni? Sajnálom szegényt, vallotta be Panni pirulva. A télapókkal nyáron senki se törődik. Hadd lássa ő is a Balatont. Nagyon melege lesz ott, a télapók nyáron alszanak. A télapó így visszakerült a fiókba. Panni utolsó percig csomagolt, végül is a nagymama rendezett el mindent. Még a pöttyös Panni baba is elfért a homokjáték mellett. Én miért nem tudtam ezt így becsomagolni? Kérdezte Panni csodálkozva. Mert a fölösleges játékokról nem akartál lemondani. Ha mindent elvinnénk, ami a szívünkhöz nőtt, teherautó kellene a csomagjainknak.
2: Csukásmeseládió. A Csukásmeserádió. A gyerekek rádiója.
3: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Szarvas József vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Gergő Juhász kanala. Népmese. Egyszer Mátyás királynak a Hortobágyon átvitt az útja. Este volt már. Látta a király, hogy egy tűz mellett juhászok tesznek-vesznek. Éppen a vacsorát készítették egy nagy bográcsban. Lebbencs levest főztek. Pergelték a szalonnát, hagymát, megpaprikázták, felöntötték, majd száraz tésztát tettek bele. Jó szaga volt az ételnek. Mátyás éhes is volt, fel alá járt a nyeldeklője. Gondolta, meghivatja magát vacsorára. Közelebb lépett hát. Adjon Isten jó estét! Adjon Isten neked is, atyám fia. Mi áradban vagy? Kérdezte a juhos gazda. Mátyás, deák vagyok, szolgálat után járok. Igen, megéheztem. Adnálak-e valami ennivalót? Megfizetném tisztességgel. Szívesen látunk a bográcsunknál. A fizetséggel meg ne gondolj semmit, deák úr. Jut is, marad is. Elkészült a lebbencs, szépen eszegetni kezdtek. Fakanállal meregették a finom levest. Egyszer valami megtetszett Mátyásnak a bogrács másik oldalán, éppen Gergő juhász, a juhos gazda felüli oldalon. Mindjárt odakotort a kanalából. Gergő juhász abban a minutumban jó nagyot koppintott a kezére a fakanalából. Rá is szólt a királyra. Magad elől kanal az édesfiam. Nem máshonnan. Mátyás király nem szólt semmit. Gondolta, ezt még visszaadja a juhásznak. Elköltötték a vacsorát, s nyugovóra tértek. Mátyás királynak is igazítottak egy kis vackot a szárnyék oldalánál. Reggel a király tovább állt egy házzal. Egy nap Gergő juhász levelet kapott Budáról. Ekkor a király vendégséget csinál. Úgy készüljön, hogy azon a napon a király hintót küld érte, s viszi őt is a vendégségbe. Na, töprengett szegény Gergő juhász. hogy mi üthetett ő felségébe? Éppen én hiányzom onnan a sok cifra nép közül, amelyik ott Budán lebzsel. Hát, ő a király, ő tudja, gondolta Gergő juhász. A nevezett napon megállt egy fényes hintó a pusztán, Gergő juhászt kereste. Na, ennek felese tréfa, menni kell, gondolta a juhász. Magára kapta a cifra szűrét, és felkapaszkodott a hintóba. Budán már állt a vigasság. Mátyás király mindjárt meglátta a juhászt, de úgy tett, mintha sosem látta volna. A juhász meg most, hogy így közelről látta a királyt, rémületbe esett. Akármi legyek, hanem ennek sóztom a kezére odahaza. Eljött az ebéd ideje. Az asztalhoz tessékelték a vendégeket. Azt mondta Mátyás, ebb, aki a levesét meg nem eszi. Az urak kanalazni kezdtek. Gergő juhász akkor vette észre, hogy az ő tányéra mellé nem tette kanalat. Azt gondolta, az asztali szolga megfeledkezett róla. Nem akarta, hogy valakit miatta megbüntessenek, hát nem szólt senkinek. Persze a dolog úgy volt, hogy Mátyás adta ki a parancsot, hogy ne adjan a Gergő juhásznak kanalat. Egy kicsit megtréfálja az öreget, amiért a kezére koppintott, ott a hortobágyon. Gergő juhász egy darabig tanástalanul pislogott, mint béka a kocsonyában, aztán a bicskájával lemetszett egy kenyér gyürkéjét, kicsippentette a belét, és azzal kanalazta ki a levest. Amikor a levese elfogyott, ő is felkiáltott. Ebb,

fia. A legnagyobbikat nyakiglábnak, a másodikat csupahájnak, a legkisebbiket málészájnak hívták. Ezek annyit tudtak enni, hogy az apjuk még kenyérből sem tudott nekik eleget adni. Egyszer azt mondja nekik, hogy menjenek már szolgálni, keressék meg a maguk kenyerét. Kiették már őt mindenéből. Elindult a legnagyobbik nyakigláb. Ment soká. Találkozott egy öreg emberrel, az felfogadta szolgának egy esztendőre. Ahogy elmúlt az esztendő, az öreg azt mondja neki, adok neked egy asztalt, amiért jól szolgáltál. Ennek csak azt kell mondanod, teríts asztalkám, és lesz rajta mindenféle. Elfogadod? Márhogy én, aki a hegyet megette volna kenyérrel? El. Nyakigláb alig várta, hogy kiérjen a faluból. Egy bokor mellett előveszi az asztalt, s mondja tüstént neki, teríts asztalkám. Hát lett azon annyi minden, ennivaló, innivaló, hogy nyakigláb szeme szája is elállt a csodálkozástól. Jól is lakott mindjárt, de úgy, hogy majd kirepett. Azzal indult hazafelé. Talált útjában egy kocsmát, oda is betért, bement mindjárt egy szobába. Terítetett az asztallal. Jól lakott, aztán kért egy pohár bort. De amíg benn volt, a kocsmáros megleste, hogy mit csinál. Látta, hogy milyen asztala van ennek a legénynek. Hűha az ő kocsmájában olyan volna. Ahogy este lett, lefeküdtek. Nyakigláb is jó mélyen elaludt. A kocsmáros meg csak belópózott, és a csoda asztalt kicserélte egy másikkal, amelyik pontosan olyan volt, mint nyakiglábé. Másnap reggel nyakigláb újra elindult. Addig ment, míg haza nem ért. Otthon eldicsekedett, hogy milyen asztala van ő neki. No, lássuk csak, azt mondják, éppen jó éhesek vagyunk, mint mindig. Mondta szegény nyakigláb az asztalnak, hogy teríts asztalkám, de bizaz nem terített. Az egész család meg már várta, hogy jól lakjanak. Hogy nyakigláb így becsapta őket, még üresebbnek érezték a hasukat. Kapták magukat, jól elverték nyakiglábot. Elindult most már a második gyerek, a csupahály. Az is ahhoz az öreghez érkezett, akinél nyakigláb szolgált. Őt is megfogadták egy esztendőre. Mikor kitelt az idő, az öreg őt is magához hívta. Fiam, a szolgálatodért neked is adok valamit. Itt van egy szamár. Ennek csak azt kell mondanod. Tüsszents, csacsikám. S annyi aranyat tüsszent neked, amennyit csak akarsz. Elfogadod? Egy ilyen jó szágot? Csupahály nagyon megörült a szamárnak, el is indult vele hazafelé. Útközben ő is betért a kocsmába. Evett, ivott, amennyi a bőrébe fért, és azt mondta, hogy majd csak reggel fizet. De a szamarat magával vitte a szobájába. Ahogy este lett, odaállította maga elé, és azt mondta neki, Tüsszents, csacsikám! A csacsi hegyezte a fülét, aztán elkezdett tüsszenteni. Tüsszentett is egy végből olyan sokat, hogy csupahály már alig fért a sok aranytól. Felszedte az aranyat és lefeküdt. De a kocsmáros a kulcsukon ezt is megleste. Mikor észrevette, hogy csupahály már alszik, bement a szobába hozzá, és a szamarat is elcserélte egy másikkal. Csupahály vitte haza a csacsit, ő is nagyra volt vele, hogy mit szolgált, de mikor rászólt a szamára, hogy tüsszentsen, az bizony egyetlen aranyat sem tüsszentett a padlóra, hiába várták. Csupahály se vitte el szárazon, őt is jól elverték. Szegény apjuk már kétségbe volt esve, hogy egyik gyereke sem tud rajta segíteni. Elindította a legkisebb fiát is, Málészájt. Ez is elvetődött az öreg emberhez. Őt is felfogadták egy esztendőre szolgának. Mikor letelt a szolgálata, azt mondja neki az öreg, fiam, jutalom nélkül téged sem eresztelek el. Itt van egy zsák, ebben van egy furkó. Ennek csak azt kell mondani. Ki a zsákból, furkócskám? S akkor a furkó kiugrik, s azt verhetsz meg vele,
akit akar.

0: Málészája a hóna alá vette a furkót, s elindult vele hazafelé. Neki is útjába esett a kocsma, már nagyon éhes és szomjas volt. Bement. Evett, ivott, amennyi jól esett. A kocsmáros kérte tőle az árát, de Málészáj nem tudott fizetni, mert egyetlen fillérje sem volt. A kocsmáros elkezdett lármázni, hogy ő bizony elveszi Málészáj gúnyáját, ha nem fizet, vagy pedig becsukatja. Erre Málészájt is elfutotta a méreg, elővette a zsákot és azt mondta. Ki a zsákból, furkócskám? Verd meg a kocsmárost! A furkó csak kiugrott a zsákból, neki a kocsmárosnak, és csihi-puhi elkezdte porolni. A kocsmárosnak hamar elege lett a verésből, elkezdett jajgatni. Jaj, jaj, hagyd abba a verést, barátom, visszaadok mindent, amit a bátyáitól elloptam. Málészáj csak nagyot nézett. Mit lopott el Kend az én bátyáimtól? Hát a terics-terics asztalt meg az aranytüsszentő szamarat. De a furkó még folyvást ütötte a kocsmárost ez alatt is. Azt mondja Málészáj. Jó, ha visszaadod az asztalt meg a szamarat, akkor nem bántlak. Vissza-vissza, furkócskám, a zsákba. A furkó visszament, a kocsmáros meg behozta az asztalt meg a szamarat, és odaadta Málészájnak. Málészáj hazament. Otthon elmondta a testvéreinek, hogyan szerezte vissza az asztalt is, meg a szamarat is. Volt már mit enni meg inni, volt pénz is, amennyit akartak. A szegény ember családja így aztán nagyon boldog lett.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb kis rejtélyt. Így szól a találós kérdés. Ez a dolog a lábadon lakik, de csak bent a lakásban. Puha, meleg, és segít, hogy ne fázzon a talpad, amikor hideg a padló. Lehet állatos, csillogós, bundás, vagy nagyon egyszerű. Ha sietve veszed fel, néha fordítva sikerül, de se baj. Lépés közben finoman suhog, vigyázz, hogy ne csoszogj. Nyáron van belőle strandverzió is. Na, tudod már mi ez? Bizony, ez a papucs. Nagyon ügyesek vagytok. Nekem otthon egy kis nyuszi papucsom van, és olyan aranyos. Remélem, nektek is van kedvenc puha papucsotok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukás Mese Rádió.

0: zuhany után.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Halász Judit vagyok, most én olvasok nektek egy mesét. Csukás István, kalandozás Betűországban. Panka magához ölelte kis cicáját, behunyta a szemét, és hip-hop, már álmodott is. Álmában repültek, sohantak, és hopp, egy óriási ajtó előtt értek földet. Az ajtó egy nagy A betű volt, és szigorú felkiáltó jel és egy mosolygós kérdőjel őrizte. Állj, mondta szigorúan a felkiáltó jel. Kik vagytok? Kérdezte mosolyogva a kérdőjel. Panka megállt, és bemutatkozott. Panka vagyok, és ő Cillancs, a kis cicám. Már így is túl sok nagy P és C van, morgott a felkiáltó jel. Menjetek be, nyitotta ki a kaput a kérdőjel. Ez itt Betűország. Beléptek a kapun, és ámultak és bámultak. Betűország csupa betű volt. Nagy H betűk voltak a házak, az utcán K betűhöz hasonlító kutyák szaladgáltak, a levegőben M betűhöz hasonlító madarak röpködtek. Az egyik kutya odajött, és csodálkozva vakkantott. Nini, egy kis C. Én nagy C vagyok, te buta, nyávogott Cillancs. A név mindig nagy betűvel kezdődik. Egyszer csak megláttak egy fura figurát. Az egyik kezében fejsze, a másik kezében fűrész. A hóna alatt meg egy facsemete. Megállt, egy lyukba beállította a facsemetét, majd a fejszével kivágta, s a fűrészsel feldarabolta. Az egészet egy szép kis halomba rakta. Majd ráírta, farakás. Panka megvárta, míg befejezi a munkát, és megszólította. Kérem, hol találunk egy kis tejecskét? A figura mérgesen szólt. Nem látsz a szemettől? Én favágó vagyok, favágó Ferkó. Nem tudom, hol a nagy té. Senki sem tudja. Nincs se nagy té, se kis té, se tejecske. Majd barátságosabban folytatta. Látom, idegenek vagytok. Ezért adok nektek egy jó tanácsot. Vigyázzatok a betűkre. Itt most nagy kavarodás van. Tegnap vihar volt, és mindent összekevert. Én is magammal cipelem a fát, ha fát akarok vágni. Intett a fejével, és elmasírozott. Panka vigasztalta Cillancsot. Megkeressük a T betűt, és lesz majd tejecske. Tovább mentek, és ahogy mendegéltek, Panka megbotlott valamiben. Lehajolt, fölvette, egy O betű volt. Na hát, gondolta, ez meg biztosan elgurult. Vagy valaki karikázott vele. Zsebre teszem. Egy nagy R betű kergetett egy csomó kis betűt. Álljatok meg, várjatok meg, kiabált. Nekem kell elől mennem, enyém az első hely. Velem kezdődik a mondat. Panka megállította a kis betűket. Köszönöm, mondta a nagy R. Mögöttem, sorakozó! A kisbetűk engedelmesen sorba álltak. Látod, sóhajtotta a nagy R. Így már van értelme a mondatnak. Olvass el bennünket. Panka elolvasta. Rend a lelke mindennek. A falnál megcsörrent valami. Strn! Panka odafordult. Ki szólt? Ki az? Kérdezte. Strn! Csörrent megint valami. Panka az esőcsatornát nézegette, csupa lyuk. Kipotyogtak belőle a magánhangzók. Egy fél madár szállt Panka vállára, s erőlködve krákogott. Rig, rig, ó, te szegény, suttogta Panka. Mit akarsz mondani? Mi a neved, ki vagy? A fél madár Panka zsebe felé mutogatott, ahonnan kilátszott az O betű. Hát persze, tessék, itt az O betű a tiéd, világos, Rigó vagy. Most már újra Rigó vagy. Mérges csiripelés hallatszott. Panka odanézett, és ilyetten szorította magához Cillancsot. Egy vicsorgó vérep csiripelt dühösen. Ne féljetek, tévedés az egész. Ostoba betűcsere, én veréb vagyok. Csak felcserélődött a két betű. Nem tehetek róla, most mit csináljak? Csiripelve tovább rohant. Négy lábú patás ól ügetett az utcán. Bánatosan nyihogott. Nem akarok ól lenni. Jó, valaki megfordított. Akaratom ellenére ló akarok lenni. Lónak születtem. Jó, fordítsanak vissza. Jaj, mamám, ha most látnál, biztosan sírnál. És elügetett szegény ól, patái csattogtak a köveken. A háztetőről egy sapkás kémén kiabált, huhogott. Nem láttátok a seprőt? Panka a fejét ingatta, hogy nem látták. A kémény tovább dohogott. Akkor nekem kell megkeresni. Valaki szétválasztott bennünket. Szép dolog, mondhatom. Én sose akartam kémény lenni, nem annak születtem. A kémény lemászott a háztetőről, s elfutott. Alig, hogy eltűnt, arra táncolt egy seprő, ugrálva közeledett. Nem láttátok a kéményt? Kérdezte két ugrás között. Valaki szétválasztott bennünket. Nem akarok seprő lenni, kémény seprő akarok lenni. Egyben. Panka mutogatott. Ott megy a kémény! Dühös kopácsolás hallatszott. Panka és Cillancs kíváncsian arra kanyarodott. Egy hosszú fülű, bundás valami szögelt egy plakátot a falra. Hiszen ez egy nyúl, ámuldozott Panka. De milyen furcsa nyúl, mintha hiányozna belőle valami, elolvasta a plakátot. Elveszett az Y. Kérem a becsületes megtalálót, hogy hozza vissza. Magas jutalom. Hát persze, gondolta Panka. Ez volt a furcsa, ez hiányzott. A nyúlból az Y. Nézegette az Y nélküli nyúlat. Olyan gömbölyű gömböc formája volt. Nézz rám, illetve ne nézz rám, kiáltott fel panaszosan a szőrös bundás nagyfülű. Elveszett az Y, most mi vagyok? Null. Cillancs egy I és egy A betűt nyújtott felé, de a null borzadva hárította el. Nem akarok nulla lenni, keressetek egy Y-t és hozzatok egy ékezetet is. Sárga répa a jutalom. Jé, de fura, mondta Cillancs. Egy ház előtt álltak, az ajtó fölé ez volt kiírva. Óriás. A tetőt kinyomva állt az óriás, térdig ért neki a ház. Látom, te is csodálkozol, szólt le, én órás vagyok. A cégtáblámra az volt írva, órás. Reggel arra ébredtem, hogy több van egy betűvel, és ez lett belőlem. Hajjaj! Nem vesz tőlem senki órát. Itt valóban nagy a kavarodás, tűnődött Panka. Felnézett egy sárga házra. Folt, ez volt a táblán. Alatta ült egy foltos ruhájú ember, és sóhajtozott. Valaki kicserélte a B betűt, kivesz egy foltostól bármit is. Cillancs panaszosan nyávogott. Éhes vagyok, miáu. Már nem bírom sokáig. Panka körülnézett, s meglátott egy cégtáblát. Teabolt, ez volt kiírva rá. Valamikor tejbolt volt, szólt ki az eladó az ajtón, de elcserélték a J betűt. Ez így nem jó, mondta Panka, rendet kell csinálni. Hordjuk ide a térre az összes betűt. Mindenki válassza ki a magáét. És hogy ne okozzon kavarodást semmilyen vihar, rakjuk sorba a betűket. Legyen az első az A, utána a B, utána a C, ez legyen az A, B, C. A betűk tolakodni kezdtek, és a Z akárhogy furakodott, mindig az utolsó maradt. Ne búsulj, Z, mert ha hátulról nézzük az A, B, C-t, akkor te vagy az első. Sorba rakták a betűket, s rögtön minden a helyére került. A boltos már nem foltos, a nyúl nem null, a rigó nem rig, a veréb nem véreb, az órás nem óriás, a csatorna nem csörög, Az ól nem nyihog, a kéményseprő újra egy. Minden betű a helyére visszamegy. A teabolt újra tejbolt lett, Cillancs végre ihatott tejecskét, Betűország lakói megéjjenezték Pankát, és díszpolgárrá választották. Ajándékba kapott egy aranyozott P betűt. Gyere el máskor is, mondták neki mosolyogva. Jó, mondta Panka, majd legközelebb is veletek álmodom. De most felébredek.
0: Tudor kukac kideríti.
3: Halihó, gyerekek! A mikrofonnál Tudor kukac. A Föld nem egy nagy sárgolyó. Ha keresztbe vágnánk, különböző rétegei lennének. A legmélyebb része 6300 km mélyen fekszik. Ez akkora távolság lefelé, mint amilyen messze van Magyarországtól Tanzánia. Vagyis jó mélyen. A vulkánok lyukak a Föld mélyére. A vulkánból előtörő magma a Föld köpenyében fortyog. Valójában kőzet, ám mivel itt rettentő meleg van, megolvadt és folyékony. Olyan, mintha egy hatalmas kohó lenne a Föld belsejében.
0: Műsorajánló következik.
1: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy verses mesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon saját hangon. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat!
0: Műsorajánlót hallottatok! A kismutató a 3-ason, a nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
7: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Kukorica tengeri, adja disznónak enni.
9: A disznónak nem adok, mert én új asszony vagyok.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A bagoly. Történt egyszer, hogy egy éjjel a bagoly eltévedt az erdőben, és miközben ide-oda repkedett, egy falu széli pajta mellett találta magát. Gondolta, meghúzza magát bent, s majd hajnalban tovább áll. Ahogy üldögélt az egyik gerendán, észre se vette, és elaludt. Reggel aztán jött a szolgáló a szalmáért, és mikor meglátta az óriási madarat, sikoltozva elrohant egyenest a gazdájához. Hát téged mi lehet, fiam? Kérdezte a gazda. Ó, jaj, méltóságos uram, egy fenevad van a csűrben. Fent ül a tartógerendán, onnan merezgeti a szemét. Na persze, kételkedett a gazda. Mégis miféle jószág lehet az? Lehet csak egy verebet láttál, te még a saját árnyékodtól is megijedsz, nevetett egy új ízűt a gazda. Na jó van, megnézem. Azzal maga biztosan elindult a csűr felé, mögötte a szolgával. Ám amikor belépett a pajtába, és meglátta az ijesztő jószágot, a gazda is fejvesztve menekült onnan. Futott át a szomszéd gazdához, hogy segítségét kérje. El sem tudod képzelni, mit láttam, kapkodott levegő után a gazda. Egy akkora szörnyetek fészkelte be magát a pajtámba, hogy ketten is kevesek vagyunk ellene. Akkor elhatározták, hogy összehívják a falu népét, és együtt mennek a fenevad ellen. Nem telt el 5 perc, és már ott gyülekezett az egész szomszédság a főtéren. Az emberek kezében lapát, vasvilla, kapa, felkapták az első szerszámot, ami a kezükbe akadt, ott aztán csatasorba álltak, és a polgármester vezényletével elindultak rendben a csűr felé. Mikor odaértek, körülvették az épületet, majd vártak, hogy melyikük lesz olyan bátor, hogy elsőnek merészkedjen be. Elő is lépett egy délceg ifjú, bottal a kezében. Majd én megmutatom nektek! Belépett az ajtón. Egy kiáltás hangzott bentről, és egy szempillantás múlva már rohant is ki a legény a csűrből, a többiek legnagyobb ámulatára. Tanakodott most az embersereg, mégis hogyan űzhetnék ki onnan azt a szörnyeteget? Már éppen kezdték feladni, mikor megjelent egy nagy darab vitéz. Mi ez a gyülekezet itt? Tán csak nem engem vártatok, viccelődött a pökhendi vitéz. Egy óriási veszedelem van bent. Nézd csak be az ajtón, s majd te is elhiszed, mondta az egyik gazda. Én ugyan nem félek semmitől, húzta ki magát a vitéz. Ide nekem egy vasvillát. Hadd nézzem meg, milyen fenevad bujkál bent. Azzal kitárta az ajtót. Mikor meglátta az óriási szemeket a magasban, bizony elszállt a bátorsága, de már nem visszakozhatott. Nagyot nyelt, s létráért kiáltott. Nekitámasztották a gerendának a létrát, a vitéz pedig olyan lassan vette a lépcsőfokokat, amilyen lassan csak tudta. Közben mindenki feszülten figyelte, mit fog tenni. Eközben a bagoly az óriási tömeg láttán megvadult, rikoltozni kezdett, és össze-vissza repkedett a levegőben. Sehogy sem találta a kivezető utat. A vitéz közben felért a létra tetejére, és hirtelen szembe találta magát a bagollyal. Csak nézett rá kigúvat szemekkel a legény, de mozdulni nem mert. A madár ilyettében akkorát sikkottott, hogy a fiú mentelle esett a létráról. Most már bizony senki sem akadt, aki szembe ment volna a vaddal. Összejut hát a falu apraja nagyja, hogy eldöntsék a kérdést. Végül úgy döntöttek. Rágyújtják az állatra a csűrt. Csak így menekülhet meg a falu a szörnyetektől. Kifizették a gazdának az épület árát, majd égőfáklyákat dobtak be, és nézték, ahogy leég a pajta épülete. Éppen csak azt nem vette észre senki, hogy a bagoly közben kirepült a tetőn át.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és Csukás István Süsű a sárkány című meséjéből olvasok fel nektek egy részletet. Az a címe, hogy Fele királyság és a királylány kese. A trónterembe lihegve futott be a mindentudó kancellár. A kancellárnak nagy szakálla volt, és arról volt híres, hogy ő a legravasabb ember a birodalomban, és hogy mindent tud. Most is, ahogy egy kicsit kifújta magát, elmondta a nagy hírt. Uram királyom, most kaptam titkos forrásból a hírt, hogy országunk határát átlépte egy félelmetes sárkány. Az öreg király összecsapta a kezét.
3: Még csak ez hiányzott nekem. Nem elég, hogy hideg van, még ez a sárkány is.
2: Majd észbe kapott, hogy már tud a sárkányról, és szigorúan nézett a kancellárra.
3: Már tudom. Már elküldtem a hadvezéremet, hogy üzze ki az országból.
2: De a kancellár csak mosolygott, majd a vázához lépett, ahonnan már belépése óta hallotta a fogvacogást, és megkocogtatta.
3: Jaj, jaj, ki az?
2: Hallatszott a vázából.
3: Dörög búzza, meleg mállé, tényleg ki az?
2: Csodálkozott az öreg király. A kancellár még finomabban mosolygott, és így szólt.
3: Felséget hadvezére.
2: Az öreg király nagyon csodálkozott.
3: A hadvezérem? De hát mit keres a vázában? Hé, te, bújj elő!
2: A hadvezér kidugta a fejét a vázából, de nem hagyta abba a fogvacogást.
3: Ez már az öreg királynak is sok volt. Idegesítette az állandó fogvacogás. Tűnj el a szemem elől! Ne is lássalak! Ne is halljalak!
2: Vacogta a hadvezér, s a vázával együtt az ajtóhoz ugrált, kinyitotta, s kiugrott rajta.
3: Vigyázz, lépcső!
2: Kiáltott utána a kancellár. De a hadvezér már messze járt, csak a hangja hallatszott a lépcső aljából.
3: Tudom, dom, dom, dom, dom!
2: S nagy csörömpöléssel földet ért. A kitüntetései csiregtek, csörögtek, mert azokat mindig a mellén hordta. A ravasz kancellár megvárta, amíg az öreg király lecsillapodott, s abba hagyja a járkálást. Az öreg király nem sokára lecsillapodott, és így szólt a kancellárhoz.
3: Hát most mit tegyünk? A hadvezérem nem ér egy hajítófát se. Török búzza, meleg mállé. Minek adtam neki a sok kitüntetést?
2: Pályázatot kell hirdetni, mondta a ravasz kancellár a szakállát simogatva.
3: De mire?
2: Csodálkozott az öreg király.
3: A sárkány legyőzésére,
2: felelte a ravasz kancellár.
3: S ígérje odaérte felséged a fele királyságát, meg a leánya kezét. Hát úgyis azért jött a sárkány. A leányomét?
2: Kérdezte az öreg király meghökkenve.
3: Meg a fele királyságát? A lányt is megígérjem,
2: makacskodott az öreg király.
3: Természetesen, felelte a ravasz kancellár. Ez mindenütt így szokás. Hát, ha így szokás, akkor kihirdetem.
2: Dünnyögött az öreg király, az ablakhoz ment és lekiáltott.
3: Figyeljetek ide! Ti ott, alattvalók! Annak adom a lányom és a fele királyságom, aki megvív a sárkánnyal és legyőzi! Majd lenézett a térre, és látta, hogy nincs ott egy lélek sem. Töred búza, meleg Máli, hát ezek meg hová lettek? Érvényes így a pályázat? A ravasz kancellár megnyugtatta. Érvényes? Hát ki lett hirdetve?
2: A dada, aki eddig figyelt és hallgatózott, most hirtelen kisurrant az ajtón, s rohant fel a királykisasszonyhoz. A királykisasszony szép volt, mint a hajnalban nyíló rózsaszár, s szépségének híre hetet hét országon át elterjedt. Főleg most, hogy eladó sorba került. Kezdték is egymásnak adni a kilincset a kérők. De hát vagy a királylánynak nem tetszett az egyik, vagy az öreg királynak a másik, vagy a ravasz kancellárnak a harmadik. És most itt van ez a rút sárkány. Sietett is a dadus, hogy megvigasztalja, bátorítsa a szeme fényét, nehogy még baja legyen a rossz hír hallatán. Kisasszonykám, kisasszonykám, kiáltott már az ajtóból. Hallotta kisasszonykám a hírt. Milyen hírt? Kérdezte rosszat sejtve a királylány. Hogy sárkány érkezett az országba. És mit akar a sárkány? Kisasszonykámat, mondta a dadus olyan vígasztaló hangon, amilyenen csak tudta. De hát semmit sem ért, mert a királylány azonnal elájult rémületében. Jaj, jaj, kisasszonykám, vigasztalta a dadus, nincs olyan nagy baj, nincs, nincs, mert bajvívást hirdettek, és majd csak jön valaki, na, valami királyfi, majd csak legyőzi a sárkányt. A király kisasszony lassan éledezett. Az ablakba könyökölt búsan, és énekelt szomorú hangon, de olyan szomorú hangon, hogy a dadus csendesen sírdogálni kezdett. Én vagyok a bús királylány, akit elrabol a sárkány. Csak hull, hull a könnyem. Senki sincs, aki megmentsen. Álmodtam egy királyfiról, engem szeret, nékem dalol. Csak hull, hull a könnyem. Senki sincs, aki megmentsen. Szállt, szállt, szállt a dal. De hiába, mert nem hallotta senki, csak a dadus. Olvassatok és hallgassatok sok süsüt, és nekem ez azért is nagyon kedves ez a mese, mert ha hiszitek, ha nem, annak idején én voltam a királylány hangja.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: A fehér kígyó. Élt egyszer egy öreg király, kinek bölcsességére rácsodálkozott az egész világ. Fura szokásai voltak az öregnek. Ebéd után mindig kedvenc szolgáját kérette. Ő pedig egy letakart tálat tett a király elé, majd magára hagyta, s visszaindult a konyha felé. De bizony furdalta a kíváncsiság a szolgát. Felkapta a fedőt a tálról, és már is előtte termett egy fehér kígyó. Nem bírta megállni a szolga, hát leszelt belőle egy darabot, s bekapta. Egyszer csak hallja, valaki csacsog az ablaka alatt. Verebek voltak azok, éppen pletykáltak a napon. Megértette most a szolga a király bölcsességének eredetét. Hála a fehér kígyónak, értette az állatok nyelvét. Ám egy nap eltűnt a királynő kedvenc gyűrűje, és a hűszolgát gyanúsították meg. Bizonygatta a fiú, hogy ő nem tud semmit, ártatlan. A királyt és feleségét nem érdekelte a szava. Bánatában a szolga lement a folyópartra, s búsan üldögélt egy fa alatt. Törte a fejét, mit évő legyen, mikor egy kacsa szólalt meg. Háp, háp, egy gyűrű a torkomon akadt, nem bírom legyelni, túl nagy falat. Felugrott a szolga, felkapta a kacsát, s már futott is vele a kerten, majd a palotán át. A konyhában a szakácsnő felvágta a madár hasát, és benne volt az aranyból készült tárgy. Ment is rögtön a királyhoz, hogy bizonyítsa igazát, de úgy érezte, nincs már ott maradása tovább. Kérte hát a királyt az ékszerért cserébe, csak egy lóval s némi pénzzel lássa el. Így indult útnak a szolga, hagyta, hadd vigye a sorsa. Egy nap, mikor egy tópartján mendegélt, a nádasban három hal keltette fel a figyelmét. Meghallotta szavukat, szebb halálért imádkoztak. Jó lelkű volt a szolga, hát odament, s a vízbe őket visszadobta. Köszönjük neked, te derék legény! Csak jót várj, jó tettedért! Tátogták a halak, majd eltűntek a víz alatt. A szolga pedig folytatta útját, de aztán keserves sírdogálást hallott a föld felől. A hangya király volt az, majdnem eltaposták. A szolga, amikor meghallotta, megrántotta a gyeplőt, s útját megfordította. Hálás volt a hangya, s utána kiáltott. Segítségedért csak jót vágy, te legény! Tovább bandukolt a legény az erdőn át, mikor meghallotta a jajveszékelő holló fiókák hangját. Szüleik kilökték őket a fészekből. Tanuljatok meg repülni, hiszen már mindegyik őtök felnőtt. Nem tudunk magunkról gondoskodni, éhen fogunk halni, síránkoztak a kismadarak. A fiú pedig, mikor ezt meghallotta, leszúrta a lovat, s otthagyta a fiókáknak eledelül. Ő pedig folytatta útját egyedül. Jót tett helyébe, jót várj! Kiáltották utána a madárkák. Miközben mendegélt, egy városhoz érkezett, ahol a nép a főtéren tülekedett. Hirtelen csend lett, mikor egy lovas jelent meg. Közhírré tétetik, hogy a királylány férjet kerestetik, de ahhoz, hogy elnyerjék a kezét, próbát kell, hogy kiálljon a vitéz. Mivel a szolgában volt elég kurázsi, jelentkezett a próbát kiállni. Oda vezették a trónterembe, és elvakította a királylány szépsége. Az pedig fogta a gyűrűjét, s egy aranytálcára tette. Hozd fel a tenger mélyéről, s feleségül vehetsz. A király katonái pedig másnap kieveztek, s beledobták a gyűrűt a tengerbe. A szolga pedig ott állt a parton, s azon tanakodott, hogyan hozza fel a gyűrűt a tengernyi víz alól. Már éppen elvesztette volna a hitét, mikor megjelent három hal a víz felszínén. Egyikük szájában ott volt az ékszer. Megmentettél minket, ezt kapott hát érte. De nem sokáig örülhetett a legény, mivel a királylány hiúsága újabb próbát kért. Szétszórunk 10 zsák kölest a gyepen, reggelig egyenként kell felszedned, hogy engem megszerezhess. Búslakodott a szolga, hisz ezt lehetetlen teljesíteni. Ám akkor jött a hangya király és serege, és felszedegették egy-kettőre a szemeket. De a királylánynak ez sem volt elég. Hozzál nekem egy almát az élet fájáról, és akkor megkapod a kezem s a fele királyságot. Elindult hát a fiú, ment, mendegélt, de nem talált egyebet, csak a fa hűlt helyét. Elfáradt, s megpihent egy fa alatt, mikor hirtelen a fejére esett egy aranyalma. Az volt az, mit keresett. A megmentett hollók pottyantották az ölébe. Átrepültünk hetet hét országon, s tengeren, hogy segíthessünk neked, felelték a hollók egyszerre. Teljesítettem mindent, mit kértél, most már végre te légy az enyém, mondta a szolga, s az almát a lánynak átnyújtotta. Eltűnt a lányból most már minden gőg és hiúság, és örömmel fogadta el az aranyalmát. Beleharaptak mind a ketten, és szívük egyszerre megtelt szerelemmel. Nyomban lakodalmat csaptak, s boldogan éltek, míg meg nem haltak.
0: A Csukás Mese Rádióban ma is meg annyi dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós kérdések. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Alul kerék, körben ablak, elől két szék, hátul egy pad. Gurul pedig nem golyó. Úgy hívják, hogy?
6: Autó.
7: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.

0: Magyar népmese, a tulipánál változott királyfi.
1: Volt egyszer egy király. Annak volt egy fia. Azt mondta egyszer az apjának: édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes fiam, mondta az apja, és járj szerencsével. Ment a királyfi, ment, mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüske bokorban varjú károgott, kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű tüskés ágak közül. Jó szívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, az meg így szólt hozzá: húzd ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, repítsd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjú tollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá: vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi. Szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá: tépd ki két hajszálamat, s ha valamikor bajban leszel, eresd csak szélnek, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi, harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, és annak van egy világszép leánya. De ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. Na, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte. Az meg megmondta neki, hogy bújjon el háromszor, ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. Na, a királyfi a levegőbe dobta a varjú tollat. Jöttek a varjak seregestül, felvitték egy magas hegy tetejére. De a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap a tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal. Annak a hasába bújt el a királyfi. De jött ám a királylány, merítőhálóval kifogta a halat, meg a királyfit, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megszírógatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylány a kérőjét, de hiába kereste, estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öreg ember, a kezébe adta piros tulipánt, a szép lány még meg is csókolta a szép virágot, s az nyomban újra királyfi lett. Te az enyém, én a tiéd, mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi mégiscsak megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb leányát.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Big Bang. Álmos a kukoricaszár. Elosol az alkony.

0: alkonyodik, mese száll.
1: Csukás Mese Rádió. Ti is észrevettétek, hogy mennyi mesében szerepel a süni, mint kedves jó barát? Ezekben a történetekben ő mindig egy nagyon piros almát hord a hátán. A sündisznócska a mesékben kicsit félénk, de kedves és vendégszerető állat. De nézzük meg, hogy mit tudhatunk meg a természetben található igazi sünökről. Magyarországon az úgynevezett keleti sün honos. Ha az őszi erdőben keressük őket, akkor cserjésekben, az őszi avarban találkozhatunk velük. A sünök éjjeli életmódot folytatnak, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha ti már éppen álomra hajtanátok a fejeteket, ő meg csak akkor kezd megmozdulni a kertben. A süni ősszel már nagyon készül, mert rövidesen elérkezik számára a téli álom ideje, és akkor a szervezetében lévő folyamatok lelassulnak, testhőmérséklete pedig lecsökken. Jó éjszakát, sünök! Tavasszal találkozunk! Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én hoztam nektek egy mesét. Lázár Ervin, a hétfejű tündér, az igazságtevő nyúl. A majom éppen a diófán ült és diót evett. Vidáman köpkötte a dióhéjat, dudorászott is, jó kedve volt, mert sütött a nap, egyetlen erősebb állat sem járt arra, s végül evett. Hát azt hitte, övé a világ. Aztán meglátott egy hangyát. Mondta rátartian, miféle légy piszok izeg mozogott. Nem piszok vagyok, mondta sértődötten a hangya, hangya vagyok. Az mindegy, mondta a majom, tűnj el innen. Miért zavarlak? Csodálkozott a hangya. Én tőlem aztán nyugodtan ehetsz itt ítéletnapig is. Ne feleselj, legyintett nagyképűen a majom, mert úgy kupán váglak, hogy... Milyen napot mondtál az előbb? Ítéletnapot. No, addig fogsz jajgatni. De nekem dolgom van itt, mondta a hangya. Nem hagyhatom abba a te szeszélyed miatt a munkám. A majom elképett, fölhúzta a szemöldökét, és mind a két kezét csípőre tette, közben a farkával is kapaszkodott, hogy le ne essen. Ezt a szemtelenséget, kiáltotta. Ide figyelj, te pöcspiszok, piszokpöcs, vagy hogy is nevezzelek. Legjobb lesz, ha a tisztességes nevemen nevezel, mondta mérgesen a hangya, ugyanolyan jogom van itt járkálni, mint neked. A majom erre már felelni sem tudott. Elképedésében egy fél diót lejtett a földre. Jogod, még hogy jogod? Épp olyan állat vagyok, mint te, mondta a hangya. A majom teli torokból nevetni kezdett. Ez megőrült, mondta, és körülnézett, kinek mutathatná meg az őrült hangyát, de éppen nem járt arra senki. Egyáltalában nem őrültem meg, felelte a hangya. Igenis, éppen olyan állat vagyok, mint te. Épp olyan erős? Kérdezte gúnyosan a majom. Épp olyan, mondta a hangya. Épp olyan gyors? Kérdezte a majom, és a hasát fogta nevettében. Épp olyan, mondta dühösen a hangya. No gyere, nevetett a majom.

0: Hoplá!
1: Elkapta és letette a földre. Most te jössz. A hangya neki durálta magát, nyomni kezdte a vállával a követ, a vér mind a fejébe tódult az erőlködéstől, a kő meg sem mozdult. A majom vigyorgott. No most fára mászó versenyt rendezünk, mondta. Gyere ide a fa alá, háromra indulunk. A hangya tenyérnyit haladt, a majom már fönt volt a fa csúcsán. Most megérdemelnéd, hogy eltapossalak, mert szemtelenkedtél, mondta a majom, amikor lemászott. Ha még egyszer azt mered mondani, éppen olyan állat vagy, mint én, magadra vess. A hangyának vörös lett a füle a szégyentől, a majom elfordult, keresni kezdte a féldióját, amit az imént lejtett. Hol lehet a féldióm? Mondta félhangosan. Bocsánat, hallatszott ekkor egy hang. Éppen most tettem meg. Nem tudtam, hogy a tied. Előlépett a nyúl, és megemelte a lapulevelet, amit kalap helyett a fején hordott. A majom megörült, hogy végre valakinek elmondhatja a történteket, még a féldióval sem törődött, amikor az elbeszélés végére ért, a nyúl hitetlenkedve csóválta a fejét. Csak ugyan legyőzted? Talán nem hiszed? Kérdezte sértődötten a majom. Volt versenybíró? Kérdezte válasz helyett a nyúl. Nem volt. Akkor nem érvényes, mondta a nyúl. Ismételjétek meg a versenyt, én leszek a versenybíró. Nekem aztán mindegy, mondta fölényes mosolyjal a majom. Na, akkor lépjél 100 lépést, mondta a nyúl a majomnak. A majom lelépte a 100 lépést, a 100-nál földbe szúrt egy száraz gajat. Ott lesz a cél, kiabálta a nyúl, a majom bólintott. Nem akarok versenyezni, mondta ekkor sírósan a hangya. Úgy is legyőz, mégiscsak külön bálat nálam. Csönd, a versenyzők nem beszélnek feleslegesen, mondta szigorúan a nyúl, aztán körülnézett. Hol vagy? Itt, mondta a hangya egy tök magárnyékában. Közben visszaért a majom. Kezdhetjük, mondta. Várj, intett a nyúl, és odaszólt a hangyának. Lépjél te is 100 lépést. A hangya lépett 100-at, éppen az egyik fűszától a másikig tartott. Ez minek? Kérdezte gyanakodva a majom. Világos, te is 100 lépést futsz, meg ő is. Mit nem értesz ezen? Az előbb talán nem így csináltátok? De nem ám, mondta harciasan a hangya. Akkor nem volt igazságos, legyintett a nyúl. Most viszont 100 hangyalépés meg 100 majomlépés. Ez igazságos lesz. A majom mondani akart valamit, de a nyúl rászólt. Csönd, én vagyok a versenybíró. Futottak. A majom még a táv felét sem tette meg, a hangya már ott volt a másik fűszálnál. Sajnos lemaradtál, mondta a majomnak a nyúl. A majom dühöngött. Majd a súlyemelés dönt, ordította. Előbb mérlegelünk, mondta a nyúl. Mit csinálunk? Bandzsított a majom. Mérlegelünk, mondta a nyúl, és egyik fülére ültette a hangyát, a másikra rátett egy kövecskét. Ez fülmérték, magyarázta, s később hozzátette. Rendben, éppen egyforma súlyúak. A hangya játszva fölemelte a hangya súlyú kövecskét. Most te jössz, te is emelj fel egy követ, aminek akkora a súlya, mint neked, mondta a nyúl. Talán engem is a füledre ültetsz? Gúnyolódott a majom. Nem, mondta a nyúl, azzal jól megnézte a majomat, aztán szemügyre vett egy nagy követ. Ezt szemmértékkel csinálom, ugyanolyan pontos, mint a fülmérték. A majom erőlködött, még a szeme is kigúvatta, míg felemelte a követ. A füles bagoly kitűnően gyógyítja a sérvet, szemtelenkedett a hangya. Még egy ilyen megjegyzés, és kizárlak a versenyből, kiabált a nyúl. A hangya annál a kétszerte súlyosabb követ is megemelte, a majom nem tudta. Ordított mérgében. Majd a fára mászás! Pardon, csak mászás, javította ki a nyúl, a majom nem értette. Ugyanis fára csak te fogsz mászni. Nézzük, ezzel nézni kezdte a fát. 5-ször magasabb, mint te, mondta a majomnak. Ez a fűszál meg 5-ször magasabb a hangyánál, tehát ő erre a fűszárra mászik. A majom kitűnően mászott, ugyanakkor ért fel a fa csúcsára, amikor a hangya a fűszál tetejére. Döntetlen, mondta a nyúl. Ebben valamit javítottál, de az összetett versenyt a hangya nyerte. A majom akkor már lent állt a földön, elöntötte a pulyka méreg, fölkapott egy husángot és elordította magát. Megálljatok! Futás! Vezényelt a nyúl, gyorsan fölkapta a hangyát és elvágtatott, ahogy a lába bírta. Az erdő szélen megálltak, a nyúl lihegett a fáradtságtól. Letette a hangyát, egymásra nevettek. Győztünk, mondta a nyúl. És ez igaz is. Győztek.
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Jó estét kívánok! Grillusz Vilmos vagyok, ma én mondok nektek esti mesét. Ajándékot kapni nagyon jó dolog. Pláne amíg az ember nem is tudja, hogy mi van abban a csomagban, amiben az ajándék rejtőzik. De hát a természettől is kaphatunk ilyen ajándékokat. Gondoljatok csak egy vadgesztenyére, leesik a fáról egy szúrós burok. Hát azt tudjuk, hogy gesztenye van benne, de hogy milyen gesztenye, hogy abból mondjuk majd egy figurának, amit otthon megcsinálhattok belőle, a feje lesz, vagy a lába, azt nem tudjuk. És milyen jó ebből embert építeni, gyufaszálakból, meg vadgesztenyéből. Bizony a természet ajándékai nagyon szépek. Hallgassátok meg ezt a mesét, a címe Szarka taxi, Szarka bazár. A 100 éves erdő, ahol ez a történet megesett, a legszebb erdő volt, amit valaha láttam. A fák dús lombjai között madarak csiviteltek, a faodvakban mókusok tanyáztak, a napsütötte tisztásokon vidám nyúlgyerekek kergetőztek. A tölgyek, hársak, juharfák gyökerei között tiszta vízű patak csörgetezett. Az erdő lakói békességben éltek, szerették, tisztelték egymást. Mindenki tudta a dolgát, tette, amit kellett. A kakuk óránként jelentette az idő állását. A sünök szorgalmasan gyűjtögették a földre pottyant vadkörtét, a méhecskék nektár után röpködtek, a pockok, hörcsögök télire való után kutattak. Ha összezördültek egymással az erdő lakói, a legöregebb tölgyfán élő bölcs bagoly teremtett rendet közöttük, s ha olykor-olykor megbetegedett valaki, ő látta el a gyengélkedőt orvosi tanáccsal. Egyik nap idegenek jelentek meg az erdőben. Citromsárga autóval érkeztek, amelynek oldalán a következő felirat virított tiditarka betűkkel: Szarka taxi, Szarka bazár. Az autóból két különös figura szállt ki, rikító ruhadarabokkal és csillogó-villogó ékszerekkel fölciszomázva, egy pöffeszkedő szarkapár. Felröppentek az öreg tölgyfa egyik ágára, és körbe hordozták tekintetüket a tájon. Micsoda elmaradott vidék, cserregte megvetően az egyikük, sehol egy gyors étterem, sehol egy üzlet. Itt még a kakuk mondja az időt, amikor már réges-rég feltalálták a kakukkos órát, toldotta meg a másik. Vadkörtét gyűjtenek, patakvizet isznak, nem ismerik a palackozott szörpöket, legyintett szárnyával az első. Gyalog járnak, cipekednek, rettenetes lehet itt élni. Az erdő lakói meglepetten hallgatták a szarkapár szavait. Miért mondjátok, hogy rettenetes itt élni? Mi nagyon jól érezzük magunkat a 100 éves erdőben, mondta nyúlanyú. Ha a városban élnétek, tudnátok, hogy mi a jó? Ma már csak az ostobák járnak gyalog, akinek esze van, autón közlekedik, mutatott a citromsárga kocsira a szarka taxi sofőrje. A városlakók modern környezetben élnek, és kényelmesen megvásárolják mindazt, amire szükségük van, magyarázta a szarka bazár tulajdonosnője. Leröppent a fágról, felnyitotta a taxi csomagtartóját, elővett belőle egy kinyitható kerti asztalt, és kipakolta áruját a bámészkodók elé. Nézzétek csak, mi minden kapható a városban. Biztos vagyok benne, hogy ti még hírből sem hallottatok ezekről a különleges dolgokról. Teleszkópos hátvakaró, elemes mini ventilátor, horoszkópos kulcstartó, elektromos fülmelegítő, zenélő citromfacsaró, illatosított művirág, világító WC-ülőke. Ezek nélkül a rendkívül hasznos és divatos tárgyak nélkül ma már elképzelhetetlen egy modern háztartás. A felvilágosult vásárlakók cukorkával és csokoládéval kényeztetik magukat, és nem vizet isznak. De nem ám, hanem palackozott limonádét és gyümölcsízű szörpöket. Tessék, kóstoljátok csak meg! Finomabb az aromájuk, mint bármelyik gyümölcsnek, ami az erdőn terem. Szarka asszony műanyag poharakba töltögette a szirupos levet, és megkínálta a kíváncsi tömeget. Valóban nagyon finom, igazán zamatos, bólogattak az erdő lakói. Kérünk még, visítoztak a sünlurkók. Mondd csak, hogy juthatnánk hozzá ezekhez a csodálatos modern dolgokhoz? Kérdezte sóvárogva a sünmama. A bazárban minden eladó, és a taxi is a rendelkezésetekre áll, felelte a szarkaasszony. Cserébe adjátok nekünk a kincseiteket. A kincseink? Néztek össze tanástalanul az erdő lakói. Milyen kincsekre gondolsz? A turisták sok mindent elvesztenek kirándulás közben. Pénzérméket, nyakláncokat, gyűrűket, evőeszközöket. Nincs más dolgotok, mint megkeresni ezeket a tündöklő tárgyakat, és idehozni nekünk, válaszolta a mohó szarka. Szívesen ide hordjuk nektek, amiket találunk, mi úgysem tudunk mit kezdeni velük, válaszolták az erdei állatok, és már szaladtak is, hogy átkutassák a környéket. Drága kővel ékesített gyűrűk, fényes gombok, díszes hajcsatok, színes gyöngyök, arany és ezüst fülbevalók, gyémánttal kirakott medálok kerültek elő a szarkák legnagyobb örömére. Amíg az asszonyok a bazárban csereberéltek, a többiek beültek a szarka taxiba. Ó, milyen kényelmes, milyen előkelő, milyen izgalmas, lelkendeztek az utasok. A taxi körbe pöfögte az erdőt, folytogató szürke füstöt eregetve maga után. Csak egy valaki nem nézte jó szemmel az állatok mulatságát. A legöregebb tölgyfán lakó bölcs bagoly. Hú-hú, de nagy baj lesz ebből. Hú-hú, hú-hú, húhogta vész jóslóan. Ám az erdőlakók nem törődtek vele. Újabb és újabb árut követeltek szarkasszonytól, aki csak hordta a városból a haszontalanabbnál haszontalanabb dolgokat. A szarkataxi tele füstölte kipufogó gázzal az erdőt, kerekével eltiporta a színes virágokat, keresztül gázolt a somon, a galagonya és kecskerágó bokron, kilapította a földre hullott gyümölcsöket, összeroppantotta a fűben megbújó csigaházakat. Az italos palackokat, műanyag poharakat, csak különféle áruk színes csomagolását szanaszét hordta a szél, és pár hét múlva a rét, az erdő, a patakmeder tel is tele volt szeméttel. Az erdőlakók ellustultak, elkényelmesedtek. Már nem voltak hajlandók gyalogolni, mindenhová taxin vitették magukat. Patakvíz helyett palackozott, cukros italokat fogyasztottak, és habzsolták az édességeket. Elsőként a sűn gyerekek csapták el a hasukat, aztán jöttek sorra a többiek. A nyúl család fogfájásra panaszkodott, hiszen sárga répa és káposzta helyett reggeltől estig töltött cukorkát rágtak. A mókusok úgy meghíztak a sok taxizástól, hogy már nem tudtak fölkapaszkodni a fa tetejére. A biztonságos odú helyett a szabad ég alatt kellett tölteniük az éjszakát. Volt, aki szédelgett és köhögött a kipufogógáztól. Volt, akit az eltaposott virágok, letarolt bokrok és a szeméttel borított patakpart látványa keserített el. Az erdőlakók belátták, hogy a bölcsbagolyra kellett volna hallgatniuk. Felkeresték hát, és tanácsot kértek tőle. Mondd meg nekünk, bölcsbagoly, mit tegyünk, hogy ismét egészségesek legyünk, és az erdő újra régi szépségében pompázzon. Hát éljetek úgy, ahogy a szarkák látogatása előtt, felelte a bagoly. Meg volt mindenetek, amire szükségetek volt, innivalónak legjobb a tiszta patakvíz, édességnek elegendő az erdei méz és az amatos vadkörte. Miért járnátok autóval? Elvisz a lábatok, elrepít a szárnyatok oda, ahova el akartok jutni. Az állatok megfogadták a bagoly szavait. Bezárhat a bazár. Nem veszük igénybe többé a szolgáltatásaitokat, közölték a szarkákkal. Legjobb lesz, ha máshol próbáltok szerencsét. Elmegyünk, hiszen amit akartunk, már úgyis megszereztük tőletek. Minden csillogó, villogó kincseteket nekünk adtátok, cserregte a szarkapár. Akad még vidék, ahol ugyanilyen hiszékeny állatok élnek, mint amilyenek ti vagytok. Isten veletek! A szemtelen szarkák beszálltak a taxiba, és gúnyos kacagással elhajtottak. Az erdő lakói attól a naptól kezdve megbecsülték lakóhelyüket. Megtisztították a gyönyörű tájat a sok szeméttől, az eltaposott bokrok és virágok helyére újakat ültettek, a 100 éves erdő a legszebb erdő, amit valaha láttam. Ha nem hiszed, legközelebb kirándulj el oda. De jó, hogy az erdő lakói még időben észbe kaptak, és meg tudták menteni az erdőt, a természetet, a legfőbb kincsüket. Vegyetek példát ti is róluk. Vigyázzatok a természetre.
0: Csukás Meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Dír meg, dör meg a medve, nincsen neki jó kedve. Alhatnék, mert hideg van,

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek, én Keresztes Ildikó vagyok, énekesnő, színésznő, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Nagyon sok olyan darabban játszottam a színházban, hogy gyerekszereplők is voltak, és nagyon jól tudtunk együtt működni. Sőt, én már az óvodában is nagyon-nagyon szerettem a meséket is, és a mesevilágot, és nagyon szerettem szerepelni, és szerintem már ott eldőlt az én sorsom, hogy én színpadon fogom leélni az életemet. Hogyan vartak nadrágot? Írta Václav Crtek, elmondja nektek Keresztes Ildikó. Mind aki az eszét vesztette, úgy repült be az ablakon a szobába darázs. A ruhája szép csíkos volt, de a fullánkjával úgy hadonászott, mint egy lándzsával. Moha meg páfrány összenézett és vállat vont. Aztán megszólalt Moha. Még nem köszöntél, darázs? Én most nem köszönök, mert darázsrajzás van, vetette oda. Jó lesz, ha most óvakodtok tőlem. És kirepült az ablakon. Egészen rendes, darázs, mondta páfrány. Legalább tudjuk, mihez tartsuk magunkat. Mi alatt beszélt, tüzet rakott a kemencében. Aztán a kemencétől Mohához fordult. Nem akar égni? Nincs itt valahol egy fújtató, hogy felszítsam a tüzet? Ekkor a kemencéből kicsapott a láng, és beleharapott páfrány nadrágjába. Mint ha hátul valami megperzselt volna, mondta páfrány. Úgy bizony, új nadrágot fogunk varni, mondta Moha. Mindjárt neki is láttak. Hoztak egy darab posztot, ollót, cérnát, meg egy nagy fokú tűt. Kiszapták a nadrágot, aztán neki veselkedtek, hogy összevarják. De hogyan? Kérdezte Moha. Először olyan hosszú cérnát kell lemérnünk, hogy elég legyen az egész nadrágra, mondta páfrány. Lemérte a cérnát, alig futott a gombolyagból. No, és most hogyan tovább? Kérdezte Moha. Most befűzzük a cérnát a tűbe, mondta páfrány. De hogyan? Kérdezte Moha. Hát így. S páfrány megcélozta a cérnával a tűfokát. Igen ám, de a tű csiklandos volt. Mindig elhajlott és sikongott. No, de megbocsássatok! Végre befűzték a cérnát, Moha újra megkérdezte. De hogyan tovább? Te tartod a posztot, én megvarrom, mondta páfrány. Moha leült a posztóval a székre. Nem így, kiáltott rá páfrány. Úgy kell ülnöd, ahogy a szabó ül. Moha tehát szabomodra az asztalra ült és tartotta a posztót. Páfrány nekilátott az első öltésnek. Beszúrta a tűt, s mivel a cérna nagyon hosszú volt, ki kellett mennie a tűvel a házikóból a tisztásra. Az áfonyától a szamócáig imbolygott vele. Mikor befejezte az első öltést, azt mondta neki Moha. Így sohasem lesz nadrágod, jobban tennénk, ha helyet cserélnénk. Ahogy mondta, úgy is tettek. Páfrány ült a posztóhoz, és Moha vette kezébe a tűt. Most már meglátod, a tűvel fürgén kell bánni, mondta Moha, és tüstént szorgosan nekilátott a második öltésnek. Beleszúrta a tűt a posztóba, majd kihúzta, és hogy szorosra húzza az öltést, egyenesen kifutott vele a házikóból a fekete áfonyához, onnan a szamócához, a szamócától a vörös áfonyához, a vörös áfonyától a fekete áfonyához. És ugyancsak büszke volt rá, hogy ilyen szépen megy neki a munka. Csak hogy a tisztáson állt egy öreg korhat fatönk. Moha megbotlott benne, a tönkből kitódultak a darazsak, élükön az iménti jó ismerősük úgy hadonászott a fulánkjával, akár egy lándzsával is egyenesen Mohára rontott. Nincs menekvés, most van a darázsrajzás! Moha meg se fújta megütött ujját, már is futott vissza tisztáson át. Darázs a nyomába. Ahogy Moha hátranézett, elvesztette a tűt. Mikor befutott a szobába, páfrány azt mondja neki. De nagy volt az előbb a szád, te nagy okos. Most meg a tűt is elvesztetted. Itt van, sipitozta darázs. Moha nyomában berepült a szobába. Fullánkjával rárontott a két komára, és kiáltozott. Itt a rajzás ideje! A két kisember ugyancsak bajba került. De a szemfüles Moha gyorsan befűzte a cérnát darázs fullánkjába, aztán megfogta és oda tartotta a posztot. Darázs fürgén munkához látott. Vard, beszegett, alsó és felső öltéseket végzett, még tűzött is. Végül összevarta a nadrágot. Aztán eltépte a cérnát és kijelentette. De jó rajzásom volt az idején! És békésen kirepült az ablakon. Páfrány felvette az új nadrágját. Mindenütt jó volt, csak egy helyen volt rajta egy pici lyuk. Ezt biztosan a fulánknak hagyta, mondta páfrány.
0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nézd csak!
2: Na?
1: Mézes kalácsfűszert tettem a kakaómba, megkóstolod?
2: Aha. Nagyon finom.
1: Ugye? Olyan karácsony íze van.
2: Számból vetted ki a szót.
1: Fúj.
2: Nyugi, ezt akkor mondják, ha ugyanazt mondtad, amit én is szerettem volna.
1: Ja, így már mindjárt más.
3: Sziasztok, én Kádár L. Gellért vagyok, én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.

0: Móra Ferenc, a király kenyere. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Hol volt, hol nem volt, ne keresden túl volt, neve sincsen, innen volt. Az egyszeri királynak csak egyetlen egy foga volt, az is beletörött a beletlen kenyere keletlen hajába. Híj, mákos terengette, mézes borongatta, ütött az asztalra az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még béle sincs a kenyeremnek. Hozzatok hamar a péktől egy kalács cipót. Béle foszlós legyen, haja, mint a sejem. Gyémántos főudvarmester oldalba könyökölte a rubintos főkamarást, rubintos főkamarás az aranyos főajtón állót, aranyos főajtón álló az ezüstös főszakácsot, ezüstös főszakács vászonkötős kiskuktát, a vászonkötős kiskukta a tenyerébe szedte a lábát. Gyíknak ment el, csigabigának jött vissza. Van már kis szék, csak lába kék, uram király, tisztel a pék. Vékával méri becsületed, magyaró éjjel a hiteled. Annyi már nála az adósságunk, hogy a harmadik szomszéd ajtaját is mind telekrétázta vele. Hű, kécskei, kecske, csókai, csóka, fohászkodta el magát az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még a pék se állt hitelbe. Hamar vigyetek neki egy erszény aranyat a láda fiából. 100 arany pengőt, ragyogó csengőt. Főudvarmester odlaba könyökölte a főkamarást, főkamarás a főajtón állót, főajtón álló a főkincstárost, főkincstáros elment, mint a sólyom madár, visszajött, mint ólom madár. A fejemnek grácia, üres a láda fia, nagy pénznek kis helye, csak azzal van tele. Híj, túrótlan, rétes, almátlan, béles, keseredett el az egyszeri király. 100 palotámban 1000 terem, nincs egy betevő falat kenyerem. 1000 szolgámon arany a ruha, csupán ír rajtam rongyos a suba. Tenger jobbágyom, özön az adó, s nem maradt belőle se író, se savó. Kis balta, nagy foka, mi ennek az oka? Egyszeri királynak könnye záporozott. Vászonkötős kukta hamar rostát hozott, könnyeit a király abba ejtegette, úgy, hogy az udvarát árvíz fenyegette. Bánja a kánya, legyintett a király. Könnyeimet addig el nem állítjátok, ameddig a nincsnek okát nem adjátok. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek eszük összetették, s mit kisütöttek, aranytárcán a király elé tettek. Uram király, az adó úgy elolvat, mint a hó. Hiszi a piszi, legyintett a király. S mint a sebes eső könnye záporozott, vászonkötős kukta, lyukas vödröt hozott, könnyeit a király abba eregette, már az egész várost árvíz fenyegette. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek addig súgtak, búgtak, míg valahára megint észhez nyúltak. Verejtékből pergett az adó rakásra, hogy a nap rásütött, elszállt, mint a pára. Vakvarjú látta, süketjúk hallotta, legyintett a király. A könnye még 100-szor jobban záporozott, hamar a kiskukta lyukas hordót hozott, könnyeit a király abba ejtegette, már egész országát árvíz fenyegette. Úgy megijedtek az udvari méltóságok, hogy bújtak volna már a láda fiába is, ha belefértek volna. Kapkodtak fűhöz, kapkodtak fához, csak a kukta kapott a lisztes hombárhoz. Ürgette, forgatta, zörgette, kongatta, utoljára kimarkolt belőle egy marék lisztet. Van itt ész, hamar kész, uram király, ide nézz. Látod ezt a marék lisztet?
2: Palacsinta bukta, látom ám, kukta.
1: No, uram király, mire ez a marék liszt a te markodba kerül, megtudod, hova lett az adó. A kis kukta ekkor szétnyitotta a markát, belehullajtotta a lisztet a főkincstároséba.
2: Tedd, ami a tiszted, add tovább a lisztet. Főkincstáros adta a lisztet a főszakácsnak, főszakács a főudvarmesternek. Ide is ragadt, oda is ragadt belőle, végre semmi sem maradt belőle. Hallod-e, kukta? Ebből se lesz bukta. Csóválta meg a fejét a király, mikor a főudvarmester berázogatta a tenyerét az övébe. Mindnyájunknak lisztes lett a marka, hanem nekem csak az ujjamhegyére jutott egy kicsi. A kis kukta azt a kis lisztet is letörölgette a vászon kötőjével a király ujjáról, azon közben azt csúgta a fülébe. Uram királyom, láthatod magad, hová lesz a te tenger aranyad? 100 kézen átfolyik, egy szemig elkopik. Hé, talpra is ugrott az egyszeri király, és úgy szétütött a sok udvari léhűtő közt, hogy egy se állt meg, ne keresd től, neve sincsik. A ládakulcsot pedig átnyújtotta a kiskuktának. Fiamnak mondom, te viseled gondom. No, a kiskukta gondját is viselte, úgy, mint a tulajdonapjának. Ő felsége többet sose panaszkodott, étele, itala meg nem fogyatkozott, napjában 3 kenyeret evett meg, hanem a haját meghagyta nektek.
0: A Király kenyere című mesét hallottátok.
3: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Késő ősszel, amikor az időjárás már hidegre fordul, gyakran találkozhattok a köd jelenségével. A köd igazából olyan, mint a felhő. Csak míg a felhő az égbolton van, addig a köd leér a földre. Például, ha ti egy hegy tetején álltok, akkor ti azt érzékelhetitek magatok körül, hogy jé, mekkora köd van körülöttetek. Viszont, aki egy hegy aljáról nézi a hegycsúcsot, azt mondja majd, a hegy teteje már felhőben van. Tehát attól függ, hogy honnan nézitek a dolgot. Észrevettétek, hogy a mesékben gyakran akkor szokott köd lenni, amikor mondjuk a sárkány várához közeledik a királyfi, vagy egy sötét erdőn kell átmenni a főszereplőnek. A köd sejtelmes, mert ha például ködben sétálunk, akkor nehezebben tájékozódunk, és bizonytalanabbak leszünk abban, hogy jó irányba megyünk vagy sem, mert nem látjuk a mellettünk és az előttünk lévő dolgokat. Viszont egy dolog biztos, nem kell félni a ködben, hiszen az őszi tájat pont ez a tejszerű köd teszi izgalmassá és festőivé. Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, gyerekek! Ha ti tudnátok, hogy én hogy szeretem a meséket, és ha ti tudnátok azt, hogy én hány mesének és rajzfilmnek voltam a hangja, ismeritek az Oroszlán királyt? Ott az elején, amikor a majom fölemeli a kis oroszlánt, azt a dalt is én éneklem. Nagyon izgalmas. Amikor az én kislányom kicsi volt, minden délután meséltem neki, és képzeljétek el, mindig én aludtam el hamarabb, mint ő. De a meséket azóta is nagyon-nagyon szeretem. Ma a Kisködmönről fogok nektek mesélni, ez egy magyar népmese. Én pedig nem vagyok más, mint Szulák Andrea. A Kisködmön. Magyar népmese. Felolvassa nektek Szulák Andrea. Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú paraszt ember, annak volt egy felesége meg egy leánya. Egyszer oda ment egy szép fiatal legény másodvagával háztűz nézni. Mindjárt kínálták ők egy tyúkkal, kaláccsal, borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja, amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkozott a leány, hogy ő érte most itt vannak a háztűznézők, ő most férhez megy, lesz majd neki kisfia, annak ő vesz egy kisködmönt a vásárban, a kisfiú egyszer letalál szökni a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül, a káposztáskő eldől, a kisfiút agyonüti, kire marad akkor a kisködmön. Ezen a leány úgy annyira elkeseredett, hogy leült az ászokra, ott sírt. Már odafönn nem győzték várni, leküldte hát az ember a feleségét is.
2: Ugyan anyjuk, eredj le már, nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abban a pincében. Tán a bort folyatta el, azért nem mer feljönni.
1: Lement az asszony, látja, hogy oly keservesen sírdogál a leánya. Miért sírsz, édes leányom?
3: Hogy ne sírnék, édesanyám, mikor így meg így elgondolkodtam jövendőbeli állapotomat?
1: Azzal elbeszélte, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a leánya mellé, és ő is rákezdte a sírást. Nagyon megharagudott már odafönt a gazda, nem állhatta meg káromkodás nélkül.
2: Ennyi szedte-vette, már bizonyosan a bort folyatták el. Elmegyek, megnézem, hova vesztek.
1: Lement az ember is, még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett, az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi bajuk akadt.
2: Hát ti mit sírtok, rítok? Mi bajotok esett így hirtelen?
3: Jaj, kedves apjukom, hogy ne sírnánk, rínánk,
1: felelt rá az asszony,
3: mikor milyen szomorú dolog jutott az eszünkbe.
1: Itt elbeszéltek neki mindent, s úgy annyira elkeserítették, hogy az is közibükült, segített nekik a sírásban. A kérőse győzte őket tovább várni. Kapta magát, lement utánuk a pincébe. Sose tudta, mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sirathatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük, azok elbeszélték neki. A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyat nem vágta magát, olyan jó ízűt nevetett. No, mondja, még ilyen bolond embereket nem láttam. Hanem most elindulok, addig megyek, míg három ilyen bolondra nem akadok, mint kentek hárman. Ha aztán akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kentek lányát, ha az Isten is úgy akarja. Elindult a legény, azokat otthagyta a pincében, hogy sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán, mendegélt, hetet-hét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akarta padlásra felhányni. Közelebb egy hozzá, megszólítja. Hát, Kent, atyafi, mit csinál azzal a dióval?
4: Én bizony nagy munkában vagyok. Már fél esztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek 100 forintot, aki valami módon felszállítaná.
1: No, hát mit felszállítom én? Mondja a kérő. Azzal elővett egy vékát, fél óra alatt mind felhordta a diót. Mindjárt megkapta a 100 forintot, tovább ment vele. No, gondolta magába, akadtam már egy bolondra. Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt egy teknő, azzal hol kiszaladt, hol be olyan házba, amelyiknek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtója. Oda megy hozzá, megszólítja.
5: Jó napot adjon Isten, földi! Hát miben fárad az ikkend?
3: Fogadj Isten, atyafi! Hát bizén a tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét. Csak elnézem, hogy a másé milyen világos, pedig semmit se csinál neki. Én meg, mióta készen van, mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot teknővel. Látja, Kent, most is abban munkálkodom, de adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni.
2: No, majd világossá teszem én, mondja rá a legény.
1: Elővett egy fejszét, vágott a házon 2 ablakot, az ajtót is nagyobbra vette, mindjárt világos lett a ház. A legény megkapta itt is a 100 forintot, azzal ezt is otthagyta.
2: No, gondolta magába, akadtam már 2. bolondra is.
1: Megint mendegélt, s talált egy asszonyt, aki a kis csirkéit erővel dugdosta volna egy kotló alá. Megszólítja a legény.
5: Hát, kednéném, asszom, mit csinál?
6: Hát, bizén, öcsém, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, mert attól félek, hogyha szerteszéllyel szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja, de sehogy sem tudom aládugni, mert ha az egyik felől bedugom, a másik felől kibúvik. Adnék ki 100 forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mit évő legyek velük.
2: Én megmondom, néném asszony, sose dugdossa Kend azokat a csirkéket a kotló alá, majd ha a kotló héját lát, dugdosás nélkül is maga alá veszi őket.
1: Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak. Mindjárt odaadta a legénynek a 100 forintot, az is megörült neki, mindjárt visszaindult.
2: No, hála Istennek, gondolta magába. Megtaláltam mind a 3 bolondot.
1: Mihelyt hazaért, mindjárt elkendőzte a leányt, 2 hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felőlük, csak annyit, hogy lett nekik egy kisfiúk, vettek is neki ködmönt, hanem azért a káposztáskő nem ütötte agyon. Még most is élnek, ha meg nem haltak.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: jön a süni.
1: Kimatozik az avaranyján.
0: Süni, süni, jön a süni.
1: Ki ez a vidám kis fickó?

0: Megy a sín.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Gévai Csilla. Cincó, az álmos táncos. Elmeséli Trill Zsolt.
3: Gyerekek, ezt ne csináljátok velem. Én mindjárt állva elalszom.
2: Kiáltott fel kétségbe esetten Cincó úr, a tánctanár.
3: Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop.
2: Hadd kérdezzem meg, ti most kezdtétek olvasni ezt a mesét? Igen?
3: Hú, akkor fogalmatok sincs, hogy ki lehet ez a Cincó,
2: és miért van úgy kétségbe esve.
3: Jaj, ne!
2: Most nehogy elkezdjetek buslakodni emiatt.
3: Még csak az kéne, hogy ti is kétségbe esettek itt nekem.
2: Azt már nem.
3: Inkább elmesélem ezt az egész kalamajkát töviről hegyire.
2: Cincó egy roppant tehetséges egértáncos, aki táncot tanít jó mozgású egereknek.
3: Tudjátok, jobbra kettő, balra kettő, fordul kettő, vissza kettő, nem szédülsz el, újra kettő, és most rázd a csípőd, és most bugi-bugi. Végül emeld a füledhez a lábad, és érintsd meg a vajszoddal a farkincádat.
2: Így már jó is. Meg is tanultad az egérfogós alaplépéseit.
3: Szóval ezt tanítja nappal.
2: De min ügyködik este?
3: Megmondom én.
2: Persze, hogy megmondom.
3: Ha nem otthon serénykedik, és a gyermekeit altatja a kisebb-nagyobb sikerrel, akkor mindenféle csillogó parkettás táncterem táncversenyein versenytáncol. És mivel rettentő ügyes, általában meg is nyeri ezeket a versenyeket. Ezen az estén is túl volt már egy igen nehéz, kambodzsai ugróegeres elemeket is tartalmazó táncversenyen, ahonnan el is hozta a fődíjat. Egy aranysztep cipőt.
2: Ó, ha láttátok volna! Annyira boldog és büszke volt. Fáradtan, de igen elégedetten sasszézott haza a családjához, és alig várta, hogy odabújhasson a már rég szundikáló feleségéhez, és végre álomra hajthassa a fejét. A házuk ajtajánál megállt, és kigondolta, hogyan tud a lehető leghalkabban hazatérni. Tudta, hogy néma csendben kell belopakodnia, hiszen elég, ha 7 gyermeke közül csak egy fel kell egy kis neszre. Rögtön vége az éjjeli nyugalomnak. Eleinte minden rendben ment. Nagyon halkan beletette a kulcsot a zárba, és hihetetlen nagy rutinnal hangtalanul elfordította. Közben levegőt is alig vett, nehogy az apró egérsóhaj felébressze valamelyik gyermekét. Sőt, még arra is figyelt,

0: Ez a lábbeli arról nevezetes, hogy az orrára és a talpára szögelt kopogós fém igencsak zengő hangot ad ki a kőpadlón. Úgy, ahogy mondtad volna? De mivel te csak onnantól olvastad ezt a mesét, hogy
1: gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom.
0: Így nem tudtad figyelmeztetni Cincót a cipő éles hangja miatt. Ezért aztán nem meglepő, hogy egyszerre ébredt föl mind a hét egérgyerek, mikor apjuk betette a lábát a szobájukba. Felkeltek, ugrándoztak, éjjeneztek, ölelgették az apukájukat. A zajra megjelent a szobájának ajtajában Cincó felesége is, aki most egyáltalán nem volt mérges, hogy felébresztették. Büszkén nézett végig az urán, akinek a lábán ott fény lett az új kopogós lábbeli. Így esett hát, hogy aznap alvás helyett igazi táncmulatságot tartott az egér család. Volt ott ugrós, meg rogyantós, befordulós, meg kihuppanós. Minden, ami a fémes talpú táncosnak ezen az éjjeli órán még az eszébe jutott, és amivel egy különös éjszakán újra elbűvölhette szépséges feleségét és hét gyönyörű szürke kisgyermekét. És csak amikor a nap első sugarai is kopogtatni kezdtek az ablakon, de tényleg csak akkor kiáltott fel kétségbe esetten Cincó, a remek táncos, hogy
1: gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom.

0: mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek!

0: Gyerekek, én Varga Lilla vagyok, és most én fogok nektek elmondani egy verset. Hétvári Andrea, a fa éneke. Apró magból hajtottam, lepkék fölé hajoltam. Ittam esőt, csöndeset, öntözte a földemet. A törzsemen kéreg, folt, odumban kismókus volt. Lakott nálam harkálykoma, ő volt ágam jó doktora. Forróságban árnyad van, hogyha sétálsz alattam. Pókok, lepkék, kukacok, otthont nekik én adok. Hatalmasra megnövök, patak, rét és völgy fölött. Sok testvérem az erdő, aranynyárban zöldellő.
1: Csukásmese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy új találós kérdést. Készen álltok? Akkor figyeljetek! Így szól. Ez a valami nagyon hasznos, főleg akkor, amikor az ég elsötétül, és elkezd potyogni az eső. Olyankor gyorsan kinyitod, és hús! Már is megvéd a vízcseppektől. Amikor összecsukod, vékony és hosszúkás, kinyitva pedig olyan, mintha egy nagy virág lenne a fejed fölött. Lehet pöttyös, csíkos vagy színes. Ha erősen fúj a szél, néha kifordul. Na, az nem vicces. Na, mire gondoltam? Igen, ez az esernyő. Nagyon ügyesek vagytok. Én nagyon szeretem az esős időt is, és mindig nagyon vigyázok az esernyőmre, mert annyira szép színes. Ez volt a találós kérdésem. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
1: Csukásmese Rádió.

ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, és ez az icike, jaj, ez a picike.

ez hazavitte. Ez megsütötte, és ez az icike, jaj, ez a picike.

srác elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte.

0: meg etter.
1: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.

0: A két kiskacsa. Magas hegyek, nagy mezők és égig érő fák között terül el a csillogó és tiszta szárnyas tó, ahol nagyon sok madár lakik. A tavacska bőven ellátja őket halakkal, csigákkal, moszattal és vízzel. A szárnyas tó mellett lakott egy kacsamama és egy kacsapapa. A kacsamama az egyik forró nyáron két tojást rakott, egy barnát és egy szürkét. Csodálkoztak is nagyon, hogy nem egyformák, de később még nagyobb lett a meglepetés. A két tojásból ugyanis nem sokára két kiskacsa született, egy szürke és egy barna. Annyira nem hasonlítottak egymásra, mintha nem is ugyanazok lettek volna a szüleik. Pedig a kacsamama mindkettőt ugyanúgy gondozta, ugyanannyi ideig költötte, és ugyanúgy óvta a széltől, hidegtől és napsütéstől. Mégis a két kiskacsa maga volt a tűz és víz. A kacsapapa is csak tanácstalanul vakargatta a fejét. A barna kiskacsának sokkal jobban ízlettek a legyek és a bogarak, a tavi moszatot viszont meg sem ette. A szürke pedig egész nap a csúszós köveken lakmározott a moszatból, mert neki meg a bogarak nem ízlettek. A barna kiskacsa hamar összebarátkozott a többi szárnyassal, mert nagyon kedvelte a madarakat. A szürkének inkább a vízi állatok lettek a barátai, és sokat játszott a vidrával és a hóddal. De a legjobban abban különböztek, hogy a barna sokkal hamarabb és ügyesebben tanult meg repülni, a szürke pedig már kiskorától fogva gyorsabban és szebben tudott úszni és búvárkodni. A két kiskacsa ezért sokat civakodott, és nem tudták eldönteni, hogy melyikük a jobb. Mindketten nagyon szerettek volna a szülei kedvére tenni, ezért folyton versenyeztek egymással. Az egyik finom halacskát hozott ebédre, a másik a legmagasabb fa tetejéről szedett magokat, aztán a vacsoránál összekaptak, hogy melyik a finomabb, a kacsamama és a kacsapapa pedig csak csóválták a fejüket. Legyetek inkább jó testvérek, mert az a legfontosabb, mondogatták nekik ilyenkor. Nem az, hogy melyikőtök az ügyesebb. De a két kiskacsa nem is hallgatott rájuk, csak veszekedtek tovább. Telt múlt az idő, és a barna egyre magasabbra és messzebbre tudott repülni, és egyre izgalmasabb dolgokat látott fentről. Közben a szürke pedig egyre gyorsabban és mélyebbre tudott úszni. Egyik nap, amikor az erdő összes állatkája kint játszott az óriási fák alatt, nagy baj történt. A kis menyétek famászó versenyt hirdettek, de az egyik, aki a legmagasabbra mászott, nem mert lejönni. Ott sírdogált egy magas fa vastag ágán, és nem tudta, mit évő legyen. Ám szerencséjére épp arra repült a barna kiskacsa.
1: Ne félj, kicsi menyét! Kapaszkodj a nyakamba, majd én leviszlek!
0: A menyét nagyon félt, de nem volt mit tenni. Felmászott a barna kiskacsa hátára, aki bátran elrepült vele a biztonságos mezőre. Volt nagy hálálkodás és ölelkezés. A menyét mama és a menyét papa is nagyon boldog volt. A barna kiskacsa otthon nem győzött dicsekedni a hőstettel. A szürke pedig csak magában dúzzogott, még a vacsoráját sem ette meg. Ő is szeretett volna segíteni másoknak. Nem kellett sokáig várnia. Másnap reggel, amikor úszni ment, ott talált a tóparton egy nagyon szomorú mókust. Megkérdezte tőle, hogy mi a baj. A mókus pedig elsírta a bánatát.
2: Vittem haza télire sok magyarót, amikor egyszer csak elkezdtem csuklani. Az összes kiesett a számból bele a tóba, és most nem tudom, mit csináljak.
0: A szürke kiskacsának nem is kellett több. Gyorsan belevetette magát a tóba, és jó búvár módjára megkereste és felhozta a mókusnak az összes szétszóródott magyarót, aki nagyon boldog volt, hogy nem veszett oda a munkája. Aznap este a szürke kiskacsa dicsekedett el jó tettével, A szüleik pedig nagyon örültek, hogy ilyen ügyes kiskacsáik vannak. Csak az bántotta őket, hogy folyton versenyeznek. Miután lefeküdtek, a barna kiskacsa azt mondta a szürkének. Én is ügyes vagyok, te is ügyes vagy. Nem kell nekünk folyton versenyeznünk. Holnap megtanítalak ügyesen repülni. A szürke erre azt mondta. Igazad van. Legyünk végre jó testvérek, én pedig megtanítalak ügyesen búvárkodni. Azzal megölelték egymást, és boldogan feküdtek le aludni. Másnap aztán be is tartották egymásnak az ígéretüket. A szürke kiskacsa megtanult gyorsan és magasan repülni, a barna pedig jó mélyre alábukni a tóban, és rájöttek, milyen buták voltak, hogy nem figyeltek a másikra. Onnantól kezdve mindent együtt csináltak. Fogdosták a legyeket és a halakat, gyűjtötték a moszatot, és akárki bajba került, együtt sokkal többet tudtak segíteni. A szüleik végre nagyon boldogok voltak. Látjátok, mondták nekik. Repülhetsz vagy úszhatsz akármilyen ügyesen, mégis az a legjobb érzés, ha nem egyedül csinálod. A két kiskacsa pedig bőszen bólogatott. Ha látsz egy barna és egy szürke kacsát, ahogy együtt repülnek vagy úszkálnak, ne felejts el integetni nekik.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Figyelj, főpróba! Hip-hop! Nagyon jó! Csinálunk még egy főpróbát, de hangosabban mondd, hogy jön vuk. Hip-hop!

volt az, most jön a step. Figyelj, így kell steppelni, mutatom. Lehet háttal is, meg oldalt, meg szemben. Meg hát a megoldalt, meg szemben! Ő az éjszakától soha se fél, bár a sűrű erdő csupa veszély. Azt beszélik róla, ravasz, mint a róka. Jön, lát, győz, fut, felragyog az ég is,

0: Action! Bunk! Hajoljatok meg és tapsoljátok meg magatokat, nagyon ügyesek voltatok.
1: Csukás Mese Rádió. Ugye te is mosolyogtál ma már? Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Banner Géza vagyok. Hoztam egy mesét, az a címe, hogy János diák, Benedek Elek meséje. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Nem volt ennek a szegény embernek semmije a földkerekségen, de a fiát mégis diák iskolába járatta. Gondolta, ha nagy szegénységgel is majd csak kijárja az iskolát a fia, aztán még nagy úr is lehet belőle. Hiszen a diákból minden lehet. De a szegény ember nem érhette meg azt az örömet, hogy a fiából nagy úr legyen. Egy nagy betegség leverte a lábáról, ágynak esett. Hazahívatta a fiát az iskolából, és azt mondta neki. Na, lelkem, gyermekem, én már nem leszek. Nem tudom, mi lesz veled, ha én lehunyom a szememet. Szegény vagyok, mint a templomegere. Nem hagyhatok rád semmit, csak egy jó tanácsot. Akármerre jársz az életben, ha egy bolhánál többet érőt találsz az úton, vedd fel, s tedd el, mert nem tudod, mi hasznát veheted majd. Az Isten áldjon meg. Azzal a szegény ember falnak fordult, és lehunyt a szemét. Na, te szegény János diák, mert köztünk legyen mondva, Jánosnak hívták a fiút, most már elmehetsz, amerre a szemed lát. Gondolta, ő bizony nem megy vissza az iskolába, mert ott könyv nélkül nem tanulhat, márpedig nincs többé, aki neki könyvet vegyen. Elmegy világgá, szerencsét próbál. Nem sokáig gondolkodott, úgy, ahogy volt, elindult. Hát ahogy a faluból kiért, az út közepén egy marék borsót talál. Mondja magában, ez is többet ér egy bolhánál, fölszedem, ki tudja, hogy mi hasznát veszem még. Fölszedte a borsót, a zsebébe tette, s ment tovább. Addig ment, mendegélt, míg éppen a király városába nem ért. Egyenest beállított a királyhoz. Szerencsés jó napot kívánt a királynak, elmondta, hogy ki ő, s megkérte szépen ő felségét, adjon éjjelre szállást, és ha nem esik terhére, egy kevés úti költséget. Jól van, mondta a király, csak maradj itt éjjelre, aztán holnap majd útra valót is kapsz, te szegény diák. Azzal János diákot elvezették a szobájába, de a királyné látta, milyen takaros fiút vezettek a szállásra, és megkérdezte a férjét. Ugyan ki ez a fiú, akinek szállást adtál? Ez bizony, feleség, egy szegény diák. Igazán? No, én nem hiszem, hogy diák volna. Bizonyosan valamelyik diáknak öltözött királyfi, aki megnézni jött a leányunkat. Eleget, mondta a király, hogy az nem lehet. A királynét nem lehetett meggyőzni. Abban egyeztek meg, hogy próbára teszik a diákot. Kemény ágyat vetnek a számára, s ha mégis hamar elalszik, akkor diák. Ha pedig nem tud elaludni, akkor csak ugyan királyfi. Úgy tettek, amint megegyeztek. Egy inast pedig az ablakhoz állítottak, hogy leskelődjék. Bemegy János diák a szobájába, vetkőzni kezd, de amint a kabátját levetette, a borsó kiömlött a zsebéből, s szétgurult az ágyon. Egész éjjel azzal veszkődött, hogy összeszedje a borsót, de amikor lefeküdt, még mindig volt egy szemborsó valahol, amelyik sértette a testét. Nem is tudott elaludni. Reggel jelenti az inas a királynak, hogy a vendég egész éjjel nem aludt, folyton folyvást az ágyát igazgatta. A király megkérdezte János diákot is. Hát, öcsém, hogy aludtál? Köszönöm kérdését, feleséges királyom, cudarul, de én vagyok az oka. Aha, gondolta a király, mégis királyfi lehet. Bizonyosan azért ő az oka, mert nem mondta meg, hogy ki s mi. Pedig akkor jó ágyat kapott volna. János diák tovább akart menni, de a király ott marasztalta a következő éjjelre is. Most már olyan ágyat vetettek a számára, amilyenben maga a király szokott aludni. Bezzeg most aludt egész éjjel, mint a bunda. Igen ám, mert a borsót a zsebkendőjébe kötötte, hogy ki ne ömölhessék ismét. Reggel az inas jelenti a királynak, hogy a vendég egész éjjel meg sem moccant, olyan jól aludt. Na, öcsém, hogy aludtál? Kérdezte a király Jánost. Mint egy király, felséges uram, mondta János diák. Ehe, gondolta a király, mégiscsak királyfi lesz ez, mert azt is tudja, hogyan alszik egy király. Mondja a feleségének a dolgot. Ugye, hogy megmondtam? Hely, amit ez a két szem lát, az meg van nézve. Hallod-e? Ez a fiú éppen jó volna a mi leányunknak. Nem olyan kényes, mint a többi király úrfi.
3: Hát jól van,
2: mondta a király. Teljék kedved! Még aznap összehozták János diákot a király kisasszonnyal, s ez bizony egy szikrát sem ellenkezett, mikor az apja azt mondta.
3: Legyetek egymásé, ásó, kapa, nagy harang válasszon csak el.
2: János diáknak szeme szája tátva maradt a nagy csodálkozástól, de azt gondolta,
3: ha úgy, legyen úgy,
2: hát királyfi lesz.
3: Olyan lakodalmat csaptak, hogy no.
2: Telt múlt az idő. Egyszer azt mondja a király.
3: Na, vőm uram, mikor megyünk a Kelmed országába?
2: Hely, megijedt János diák. Mi lesz most az ő fejével? Kitudódik, hogy csak ugyan egy szegény diák. De mit volt, mit nem tenni, útra kellett kelni. Gondolta, majd valahol útközben megszökik, aztán kereshetik őt is, meg az országát is. Azt felelte hát az apósának.
3: Mehetünk, apám uram, amikor tetszik.
2: Még aznap útra keltek, mégpedig 12 hintón, mert aki nagy úr volt az udvarnál, az mind látni akarta János diák országát. 7 nap s 7 éjjel folyton mentek, de még mindig nem értek a János diák országába. Gondolja, János már most elég volt az utazásból, megszökik. Pedig de nehezen esett megválni a feleségétől. Mert szép volt, jó volt a felesége. Adott volna 7 országot is érte, ha lett volna. 8. nap este egy nagy rengetegbe értek, s míg a felesége szundikált, kiszökött a hintóból, s eltűnt a sűrűségben. Ám ahogy a sűrűségbe lépett, eléje áll egy 7 fejű sárkány, s megszólítja.
3: Hová, hová, öcsém uram?
2: Ó, ne is kérdezd, édes sárkány uram, nagy az én bajom. Eressz engem, hadd menjek világgá.
3: De hát, ha én segíthetek a bajodon.
2: János diák elbeszélte a történetét.
3: Na, látod, hogy segíthetek rajtad?
2: Mondta a sárkány. Van nekem az erdő túlsó részén egy kakas sarkon forgó aranyváram. Menj be bátran, telepedj le ott, s mondjad, hogy a tied. Ott addig maradhatsz, míg a vár forogni nem kezd, de akkor aztán fuss ki belőle, mert különben nagy baj lesz.
3: Hely,
2: megörült János diák. Bánja is ő, ha 2 napig maradhat is ott, csak egyszer azt mondhassa a feleségének, ez az én váram. Szépen megköszönte a sárkány szívességét, aztán villámgyorsan elfutott, hogy utolérje a hintót. Úgy beült, hogy a felesége észre sem vette. Egész éjjel mentek, s mire kibírratt, János diák meglátja a kakassarkon forgó aranyvárat.
3: Na, ébredj! Itt az én váram!
2: Fölnyitja a szemét az asszony, s amint meglátja a várat, összecsapja a kezét bámultában.
3: Jaj, de szép vár! Jaj, de szép! Soha még ilyet nem láttam.
2: Örült a vén király is, meg a felesége is, de még az udvarbeliek is. Mindenki azt mondta, hogy még ilyen szép várat nem láttak, amióta erre a világra születtek. Nagy dáridót csaptak, éppen 70 napig ettek, ittak, táncoltak. Akkor aztán a vén király felcihelődött pereputtyostul, s hazaindultak, hadd éljen magában az ifjú pár. De János diáknak nem volt nyugodalma. Ha majd eljön a 7 fejű sárkány, akkor aztán vége lesz a nagy uraskodásnak. Éjjel-nappal gondolkodott, búslakodott, de a felesége hiába kérdezte, nem mondta meg az okát nagy szomorúságának. Egyszer aztán,
3: szervusz világ, forogni kezdett a vár. Hely, vége a világnak, jön a sárkány, most már ki a várból, ha kedves az életed, János diák.
2: Fut a feleségéért, hogy vigye magával, de nem találja. Keresi mindenfelé, de a felesége csak nincs sehol. Amint az egyik szobából fut a másikba, egyszerre csak elébe áll egy vénasszony.
4: Hová futsz, János diák?
2: Hát nem tudod, hogy ki s mi vagyok?
4: Tudom hát.
2: Na, ha tudod, akkor azt is tudod, hová futok, s miért futok.
4: Tudom hát, csak állj meg, ne foss. A feleséged alszik most, ne háborgasd. A sárkánynak még 7000 mérföldet kell jönnie, amíg ide ér. Addig még segíthetsz magadon. Hamar süttesd egy fehér cipót, de 7-szer gyújtasd be a kemencébe, és mind a 7-szer süttesd meg a cipót. Akkor aztán tedd ki a vár kapuja elé, a sárkányt majd nem ereszti be a cipó.
2: János diák itt is nem is ebben az ördöngösségben, de mit csináljon, megpróbálja. Hirtelen tésztát gyúrott, begyújtott a kemencébe. Míg a sárkány 1000 mérföldet haladt, a cipó kisült egyszer. Mire 7000 mérföldet haladt a sárkány, a cipó éppen 7-szer sült ki. Akkor kitette a vár kapuja elé. Hát, éppen jön a sárkány. De ahogy be akar lépni a kapun, megszólal a cipó.
4: Hé, megállj, hé! Itt nem szabad a bejárás.
2: Fölnéz a sárkány, s kérdi. Hát, ki meri mondani nekem ezt, amikor én vagyok ennek a várnak az ura? Feleli a cipó.
4: Én a hétszersült cipó. Ha be akarsz jönni, akkor essél át mindazon, amin én már átestem.
5: Mit beszélsz te?
2: Azt, hogy előbb vessenek el a földbe, aztán arassanak le, csépeljenek ki, őrüljenek meg, gyúrjanak meg tésztának, és hétszer süssenek meg, mint engem.
5: Engemet te?
2: Kiáltotta a sárkány. Inkább soha se lássam a váromat. Nem is látta többé, mert mérgében azonnal világgá ment. János diák pedig egész életére ott maradhatott a kakas sarkon forgó aranyvárban, többé senki sem háborgatta, még máig is ott él boldogan feleségével együtt.
1: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pesteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila, állatok madarak nevét talált ki. Ágról ágra ugrálok, magasban is víg vagyok. Diót, makkot szeretem, találjátok ki nevem. Ez a mókus.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hans Christian Andersen, Ruth kiskacsa. Részlet. Gyönyörű nyári nap volt. A folyóparti nádasban egy kacsa ült a fészkében, és türelmesen kotlott a tojásain. Végül rop, rop, felrepettek a tojáséjak, és egymás után bújtak elő a fiókák. Nem sokára a kacsamamát egy sereg pelyhes kiskacsa vette körül. Csipogták. A kacsamama felemelkedett, hogy ellenőrizze, mindegyiknek megvan-e a megfelelő számú szárnyacskája és úszólábacskája. Egyszer csak meglepetten hápogni kezdett. A legnagyobb tojás még nem kelt ki. Így aztán visszaült a fészekbe, és türelmesen várakozott. Csak várt, és várt, de semmi sem történt.
3: A maga helyében feladnám,
2: tanácsolta egy arra járó kacsa.
3: Ezeket a hatalmas tojásokat nagyon nehéz kikölteni. Csak az idejét pazarolja.
2: De a kacsamama nem adta fel. Kitartóan ült a fészkén, és várt. Végül egy hangos roppanást hallott, és a tojásból a legnagyobb és legcsúnyább kiskacsa bújt elő, akit csak el lehet képzelni. Másnap reggel a kacsamama mindegyik kiskacsáját megmosdatta, és elindult velük a majorba.
4: Maradjatok szépen mellettem, és legyetek nagyon udvariasak a nagy kacsához.
2: A major nagy és félelmetes volt. Tyúkok kapirgáltak a sárban, egy éhes tekintetű macska ólálkodott a kiskacsák körül. A nagy kacsák pedig gőgösen néztek le rájuk.
4: Milyen szép kiskacsák,
2: mondta barátságosan az öreg kacsa.
5: Mindegyik, kivéve azt a nagyot és Rútat,
2: fűzte hozzá nevetve egy másik kacsa. Minden kacsa a Rút kiskacsa felé fordult. Aztán kinevették. Még a nagy öreg kacsa is. A kacsa mama és kicsinyei a majorban maradtak. A Rút kiskacsa azonban szomorú volt, mert a majorban minden állat nevetni kezdett, ha meglátta. Ezért egy nap úgy döntött, világgá megy. Csak ment, mendegélt, míg elért egy mocsárig, ahol vadkacsák laktak. De a vadkacsák is elkezdtek rajta nevetni. Ezért aztán a Rút kiskacsa továbbállt. Aztán megjött a tél, és a hideg szél hópelyheket fújt a mocsár fölé. Egyik este gyönyörű, fehér, hosszú, kecsesnyakú madarak csapata repült át a mocsár felett. Hattyúk voltak.
4: Ó, bárcsak velük repülhetnék, suttogta a Rút kiskacsa.
2: A tél egyre hidegebb lett. A Rút kiskacsának folyton körbe kellett úszkálnia, hogy a vízbe ne fagyjon meg. Egy éjjel azonban elaludt, és amikor reggel felébredt, a vízbe fagyva találta magát. Szerencsére arra jött egy paraszt, ki szabadította a jégből és hazavitte. Amikor a kiskacsa jobban lett, a paraszt gyerekei játszani akartak vele, de ő annyira megijedt, hogy szárnyával kétségbe esetten csapkodva elmenekült. Közben feldöntött egy kanna tejet. A paraszt dühös felesége összecsapta a kezét, a kiskacsa pedig ijedtében belebugdácsolt egy zsáklisztbe. A gyerekek nevettek, és megpróbálták elkapni. Ez már túl sok volt a kiskacsának. Elmenekült a házból. A szegény, szomorú kiskacsa visszatért a befagyott mocsárhoz, és az egész telet ott töltötte. Ám egy reggel langyos, aranyszínű napsugár ébresztette. A kiskacsa felborzolta meleg tollait, és meghallotta egy kakukk kiáltását.
4: Végre megérkezett a tavasz!
2: A Rút kiskacsa kitárta a szárnyát, és felszállt a magasba. Elrepült egy nagy kerthez, melyben szomorú füzek lógatták ágaikat a tó tükörsima vizébe. A tavon három gyönyörű, fehér, hosszú nyakú madár úszott. A hattyúk voltak, akiket a kiskacsa réges-régen már látott egyszer. A kiskacsa olyan magányos volt, hogy úgy döntött, megszólítja a hattyúkat. Biztosan el fognak zavarni, mert olyan csúnya vagyok. De nem baj, mondta magának. Oda repült hát a tóhoz, lehajtotta a fejét és várt. De amikor meglátta tükörképét a sima vízen, nem hitt a szemének. Nem egy rút kiskacsa nézett vele szembe, hanem egy gyönyörű fehér hattyú. Gyere ide hozzánk, kiáltotta a legfiatalabb hattyú. Aztán mindannyian odaúztak a kiskacsához, és megcsodálták a szép tollait és íbelt nyakát. Te vagy a legszebb hattyú, mondta a legidősebb hattyú. A rút kiskacsa büszkén felborzolta a tollait. Végre megtudta, hova tartozik, és most már boldog volt.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Elefánt.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, Szellőcske, Szelecske, Szél. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
2: Gáborka kint hevert a vadszőlőlugasban. Szagos fodor ment a virágokból volt a derékalja, puha gyebből a vánkosa. Szellőcske pedig ott ringatta magát fölötte az ágakon, s nagy dudorászva megcirógatta a lombokat. Nagyon szép nótákat dúdolgatott, bizonyosan mindnyájan hallottátok már tőle. Álom, álom, édes álom, szállj le rája könnyű szárnyon, szempilláit fogd le lágyon, álom, álom, édes álom. Ki dadolgat itten? Kérdezte Gabika, mikor már nagyon sokáig hallgatta az altatót. Ki cirogatja az arcomat? Szellőcske nagyot kacagott. Lírum lárom, pajdikám, nem ismertél, ugye rám? Szellőcske az én nevem, vidám az én életem. Hip-hop, ide-oda lebegek, hűsítem a meleget, enyhítem a hideget, virágokat ringatok, pilléket csókolgatok, kergetőzöm a madárral, rétek erdők illatával a levegőt frissítem, aki engem nem szeretne, nincsen olyan senki sem. Ennyi, de csak jó isteneket, kedves szellőcske! Egész nap futkározol, bújócskázol, hintágatsz, danolgatsz, de hát iskolába nem kell neked járnod. Nem ám, mert én még kicsike vagyok, de ha akkora leszek, mint a bátyám, akkor majd én is megpróbálkozom vele. Tudom, hogy örülnek majd a gyerekek, ha letörülgetem az arcukról a verejtéket, mikor nehéz lesz a számtani feladat. Hát bátyád is van, szellőcske. Van bizony, az csak a mulatságos fickó. Ej, de szeretném megismerni. No, megállj, majd előhívom, hogy mulattasson. Nekem úgyis másfelé van dolgom. A szegény föld népét kell megnéznem, azokra nagyon ráfér egy kis hűs huvallom. Szellőcske megrázkódott, egyszer-kétszer belefújt az arany sípjába. Hát, uram, teremtőm, egyszerre táncolni kezdtek a falevelek, s fönt az égen szép lassan ballagni kezdtek a bárányfelhők. Megérkezett Szellőcske bátyja. Ő táncoltatta a leveleket, ő terelgette a fellegnyájakat. Gabika örömmel kiáltott elébe. Nini, te híres, hiszen én téged ismerlek, te vagy a Szelecske. Te szoktad olyan magasra felvinni az én sárkányomat. Hát mi jóban fáradsz? Sóhajtok, szélmalmokat hajtok, a vizen a hajót repítem, segítek a búzát szelelni, madárnak tengeren átkelni, a harangszót szétvinni messzire, az Istennek ő dicsőségére. Hát még mit tud Szelecske? Borbé tányér táncoltatni, kalapot lekapogatni, homokhegyet rakosgatni, de jaj, nekem sietek, bátyám, uram, közeleg! A kékszemű fodor ment a virágok, ilyetten lapultak a földre, a vadszőlő ágak jajgatva verődtek össze, recseget ropogott Gabika feje fölött az egész lugas. Olyan sűrűn hullott a homok, mint az apró szemű eső, s valami ijesztő bömbölés hallatszott a levegőben. Böm, böm, böm, aki tud, jól teszi, hogyha fut, sebesen elülem, aki nem tud, elviszem. Hi-hi-hi-ha-ha, senkinek sincs kegyelem, villámos tort forgatok, mennydörök, ha pattogok, rázkódik a föld bele, hű-hű, ha dobog a lovam lába, porka varog a nyomába, s a fejemmel elérem a felhőket az égen, ha-hó, ha-hó, ha-hó, kirobok, kisivít, midörög, lábam alatt a mező dübörög, húj, húj, miropog, erdő csikorog, akire én ráfújok, elszalad, meg nem áll, én vagyok a szélkirály, jaj, jaj, jaj, a szélkirály. Gabikának ijedtében. Elállt a szíveverése. Szeretett volna elszaladni, de meg sem bírt mozdulni. Sikkoltani akart, de egy hang nem jött ki a száján. Ja, Istenem, mindjárt elviszi a szél király, már érezte a hideg lehelletét a homlokán, már a kezét is megfogta. Hát, mikor a szemét kinyitja, akkor látja, hogy apuka keltegeti, az fogja a kezét. Szaladjunk, öcskös, mert mindjárt elkap bennünket a szél király. Hadd tegyelek a zsebembe, hogy meg ne találjon. Alig értek be a tornácra, mindjárt kitört a nyári zivatar. Lángolt az ég, rezgett a föld, sírtak a felhők, csikorogtak a fák, amerre a hatalmas szél király vágtatott. De Gabika már nem félt tőle, ott ült az ablaknál édesanyja ölében.
1: A Szellőcske Szelecske Szél című mesét hallottátok.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most ismét én mondok nektek egy verset. Mentovics Éva, az ősz útja. Kertek alatt, nézd csak, már az ősz botorkál. Meg-megáll egy hársnál, néhány rőd bokornál, előkap egy pemzlit, s lám amotta festék. Bemázolja a kert álmos, fáradt testét, aranyló pendelyt fest nyárfákra, meg fűzre, s engedi a szélnek, hogy majd messze űzze rozsdálló levelét bükkfának és tölgynek, s elterüljön végül len az avarszőnyeg.
0: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Vedd

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Marék Veronika, a kalóz nagypapa. Elmondja Csőre Gábor. Nagypapa egyedül maradt. Magányosan élt a kertes házban. Tett, vett reggeltől estig, de nem volt senki, aki szólt volna hozzá. Egyre rosszabb lett a kedve. Úgy határozott, eladja a kertes házat, és odaköltözik a lányához, Vejéhez, unokájához, az új lakótelepre. Zsolti büszkén újságolta Andrisnak a homokozóban. Hozzánk költözik a nagyapám. Anyu és apu már be is rendezte neki a harmadik szobát. És tudod, mi a nagyapám? Kalózkapitány. Csak áruhában jár, de ez titok. Nem mondd el senkinek. Andris irigykedve bámult Zsoltira. Nagypapa odaköltözött, de a kedve szomorú, borongós maradt. Nem volt egyedül, de egyre jobban hiányzott a kert, a sok apró tennivaló. Úgy érezte, felesleges itt. Csak az vidította fel, ha délutánonként Zsoltival sétált a kis erdőben. Esténként sokáig mesélt neki. Ő maga talált ki meséket a kalózkapitányról, meg a három részeges kalózról. Andris egy napon észrevette, hogy Zsolti valamit szorongat a markában. Mutasd meg! Zsolti lassan szétnyitotta az ujjait. Puha fából faragott hajó volt a kezében, nem nagy, akkora, mint egy őszi barackmag. Nagyapa faragta nekem. Képzeld, faragni is tud. Ez a kalózok hajója. Andris könyörögni kezdett. Kérd meg, hogy faragjon nekem is, kérd meg. Jó, jó, majd szólok neki, ígérte nagylelkűen Zsolti. Hazaszaladt és keresni kezdte nagypapát. Ilyenkor ebéd után mindig otthon szokott lenni, hiszen mi más tehetne? Szunyókál, rádiót hallgat. Most nem volt sehol. Zsolti töprengeni kezdett. Talán lement a térre. Igazán szép meleg tavasz idő van. Leszaladt a térre. Kereste a nagypapát a sakkozóknál. Nem volt ott. A presszóba is benézett. Ott sem találta. Körbe szaladta a kis erdőt. Hiába. Beült a homokozóba, és töprengve szórta a homokot egyik tenyeréből a másikba. Andris odaszaladt hozzá, és orra alá dugta összeszorított markát. Talált ki, mi van benne? Katica. Nem. Kavics. Nem. Akkor szabad a gazda. Andris kinyitotta a markát. A tenyerén parányi hajó feküdt, épp olyan, mint Zsoltié. Kalózhajó. Honnan szedted? Ugrott fel Zsolti. Nagyapád faragta nekem. Hol van? Éppen őt keresem. Ott ül a bokrok között. Gyere! Zsolti lába a földbe gyökerezett. Ott ült nagyapa, az ő nagyapja egy padon, és annyi, de annyi gyerek vette körül, hogy csak az ősz feje búbja látszott a gyerekfejek gyűrűjében. Mindenfélét farag, bálnát is, meg sellőt is, és közben mesél a kalózokról. Az én kalózaimról, szorult össze Zsolti szíve, sarkon fordult és hazaszaladt. Apja, anyja aggódva figyelte. Mi van ezzel a gyerekkel? Olyan szótlan, sápadt. Csak nem bujkál benne valami betegség? Vacsora után Zsolti ágyba bújt, és a fal felé fordult. Nem nézett fel akkor sem, amikor meghallotta az ismerős köhentést. Nagyapja jött be, hogy esti mesét mondjon neki a kalózkapitányról, meg a három részeges kalózról. Zsolti... Alszol? Nem, válaszolta Zsolti, és végre sírva fakadt, úgy zokogott, hogy nagyapa csak nehezen értette meg, mi is a baja. Miért? Miért faragtál hajót minden gyereknek? És miért mondtad el a kalózokat nekik, amikor te az én nagypapám vagy?
2: Nagyapa az ágy szélére ült. Persze, hogy a tiéd vagyok. De tudod, ültem a téren, és épp egy delfint farigcsáltam, amikor gyűlni kezdtek körém a gyerekek. Néztek, bámultak szótlanul. Aztán az egyikük megkérdezte, kinek csinálom a delfint. Mondtam, a kalózoknak. Erre megkérdezték, kik azok a kalózok. Elmondtam nekik.
1: Az én meséimet, az én kalózaimat,
2: szipogta Zsolti. Ne irigykedj rájuk. Ezeknek a gyerekeknek sosem mesél senki. És amiket elmondtam, azok mind régi mesék. Neked mindig újat mondok. A legeslegújabbat. Mert te vagy az én unokám. Zsolti szeme fölcsillant a sötétben.
1: Jó, akkor kezd is el a mait.
2: Másnap a téren Zsolti büszkén figyelte a nagyapját. Ott ült egy padon, hajót faragott, és közben mesélt. Gyerekek szorongtak körülötte. Egyszerre 25 unokája lett.

főleg hegyes és dimbes dombos részeken találkozhattok velük őszi kirándulások alkalmával. Az őszi kikericsek közül vannak élénk lilák és halvány lilák is. A középen lévő sárga porzóik pedig remekül mutatnak a lila virágszirmokban. S még egy érdekes dolog. Azt tudtad, hogy az őszi kikerics eléggé hasonlít a kerti sáfrány nevű fűszernövényünk lila változatára? Hisz mind a ketten lila színűek és pompásan festenek. Csukás Mese Rádió.

kedves megértő. Nagyon szerethető, na gyertek közel a mikrofonhoz.

velem, az öccse vagyok, sajnos nem a bátya, de ha már így történt, bánja a kánya. Na gyertek közel!

0: család vagyunk. Na még egyszer mindenki, az én családom pont nekem való. Rólunk minden jó elmondható. A papa, a mama, a tesó meg én. A legjobb család vagyunk. A legjobb család vagyunk. A földkerekén.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, csukimukik! Kőhalmi Ferenc vagyok, a varázsló. Kettő bátyám van. Az egyik őjük a Dezső, a másik őjük pedig Péter. És amikor kisbaba voltam, a Dezső csiklandozta a talpam, Péter pedig a tenyeremet. Mondókákat mondtak nekem, és meséket olvastak. Sokat játszottak velem. Jöjjön hát egy mese Döbrentei Ildikótól, az égből pottyant új mesékből. Koni. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy pólyásbaba, úgy hívták, hogy Koni. Egy szalagos bölcsőben ringatózott, egész nap sírt, aludt vagy nézelődött. A vendégek körbálták és csodálták, akkor is, ha nem csinált semmit. Volt a kicsi Koninak egy óvodás nagy testvére, Blanka. Blanka egyszer már 25 métert úszott leállás nélkül a nagy medencében, egyedül gondozta a pintyeket, amiket nagytatától kapott, és ringatta Konit is, hogyha sírt. A vendégek dicsérték, hogy milyen ügyes, milyen nagy leányka ő, aztán mindjárt Koniról kérdezték. Mit tud már a kis testvéred? Ugye milyen édes ennivaló? Ennivaló, ennivaló, dörmögte magában Blanka. Egyik hétvégén meglátogatta őket nagytata. Örült apu, örült anyu, de legjobban örült Blanka, mert ők ketten nagytatával nagyon jól megértették egymást. Gyere, nagytatám, fogadta már az ajtóban. Nézd meg az érmemet, amit a 25 méteres úszásért kaptam, és futva indult a szobája felé. Követlek, királynőm, intett a nagypapa, ám ahelyett, hogy követte volna Blankát, egyenesen Koni bölcsőjéhez lépett. Hó, dolatom, pólyás kisasszony, hajolt a bölcső fölé, csókolom a csöpp kezét.

0: Koni rányította a szemét. Nagytata boldogan elmosolyodott. Akkor jössz, nagytata! Szólalt meg kicsit bizonytalanul Blanka. Máris, királynőm! Nagytata megringatta a bölcsőt, aztán Blanka után sietett a gyerek szobába. Lássuk a híres bajnoki érmet! Blanka falán, az ágy fölött, piros, fehér, zöld szalagon egy egyszerű kis fém érem függött. Égek, egy valódi aranyérem, csapta össze a kezét a nagytata. Úgy csillog, hogy megvakít, jaj, hol a napszemüvegem? Blanka kacagva büszkén akasztotta a nyakába az érmet. Már éppen nagytata ölébe akart fészkelődni, amikor odaállt felsírt Koni. Hallod, ő is látni akarja az érmedet. Nagytata puszit nyomott Blanka fejére, fogta az érmet és a bölcsőhöz sietett vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, íme az érem! Koni erre még hangosabb oázásba kezdett. Ez ám a tüdő, nézett a nagytata elismerően anyára és apára. Még opera énekesnő lesz a lányatokból, s ezen boldogan összenevettek. Opera énekesnő, dörmögte magára maradva Blanka. A pintyeknél még nem is voltunk. Máskor, ha nagytata vendégségbe jött, első útjuk mindig a pintyekhez vezetett. Lehet, hogy nagytata ma elfelejti. Na, és hogy van pintyúr, meg a kedves felesége? Hallatszott ekkor nagytata hangja. Mutasd meg őket, királynőm, kérlek! Blanka arca mentem felderült. Futott, fogta nagytata kezét, és húzta a verandára, ahol a madárkalitka állt. Koni közben egyre csak bömbölt. Ne légy féltékeny, pólyás kisasszony, szólt neki nagytata. Féltékeny, dörmögte Blanka. A pintyek hangos pittyegéssel fogadták őket. Tiszteletem, pintyházas pár, csapta össze a bokáját a nagytata. Pirosabba kentek orra, mint a ribizli bogyója. Tán francia rúst használnak. De nagytata, ők így születtek, kuncogott Blanka. Nagyon csinosak, melyiket szereted jobban? Mindkettőt. Mind a kettőt jobban szeretem, kacagott Blanka, és újból a nagytata ölébe akart fészkelődni. Abban a pillanatban Koni még hangosabb bömbölésbe kezdett. Hiányzunk neki, állapította meg a nagytata. Átkarolta Blankát, s a bölcsőhöz táncolt vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon, kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen! Látod, Koni, most teljesen kifárasztod nagytatát, szuszogta Blanka, de nagytata tovább táncolt. Pólyás kisasszony, ne ríjon, kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen! És csodák csodájára Koni abbahagyta a sírást, behunyta a szemét, és elaludt. Gyere, nagytata, ülj a heverőre, hívta Blanka. Tudod, én is elfáradtam, magyarázta, és közben végre jó kényelmesen befészkelődött nagytata ölébe. Nagytata megringatta, mint egy kisbabát, és azt mondta, hoztam ám neked valamit, a táskában találsz egy könyvet. Köszönöm, nagytata, ugrott fel Blanka, és meglobogtatta a könyvet a bölcső felé. Látod, Koni? Nagytata könyvet hozott nekem. Mesélsz belőle, nagytata? Blanka odabújt nagytatához, aki halkan mesélni kezdett. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy sűrű, sötét erdő. Blanka úgy érezte, hogy egy hosszú, nagy útra indulnak. Ketten mennek. Nagytata meg ő. Na és anyu, apu meg Koni. Blanka tudta, hogy anyu, apu, Koni és nagytata az összesen négy, s ha most valaki megkérdezte volna, hogy melyiküket szereti jobban, azt válaszolta volna. Mind a négyet jobban szeretem.
1: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: A macska cicó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt három fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe három pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macska cicót. A macska cicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy erre felé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macska cicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik két testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. Hát a legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A két nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondta neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvasfát, és sok kis macska cicó jött elő. Az egyik cicó ezüstvirágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a mennyasszony összeillezgette mindet csokorba. A másik két királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenki nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg, ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a két nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvas fát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémántszálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A két nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a mennyasszonyod? Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macska cicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macska cicó ott várta az erdőszélen. Megint azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép király kisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve. De a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macska cicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macska cicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macska cicó képében. Macska cicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Amikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az ő fia és a menyasszonya. Hát nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda. De ez a menyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától Boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kanászlegény mi?

Csukásmese rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: A legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki. Mert velünk együtt hallgatja az összes csuki-muki. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszky Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, én Gajda Orsi vagyok, és egy kedves barátommal, Muszka Luizival fogunk most nektek mesélni.
4: A Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatának külön díjasai vagyunk, és hallgassátok szeretettel tőlünk Mihail Plejkovszki a legérdekesebb szó című meséjét.
3: A legérdekesebb szó. A kenguru mama minden este búna keresztette a fejét. De hát miért buslakodott? Azért, mert ilyenkor fektette le kisfiát, Cekkert, s a kicsit ringatni kellett, ringatni véget nem érően.
4: A kis kenguru már megszokta, hogy esténként ringatják, másképp nem is aludt el. És ha a mamája csak egy pillanatra is magára hagyta, olyan bőgést, kiabálást csapott, hogy az csak füldugóval lehetett elviselni.
3: A kenguru mama elhívta az orvost, Krisztofort, a tarajos sünd. Meghallgatta a doktor, mi a panasz, azután megcsóválta a fejét.
5: Hát, ezen bizony nem segít semmilyen injekció. Ennek a betegségnek egyetlen orvossága van.
3: Kanalas orvosság? Kérdezte kenguru mama.
5: Nem.
3: Tabletta?
5: Nem.
3: Borogatás?
5: Ugyan, dehogy. A betegen nem segít sem a kanalas orvosság, sem a tabletta és a borogatás sem. De azért nem kell lelkesedni, már többször is találkoztam ilyen esettel. Mindannyian meggyógyultak.
3: Doktor úr, akkor gyorsan írja meg azt a csodálatos receptet, hadd szaladjak már is a gyógyszertárba.
5: Nem kell ezért a gyógyszertárba menni. Ennek a kis kengorúnak a bajára egyetlen orvosság van. És ez a legérdekesebb szó.
3: Milyen szó? Kérdezte az izgatott kenguru mama.
4: Az orvos semmit sem válaszolt. Megírta a receptet.
5: Itt minden le van írva, mondta búcsúzóul.
3: Amint az orvos eltávozott, kenguru mama föltette az olvasó szemüvegét, és megnézte a receptet. Egyetlen szó állt rajta. Egyszer.
4: Este, szokás szerint a kenguru mama lefektette Cekkert, a kis kengurut, de ezúttal nem ringatta.
3: És amint a kis Cekker elkezdett sírni, mamája kimondta a legérdekesebb szót. Egyszer.
4: A kis kenguru rögtön abba hagyta a sírást, és megkérdezte.
5: Mi történt egyszer? Mama, meséld el, kérlek!
3: És a mamája mesélni kezdett. Egyszer egy béka fagylaltot akart enni.
4: Mire a mese végére ért, a kis kenguru már aludt. Egy kis zöld békáról álmodott, aki megevett 10 fagylaltot, és már majdnem olyan volt, mint egy jégcsap.
3: Másnap este Cekker már segítség nélkül levetkőzött. Bebújt az ágyba, és várta, hogy mikor mondja ki mamája a legérdekesebb szót, azt a szót, amellyel mindegyik mese kezdődik.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
6: Ás, pis, kerekes, uti, füves, leveles, bíbola, pacs, pacs, pacs. Ás, pis, kerekes, uti, füves, leveles, bíbola, pacs, pacs, pacs.

0: Rádió.
1: Amit most hallgatsz, az a
2: Csukasz Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Varga Katalin. Ezt, azt, meg amaszt. Előadja Pápa Érika. Ezt a szoknyát készítettem. Látod, szépen kihímeztem. Cérna végét megcsomóztam, s itt a szélén körbehúztam. Tőbe új cérnát befűztem, szoknya alját jól feltűztem. Szívem mégis marja a bú, mert a szoknya így is hosszú. Ezt, azt meg amaszt, vágj le róla egy araszt. Ezt az asztalt ide tettem, ezt a kis teknőt rátettem. Baba ruhám beáztattam, végig jól beszappanoztam. Elszaladtam, visszatértem. Hol a víz? Nagyot néztem. Teknőben cseppet sem leltem. Kifolyt, mire felfedeztem. Azt, ezt, meg emezt. Ez a teknő már ereszt. Itt a ház, s a kert. Út van közte. Ezt a csokrot Pál kötözte. Egy szál rózsát idefűztem, egyet meg hajamba tűztem. Többi rózsám szétosztottam, Julcsának kettőt is adtam. Aztán estig lepkét üztünk, Pállal ABC-t betűztünk. Ezt, azt meg amaszt. Így köszöntjük a tavaszt.
1: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Figyeljetek, kezdődik a mese.
1: Ráadás mese. Répa vitéz. Volt egyszer egy kastély, abban lakott egy pocakos király. Sok dolga volt a főszakácsnak. Minden ebédre háromféle levest, háromfajta főzeléket főzött, húsokat sütött, káposztát párolt, krémeket, mártásokat kevert, pogácsát szaggatott, tésztát gyúrt. A földkerekség legjobb szakácsa lett volna, de a természete rettenetes volt. Munka közben folyton mérgelődött. Ej, nézd már, micsoda fonnyat saláta, milyen sápat paradicsom! Ebből készítsek én ebédet? Hát ez kolbász, kutyák elé való, nem a király asztalára! Hiába vették a legédesebb gyümölcsöt, a legszebb húst a piacon, semmi sem volt elég jó neki. A kukták is eltanulták a morgást, zsörtölődtek naphosszat. Ha pedig már semmi sem jutott eszükbe, hát ráförmettek az almákra. Hiába mosolyogtok ti ott a polcon! Belül biztosan kukatosak vagytok mind! Aztán egy szép napon különösen rossz kedvében volt a szakács. Már korán reggel rázendített. Na tessék! Fonnyadt a karalábé, büdös a hagyma, és ez a répa vékony, mint a giliszta. A zöldségek egy ideig hallgatták a szidalmakat, de a répa végül megelégelte. Kiugrott a szakács kezéből, fel a polcra, úgy kiáltott. Zöldségek, gyümölcsök, barátaim! Ne tűrjük tovább ezt a gyalázatot! Ha nem vagyunk elég jók a szakácsnak, hát ne főzzünk belőlünk ebédet! Úgy van, úgy van! Helyeseltek a krumplik, és harciasan a konyhaszekrény alá masíroztak. A többi zöldség villámgyorsan felkapaszkodott a szekrény tetejére. Lisztes zsákokból, mozsarakból sáncot építettek. Kukták, gyerünk, fogjátok el őket! Parancsolta a szakács. Üsd vág, nem apád! Vezényelt répa vitéz. A kukták megpróbálták fakadnállal kipiszkálni a krumplikat a szekrény alól, de föntről fejükre ugrottak a zöldségek, csépelték őket, ahol érték. Egy nagy libacomb fejbe kulintotta a szakácsot, a csirkelábak a kukták fenekét rugdosták. Segítség! Kiabált a szakács, de egy cékla bebújt a szájába, hogy ne tudjon megszólalni. Kötözzük meg őket! Rikkantott répa vitéz, mire a tészták előtekeredtek, hogy gúzsba kössék az ellenséget. Egyedül a habos torta és a hófehér kristálycukor kelt a szakács védelmére, de a zöldborsó záporától ők is visszariadtak. A király eközben hiába várta az ebédet. Végül leküldte a szolgáit a konyhába, hogy nézzék meg, mi történt. De amint beléptek, nyakukba zúdult egy tál lencse. Az almák a rémült szolgák lába alá vetették magukat. Azok megbotlottak, hasra estek. Akkor aztán őket is megkötözték. Répa vitéz diadalmasan kúrjongatott. Ám egyszer csak csendben nyílt az ajtó. A király kicsi fia kukucskált be, mert igen-igen megéhezett. Mi történik itt? Megbüntettük a szakácsot és a kuktákat, kiabált a sok ennivaló. Csúfoltak minket! Legyőztük a szolgákat is, büszkélkedett répa vitéz. A királyfi ámult-bámult. Ti aztán igazán bátrak vagytok. Meghiszem azt, húzta ki magát répa vitéz. A kis királyfi elgondolkodott. Akkor ma nem ebédelünk?
2: A szakács szerint belőlünk nem lehet finomat főzni, hőbörögtek a csigatészták.
1: Dehogy nem, az én kedvencem pont a zöldségleves csigatésztával és a lencse főzelék kolbásszal, jelentette ki a királyfi.
2: Nem is tudom, gondolkozott répa vitéz. Tulajdonképpen úgy sincs más dolgunk. De azt nem tűrhetjük, hogy gúnyoljanak minket.
1: Persze, hogy nem, dobbantott a kis királyfi, szigorú pillantást vetve a szakácsra. Az ilyetten rázta a fejét.
2: Ígérem, nem csúfolódom többet,
1: nyögte, mikor a cékla kiugrott a szájából.
3: Mindenki a helyére,
1: vezényelt répa vitéz. A zöldségek, gyümölcsök, tészták, húsok szépen visszamásztak a helyükre. A szétszóródott lencse beugrott a tálba, csak a szalonnának kellett segíteni, mert a nyakában lógó madzag beakadt a fiók gombjába.
3: Mehetsz kezet mosni, kis királyfi, integetett Répa vitéz. Fél óra múlva kész az ebéd.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Herman Lilla vagyok, és egy olyan mesét hoztam nektek, amit én is sokat hallgattam gyerekkoromban. Vlagyimir Szutyajev meséje nyomán. Az alma. Késő őszre járt az idő. A fákról már réges-régen lehullottak a levelek, egyedül csak a vadalma falek tetején árválkodott egyetlen alma. Nyúl futott át az erdőn, és meglátta az almát. Hogyan lehetne megszerezni? Nagyon magasan van. Nem tud odáig felugrani.
2: Kár, kár!
1: Körülnéz a nyúl, és meglátja, hogy a szomszédos fenyőfán ott üldögél a varjú, és jó ízűen nevet rajta. Hallod-e, varjú koma? Kiáltotta a nyúl. Szakítsd le nekem az almát! Varjú átrepült a fenyőről a vadalmafára, és letépte az almát. De az kiesett a csőréből le a földre. Köszönöm szépen, varjú koma! Kiáltotta a nyúl, és fel akarta venni az almát, de az... Uram, fiam, mit látnak szemei? Szusszant egyet, és elszaladt. Hát ez még miféle csoda? Megijedt a nyúl, de aztán rájött, mi történt. Az alma a fa alatt összegömbölyödve alvó sündisznócska hátára pottyant. Az álmából fölriasztott sündisznócska ilyetten futásnak eredt, és tüskéi magával vitte az almát is. Állj meg! Állj meg! Kiáltozott a nyúl. Hová viszed az almámat? Ez az én almám! Leesett a fáról, és én elkaptam. Nyúl odaugrott sündisznócskához. Azonnal add vissza az almámat, én találtam rá. Oda repült hozzájuk a varjú is. Felesleges vitáznotok, ez az én almám, én téptem le a fáról, magamnak. Sehogy sem tudtak megegyezni, mindegyikük a magáét hajtogatta, kiabálta. Ez az én almám, az enyém! Veszekedésük felverte az erdő csendjét. Ekkor ért oda hozzájuk a medve, rájuk bömbölt.
3: Mi történik itt? Mi ez a lárma?
1: Azt felelik neki a veszekedők. Medve, te vagy itt az erdőn a leghatalmasabb, a legbölcsebb. Légy te a bíró. Azért legyen az alma, akinek te ítéled. Ezzel elmesélték a medvének, hogy mint esett a dolog. Medve gondolkodott, töprengett egy ideig, megvakarta a fületövét, aztán megkérdezte. Ki találta az almát? Én, felelte a nyúl. De ki tépte le a fáról?
2: Bizony, hogy én,
1: károgta a varjú. Jól van, de ki kapta el?
4: Én kaptam el,
1: kiáltotta a sündisznócska. Nos, hát akkor, ítélte a medve. Mindhármótoknak joga van az almára.
4: De csak egy almánk van,
1: kiáltotta egyszerre a sündisznócska, a nyúl és a varjú.
3: Osszátok el az almát szép egyforma darabkákra, és mindegyiktek vegye el a maga részét.
1: Megint egyszerre kiáltottak mind a hárman.
4: Hogy a csodába nem jutott ez az eszünkbe?
1: Sündisznócska elvette az almát, és négy egyforma részre vágta. Egy darabot a nyúlnak kínált.
4: Tessék, ez a tiéd, nyúl, mert te láttad meg elsőnek.
1: A másodikat a varjúnak adta.
4: Ez a tiéd, mert te tépted le.
1: A harmadik darabot ő nyelte le.
4: Ez az enyém, mert én kaptam el az almát.
1: A negyedik darabkát pedig a medve mancsába nyomta.
4: Ez a tiéd, medve.
1: Ugyan miért? Ámuldozott a medve.
4: Azért, mert te békítettél össze és vezettél a helyes útra bennünket.
1: És mindannyian megették a részüket az almából, és mindenki elégedett volt, mert a medve igazságosan döntött, senkit sem bántott meg.
0: Csukásmese Rádió. Madarak az őszi erdőben. Fontos tudnotok, hogy kétféle madár létezik. Aki elröpül ősszel déli, melegebb vidékekre, és aki itt marad velünk és áttelel. A madáretetők nagyon hasznosak. De csak akkor, ha gondot viselünk rájuk, és ősszel és télen végig rakunk bele friss magot az áttelelő madaraknak. Ugyanis az éhes madárkák onnantól kezdve, hogy egyszer ettek egy madáretetőből, már számítani fognak legközelebb is a kirakott téli eleségre. Ha kirándultok ősszel az erdőben, mindig álljatok meg egy kicsit és hallgassátok a madárhangokat. Kop-kop, kop-kop, kikopog. Biztosan hallottátok már a nagy fakopáncsot, vagy másik nevén, a tarkaharkályt kopogtatni. Most elárulok egy kedvességet erről a madárról. A hímet a nősténytől, a fejük színéről tudjátok megkülönböztetni. A hímeknek piros, a nőstényeknek pedig fekete a fejükön található pihepuhatoll. A fakopáncs igazi környezetvédő madár, hiszen ő azért kopácsolja a fák törzsét, hogy szabályozza a rovarok számát és gyógyítsa a fákat. Köszönjük a munkádat, drága fakopáncs, azaz harkály! Csukás Mese Rádió.

0: A kék sakál. Valamikor régen, a távoli India hegyei között, a sűrű őserdők mélyén élt a sakál. Eleinte nagyon jó dolga volt, az erdő hemzsegett a sok finom prédától. A sakál pedig minden este vadászott, és jól megtömte a bendőjét. Ha édesre fájt a foga, gyümölcsöket és rovarokat evett. Ha más ízre vágyott, kis rágcsálókat ejtett el. És ha mégsem talált magának zsákmányt a gazdag erdőben, egy kis megmaradt hússal is beérte. Ám idővel a gazdag erdőből egyre sivárabb hely lett, az állatok közül pedig sokan elköltöztek. A sakál egyre nehezebben talált magának táplálékot, s egy nap azon vette észre magát, hogy már egy hete nem evett. Éhesen bolyongott az erdőben egy kis zsákmány után kutatva, de semmit sem talált. Tétován áldogált az erdőben, közben a gyomra olyan hangosan korgott, hogy már maga sem tudta elviselni. Ám akkor eszébe jutott, amit a madarak csiripelnek. Az emberek éléskamrája tele van mindenféle finomsággal. A sakál nem is habozott tovább. Elhatározta, hogy éjjel bemerészkedik a közeli faluba, és megpróbál elcsenni egy kis elemózsiát. Mikor sötétedni kezdett, a sakál elsétált a falu határába, és csendben megvárta, míg az összes háznál kialusznak a fények. Hamarosan minden ház sötétségben úszott, és a sakál óvatosan belopózott az egyik hézagos kerítésen. A sötétben semmit sem látott, ám kifinomult szaglásának köszönhetően sikerült kiszimatolnia, merre találja a kamrát. Mikor belépett az élés kamrába, a szája is tátva maradt a sok csemege láttán, a plafonról éncsiklandó kolbászok lógtak, a polcok tele voltak illatos szalonnával és friss gyümölcsökkel, és leghátul még egy kis édesség is akadt. Mennyi finom falat! Ebből aztán a következő teli holdig jól laknék, gondolta magában. A sakál nem sokat teketóriázott, gyorsan telepakolta a batyuját a finomságokkal, és kiosont az udvarra. Sietve szedni kezdte a lábát, ám a nagy igyekezetben a gyomra egy óriásit kordult. Erre a ház összes kutyája felébredt, és hangos csaholás közepette üldözőbe vették a sakált, az pedig úgy megijedt, hogy azt se nézte, hova lép, csak rohadt előre. Így történt, hogy a sakál menekülés közben beleesett egy festékes dézsába, amelyikben a festő a legpompásabb ékkék színű festékét tartotta. Mikor a sakál kikászálódott a dézsából, a kutyák már ott vicsorítottak körülötte. Ám amikor megpillantották a kékre festett sakált, egyszerre mind elnémultak, és fejet hajtottak előtte. A sakál először nem értette, mi történt, és csak a hazafelé úton, mikor meglátta tükörképét a patak vízében, akkor döbbent rá, hogy bizony a kutyák mind azt hitték, hogy ő a hatalmas kék kutya, a kutyák mindenható őse. A sakál kapva kapott az alkalmon, és arra gondolt, hogy rászedi az erdő állatait, hogy ezentúl ő lehessen az állatok királya. Akkor soha többé nem kell majd vadásznom, ha pedig megéheznék, csak szólnom kell az alattvalóimnak. A kék kutya híre futótűzként terjedt el az erdőben, és hamarosan az állatok az egyik tisztáson gyülekeztek, s várták a híres kék kutya érkezését. Aztán a lombok egyszer csak zizegni kezdtek, és előlépett a kék sakál. Az állatok némán figyelték, amint a sakál méltóság teljesen megszólalt. Üdvözöllek titeket! Én vagyok a mindenható kék kutya, és azért jöttem, hogy az erdőben uralkodjak. Mostantól mindannyian az alattvalóim vagytok. Először a bátor oroszlán járult a sakál elé. Fejet hajtott előtte, majd őt követte a tigris, a farkas, és szépen sorban a többi állat. A sakál pedig mindjárt ki is nevezte udvari vadászainak a ragadozókat, a sakálokat pedig száműzte az erdő másik végébe. Attól fogva a kék sakál egész nap csak lustálkodott, és senki nem háborgatta. Alattvalói pedig egyfolytában hordták neki a finomabbnál finomabb falatokat, s neki csak annyi volt a dolga, hogy élvezze a lakomákat. Boldogan teltek a hetek a sakál számára. Ám egy éjjel meglepő dolog történt. Egy eltévedt sakál üvölteni kezdett a kék kutya barlangjának közelében, mire az alvó kék sakál, maga sem tudja hogyan, egyszer csak üvöltéssel válaszolt neki. Az állatok mindjárt felkapták a fejüket a barlangból jövő sakál üvöltésre, és egyből tudták, hogy átverés áldozatai lettek. Hangos csetepaté közepette, üldözőbe vették a hamis kék kutyát, az meg futott, ahogy a lába bírta. Ám a nagyhajszában a sakál csak hamar elfáradt, és nem vette észre az előtte elterülő tavat, zsupsz, egyszer csak belepottyant. Mire az állatok odaértek, a sakál ott állt csuromvizesen, megszégyenülve, körülötte pedig kék festék úszott a vizen.
1: Még hogy kék kutya, hisz ez csak egy sakál, kiáltott fel valaki, és az állatok majd megpukkadtak a nevetéstől a vizes sakál láttán.
0: A sakál szégyenében elmenekült az erdőből. Azóta is szomorúan emlékszik vissza arra a rövid, de boldogsággal teljes időre, amikor néhány hétig ő lehetett az állatok királya.

0: Csukás meserádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Jakob és Wilhelm Grimm, Hófehérke és Rózsapiroska. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony. Nem volt egyebe csak egy házacskája, a házacska előtt egy kertecske, s abban két rózsafácska. Fehér rózsa nyílt az egyiken, piros a másikon. Két kis leánya volt az özvegyasszonynak, s mert hogy hasonlítottak a két rózsafához, Hófehérkének hívta az anyjuk az egyiket, Rózsapiroskának a másikat. Kedves, jó gyermek volt mind a kettő, szorgalmatos, engedelmes, s a természetük csak annyit különbözött, hogy Rózsapiroska elevenebb, vidámabb kedvű volt, mint Hófehérke. Szerette egymást a két leányka nagyon. Mindig együtt jártak erdőn, mezőn, nem féltek az erdei vadaktól, nem is bántották őket soha egy sem. Sőt, ha látták őket, szeliden közeledtek hozzájuk. Madarak, ha megpillantották, vidáman énekeltek. Őzek, szarvasok ugráltak, táncoltak körülöttük. Akárhányszor megesett, hogy egész nap az erdőben jártak-keltek, még éjjel is kint háltak, s az édesanyjuk nem nyugtalankodott miattok, tudta, hogy nem esik semmi bántódásuk. Egyszer megtörtént, hogy az erdőben háltak, s reggel, mikor felébredtek, egy szép kis gyermek állott mellettük, ragyogó fehér ruhácskában. Nem szólt semmit, csak mosolygott, s azzal eltűnt. Mikor aztán körülnéztek, látták, hogy egy szörnyű nagy szakadék mellett háltak, s ha csak egyet lépnek a sötétben, szörnyű halálnak halálával haltak volna meg. Mondták otthon, hogy mi történt velük. Az édesanyjuk mosolygott. Az a gyermek bizonyosan angyal volt, aki vigyázott rátok éjjel. Esténként az özvegyasszony mesélt nekik, ők meghallgatták, reggel jókor keltek, segítettek az anyjuknak minden dolgában. Így telt múlt az idő szép lassan. Hát egyszer aztán egy este mi történt? Az történt, hogy amint asztalnál ültek és beszélgettek, kopogtatott valaki az ajtón. Nyiss ajtót, Rózsapiroska, szólt az asszony. Hát, ha vándorember keres szállást. Rózsapiroska az ajtó sietett, hátratolta a zárt, kinyitotta az ajtót, de mindjárt vissza is ugrott. Nem ember, de medve állott az ajtóban. Rózsapiroska is, Hófehérke is az ágy mögé bújt a kiettükben, de a medve megszólalt, s mondta.
2: Ne féljetek, nem bántok én senkit. A nagy hidegben majd megfagytam. Azért jöttem, hogy felmelegedjem itt.
3: Szegény medve, sajnálkozott az asszony. Kerülj beljebb, feküdj a tűzhely elé, csak arra vigyázz, nehogy a bundád meggyújjon.
1: Aztán szólt a leánykáknak.
3: Hófehérke, Rózsapiroska, gyertek elé, ne féljetek, nem bánt a medve.
1: Mind a ketten elé sompolyogtak, s leültek ők is a tűzhely mellé. Megszólalt a medve megint, kérte szépen a leánykákat.
2: Jó leánykák, verjétek ki a bundámból a havat.
1: A leánykák elévették a kis seprűjüket, s kiverték a medve bundájából a havat. A medve meg dörmögött megelégedetten, és hálálkodva pislogatott a leánykákra. Úgy nekibátorodtak a leánykák, hogy le is ültek mellé a földre. Hempergőztek rajta, simogatták a bundáját, csiklandozták a talpát, majd felvetették a házat, olyan jó kedvük kerekedett. Aztán, mikor elálmosodtak, lefeküdtek, elaludtak, elszundított a medve is. Reggel jókor felkelt a medve, megköszönte a szállást, elbúcsúzott, s visszament az erdőbe. Hanem ettől a naptól kezdve minden este eljött a medve, játszott a leánykákkal, s úgy megszerették a medvét, hogy várva várták minden este. Elmúlt a tél, jött a tavasz, s mondja a medve Hófehérkének.
2: Na, most elmegyek, s az egész nyáron nem jövök el.
3: Hová mégy?
1: Kérdezte Hófehérke, s a könny kicsordult szeméből úgy elszomorodott erre.
2: El kell mennem a rengetegbe, hogy megőrizzem a kincseimet a gonosz törpéktől. Télen, mikor fagyos a föld, nem tudnak feljönni. De nyáron kibújnak a föld alul, s ezer szemem legyen, hogy meg ne lopjanak. Áldjon meg az Isten, hófehérke!
1: Nem is ment, de szaladt a medve. Bizony, bizony úgy tetszett hófehérkének, mintha a medve szeméből is kicsordult volna a könyv. Telt, múlt az idő, s Hófehérke és Rózsapiroska kimentek az erdőbe, hogy száraz gajat gyűjtsenek. Amint mennek elébb, meglátnak egy nagy földre döntött fát, s látták, hogy azon ugrál föl s alá valaki vagy valami. Embere, állate? Nem tudták. Közelebb mennek a fához, hát egy vén, hosszú fehér szakálú törpe az, kinek a szakála a fa hasadéka közé szorult, és semmi letteképpen nem tudott kiszabadulni.
4: No, mit áldogáltok itt?
1: Kiáltotta leánykákra.
4: Gyertek, segéljetek rajtam!
1: Hát mi történt kigyelmeddel? Kérdezték a leánykák.
4: Nem látjátok, ostobák!
1: Kiabált a törpe.
4: Amint el akartam hasítani ezt a fát, a szakállam belé akadt. A hasadék hirtelen összecsapódott, és ide fogta a szép fehér szakállamat.
1: Próbálták a leánykák mindenféleképpen, de sehogy sem tudták kiszabadítani a törpe szakállát. Elfutok a faluba emberekért, mondotta Rózsa Piroska.
4: Te ostoba!
1: Förmet rá a törpe.
4: Hát ennél okosabbat nem tudsz kitalálni.
1: Csak ne türelmetlenkedjék kegyelmed, csitította Hófehérke. Mindjárt segítek én. Történetesen zsebében volt a kisollója, azzal nyisz-nyisz, lenyisszantotta a törpe szakállát. Ahogy megszabadult a törpe, fölkapta a zsákját, mely ott hevert a fa mellett, s amely tele volt arannyal, és ahelyett, hogy csak egy szóval is megköszönte volna a leánykák jóságát, elkapta a zsákot a vállára. Rá se nézett a leánykákra, csak eltűnt a rengetegben. No, ez igazi fura ember, mondották a leánykák, de többet nem törődtek vele. Amint elegendő gajat szedtek, hazamentek. Telt múlt az idő, egyszer Hófehérke és Rózsapiroska kimentek a patakra, hogy horgásztanak. Amint a patakhoz közelednek, látják, hogy a patak partján valaki valami vergelődik, mintha bele akarna ugorni a patakba. Odafutnak, s hát a törpe volt az. Mit akar kelmed? Kérdezte Rózsapiroska. Csak nem akar a vízbe ugorni.
4: De már olyan bolond csak nem vagyok,
1: kiabált a törpe.
4: Nem látjátok, hogy a hal akar engem belérántani?
1: Azám, a törpe hosszú szakála valahogy összegabajodott a horoggal, s annál fogva rángatni kezdette egy nagy hal. Húzta, rángatta a horgot, de a szakálla miatt nem tudta rándítani elég erővel, s ha oda nem érnek a leánykák, bizonyosan belebukik a vízbe. De a leánykák hirtelen elvágták a szakállát, kiszabadították a horogból. Hát azt hiszitek, megköszönte ez a törpe? Dehogy köszönte! Dehogy köszönte! Elkezdett kiabálni, szitkozódni, hogy egyebet sem tudnak, csak mindig az ő szép szakállából vágnak le, úgy segítenek rajta. Ahogy megszabadult, fölkapott egy zsákot a nádasból, az a zsák tele volt drága gyöngyökkel, s egy szempillantás alatt eltűnt, mintha föld nyelte volna el. Telt múlt az idő ismét. Az özvegyasszony beküldötte a városba a leánykákat, hogy vegyenek tűt, cérnát, szalagot, s mi mást. Egy nagy kopár pusztaságon mentek át a leánykák, azon a pusztaságon nagy óriás sziklák voltak szerte széllyel. Ott a sziklák felett egy szörnyű madár kerengett, aztán egyszerre csak leszállott a földre egy szikla mellé. Abban a pillanatban szörnyű sikoltást hallanak, futnak oda, s hát az a nagy madár, keselyű sas volt, éppen fel akarja venni a törpét a hátára, s vinni ki tudja hová merre. Nosza, a leánykák megragadták a törpét, s addig küzdöttek a sassal, hogy végre is eleresztette a törpét. Ahogy megszabadult a törpe és magához tért az ijegységtől, rárivalt a leánykákra.
4: Hát aztán nem tudtatok vigyázni jobban? Mind összeszaggattátok a ruhámat, haszontalanok, ügyetlenek!
1: Azzal felkapott egy zsákot a szikla mellől, tele volt a zsák drága kővel, s eltűnt. A leánykák csak mosolyogtak rajta, megszokták már a hálátlanságát, nem törődtek vele. Bementek a városba, ott elvégezték vásárjukat, aztán jöttek vissza szép csendesen. Hát, amint jönnek visszafelé a pusztaságon, kit látnak megint? Ott ült egy kicsi tiszta helyen a törpe, kiürítette a zsákból a drága köveket. A nap éppen akkor szállott le, visszasütött a drága kövekre, ragyogtak, tündököltek, s a leánykák ámulva-bámulva állottak meg, úgy csodálták a ragyogó drága köveket. Egyszerre csak felpillant a törpe, meglátja őket, rájuk kiált.
4: Na, mit álltok? Mit tátjátok itt a szájatokat?
1: Felugrott nagy mérgesen, hogy tovább álljon, de abban a pillanatban kilép az erdőből a medve. Szaladt feléjük szörnyű ordítással. Szaladott volna a törpe is, de a félelemtől földbe gyökerezett a lába. Mikor a medve odaérkezett, a törpe összefogta a kezét, úgy könyörgött.
4: Hagyd meg az életemet! Neked adom ezt a sok-sok-sok drága követ!
1: De a medve nem hallgatott reá, csak rátapintott a talpával, s a gonosz törpe még jajt sem kiálthatott. Vége volt. Hófehérke és Rózsapiroska, amikor messziről látták a medvét, elszaladtak, mert nem ismerték meg az ő kedves medvéjüket. De a medve utánuk szaladt, megállította őket. Ne féljetek! Hófehérke, Rózsapiroska, várjatok! Veletek megyek én is! A leánykák megismerték a hangjáról. Megálltak, s ím, amint a medve közelükbe ért, nem volt az már medve. Hirtelen levetette magáról a medvebőrt, s színarany gúnyába öltözött. Deli, szép királyfi állott előttük. Mondta a leánykáknak. A királyfia vagyok én, de ez az istentelen törpe, aki a kincseimet ellopta volt. Megvarázsolt, medveként kellett élnem az erdőben, míg kezem közé nem került, s ki nem nyomtam belőle a gonosz lelkét. Még aznap eljegyezte a királyfi Hófehérkét, a testvére meg Rózsapiroskát. Az anyjukat s a két rózsafát magukkal vitték a királyi palotába. Volt ott aztán lakodalom, hét országra szóló. A rózsafácskákat elültették az ablakuk előtt, és nyílott minden esztendőben. Fehér rózsa, piros rózsa, nyílik most is. Aki nem hiszi, menjen oda, s nézze meg.
0: Csukás Mese Rádió.
5: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.

van, várjál, csörög a telefonom, várjál, ki az? Várjál, várjál, te vagy, apa, halló, te vagy az? Nem, én az A38 hajón a gyerekekkel bulizom, láthatatlan, anya, nem most, nem főz, nem takarít. A tesóm meg tablettát teszik és tabletten él, hogy lehet mindenki ekkora szamár, apa? Tudod mit, inkább zenéljünk tovább, lány,

0: Halló, itt Kőhalmi Ferenc beszél.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
2: Kedves gyerekek, én Juhász Péter vagyok. Hoztam nektek egy mesét Csukás István tollából. Pompom meséi. Magányos szamovár. Pompom ült egy ágon, egy szép, hosszú ágon. Ásítozott, megpislogott. Mondta, mikor ásított. Mikor pislogott, nem mondott semmit. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Igazán senki sem ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy ágon gubbasztó szőrsapkához hasonlít. Egy ásítozó, meg pislogó szőrsapkához. Pislogva és ásítozva leste az utat, hogy jön-e már picúr. De nem jött senki. Egy lélek sem jött. Üres volt az utca. Egy kutya se ügetett arra. Egy macska se sonfordált arra. Egy veréb se suhant arra. Ásítozott Pompom. Jaj, de üres a világ. Jaj, de magányos vagyok. Bánatosan becsukta a szemét, de gyorsan ki is nyitotta, nehogy elszalassza picúrt. Jól is tette, hogy kinyitotta a szemét, mert jött picúr. Ásítozva és nagyon lassan. Jaj, de jó, hogy jössz. Jaj, de jó, hogy itt vagy. Örvendezett Pompom. De picúr csak legyintett, meg ásítozott. Megsóhajtozott. Mi a baj? Érdeklődött Pompom. Olyan üres a világ, sóhajtott picúr. Olyan üres az utca. Nem jár erre egy lélek sem. Se egy kutya, se egy macska, még csak egy veréb se. De magányos vagyok. Pompom magára mutatott. Kiemászott az ágon, hogy jobban lehessen látni. Itt vagyok én. Vagyis én is itt vagyok. Úgy értem, nem vagy teljesen egyedül. Én is magányos voltam az előbb, de most már ketten vagyunk. Nem sok, elismerem, de azért több, mintha egyen lennénk. Vagyis, mintha egyedül lennénk. Kettő több, mint egy. Sóhajtozott picúr. Elkísérhetlek? Kérdezte Pompom. Ketten mégsem leszünk annyira magányosak. Úgy értem, az is valami, ha ül valaki az ember fején. Vagyis valami, ha ülök valaki fején. Picúr csak legyintett, de Pompom ezt is beleegyezésnek vette. Ígyni, mondta. Mehetünk, így mindjárt könnyebb. És azzal ráült picúr fejére. Elindultak lassan, nagyon lassan az iskolába. Picúr nem szólt egy szót sem, csak ásítozott, meg sóhajtozott. Pompom fészkelődött, meg mocorgott. Majd megszólalt. Ez semmi. Ez mind semmi. Picúr megállt, először csodálkozva nézett jobbra-balra, hogy ki szólt, majd bánatosan legyintett, és suttogva megkérdezte. Mi semmi? A magányosság. A semmi, mondta Pompom. A kettőnk magányossága még az is semmi. Picúr lassan magához tért. Már nem suttogott. Kíváncsian megkérdezte. Hogy semmi? Úgy, hogy semmi. Mert van nála nagyobb is. Vágta rá rögtön Pompom. És nehogy abba maradjon a beszélgetés, gyorsan folytatta. Mert ugye, aki beszélget valakivel, az már nem annyira magányos. Vagyis van nálunk magányosabb is. Ki az? Kérdezte picúr most már teljesen rendes hangon. Magányos szamovár. Borzongott Pompom. Nincs nála magányosabb. Ő a legmagányosabb a világon. Sosem hallottam róla, mondta picúr. Mindjárt hallasz? Figyelj, én már hallom. Picúr figyelt, fülelt, hallgatózott. Mire figyeljek? Kérdezte halkan. Arra figyelj! Mutogatott Pompom egy öreg-öreg házra. Onnan jön, a pincéből. Picúr az öreg-öreg ház felé figyelt. S valóban onnan jött a hang. tompán, reketten, fájdalmasan és hosszan. Mi volt ez? Rezzent meg Picúr. Oroszlán bőgés. Nem oroszlán bőgés, nem is hiéna üvöltés. Nem is mozdonyfütty. Ki volt ez? Magányos szamovár. Rezzent meg Pompom is. Mesélj róla, kérte Picúr. Nem könnyű mesélni róla, sóhajtott Pompom. Ugyanis, mint mondtam, teljesen magányos. Azért valamit tudok róla mesélni. De egy kicsit menjünk arrébb, mert idegesít ez az állandó üvöltés. Kicsit arrébb mentek, egy hirdető oszlop mögé, ahol nem hallották az üvöltést. Pompom belefogott a mesébe. Magányos szamovár valamikor rendes szamovár volt. Szép, csillogó, villogó, duruzsolva vizet forraló. Forró vízzel teát csináló. Örült, aki hallotta a hangját. Örült, aki ivott a teából. De ez régen volt. Haj, de milyen régen. Pompom nagyot sóhajtott. Picúr is sóhajtott, majd megkérdezte. És most már nem örülnek neki? Mi történt? Mesél tovább. Pompom mesélt. Hogy mi történt? Az történt, hogy egyszer elfelejtettek vizet tölteni bele. Teljesen kiszáradt. Az oldala megrozsdásodott, a csapja beragadt. Nem csillogott, és nem duruzsolt. Egy szép napon aztán, vagyis inkább egy csúnya napon, ledobták a pincébe. Azóta ott él a sötét pincében, egyre magányosabb lett, és annyira elvadult, hogy már inkább egy vadállathoz hasonlít, s nem szamovárhoz. Picúr megborzongott. És mit csinál ott a sötét pincében? Téglát rágcsál is üvöltözik, mondta Pompom. Hallgass csak! Füleltek, s megint meghallották a tompa, panaszos üvöltést. Picúr újra megborzongott egy kicsit az üvöltésre, majd győzött a kíváncsiság. Vagyis szerette volna látni magányos szamovárt, ha messziről is. Szegény, mondta. Nézzük meg! Pompom a vállát vonogatta, hogy nem bánja. Nem valami vidám látvány. Meg aztán a pincében sötét is van, de ha akarod, ha kíváncsi vagy rá, Picúr bólintott, hogy akarja és kíváncsi rá. Lábújhegyen a pincéhez ment, talán, hogy ne zavarja magányos szamovárt. Talán, mert azért egy kicsit félt tőle. Az odvas málladozó pinceablaknál legugolt, s benéztek a sötétbe. Először nem láttak semmit. Majd a szemük hozzászokott a homályhoz, s megpillantották magányos szamovárt. A sarokban ült, mogorván nézett maga elé, s egy fél téglát rágcsált, ropogtatott komoran. Hát, elég elvadult volt a külseje. Ahogy bámészkodtak, látták, hogy egy egér futott arra, s megtorpant a saroknál ilyetten cincogva. Magányos szamovár rámordult.
3: Menj innen! Nem látod, hogy én magányos vagyok?
2: Az egér pislogott, majd cincogva elmenekült.
4: Bocsánat, csak eltévesztettem a pincét.
2: Magányos szamovár egy újabb tégláért nyúlt. Ki akarta venni a falból, de nem tudta, mert valaki visszahúzta. Egy vakond volt, egy méltatlankodó vakond.
5: Ez az én téglám. Engedd el. Különben is. Rágcsálj arrébb. Megőrjít ez az állandó rágcsálás és üvöltözés.
2: Magányos szamovár keservesen elbődült.
3: Még itt se lehetek magányos.
2: Picúr a fejét csóválta, vele csóválta Pompom is, majd óvatosan kinyitották egy kicsit a pinceablakot, hogy jobban lássanak. Lent magányos szamovár azonnal üvöltözni kezdett.
3: Csukjátok be az ablakot! Húzat van! Megőrülök ettől a nagy forgalomtól! Mi van itt? Heti piac? Kirakodó vásár? Búcsú!
2: Picúr újra megrázta a fejét, Pompom is. Ez a magányos szamovár valóban nagyon magányos. Elszokott a társaságtól. Énekeljünk neki. Hát, ha az felvidítja. Picúr megköszörülte a torkát, Pompom is, és belefogtak egy vidám dalba. Holdvilágos éjszakán, alvó macska lóg a fán. De nem tudták végig énekelni, mert magányos szamovár hatalmasat bődült.
3: Hagyjátok abba! Csend legyen!
2: Picúr kicsit megsértődött, majd megvonta a vállát. Úgy látszik, nem szereti az éneklést, vagy nincs hallása. Szegény magányos szamovár Pompom is megvonta a vállát. Úgy látszik, mondta. Törd a fejed, szólt rá Picúr. Mit tegyünk? Hát, töprengett Pompom. Esetleg meg lehetne próbálni. Mit lehetne megpróbálni? Sürgette Picúr. Gyerünk arrébb, majd útközben elmesélem. Elindultak Lábújhegyen, hogy ne zavarják magányos szamovárt. De az rájuk se hederített. Rágcsálta a téglát komoran. Mit lehetne megpróbálni? Kérdezte újra Picúr. Azt lehetne megpróbálni, hogy csinálja azt, amit régen, amikor még nem volt magányos. Érted? Picúr nem értette rögtön. Mit csinált régen? Hát teát főzött. Finom, illatos teát. Magyarázta Pompom. Igazad van, örvendezett Picúr. Hogy ez eddig nem jutott eszembe. Gyerünk, nyomás, futás! Siettek, futottak, még egy teabolthoz nem értek. Bementek a boltba, Picúr rámutatott egy jázmin teára. Azt kérem, az egész dobozzal. Bementek egy édességboltba is, vettek cukrot. Az utcán töprengve megálltak. Mi kell még a teához? Kérdezte Picúr. Víz, mondta Pompom. Meg esetleg egy kis rum. Elég a víz, nevetett Picúr. Egy kannába vizet töltöttek, és úgy mentek a pinceablakhoz. Picúr óvatosan kibontotta a teát, és benyújtotta a dobozostól a pincébe. Terjengett, szállongott a finom teaillat. Magányos szamovár abbahagyta a rágcsálást, a téglaevést, a levegőbe szimatolt nyugtalanul. Régi-régi emlékek rohanták meg, majd körbejárt a pincében, a szag után. Megállt az ablaknál. Tea, suttogta magányos szamovár. Finom jázmin tea. Ó, a régi szép idők. Picúr hagyta, hogy szagolgassa, majd óvatosan egyre kíjebb húzta a dobozt. Magányos szamovár kábultan ment a tea után. Kimászott a pinceablakon. Először kicsit hunyorgott az erős fényben, majd szeliden megállt Picúr előtt.
3: Tea,
2: sóhajtott.
3: Megfőzhetem?
2: Persze, rikkantott Pompom. Direkt azért hoztuk. Majd ügyesen teletöltötték vízzel. Magányos szamovár először kicsit lámpalázas volt.
3: Olyan régen csináltam,
2: dünnyögött. De aztán belejött, barátságosan duruzsolt, forralta a vizet. Mikor a víz felforrt, ráöntötték a teára, s Picúr kérdőn nézett szamovárra.
3: Parancsolj!
2: Szólalt meg magányos szamovár.
3: Tiéd az első csésze, a második meg a tiéd,
2: mondta Pompomnak. Picúr megkóstolta a teát és megdicsérte. Régen ittam ilyen finom teát. Magányos szamovár büszkén elmosolyodott.
3: Azért még nem jöttem ki teljesen a gyakorlatból.
2: A tea illatára sorba jöttek a vendégek. Az egér, a vakond, egy kutya és egy utcaseprő. Magányos szamovár büszkén ragyogba osztogatta a teát. Picúr gyönyörködve nézte. Most már nem magányos. Majd a fejéhez kapott.
4: Jaj! Mindjárt 8 óra, elkések, futás!
2: S rohant, szaporán szedve a lábát. A most már nem magányos, magányos szamovár utánuk kiáltott.
3: Ha erre jártok, mindig kaptok teát. Várlak benneteket, és köszönök mindent.
2: S egy vidámat füttyentett a gőzzel, mint valami mozdony. Az egér, a vakond, a kutya és az utcaseprő megtapsolta. Pompom visszanézett a vidám fütyre. Ez azért szebb, mint az üvöltés. Sokkal szebb.
1: Mesés estét. Itt a Csukás Meserádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Horváth Csenge Zsófia, a hisztis királylány, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, ott élt egy király kisasszony, akit úgy hívtak, hogy Viktória. Ez a királylány, ha valamit nem kapott meg, nekiállt hisztizni, és akkor megkapta, amit akart. Jó hiszemű édesapja azt gondolta, ha teljesíti lánya kéréseit, akkor majd abba marad a nyafogás is, ám nem sok idő kellett. A lány újabb és újabb kívánságokkal állt elő. Egyik nap Viktória gyémánt hajcsatot akart. Az apja ezt mondta neki. Ezt a gyémánt hajcsatot most nem veszem meg neked, van már rengeteg hajcsatod, ezüst, arany és gyémánt is. Használd azokat. Erre Viktória rögtön bőgni kezdett, olyan hangosan sírt és nyafogott, hogy az apja mégis megvásárolta neki a gyémánt hajcsatot. Máskor elefánt háton akart lovagolni, az apja így szólt hozzá. Most nem tudlak elvinni Afrikába az elefántokhoz, de megígérem, hogy jövő hónapban elutazunk oda. Erre a lánya olyan hangosan kezdett bömbölni, hogy majdnem beszakadt az édesapja dobhártyája. Csak hogy végre elhallgasson a lány, az apja mégis elvitte Afrikába elefánttal lovagolni. Volt olyan, hogy Viktória egy igazi herceget akart magának. Az apja erre így szólt. Édes lányom, nem tudok most neked ide varázsolni egy herceget. Viktória erre akkora toporzékolásba kezdett, hogy még a palota ablakai is megcsendültek. Erre a király hivatott egy herceget a palotába, csak hogy a lánya ne hisztizzen tovább. A herceg hamarosan meg is érkezett, de annyira megijedt a folyton mindenért hisztiző királylánytól, hogy inkább sírva hazamenekült. A lány látva azt, hogy édesapja előbb-utóbb úgyis teljesíti akaratát, képtelenebbnél képtelenebb kéréseket fogalmazott meg. Nyár volt, amikor Viktória azt találta ki, hogy ő bizony hóvirágot akar szedni. Az apja megelégelte lánya végeláthatatlan hisztieit, és nyugodt hangon ezt mondta neki. Édes lányom, nyáron nincs hóvirág, nem tudsz ilyenkor szedni belőle, majd tavasszal nyílik csak. Erre Viktória ismét nekiállt toporzékolni, de apja ezt már figyelmen kívül hagyta. A királylány, mivel észrevette, hogy nem megy semmire az akaratával, nagyon dühös lett. Eltervezte, hogy világgá megy. El is indult a nagyvilágba. Nem ért messzire, amikor találkozott egy kislánnyal, aki nagyon sírt. Viktória odasétált hozzá és megkérdezte tőle, miért sírsz? A kislány erre azt felelte, hóembert akarok építeni, most! A királylány erre így válaszolt. Nyáron nem lehet hóembert építeni, majd télen, ha esik a hó, akkor építhetsz hóembert. Ahogy ezt kimondta, akkor jutott eszébe, hogy ő is ilyen lehetetlen kérésekkel fordult az apja felé. Ekkor megértette, hogy miért nem tudta azokat teljesíteni. Látva a kislány csúnya viselkedését, magára ismert, és belátta, hogy igaza volt az apjának. A kislánynak is elmagyarázta, hogy nem szép hisztivel elérni akaratunkat, és elmesélte neki, hogy ő hogy viselkedett királylányként. A kislány abba hagyta a pityergést, elbúcsúztak egymástól és hazamentek. Hazaérve azonnal bocsánatot kértek a viselkedésük miatt. A királylány édesapja majd kiugrott örömében a koronája alól. Viktória és a kislány nagyon jó lányok lettek, sőt, úgy összebarátkoztak, hogy azóta minden nap együtt játszanak. Nem hisztíznek már semmiért, mert megelégednek azzal, amiük van. És így boldogok.
0: A Hisztis Királylány című mesét hallottátok.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, gyerekek! Szacsvai László vagyok. Most én mesélek nektek. Csukás István, mirr-murr nyomoz Budapesten. Nagykör a Nagykörúton. Mirr-murr a héven utazott, és elbúcsúzott az elsuhanó ókortól és Óbudától. A végállomáson kiment a Dunapartra, és látta, hogy éppen feléje úszik egy kis hajó. Gyere, kis hajó! Suttogta izgatottan, mivel még sosem utazott hajón, se kicsin, se nagyon. A kis hajó, mintha csak meghallotta volna a suttogást, a parthoz úszott és kikötött. A parton várakozó utasok egy pallón sétáltak fel a kis hajóra. A kis hajó nagyot dudált és elindult. Csak úgy szelte a habokat. Mirmur álmodozva nézte a vizet, olyan, mintha a tengeren hajóznánk, csak kicsiben. A túlsó parton kiszállt az utasokkal együtt. Visszanézett a Dunára, a kis hajóra. Mirmur, a matróz! Nyávogta vigyorogva. Majd körülnézett. Hol lehet a mozdony? Síneket ugyan látott, de azokon csak villamosok gurultak. Aztán meg egy busz robogott el. Aztán egy trolli suhant csendben. Aztán egy mentőautó száguldott szirénázva. Aztán egy szemetes kocsi dübörgött arra. Mozdonyt nem látott egyet se. Bölcsen megállapította, mint a nagy nyomozók, úgy látszik, a mozdonyok nem az utcán közlekednek. Végig sétált a rakparton a Margit hídig. Ezt a hidat a várból láttam, állapította meg. Csak ez a pesti oldala. Visszanézett a várra, a Gellért hegyre. Minden ugyanaz. Csak most a másik oldalról látom. Büszkén mosolygott, hogy már ilyen jól kiismeri magát Budapesten. Nem olyan nehéz, gondolta. Az előbb Budán tettem egy nagy kört, most Pest következik. Hogy lehet nagy kört tenni? Világos, hogy a nagy körúton, benne van a nevében, hogy nagy is meg körbe megy. Ha van nagy körút, kell lennie kis körútnak is, töprengett Mirmur. Logikus, de én most nagy kört akarok tenni, vagyis a kis körútat máskor nézem meg. Nagyon megvolt magával elégedve, hogy ilyen jól tájékozódik. Elindult bátran a nagy körút felé. Ahogy ballagott meg poroszkált, finom virágillat csapta meg az orrát. Egy asztal tel is tele volt virággal, megbámulta a virágárust és elismerően nyávogott. Ez igen, virágos kert az utcán. Egy ember lépkedett el mellette, létra volt a vállán, nagy táska a hátán, a plakát ragasztó. Mirmur kíváncsian követte. A plakát ragasztó megállt egy hirdető oszlopnál, neki támasztotta a létrát, és felragasztott egy plakátot. Rám mosolygott a bámészkodó macskára. Nem szabad letépni. A plakát az utca hírmondója, ezt én mondom, Lópici Gáspár. Ez a neve. Mirmur megígérte, hogy nem tépi le, és tovább ballagott. Egyszer csak óriási tüsszentett. Hácsi! Valami facsarta az orrát, csípős dohány illatot érzett. Megnézte a trafikos bódét közelebbről is, és megint egy óriási tüsszentett. Az ablakon kihajolt a trafikos, hogy megnézze, ki tüsszög. Egy szivar? Kérdezte. Avagy finom pipadohányt? Mirmur vigyorogva elfutott, búcsúzól, egy nagyot tüsszentve. Nem dohányzom, nyávogta messziről. Nem látott jól a tüsszögéstől, és majdnem neki ment egy nagy söprűnek. Mi egy macska, mondta az utca seprő. Megtörölted a lábad? Az utcán nem szemetelünk, nem azért seprek. Mirmur bólogatott, és óvatosan kikerülte az utca seprőt. A járdán óvodás csoport ment, Mirmur gyorsan beállt leghátulra. A kereszteződéshez értek és megálltak. Egy rendőr mutogatott a lámpára. Piros, vagyis tilos. Most zöld, most lehet menni. Köszönjük, rendőr bácsi, mondták kórusban az óvodások. Mirmur is megköszönte hátul. Legalább ezt is tudom, mormolta. Aztán elvált a csoporttól, egyedül ügetett tovább. Az is jó, gondolta ügetés közben, hogy egy ilyen nagyvárosban sose vagyunk egyedül. Az utcán mindig van valaki. Így érkezett el a Vígszínházhoz. Megbámulta a kupolás épületet. Most nincs időm színházba menni, várnak a mozdonyok, mormogta. Futott tovább. Egyszer csak megdobbant a szíve, mert meglátta a nyugati pályaudvart. Honnan tudta, hogy mit látott? Onnan, hogy embereket látott kijönni nagy bőröndökkel, meg onnan, hogy oldalt hosszú vonatokat látott, meg onnan tudta, hogy bemondta a hangszóró, nyugati pályaudvar, végállomás, a vágányok mellett tessék vigyázni. Vigyázok, suttogta Mirmus, vigyázva óvatosan beozsont a pályaudvarra. A pályaudvar épülete gyönyörű, vasszerkezet tartja a hatalmas csarnokot. Valamikor innen indult a régi állomásról az első magyar vonat Vácra. Tudjuk a dátumot is, 1846. július 15-én. Petőfi Sándor verset is írt róla, olyan nagy esemény volt ez akkor. Később átépítették, mégpedig a híres párizsi Eiffel cég, amelyik az Eiffel tornyot is építette. Igazán büszkék lehetünk rá. Mirmur is büszkén bámészkodott. Ide találtam, és egyedül, illetve a jel után. És mozdony is van. A csarnokban nagy volt a nyüzsgés, vonatok jöttek, vonatok mentek, utasok rohantak a bőröndökkel, kalauzok fütyültek, a rokonok zsebkendővel integettek. Mirmur nem zavarta a nyüzsgés, végig szaladt a csarnokban a fal mellett. Kereste az újabb jelet, amit Oriza Triznyák hagyott neki. Nézett föl, nézett le, sehol nem találta. De nem csüggett, kereste tovább, tudta, hogy itt kell lenni valahol. Végül megtalálta, a büfé falára volt rajzolva. A büféből csábító illatok szálltak, nem csoda, hogy Mirmur végül arra kanyarodott. A kövér büfésnő kihajolt és megszólította. Kérsz egy kis szafaládét? Mirmur szaporán bólogatott, jöhet a szafaládé. A büfésnő egy kis papírtálcát nyújtott le, Mirmur lekapta róla a szafaládét, és evés közben jól megnézte az újabb jelet. Gondolta majszolgatva, kimegyek. Aztán a nyolcszögű térnél jobbra, egészen a kotta fejig. Még nem tudom, hogy mit jelent, de ott majd biztosan megtudom. Lenyelte az utolsó falat szafaládét, köszönésképpen nyávogott egyet, és kifutott a pályaudvarról egészen a villamos megállóig. Éppen jött a hatos villamos, Mirmur gyorsan felsurrant, és az ajtónál egy pad alá bújt. Nincs ugyan jegyem, gondolta, se bérletem, de most nyomozó úton vagyok, s szerintem ingyen utazhatok. Eszébe jutott egy vers, és gyorsan elnyávogta. Villamos, villamos, leghíresebb a hatos. Közben azért figyelt, hogy mikor érkeznek el a térre. Zögykölődtek, rászkódtak és elérkeztek a nyolcszögű térre, amit oktogonnak hívnak. Görög szó azt jelenti, hogy nyolcszögű, de már magyarul is mindenki érti. Mirmur leszállt és jobbra indult, ahogy a jel mutatta. Ment-ment az Andrássy úton, amikor egy hatalmas árkádos épülethez ért, az operaházhoz. Az operából hangok szűrődtek ki, hegedű szólt, kürt harsogott, cintányért csattant. Ez az, örvendezett Mirmur, ezt jelenti a kottafej. Felment a kocsi feljárón, köszönt illedelmesen a két nagy magyar zeneszerző, Erkel Ferenc és Liszt Ferenc fülkében álló szobrának. Régi szobrok, a két nagy zeneszerző még maga ült modellt a híres szobrásznak, Strobl Alajosnak. Mirmur ugyanezt nem tudta, de tudta, hogy mi az illem, hogy köszönni kell, ha bemegyünk valahová. Áhítattal lépett be. Az operázat nagyon híres építész Ibl Miklós építette. Belesett a nézőtérre, s felfelé bámult. Ez igen, bólogatott el. Ez gyönyörű, érdemes volt bekukkantani. Aztán kisétált és kereste az újabb jelet. A kapunál persze meg is találta. Rögtön megfejtette jobbra, azután a saroknál hátra, egészen a harangig. A busz megállóhoz ment, buszon még úgyse utaztam, gondolta, és felszállt a beérkező buszra. A saroknál leszállt, és végignézett a Bajcsi Zsilinszky úton. Hol van itt harang? Kérdezte, és ekkor megszólalt a harang a bazilikában. Bim-bam, bim-bam, ott van a harang, örvendezett Mirmúr. Közelebb ment, és áhítatosan megcsodálta Budapest legnagyobb templomát. Fent a tornyok fülkéiben 4 szent szobra áldogál. A harang a jobb oldali toronyban zengett hatalmas zúgással, ami nem csoda, hiszen Magyarország legnagyobb harangja. A főkapu felett Szent István, az első magyar király mellszobra van. A királyról nevezték el a bazilikát. Csöndben belesett a templomba, megcsodálta a magas kupolát, és szemben a főoltárt Szent István életnagyságú márványszobrával. A szent jobb kápolnába is belesett, ahol ereklyetartóban őrzik első királyunk jobb kezét. Borzongva lepillantott a hatalmas altemplomba is. Mikor már kellően kigyönyörködte magát, keresni kezdte az újabb jelet. A jel a bejárati lépcsőre volt rajzolva krétával. Mirmúr ezt is megfejtette egy szembillanás alatt. Balra, előre, majd le a föld alá. Majd fel, ott, ahol látok egy oszlopot. Elment a sarokig. Éppen zöld volt a lámpa. Átment, aztán le a föld alá.
2: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

romlás várható. Figyelem, figyelem! Ha az út szélén bebábozódott pillangókat láttok, vigyázzatok rájuk, lehet, hogy tündérek. Ne ébresszétek fel őket!

0: Déjame llorar.
1: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
2: Szervusztok, gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Juhász Kristóf Országjáró mesék című könyvéből hallgassátok a Hortobágyi hídlukasztó történetét. Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy hortobágy. Már réges-rég is úgy nézett ki, mint manapság, legalábbis a Pannon-tenger elvonulását követő időszaktól számítva. Régen persze több gulya, ménes, meg nyájlegelt a végtelen pusztán, mint napjainkban, s több daruk rúgatott a mocsarakban. Jó dolga volt a gulyásnak, csikósnak, juhásznak, de még a fuvarosnak, meg a kereskedőnek is, hiszen a déli bábos rónaságon olyan messzire el lehetett látni, hogy senki nem tud eltévedni. Szívesen is járt arra mindenki. Arra hajtották végtelen sorokban a csordákat Debrecen és Buda között, a bátrabbak egészen Bécsig. Arra szállították a sót az erdélyországi bányákból a magyar királyok udvarába, arra vonultak a zsákmányra vágyó éhes seregek, és arra tértek vissza olykor a dicső győztesek, vagy a szomorú vesztesek is. Azám. De aki a hortobágy széle

0: a Hortobágyon, a Hortobágy folyó mellett. Így már hárman mondják egyszerre, én voltam az első. De most úgy sem tudunk igazságot tenni. Elég annyi hozzá, hogy igen szeszélyes folyó volt a Hortobágy, hol erre, hol arra kanyargott. Hol át lehetett úsztatni rajta békésen, hol elragadta az ára lovakat, s hol emitt, hol amott volt rajta biztonságos gázló. Olyan kavarodás volt a vízben hétről hétre, hogy még a halak is eltévedtek benne. Beszélik, hogy egy öreg harcsa egyszer hazafelé úszott, és teljesen másfele kanyarodott a Hortobágy, mint amerre előző nap elment hazúról a vénhal. És úszott a harcsa arra, amerre emlékezett. És olyan jó erőben volt, hogy észre se vette, hogy a folyó közben máshogy kanyarodik. Nagy buzgalmában bele is ment fejjel a folyó menti töltésbe. Igen ám, de közben a bajsza kanyarodott a forgás irányjal, és olyannyira átadta magát a sodrásnak, hogy egészen elszakadt gazdájától. Már most a harcsa lendületében egészen átfúrta a töltést. Kilukadt valahol a bogaras lábban, ott átugrott egy malmot, és beleesett a gémes kútba, a kötekedő csárda mellett. A bajsza pedig közben lecsúszott a Hortobágyon, a Hortobágy berettyún át egészen a hármas körösig. Ott egy csónak oldalán fönnakadt, és hiába kérte a csónakost, hogy forduljon vissza, az csak ment tovább, ilyen egy goromba alak volt. A harcsa megközben nem tudott kiugrani a gímes kútból, és valami libapásztor lányok jöttek oda itatni, és a harcsa óbégatni kezdett nekik, hogy segítsetek, beszorultam, elvesztettem a bajuszomat, hová lett a nagy folyó? A pásztor lánykák megijedtek. Azt hitték, ördög bújt a kútba, a csárdába berohantak, a betyárokat előszólították. A betyárok előjöttek, pisztolyukkal a kútba belelőttek, de a harcsát nem találták el, az tovább óbégatott. A lövöldözésre odanyargaltak a pandúrok, puskával a betyárokra lőttek, azok visszalőttek, a pásztorlánykák a csárdába menekültek, a macska a kármentetőben a lámpát leverte, a csárda kigyulladt, a betyárok odavesztek, a pandúrok megsebesültek, a fogadós beleesett a budiba, a macska farka megégett, a harcsával meg a bajuszával pedig senki sem tudja, hogy mi lett. Na, hát ezért fogtak össze a környékben a népek, hogy inkább építenek egy hidat a Hortobágyra, csak ezt a ramazurit ne kelljen már állandóan elviselni. Jól van. Építettek egy hidat fűszfából, mert fűszfa nőtt elég a mocsárban. Nemhogy kitelt a füzekből a hídnak való, hanem még maradt is a helyén eleven fa bőven. Arrafelé nem szokás meggondolatlanul írtani a fát, hisz a déli bábos rónaságon nincs belőle sok. Szép hidat ácsoltak a fűszfából a mesterek, mikor elkészült, nagy ünnepet csaptak. Át is hajtották rajta a Hortobágy legszebb gulyáját, de ahogy a sok pata a hídot dobogni kezdett, a göcsörtös fűszfa pillérek összerogytak. Az egész híd a folyóba szakadt, de nagy skandallum volt. Látták akkor a népek, hogy a fűszfa nem jó. Hozattak hát messzi földről jó pénzért akácfát, és abból építettek hidat a mesterek. Az akácfa híd túlélte a hídavatást. Jól szolgált egy évig, jól szolgált kettőig, de amikor aztán a hegyes bajszú csikósok hajtottak át rajta ötödszörre a ménessel, teljesen összeragyott. Hű, de nagy jaj veszékelés volt. Oda szaladt az egész Hortobágy. Pöröltek a népek, hogy azért omlott össze megint a híd, mert a csikósoknak túl hegyes volt a bajsza. Erre meg a csikósok azt mondták, hogy előttük meg a kondások hajtották át a hídon a disznókat, és nyilván a disznók súlya alatt rogyott meg a híd, nem az ő nemes paripáik alatt. Erre meg a kondások azt mondták, hogy az ő disznaikat ne tessék sértegetni, és ebből majdnem verekedés lett. Mire az előjáróság gyorsan kiirdette, hogy inkább megépítik a harmadik hidat is, csak legyen békesség. Akkor megint messze földről sok aranyért hozattak égerfát, ami nem korhat szét a vízben, hanem még keményebb lesz. Égerből építettek hidat a mesterek, szolgált is a híd 10 évig. Szolgált 20-ig is. De amikor aztán átvontatták rajta a német császár tüzérei a nagyobb fajta ostromágyukat, teljesen összeállt. Beleesett a Hortobágyba a császári tüzérség. Tiszta víz lett az egész lőporkészlet, de még a katonák harisnyája is. Egy teljes napig kellett aztán szárítkozni nekik a folyóparton, mire megint emberi pofájuk lett. És ráadásul utánuk át akart kelni a bécsi lovas hadosztály is, tehát a híd már oda volt. Szerencsétlenek csak galoppoztak fős alá a parton, és szitták a tüzéreket, mint a bokrot, hogy miképpen is lehetnek képesek ilyen nyomorúságosan maguk alá omlasztani az egész hidat, hogy a sóvirág lepné be a fejük búját immár. Ebből persze megint majdnem verekedés lett. Mire az összes európai császári fennség írásba adta, hogy inkább megépítik a 4., 5. és 6. hidat is, csak hagyják már őket nyugodtan háborúzgatni végre. És épültek a hidak egyre másra a Hortobágyon. Az egyik ilyen fából, a másik amolyanból, de egy idő után mindegyik csődöt mondott, és nem volt megelégedve sem előjáró, sem császár, de még a csikós, a pásztor, meg a sószállító sem. Egyedül a daru szelidítő vonogatta a vállát. Neki mindegy volt, hisz madárnak nem kell híd. Ha pedig neki, magának akad ügyes bajos dolga a túlparton, csak fölkötözi magát az erősebb darvakra, azok meg átrepülnek vele a folyón. De a fél országot ezzel a megoldással kissé bajos lenne átjuttatni a túlpartra. Sétálgatott egy ízben a daru szelidítő a Hortobágy partján, nagy csizmája sruttyogott az iszabban, feje gondolatokba merülve ingott, mert a maga baját megoldotta ugyan, de már csak olyan volt a természete, hogy a világ baját is erősen a szívére vette. Ezért mind csak azon tűnődött, miképpen lehetne olyan hidat verni a Hortobágyon, amin az idők végezetéig száraz lábbal kelhet át minden jó ember és lelkes állat. Amíg így töpreng, egyszer csak kiugrik a Hortobágyból egy irdatlan nagy csuka. Akkorára tátja a száját, mint a Váci diadalív a párizsival egyben, és egyetlen falásra elnyeli a daru szelidítőt. Az kétségbe esve könyörög, irgalom, te csuka, családos ember vagyok, másrészt húsom öreg, a csontom kemény, a fejem különösen, jó vacsorát nem lesz belőlem. Erre azt mondja a csuka, nem húsodért, nem is csontodért, de a szavadért nyeltelek le, te, daru szelidítő. És addig nem is engedlek el, amíg nem teljesíthetem 3 kívánságot. Álmélkodott ezen a daru szelidítő, hitte is, nem is, hogy ilyen csuda csukára bukkant. De végtére úgy volt vele, az effélét muszáj kipróbálni, hogy kiderüljön, így szólt. Azt kívánom, hogy teremjen itt egy öröklétig stabilan álló kőhíd a Hortobágy folyóján, és láss csodát, a csuka egyet csettintett rettentő uszonyával, és csak ugyan ott állt a szép, új kőhíd. Bár egy kis baj akadt azért vele. Nem volt rajta se hídláb, se pillér, se luk, hanem gyakorlatilag egyetlen egybefüggő kőfal volt az egész. Ennek pedig az volt a következménye, hogy a folyó nem tudott átfolyni a híd alatt, mert igazából nem is híd volt ez, hanem gát. A Hortobágy folyó föltorlódott a gátnál, először egy kisebb becske tavat képzett, majd kisvártatva elöntötte a Hortobágy egész rónaságát. Így szokott ez lenni minden normális folyóval, amikor kőgáttal állítják el az útját. Hű, de nagy skandallum támadt akkor megint szerte a déli bábos rónaságon. Egyesek azt mondták, hogy a henye kunkor nőjön az orrába annak, aki eztet kitalálta. Mások így szóltak. A csepp lesz látony az ezgesse meg kezét, lábát annak, a megmétejezett senki házinak, aki eztet fölfedezte. És megint mások mondtak volna még mást is, de ekkor a daru szelídítő, keserű szavakkal tett szemrehányást az őt elnyelő, ám kívánságát teljesítő csukának. Becsaptál engem, te csuka, hisz kívánságomra nem hídat építettél, hanem gátat. Én ugyan nem csaptalak be, te daru szelídítő, hisz honnan is kéne nekem tudnom, hogy mi a híd, mikor én ennél sokkal egyszerűbb kívánságokat szoktam teljesíteni. No, vakargatta erre a fejét a daru szelídítő. Most aztán miféle kívánságot ötöljön ki, amivel a hibát helyrehozza. Mert mondanom sem kell talán, közben az egész Hortobágyot elöntötte az árvíz, és ettől elég sokan lettek idegesek a környéken. Ezért aztán a daru szelídítő így szólt: azt kívánom, hogy teremjen itt egy szakértő, hídépítő mester a Hortobágy folyó félre sikerült hídjánál. És lásd csodát, a csuka egyet csettintett rettentő uszonyával, és csak ugyan ott állt a szakértő, hídépítő mester, aki mindjárt neki is fogott a szakértésnek így szólván: barátaim, e híd statikus felfüggesztése megkívánja a vertikális dőlés minimalizálódás horizontális érték vetületeinek maximális vizsgálatát. Javaslom ezért a pillér szögek mellékes állványszerűséggel kiszámítását a jövőre nézve. Na, ettől aztán senki nem lett okosabb. Viszont a daru szelídítő kapiskálta már, hogy hányadán áll a vásárt, és ezért így szólt a csukához: azt kívánom, hogy teremjen itt a hortobágyi hídlukasztó. És lásd csodát, a csuka egyet csettintett rettentő uszonyával, és csak ugyanott állt a hortobágyi hídlukasztó. Akkora volt, hogy egyik válla eltakarta a napot, másik válla pedig a holdat. De a daru szelídítő nem ijedt meg, hanem így szólt hozzá: ó, hídlukasztó, ments meg minket az árvíznek és a háborúnak veszedelmétől. Segíts minket, lukaszd át ezt a gátat, hogy híd lehessen végre, és minden jó ember és minden lelkes állat száraz lábbal kelhessen át a Hortobágyon. A hídlukasztó pedig megtette, amire a daru szelídítő kérte. Akkor a lukakat lukasztott a hídra, szám szerint 9-et, hogy az egész folyó 9-szer is átfért alatta. És ennek annyira megörült, hogy azóta sem csinált árvizet többé. A híd stabil volt lukastól is. Azóta is járunk rajta. A csuka pedig kiköpte a daru szelídítőt, hiszen teljesítette 3 kívánságát. Aki nem hiszi, az egyen őrmös, szikes gyepen henyekunkort métejfűvel, vagy valami páfrányfélével.
1: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Gárdonyi Géza, Muci, aki elmeséli nektek, Béres Ilona.
3: Egy rókafiút kaptam ajándékba Kovács Gergely uramtól. A rókafiú csak akkora volt, mint valami macska, kismacska. A szőre puha és finom, mint a sejem, a tekintete ártatlan. Ezt a kis rókát megszelidítem, mondottam otthon. Úgy kísérget majd engem, mint a kutya. Elneveztem a kis rókát Mucinak. Muci eleinte tejjel élt, hemperget, játszott naphosszat, megkergette az öreg macskát is, és nagyon csodálkozott, mikor az öreg macska haragosan a szeme közé fújt. Barátságos kis jószág volt a Muci, nem félt az senkitől. A tenyeremből evett, ha valaki azt mondta neki, Muci, gyere ide, fürgén odafutott, és a szeme csillogott az örömtől. Néhány hónap alatt szépen kifejlődött, örömöm telt benne, mikor magammal vittem, eleinte a zsebemben hordoztam, később a tenyeremen. Utóbb meg már úgy követett, mint a kutya. Egy napon azt a panaszt hallom, hogy a faluban ugyancsak fogynak a csirkék. Ha fogynak, az a jó, feleltem. A csirkének az a sorsa, hogy fogjon. Inkább a csirke fogjon, mint az ember. Tojik a tyúk elég tojást. Az ám, felelték, csak hogy nem az ember fogyasztja a csirkét, hanem a Muci. Ó, hát az lehetetlen. Márpedig mi láttuk, felelte a szomszédom. No, nem gondoltam volna, hogy Muci ilyen korán rákap a szárnyasokra, és éjjelenként más udvarokban vígan pecsenyézi. Ejnye, gézengúz, szóltam neki megfenyegetve. Hát te ilyen kópé vagy? No, majd lesz rád gondom. Karikát csináltam a nyakára, és láncra kötöttem. Az első éjjel vonított, és reggelre nem jelentkezett senki, hogy azon az éjjelen elveszett volna a csirkéje. A második éjjelen csendesen viselkedett. Na, hála Istennek, gondoltam magamban, Muci hamar megszokta a láncot. Reggelre azonban megjelent egy asszony, és kopogtatott az ajtómon. A tyúkomnak csak a tolla van meg, a Muci végzett vele. Bizonyos, más nem lehetett. Kimegyünk együtt az udvarra. Hát, Muci ott ül, a nyakán a karika, a lánc is épp. A Muci e szerint ártatlan. A következő éjeleken hol egyik, hol másik háznál tűnik el ismét egy-egy szárnyas. Az asszonyok mind nálam panaszkodnak. De az én rókám minden reggel ott fekszik nyugodtan az udvaron, nyakán a karika, és táncol örömében, mikor a láncról leoldom. Egy reggel Kovács Gergely állít be hozzám keserves panasszal. Uram, mondja a fejét vakarva, elvitte a Muci a récémet. Nem lehet az, Gergely barátom, hiszen nézze meg, ahol a róka, nyakán a karika. No, pedig mégis az volt. Rá is vágtam a botommal, és amint a kerítés között kibújt, egy marok szőre is ott maradt a léceken. Megnézzük a róka bundáját. Hát, a két combján csak ugyanott a két kerek csupasz volt. A hátán meg az ütés vonala. Már most világos, hogy Muci a csíntevő. De ki olta le a nyakáról a láncot? És ki kötötte vissza? Valaki bosszúból ereszthette el, vagy valami gyerek pajkoskodott vele, ezt meg kell lesnem. A következő éjjel felhőtlen volt az ég, sütött a holdvilág ragyogó fényességgel. Az ablakhoz ültem, és figyeltem a szobámból a rókámat. Sokáig kellett várnom. S már berengeni kezdett az ég alja, amikor egyszer csak azt látom, hogy Muci óvatosan körülnéz, aztán nekiveti a két lábát a karikának, és kihúzza belőle a fejét. Azzal óvatosan lépkedve eltűnik. Hát, eddig jól van, de ki húzza majd vissza a karikát? Ott maradtam az ablaknál, és türelmetlenül vártam, hogy visszaérkezik. Körülbelül egy óra hosszáig várakoztam. Láttam, hogy a Muci átdugja a fejét a kerítésen, és a testét is átbonszolja a lécek között. A kerítéstől egyenesen a karikához ment. Hát bizony, nem segített annak senki. Addig-addig forgatta a karikát, míg valahogy a fejére csúszott. Akkor fejedelmi nyugalommal terült végig a földön, s pár pillanat múlva elaludt. Ebből látható, uram, mondotta Kovács Gergely, ahogy a kutyából nem lesz szalonna, akként a rókából nem lesz házőrző kutya. Sohasem.
2: A Muci című mesét hallottátok.
1: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat! Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon.
6: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, Micóka labdázik. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Micókának a Boriska kendermagos cicáját hívták. Olyan szép kendermagos cica nincs több a világon, se olyan lusta. Lusta macska. Egész délután úgy tüzelt a nap, hogy még tán a tücsöknek is melege volt, pedig az már csak olyan vékony pénzű legény. Ember állat hűvösre húzódott a forróság elől, de Micóka oda se nézett neki. Ebéd után felballagott a háztetőre, ott elvetette magát nagy kényelmesen, s egész estig szundikált a napon. Alkonyat felé aztán nagyot húzakodott, ugrott egyet, s egyszerre bent termett a konyhában.
2: Boriska, nagyon nagy játszhatnékom van, gyere ki az udvarra, dörgölőzött hízelkedve kis gazdasszonyához.
1: Jaj, Micóka, most már nincs időm a játékra. Anyukának kell segítenem a vacsora főzésben. Eredj magad játszogatni.
2: Micóka egy kicsit elbúsulta magát, de hogy széttekintett a konyhában, egyszerre megvidámodott. Meglátta az asztalon a tejfölös köcsögöt, s ki akarta próbálni, hogy belefér-e a feje.
1: Boriska azonban megneszelte a szándékot, és jót koppintott a fakanalával a cica orrára. Hoho, pajtikám, hagyj békét a tejfeles köcsögnek, az udvaron keres magadnak játékos cimborát.
2: Micóka kisuhant az udvarra, és pajtást keresett volna, de nem talált. Játszogatott aztán egyes egymagában, lehemperedett a fűre, csavargatta a farkát jobbra, balra,
1: nagyon szerette volna megfogni a hegyét, de sehogy se bírta. Fölszaladt sebesen a kútgémre, s nagyon óvatosan lejött az ostorfán, de megcsúszott az ügyetlen, majd beleesett a kútba. El is szaladt onnan olyan ijetten, hogy tán sohasem megy többet arra.
2: Leült az eperfa tövébe, s onnan leskelődött szerte szét.
1: Lengedezni kezdett a szellő, ringatta a leveleket, s a levelek árnyéka mozogni kezdett a földön. Micóka odaugrott, mint a villám. Kieresztette éles körmeit, és nagyot csapott velük.
2: Persze, az árnyékot nem bírta megfogni. Elszégyelte magát, és búsan ballagott a kerítés felé. Ahogy ballag, egyszer csak látjám, hogy valami gömbölyű mozog a fal tövében. Odaugrik?
1: Hát, egy nagy labda gurulgatott szép csendesen. Úgy megörült Micóka, hogy minden bánatát elfelejtette.
2: Lesz-e nagy játék? De lesz ám olyan, hogy Boriska még álmába se lát olyat.
1: Fölállt a két hátulsó lábára, s a két elsővel pedig megkapta a guruló labdát.
2: De el is jajdította magát olyan keservesen, hogy olyat igazán még álmába se hallott Boriska. Miau! Ez a labda jár! Miau! Ez a labda szúr!
1: Csak ugyan, mint tele lett a talpacskája tüskével, alig győzte kirázni őket. A labda pedig megállt, mintha odaragadt volna a földhöz. Micóka gondolkodóba esett. Hát, ha nem is jól kezdte ő a játékot. Most már a vállával taszított egyet a gombolyagon, de csak azt nyerte vele, hogy a válla is mind összeszurkálódott, mintha csak egy gombos tűpárnába heveredett volna bele. Nem ismert tovább játszani. Leült a ribiszke bokor tövébe, s hol a talpát, hol a vállát nyalogatva, onnan leste a labdát. Hát egyszer csak megint elkezd ám gurulni a labda az út mentén, de olyan sebesen, hogy Micóka alig bírta szemmel tartani. Fölkerekedett, és utána lopózott nagy óvatosan. Furta a kíváncsiság, miféle szerzet lehet ez a furcsa labda. Ha már játszani nem hagy magával, legalább megszagolja, gondolta Micóka, s rózsás kis orrát hirtelen hozzáütötte a labdát.
2: Eliska, kapta még hirtelenebbül, mintha csak égő parázsba ütötte volna. Olyan nyávogást még nem hallott a világ, amin őt Micóka véghez vitt. Föléjett az egész ház. A kakas elkukorította magát. A verebek csiripeltek a tető aljában. A bodri ugatott. Még az öreg eperfa is megrázkódott. Boriska ilyetten szaladt ki a konyhából, gyertyával a kezében. – Mi lehet, cicuskám? Ki bántott, Micókám? Micóka nem tudott szólni, csak vérző orrocskáját nyomogatta a földhöz. Mellette pedig ott gömbölyödött a labda, amelynek uram fia négy lábacskája is volt, meg takaros kis orrocskája, a fölött meg barátságosan ragyogó két fekete szemecskéje. Boriska olyan jó ízűt nevetett, hogy majd elejtette a gyertyát. Ó, te ostoba Micóka, bizonyosan a sündisznóval akartál labdázni. Azt szúrta meg az orrocskádat, te kis ügyetlen. Most már az egész ház kacagott. A kakas, a veréb, a bodri. Még az öreg eperfa is megrázkódott jó kedvében. Még a sündisznócskának is olyan nevető formán mozgott az orrocskája. Micóka pedig szégyenében beugrott a szalmás istálóba, s elő nem jött még a rántott csirkére se, amivel Boriska vacsorázni csalogatta.
3: Jaj lesz az éjszaka az egereknek a szalmás istálóban.
0: A Micóka labdázik című mesét hallottátok.
4: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Kedves hallgatók, Kovács Ákos vagyok, énekes dalszerző, legkedvesebb magyar prózaírom, Krúdi Gyula meséje következik. Krúdi Gyula, a kis török. Budavárából kiverték a törököket. Hanyatt, homlok menekültek messzi Törökország felé. A hosszú török uralomnak egyszerre vége lett. A budai házak üresek lettek. A papucs készítő otthagyta a kaptafáját, a török szabó az ollóját, a katona kardját. A nagy ijedelemben az ollón kívül Ahmed, a török szabó még ott felejtette Budán 6 esztendős fiacskáját is, akit ugyancsak Ahmednek hívtak. A kis Ahmed az ostrom alatt elbújt egy mély budai pincébe, azért nem tudtak ráakadni megrémült szülei. Mikor elmúlt a csetepaté, a kis Ahmed előbújt a pincéből, és sírva nézegetett körül az idegen emberek között. Azok pedig nem sokat törődtek a síró rívó kis törökkel, csak jó sokára vette észre Tóth Márton uram, a híres nevezetes debreceni csizmadia, aki a feleségével éppen Pestre jött a vásárra. Merő kíváncsiságból elment az asszonnyal megnézni az elfoglalt Budát, és csendesen nézelődtek a törökössé vált magyar városban. Hát te ki fia vagy? Kérdezte Tóth Márton uram, és elkapta a menekülni akaró kis török bőnadrágját. A kis török megtanult Budán annyit magyarul a pajtásaitól, hogy értelmesen tudott válaszolni. Ahmedi, a szabóé. Hát az apád hol van? Kérdezte Tóth Márton. Hát az édesanyád? Kérdezte Tóth Mártonné. A gyerek a kezével a távolba mutatott. Elmentek, arra messze, soha se jönnek többé vissza. Tóth uram megnézte előről hátulról a fekete szemű török fiút. Aztán az asszonyra esett a tekintete, Tótné elértette az ura gondolatát. Igaza van apjuk, mondta. Kár volna szegény gyereket itt elpusztulni hagyni. Nekünk is van otthon 4. Ahol 4 van, ott elfér az 5. is, mondta csendesen Tótné. Ha lesz kedve a csizmadiaságra, még derék magyar ember válhatik belőle, fejezte be Tóth Márton. Gyere velünk, Ahmed! A kis török az asszony szoknyájába kapaszkodott, aztán apró gyors lépésekkel baktatott mellettük lefelé Budáról, át Pestre, ahol a Tóth Márton uram szekere állott.
2: Csizmát ugyan nem adtunk el, de viszünk haza gyereket, mondott a Tóth uram, amint a szekéren elhelyezkedett.
1: Először is megkereszteljük a kis pogányt, mormogta Tótné. Majd a nagy tiszteletű úr elvégzi a dolgot. A szekér pedig gurult Ahmeddel és Tótékkal Debrecen felé. A kis török kerekre nyitott szemmel nézegette az ismeretlen magyar alföldi tájakat. Egyszerre föltűnt a távolban a híres debreceni kettős torony.
2: Mindjárt otthon vagyunk, mondta Tóth Márton.
1: Így került a kis török fiú Budáról Debrecenbe, ahol hamarosan felkötötte a bőrkötényt és segített nevelőapjának a csizma kalapálásában. Ügyes volt a gyerek, a lustaságot nem ismerte, Tóthék megszerették, mintha saját fiok lett volna.
3: Múltak az esztendők. A török kibékült a magyarral. Vége volt a harcoknak. Egy napon csak beállít Debrecenbe egy talpig poros, öreg török ember. Egyenesen a Tóthék portájára ballagott, és így köszönt be.
2: Én, Ahmed Szabó vagyok, a fiamért jöttem vissza messze Törökországból.
3: Ahmed csak elsápadt, torkának adta a hang, megismerte az apját.
2: Gyere, fiam, érted, jöttem.
3: Ahmed engedelmesen fölállott, letette a kalapácsot, letette a bőrkötényt. Aztán anélkül, hogy egy szót szólt volna, elindult az apja után. Tóth Márton uram csak nézett utána, aztán keserűen felsóhajtott. Hálátlan törökje. Még csak meg se köszönte, hogy fölneveltük. Tóthné napestig sírt, mintha az édes fiát vesztette volna el.
4: Már azt hittem, hogy sohasem megy el tőlünk, sírt Bugált.
2: Nem érdemli meg, hogy búsuljunk utána, dörmögte Tóth uram.
3: Megint elszaladt egy pár esztendő. A csizmadia műhelyben üresen állott az Ahmed gömbölyű kis széke.
1: Egyszer, korán reggel, amikor Tóth uram benyitott a műhelybe, a gömbölyű széken csak ott látja ám Ahmedet, amint szorgalmasan kalapál egy csizmán. A derék csizmadia mester megdörzsölte a szemét. Anyjuk, kiáltott a feleségére. Gyere csak elő, mert azt hiszem, hogy álmodom. Ahmed, visszajött. Tótné is elősiet a konyhából. Ahmed, kiáltja ő is. Hát hogy kerültél vissza? A fekete szemű fiú így felelt. Nem tudok én már török lenni. Magyar lettem itt Debrecenben. Nem tudok én már más levegőt szívni, mint a debrecenit. Azért, ha megengedik, hát most már örökre itt maradok. Ott is maradt Ahmed Debrecenben. Olyan jó dolga volt, hogy soha se kívánkozott vissza Törökországba.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Engem Csernák Jánosnak hívnak, és egy mesét hoztam nektek ma. Egy nagyon kedves íróbácsi, nagyon kedves, aranyos, tanulságos meséjét. Móra Ferenc, három matyi. Szomorú kis iskola volt az a miénk, ahol én a betűvetést tanultam. Se ajtaja, se ablaka, ahogy a mese mondja. Azaz, hogy volt bíz azon ablak, de csak akkora, hogy nem fért be rajta annak a bolondos napraforgónak a virágtányérja, amelyik előtte ágaskodott. Annál nagyobb volt az ajtó. Máig is csodálom, hogy ki nem sétált rajta az egész iskolaszoba. És ezen az öreg ajtón akkora repedések voltak, hogy a tanító úrék macskája mindig azon ugrált be, ha a bodri kutya meg akarta szabni a bundáját. Ti persze azt gondoljátok, hogy én most csak mókázok mesemondó jókedvemben. Azám azóta nagyon sok esztendő megette egymást, de a tenyerem tám még ma is csupa seb a patfaragástól. Nekünk magunknak kellett összeiszkábálni azt a padot, amelyiken ültünk. Összeállt egy-két jó pajtás, s addig fúrt, faragott, még meg nem volt a pad. Egyik végén ült az egyik gyerek, másikon a másik. Bíz azon nem esett olyan kényelmes ülés, mint a mostanin, hanem azért mégis pingáltunk mink akkora főbetűket, hogy alig fértek a palatáblára. Csak éppen a nyakra valójuk adott sok gondot. Azt sehogy se tudtuk jó helyre kötni. Bele is merültünk a nagy munkába úgy, hogy meg se hallottuk a kopogtatást a csupa hasadék ajtón. Csak akkor ütöttük fel a fejünket, amikor már a tanító úr előtt állt a jövevény. Mezitlábas, vékony dongájú, sápat fiúcska. Csuda, hogy el nem vitte a szél, míg idáig ért. Mi kéne, ha volna? Öcsikém, kérdezte a tanító úr. Iskolába szeretnék járni, suttogta félénken a gyerek. Miféle legényke vagy te? Mi szél hozott ebbe a mi falunkba? Se apám, se anyám. Egy falubeli rokonom hozott ide magához. Kicsoda az a rokon? Öreg Bános Pék. Öreg Bános Pék volt a legágról szakadtabb ember a falunkban. Belőle űzött tréfát minden pajkos sieder. Hát neked mi a neved? Három Matyi. Mesébe se lehet ilyen furcsa nevet hallani. Tanító úrunk is elmosolyogta magát, s föltette nagy kerek pápa szemét, úgy vette szemügyre szegény három Matyit. Egy Matyinak is kicsi vagy, fiam? Hát még háromnak. Hol adjak én most egyszerre három embernek helyet az iskolában? Egyszerre összebújtunk valamennyien, és csendesen morogtunk. Ide nem ül, ide nem fér, csináljon magának padot! Három Matyi zavarodottan sütötte le a szemét, s forgatta a kezében konyakkalapját. Tudod mit, fiam? Mondta a tanító úr. Telepedjél meg a kuckóban, ott lesz csak a jó világ a télen. Nagy bogja kemencéje volt az iskolánknak, annak a zuga lett a három Matyi tanyája. Sose volt még kuckónak odavalóbb lakója. Világ életemben nem láttam gyámoltalanabb teremtést a mi Matyinknál. Jó kedvünket rajta tölthettük, soha annak szavát nem vehettük. Annál többet vette a tanító úr. Karácsonyra három Matyi volt a legjobb diák. Ha valami kérdést egyikünk se tudott, mondja csak, Három Matyi. Ha minnyájunknak megbicsaklott az esze a számtani példában, ugorj csak, három Matyi. Ha írt, csupa gyöngyszem. Ha leckét mondott, mint a vízfolyás. Hanem egyszer annál csendesebb lett három Matyi. Még ha a tanító úr kérdezte is. Leckéjét, ha fölmondta, csak makogott, hogy kín volt hallgatni. Mocskos, rendetlen az írása, hogy rossz volt nézni, elhányta a betűket, hogy csak úgy kiabált egyik a másikért. Ha a tanító úr szólította, nem ugrott, mint a labda, hanem vánszorgott, mint egy törött szárnyú veréb. Mi bajod neked, Matyi fiam? Tudakolta tőle sokszor a tanító úr, megsimogatva beesett, sápadt orcáját. Nincs nekem semmi se, motyogta Matyi bágyattan, s olyan fáradtan dőlt vissza a kuckóba, hogy szinte megsajnáltuk. Nem haragudtunk már rá, hiszen nem volt már jobb deák ő se, mint mink. Nem dicsérte már a tanító se. Szegény Matyi, egyre fogyott, mint a megszegett kenyér. Egyszer megesett vele, hogy elaludt az iskolában, kezéből kiesett a könyv, s nem ébredt fel e zajra. Neki támasztotta a fejét a kemencének, s úgy elszundikált, hogy csak arra ébredt fel, mikor a tanító úr megrázta a vállát. Kedves fiam, szedd össze a holmidat és menj haza. Aki elalszik a könyve mellett, annak nincs semmi keresete az iskolában. A fiú kivörösödött szemét a tanító úrra vetette, de nem szólt semmit. Összeszedte az egyetmását, s könyvbe lábadt szemmel kiment az iskolából. Tanító úrunk szomorúan nézett utána. Aztán kedvetlenül járt les fel az iskolában, kisvártatva pedig fölvette a kalapját. Gyerekek, legyetek csendben! Elmegyek három Matyiékhoz. Nem is volt nekünk kedvünk semmit dévajsághoz. Azon tanakodtunk, mi lesz most három Matyival, mikor egyszerre csak visszajött a tanító úr, karján hozta Matyit, mint egy beteg galambot. Fiúk, álljatok fel! Tiszteljétek meg vele ezt a kis pajtástokat, aki különb hős, mint Kinizsi Pál volt. Kinizsi Pál erős férfi volt, a hadakozás neki játék. Három Matyi gyönge, mint a harmat, s ez a gyönge 4 hét óta alig fogta le a szemét éjféltől reggelig. 4 hét óta beteg az öreg bános pék, s azóta három Matyi süti helyette a kenyeret. Fiaim, becsüljétek meg ezt a kis hőst. Melyiktek ad neki helyet maga mellett? Talpra ugrott az egész osztály. Én is! Én is! Egész életemben büszke leszek rá, hogy három Matyi mellettem választott helyet magának.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Balla Piroska. Mese a mosolyát megtaláló királylányról. Előadja nektek Kubik Anna.
2: Egyszer volt, hol nem volt, egy messzi-messzi királyságban, olyan messze, hogy még a napsugár is elfáradt, mire odaért, élt egy szomorú királylány. Soha senki nem látta mosolyogni. Csak sóhajtozott naphosszat reggeltől estig, és lehorgasztott fejjel sétált a palotában. Csak a legöregebb szolgáló emlegette néha, hogy hely, de gyönyörű szeme van a királylánynak. Bárcsak többet látnánk az arcát. Ilyenkor a fiatalabbak megkérdezték rögvest. Mondja már meg, öreg apám, miért szomorú mindig a királylány? Az öreg szolgáló azonban nem tudta a választ. Sajnos már senki nem emlékezett rá, hogyan vesztette el a királylány a mosolyát. A palotában sokáig próbálkoztak mosolyt fakasztani a királylány arcára. Mindenfélét kitaláltak, hogy megmelengessék a szívét. Nem használt semmilyen praktika, bűvös módszer, és az orvosságok sem. Hívtak tudósokat, orvosokat, varázslókat, tündéreket, mindenféle javasasszonyokat, gyógynövények ismerőit, de jöttek mindenfelől vitézek, mutatványosok, bohócok. Nem jártak sikerrel. Nem tudtak mosolyt varázsolni a leány szomorú arcára. Ahogy telt az idő, a palotában élő emberek megszokták a mosolytalan királylány szomorúságát, és mivel nem találtak megoldást bajára, inkább elkerülték őt. Azonban a palota kertjében élő állatok nem így gondolkodtak. Sokan voltak, sokfélék, és ha néha veszekedtek is apró cseprő dolgokon, abban egyetértettek, hogy ők bizony nem adják fel. Szerették volna visszakapni régi gazdájukat. Az igazi, kedves, napsugaras arcát akarták látni, és újra megnyitni a szívét. Nekifogtak hát, hogy kitalálják, mit évők legyenek. Tanakodtak, vitatkoztak, beszélgettek, hangoskodtak, és volt, hogy csak némán ültek, és törték fejüket. A felkelő nap ásítozva nézte a tanácskozó állatokat, aztán napnyugtakor álmélkodva búcsúzott tőlük. A hold pedig a legfényesebb csillagokat küldte, hogy világítsanak felettük. Nem is tudom, hányszor táncolt az égen a nap és a hold, meddig töprengtek az állatok. Végül úgy döntöttek, hogy mindenki énekeljen a saját nyelvén a királylánynak. Hiszen ha a kakas hajnali éneke a hatalmas napot fel tudja ébreszteni, akkor lehet, hogy a szomorú királylány szívét is felkelti mély álmából. De egytől egyig meg akarták próbálni. Az állatok izgatottan várták, hogy a királylány mikor sétál majd ki a palota kertjébe. A szél figyelte a palota ajtaját, és amikor meglátta a koronás leányt a kert felé indulni, rögtön erősen fújni kezdett. Amerre a királylány haladt, a fák levelei gyors táncba kezdtek. A szél így figyelmeztette a barátait, hogy közeledik a királylány. Az állatok felsorakoztak, és kedvesen elállták az útját. A büszke kakas rögtön előrelépett, megrázta a tollát, megköszörülte a torkát, és elkezdte a nótáját. Kukurikú, kakas vagyok, várom szépséges mosolyod! A királylány felemelte fejét, sóhajtott egy nagyot, és ezt mondta. Köszönöm, szép volt a dalod, de én szomorú vagyok. Aztán nem látták gyönyörű arcát, mert lehajtotta a fejét. A kakas után a kedves tyúkanyó következett.
3: Kat, kat, kat, kat, kat, kat, kadács! Ha mosolyogsz, kapsz egy tojást!
2: A királylány felnézett egy pillanatra, sóhajtott, és ezt válaszolta.
4: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
2: A tyúkanyó után puha lépteivel előállt a macska.
5: Miau, miau, miau, ha mosolyogsz, nem leszel szomorú?
2: A királylány felnézett, sóhajtott egy nagyot, és ezt suttogta.
4: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
2: A macska még hozzádörgölőzött a király kisasszonyhoz, és aztán átengedte helyét a kutyának. A kutya csóválta a farkát, majd szokatlan módon két lábra állt, és elkezdett énekelni.
3: Váú, váú, vak, vak, vak, vak, lássam mosolygó arcodat!
2: De királylány nem mosolygott, csak sóhajtott.
4: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
2: A kutya visszafutott helyére, és reménykedve várta, hogyan énekel a ló. A ló elegánsan odalépett, majd megállt, és rákezdte.
3: Nyihaha, nyihaha, nyihaha, úgy vágyom kedves mosolyodra.
2: Aztán vágtázott is egy kört a kertben. Azt gondolta, neki most végre sikerült. De csalódottan látta, hogy a királylány csak sóhajt, ingatja a fejét, és újra ezt rebegi.
4: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.

0: azt a királylány mosolytalan arcára. A liba a kacsára nézett, csőrével intett, hogy nosza.
1: Gigaga, mosolyodra várunk már.
0: Nem ragyogott fel erre a dalra a királylány mosolya, de még a nap is elbújt a felhők mögé. Annyira sajnálta, amikor ezt hallotta ismét.
2: Köszönöm, szép volt a dalotok, de én még szomorú vagyok.
0: Ám ekkor a fűszálak zöld tengerében apró sárga foltot vettek észre. A foltocska mocorgott, meg-megállt, közeledett, és kétségbe esetten csipogott. A királylány nagyon kíváncsi lett, hogy ki vagy, mi rejtőzik a fűszálak között. Lehajolt hát. Egy sárga, pelyhes kis csibét talált. A csibe a fáradtságtól már alig pihegett, így a királylány a tenyerébe vette és felemelte.
2: Csip-csip-csip, hozzád igyekeztem, hogy felvidítsalak, de megbotlottam egy kőben és megütöttem a lábam. Nem értem ide időben, hogy énekeljek neked. Kisten, sajnálom.
0: Így csipogott alig hallhatóan a kis csibe, és belesimult a királylány tenyerébe. Ő pedig érezte a csibe pihepuha tollának érintését, és azt is, ahogy a kis állat végre megnyugodott. Régen bezárkózott szívében melegséget érzett, és ez a melegség szétáradt a testében. Hirtelen őt ölelte a nap minden sugarával. A kert virágai is élénk színekben kezdtek pompázni, hallotta a madarak énekét, a patak csobogásának dallamát. Felébredt a szíve a hosszú álom után. A fejét felemelte, az állatok pedig csodálkozva figyelték, ahogy mosolyogni kezd. Szomorúságát, mintha elfújták volna, még a szeme is vidáman csillogott. Ne félj, csibe, meggyógyítlak! Forrásvízzel megitatlak, puha fészek lesz az ágyad, újra jó lesz fájós lábad, vigasztalta a királylány a bátor csibét. És ha a királylány el nem mosolyodott volna, az én besém is tovább tartott volna.
3: Csukás meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a macska meg az egér. Hiszitek vagy sem, régen a macska és az egér bizony nagy barátságban voltak. Egy messzi-messzi szigeten éltek, s nem zavarták egymást. A macska csak apró madarakat evett, az egér pedig magvakat. Hanem aztán egy nap a macska mégiscsak megunta a jólétet, s akkor megkereste az egeret. Költözzünk el innen, barátom. Szép itt, jó itt, de most már egy kis kalandra vágyom, mondta a macska izgatottan. Ugyan, talán sose lesz ilyen jó dolgunk, mint most, kételkedett az egér. Ám a macska addig unszolta, míg belement az utazásba. Most már csak azt kellett eldönteni, hogyan hagyják el a szigetet. Én bizony úszni nem tudok, valami mást kell kitaláljunk, mondta a macska. Inkább építsünk egy csónakot, amiben mindketten kényelmesen elférünk, s majd azzal elhajózunk. Végül megegyeztek, majd kiosztották a feladatokat. A macska kidöntötte a fát, a kisegér pedig kiválta fogaival a közepét. Addig rákcsálta, míg mind a ketten el nem fértek a ladikban kényelmesen. Másnap verőfényes napsütésre ébredtek, és a szél is éppen az utazásnak kedvezett. Vízre eresztették hát a csónakot, és elindultak, hogy új otthont keressenek maguknak. Már jó ideje a vízen ringatóztak, és kezdtek egyre jobban megéhezni. Ám elfelejtettek élelmet csomagolni maguknak az útra. Összekuporodtak, és megpróbáltak elaludni, hogy addig se az étel járjon a fejükben. A macska hamarosan elbóbiskolt, de az egér akárhogy próbálta, nem tudta elterelni a gondolatait. Végül már nem bírta tovább, és elkezdte rágcsálni a csónakjuk falát. Egyre csak falta, még egy nagyobb lyukat nem rágott rajta. A lyukon pedig elkezdett befolyni a víz, s lassan megtöltötte a csónak alját. Az pedig süllyedni kezdett. No, erre már a macska is felébredt, és jól megszitta az egeret, amiért ilyen ostobán viselkedett. De akkor már nem volt mit tenni. A csónak kisvártatva elsüllyedt, ők pedig ott kapálóztak a vízbe. A macska nagyon begurult, hisz ő még úszni sem tudott. Gyere csak ide, hadd faljalak fel, kiáltotta a macska az egérnek. Megérdemled, amiért így eláztattál minket. Várd meg inkább, hogy kiérjünk a partra. Most arra figyelj, hogy meg ne fulladj, válaszolta az egér. És mivel a macska nem tudott úszni, nem volt más választása, béké hagyta az egeret. Mikor végre a macska is kikecmergett a partra, rárontott az egérre. Gyere csak ide, most már igazán megeszlek, nyújtogatta felé a mancsait. Előbb várd meg, hogy megszáradok, vizesen elég mócsingos vagyok, mondta az egér. A macska gondolta, ha már eddig várt, azaz egy-két óra már nem számít, s leheveredett az árnyékba. Közben az egér észrevette lyukat a földben. Megvárta, míg a macska nem figyel, és hopp, beleugrott. A macska odafutott, de akkor már késő volt. Az egér a lyuk alján kuncogott. Mancsával utána nyúlt a macska, és próbálta kikotorni az egeret, de hiába. A lába nem fért be a lyukba. Addig fogok itt várni, míg elő nem bújsz, kiáltott mérgesen a lóvá tett macska. No, arra várhatsz, én innen elő nem bújok, nevetett rajta a kisegér. A macska lefeküdt a lyuk mellé, és türelmesen várta, hogy mikor dugja ki a fejét az egér. Ám az egérnek esze ágában sem volt kibújni, helyette inkább elkezdett alagutat ásni a föld alatt. Mikor már elég régóta ásott,
felkúszott a felszínre, hogy megnézze, elég messze van-e már a macskától. És mikor látta, hogy a macska nem figyel, előbújt és elszaladt. Ekkor szakadt meg a macska és az egér barátsága. A macskák azóta is megállnak, ha egérjukat látnak, s várják, hogy előbújjon a finom falat. Az egerek pedig, ha érzik a macska szagát, még mélyebbre bújnak a lukban.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás István, a kedves kis napsugár. Fiúk, lányok, figyeljetek! Hegyezzétek a fületek! A napsugár mindig fent volt. Háza volt a fényes mennybolt. Egyszer aztán, januárban, széjjel nézett a világban, s tündöklik, amerre jár a kedves kis napsugár. Februári felhők mögül a napsugár földre repül. Körül tekint kíváncsian, hogy a tölgyerdőben mi van. Lát egy kislányt, meg egy őzet. A nagy hóban kergetőznek. Mókus ámul, merre jár a kedves kis napsugár? Nárcisz, hunyor, iringó, tavaszvizén elringó. Virágzik a domboldal, szedj össze egy csokorral. Elolvad a hóember, nem bír a nagy meleggel. Március néz, merre jár a kedves kis napsugár? Elcseni, így csinál tréfát, a hóember piros orrát. A virágot kipattintja, vizet áraszt a patakba. Április néz, merre jár a kedves kis napsugár? Lepkét, méhet megszólítja. Röpüljetek szárnyat nyitva! Haló, tüskés hátú süni, ideje már előjönni! Szól a többi hétalvónak, itt a tavasz! Nyár lesz holnap! Május ámul. Merre jár a kedves kis napsugár? Most sokáig veletek maradok, kisgyerekek. Fussatok ki a rétre, 100 virággal terítve, rózsa, zsája, margarét, tarka-barka lett a rét. Június néz. Merre jár a kedves kis napsugár? Barna bőrű viháncolók, hűvös vízbe ugrándozók, simogatva sütök rátok, míg ringatnak a hullámok. Július néz, merre jár a kedves kis napsugár? Áldása a nyári napnak, a földeken most aratnak. Búza sárgul, szőkül árpa, hajlongva a napsugárba. Augusztus néz, merre jár a kedves kis napsugár? Őszi égen száll a fecske, új hazáját keresgetve. A csőrét előre tolja, Afrikába tart a gólya. Színes kabátot kap a fa, piros lesz az alma arca. Ködbe bújik a hegytető, hűvösebb lesz a levegő. Szeptember szól, merre jár a kedves kis napsugár? Szelet kavargat a réten, bágyattan süt fent az égen. Az őszi nap alig látszik, faágakkal citerázik. Ám a réten kacagás száll, fent repül a papírsárkány. Október néz, merre jár a kedves kis napsugár? A felhőből vihar támad, hajlítgatja a vén fákat, felveri a tengert lázban, jobb ilyenkor bent a házban, kibámulni az ablakon, míg a meseszót hallgatom. November súg, merre jár a kedves kis napsugár? Hull a hó a dombra, fára, öltözzetek hóruhába. Teszek rá aranygombot, barna diót, sárga makkot. Betlehemi istálóban kis det fekszik a jászolban. December szól, gyere már! Te kedves kis napsugár! Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Egy utolsó mese.
1: Sziasztok, Kati vagyok.
2: Az öreg ember és a pokróc. Egyszer volt egy fösvény fiatalember, s annak a fösvény embernek volt egy fösvény felesége, s volt nekik egy öreg-öreg apjuk. Ez az öreg apjuk olyan öreg volt, hogy úgy reszketett a keze, hogy amikor a levest ette, amíg a kanállal a tányértól a szájához vitte, mind kireszketett a kezéből, s az abroszt is mind teleöntözte. Mikor a tányérból ki akarta tölteni a kanálba a levest, a tányért is elejtette, s eltörött. Ezért úgy megharagudott a fiatal asszony az apósára, hogy nagyon. Rábírta a férjét, hogy az öreget csapják el a háztól, eresszék világgá, hogy ne csináljon annyi szemetet náluk. A fiatal ember rá kellett szánja magát, mert az asszony annyit duruzsolt, hogy végül is meghajolt az akarata előtt. Elmentek a vásárba, és vettek két új pokrócot. Elhatározták, hogy a két pokrócot az öregnek a hátára teszik, és úgy indítják világgá. Akárhol elesteledik, az egyik pokrócot leteríti, és a másikkal takarózik, s úgy aludjon. Mikor hazaérkeztek, hát sem a férfi, sem a fiatalasszony nem tudta rávenni magát, hogy az öreget útnak eresse. Volt nekik egy olyan hatesztendős forma fiúk. Azt mondja neki az apja. Fiam, itt van ez a két pokróc, ügyesen össze vannak fogva. Mi elmegyünk a mezőre dolgozni, s mikor te gondolod, hogy már kin vagyunk a mezőn, akkor a pokrócot tedd nagyapádnak a hátára, fogd meg a kezét, s vezest ki az utcára. Mondd meg neki, hogy le is út, fel is út, menjen világgá, többet hozzánk ne jöjjön vissza. Úgy is tett a gyerek. Mikor az apjáék elmentek hazulról, akkor gondolt egyet, és csak az egyik pokrócot vette elő. Azt rátette a nagyapjának a vállára, s kivezette az utcára, s azt mondta neki. Nagyapám, maga menjen akár le, s akár fel, de többet ide nálunk haza ne jöjjön, mert magának itt nincs helye. Az öreg sírt egy kicsit, s a pokróccal a hátán megindult egyfelé. Este hazajött az ember és az asszony a mezőről, s látják, hogy a pokróc ott van. Néznek szerte, az öreg meg nincs ott. Elszólítják a fiút. Mi van nagyapáddal? Hát úgy tettem, ahogy maguk mondták. Hogy? Rátettem a pokrócot a hátára, s megmutattam az utat neki, hogy menjen világgá, s többet ne jöjjön haza, mert nincs rá szükségünk. Hát akkor ez a pokróc, ami itt van, miért nem tetted ezt is rá? Akkor egy kicsit állott a fiú, s azt mondja, tudja, miért nem tettem, édesapám? Eszembe jutott, hogy mikor maguk is úgy megöregszenek, mint ahogy ő van, s utat kell adjak maguknak, akkor én ne kelljen, hogy vegyek pokrócot, ezzel a pokróccal maga is menjen el. És akkor összenézett az ember az asszonnyal, elszégyelték magukat, és sírni kezdtek. Hamar kihozta az ember a lovat az istállóból, s ráült, s a 9. falu végén utolérte az öreget. Bocsánatot kért tőle, felültette a lóra, s úgy vezette kötőfékénél fogva, míg hazaértek. Hogy hazaértek, mindig az asztalhoz ültették, s a gyereket is úgy tanították, s úgy nevelték, hogy tisztelje az öregeket. Többet nem bánták, ha eltörött a tányér, vagy kiömlött a leves, vagy mi lesz, mi nem lesz. Jó szemmel nézték az öreget. Tisztességesen éltek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

0: És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy, muzsika szólít.

szálnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak.

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Csukásmese rádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!